Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
1: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.

Sziasztok, Lugosi Ali vagyok a Virtuózokból, Rádió Café 98, van barátom.

0: ki
1: ledobd a rádiót.
2: Rádió Café 98 pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

Sasha. Sasha.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Hello, Tibenszki Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

veszem észre direkt, hogy baszom, azt cigizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pékő

árat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás, keresik az év kilátóját, ma is sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. November végéig megérkezik a 100.000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormány szóvívő a kormányzati tájékoztatón elmondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást sem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak. Több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermekotthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöldőrség kezdi meg működését, és átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érteklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádióknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
7: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja és azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni. A Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnak. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
6: Keresik az év kilátóját. A természetjárók dönthetnek arról, hogy mely kilátó nyerje el a címet a 10 fős döntős mezőnyből. A Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. A voksokat az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni szeptember 28-áig. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt heti szennyvíz adatok szerint a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja emelkedést mutatott. Budapest észak, délpesti és központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint a főváros agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható a vírus. Általában napos időre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, legfeljebb kis területen lehet erőteljesebb a felhősödés. Kisebb eső csak kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton délen fordulhat elő. Mérsékelt cél mellett a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, kicsi az esélye a csapadéknak. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 25-30 fok várható, a szél már több helyen lehet élénk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Film.
6: Egy egészen különleges film készül Gyuláról. Alagút címmel misztikus krimi sorozat mutatná meg a város természeti, történelmi és kulturális értékeit, ráadásul egészen szokatlan nézőpontból. A négy részesre tervezett alkotást drónokkal forgatják, így a nézők olyan helyszíneket és részleteket is felfedezhetnek majd, amelyeket talán még a gyulaiak közül sem mindenki ismer. A történetben lesznek rejtélyes helyszínek, történelmi romok és még egy kripta is, miközben a fiatal főszereplők egy izgalmas nyomozás során fedezik fel Gyula legendáit és múltját. A film különlegessége, hogy a készítők nem egyszerű városimás filmet szeretnének, hanem valódi történetet, amely közben észrevétlenül is közelebb hozza a város értékeit. A produkció ráadásul kifejezetten a mai fiatalokhoz szeretne szólni. A történet és a megvalósítás is azt hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia és a digitális világ korában mennyire fontos a személyes jelenlét, a közösség és a valódi emberi kapcsolatok. A forgatókönyv alakításába helyi gimnazistákat is bevonnak, hogy a szöveg valóban az ő nyelvükön szólaljon meg. A főszerepeket öt Gyulához kötődő fiatal játsza, mellettük Frederik Cornelius Dalby, dán zenész és influencer is feltűnik majd. A négy epizódot a tervek szerint a négy évszakban forgatják, az első rész pedig még idén elkészülhet, ha minden a tervek szerint alakul. Az Alagút nem csak egy izgalmas krimi lesz, hanem egy olyan filmes felfedező túra is, amely után egészen más szemmel nézhetünk Gyulára.
0: Esemény.
6: Október 14-én indul útjára Rákospalotán az Életrajzi Beszélgetések című új sorozat, amelynek első vendége Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a Nemzet színésze lesz. A Csokonai Rendezvényházban induló estek nem csupán szerepekről szólnak, hanem egy egész életútról, olyan ismert művészeket mutatnak be, akik pályájukkal, emberi tartásukkal és szakmai tapasztalataikkal generációk számára jelenthetnek inspirációt. A sorozat házigazdája és moderátora Csáki Judit, színházi kritikus, aki vendégeivel életük meghatározó fordulópontjairól, szakmai sikereikről, kudarcaikról és személyes történeteikről beszélget. Az estek egyben könyvbemutatók is, így a közönség a művészeket nem csak a színpadon vagy a vásznon ismert alakjukban, hanem saját történeteiken keresztül is megismerheti. Az első alkalom vendége Cserhalmi György, akinek neve több mint fél évszázada összeforrt a magyar színház és filmművészet legjelentősebb alkotásaival. A közönség a Cserhalmi Nem lehet minden nap meghalni című kötet kapcsán találkozhat a művésszel, amelyben pályafutásának emlékei, kulisszatitkai és személyes gondolatai is helyet kaptak. Csáki Judit szerint Cserhalmi életműve önmagában is lenyűgöző, több mint 200 filmszerep is ugyan ennyi színpadi alakítás filmjelzi pályáját. A könyv azonban nem csupán ezeknek az állomásoknak a krónikája, a beszélgetések során kirajzolódik egy kivételes művészi pálya, valamint a színészi hivatás mögött meghúzódó munka, fegyelem és szemlélet is. Az est különleges aktualitását adja, hogy a 78 éves művész idén a magyar állam egyik legrangosabb kitüntetésében, a Magyar Érdemrend nagy keresztjében részesült.
0: Opera.
6: Kolonics Klára ária estje elmaradt találkozások jegyében. A Kossuth díjas koloratúr szoprán szeptember 20-ai ária estje az Eiffel Műhelyház Bánfi Miklós termében. A pályáját meghatározó szerepek és régóta dédelgetett tervek beteljesüléséről szól. Az estet Verdi Attila című operájának emblematikus Oda Bella áriája nyitja, amely Kolonics Klára számára személyes jelentéssel bír. A hazájáért küzdő hősnő szerepe már pályája elején fontos állomás volt, és az énekesnő úgy érzi, az elmúlt évek megpróbáltatásait követően megerősödve, határozottabban vállal szakmai közösségi szerepet. A program kiemelt pillanata Erkel Bánkbányának, Melinda és Bánk kettőse Kovács Házi Istvánnal. Egy közös fellépés, amely korábban betegség miatt hiúsult meg, pedig a szoprán régi vágya volt, hogy pályatársával együtt énekelhesse Erkel operáját. Szintén hiányt pótol Donizetti Bolein Anna című operájának záró jelenete, Kolonics Klára a címszerepet teljes színpadi produkcióban mindedig nem énekelte. Az estet a szicíliai Vecsernye virtuóz bolerója zárja, Elena szerepével Kolonics Klára korábban az Operaház színpadán is találkozott volna, a tervezett előadás azonban a koronavírus járvány miatt nem valósulhatott meg.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: 20. századi művészek, festők, írók és költők hozzánk hasonlóan ugyancsak szerettek otthonuktól távol kikapcsolódni. Legyen az a Balaton vagy más vidéki helyszín, íme néhány varázslatos hely, amely őket inspirálta. Liptákház, Balatonfüred. Lipták Gábor író és felesége, Liptákné Piroska az 1940-es években tettek szert balatonfüredi otthonukra, amelyben a sokak által csak Gábornokként emlegetett alkotó később többet magával együtt tevékenykedett. Megfordult itt Szabó Lőrinc, Ijjés Gyula, Keresztúri Dezső és Örkény István is, a Liptákház igazi irodalmi vendégházzá nőtte ki magát, ez az aktív irodalmi élet a mai napig hasonlóan pezseg. Velics Villa, Fonyód. Színyei Mese Pált valószínűsíthetően a legtöbb magyarnak nem kell bemutatni, festményeit egyből sokan felismerik, viszont azt már kevesebben tudják, hogy azok pontosan hol készültek. Fonyódon, a Bartók Béla út 3 szám alatt található Velics Villa mára már nem egy családi otthon, hanem a város egyik fontos kulturális helyszíne. Helytörténeti, néprajzi és a Balaton állat- és növényvilágát felölelő kiállításoknak ad otthont. Szegedi Rózaház, Badacsony. Ez a badacsonyi villa nem csupán stílusában hordozza a romantikát, hanem történetében is. Művészettörténeti szempontból a parasztbarokk jelleg az irodalmároknak Kisfaludy Károly romantikus költészete, míg gasztronómiai szempontból a badacsonyi borok lehetnek számottevőek ezen a birtokon. Tulipános villa, Balatonföldvár. A Kossuth-díjas színésznő Bajor Gizi is szeretett a Balatonnál pihenni. A Balatonföldváron található villa, amely eredetileg gróf Széchenyi Imréné Andrássy Mária birtokában volt, első látásra szerelem volt a művésznő számára. A ház olyan, mint maga a művész. Nem hivalkodó, szerény, családias, ugyanakkor mégis lenyűgöző. Az épület attribútuma a lángoló színű, vörös muskátli, amely Bajor Gizi kedvenc virága volt. Jókai Mór Emlékház, Balatonfüred. Balatonfüred egyik leghíresebb emlékháza a Jókai tiszteletére épült villa. A neves íróra, Jókai Mórra és színésznő feleségére, Laborfi Rózára olyannyira nagy hatással volt a fürdő és a táj varázsa, hogy rendszeres látogatásaik során egyszer csak úgy döntöttek, megvásárolják azt a telket, amelyen a később felépült villa ma múzeumként üzemel. Babics villa, Esztergom. Esztergomban házat vettünk, jegyezte fel 1924-ben Babics Mihály felesége, Török Szofi. Babics, miután igazán kecsegtető összegre tett szert az egyik Dante fordítása kapcsán, barátai javaslatára Esztergom környékén vásárolt házat, egészen pontosan az Előhegyen. Mind látványban, mind szellemiségben óriási érték ez a hely, ahol a 20. századi magyar művészek sokasága megfordult.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatósággal, észrevehetőséggel foglalkozunk, és azt gondolom, hogy ma egy nagyon jól látható és nagyon látványos elemmel fogunk foglalkozni, akit vendégül hívtam, Kálmán Mátyás, fényművész, médiaművész. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szia, köszi szépen a meghívást.
1: Azt is érdemes itt az elején elmondani a hallgatóknak, hogy a idei augusztus 20-ai látvány parádét, vagy látványvilágnak a koncepciójában erősen kivetted a részedet, tehát, hogy ebbe a alkotói csapatba voltál, tehát, hogy fogunk tűzijátékról is beszélni, ezt főleg így előjáróba mondom. És talán kezdjük is ezzel a mostani alkalommal, hogy itt nagyon erősen szerepet kapott a drón látvány is, a fényvilágítás is, meg ugye a hagyományos tűzijáték, ami 10 perc volt, de pont jó volt, de pont nem volt, hogy ezt nem megyünk bele. Hogyan illeszkedtek egymáshoz ezek a különböző, de ezért egymást támogató elemek? Hogy gondolkodtatok erről?
2: Nagyon nehéz dolgunk volt, mert nagyon kevés idő alatt kellett összehangolnunk ezeket az elemeket. Abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk mindenképpen olyan látványelemeket bevonni, meg úgy másképp használni látványelemeket, annak érdekében, hogy egy sokkal koherensebb, sokkal letisztultabb látványvilág jöjjön létre. Ugye itt különböző csapatok közös munkájáról van szó. Egyrészt ugye volt 3 zeneszerzőnk, akik készítettek egy zenei alapot.
1: Az volt előbb?
2: Hát az talán annak voltak a legelőször már hallható, látható nyomai.
1: Ahhoz kellett egy picit igazítani, ez azt jelenti?
2: Hát ezzel párhuzamosan ugye készült egy storyboard a vetített felületekre, ahol nagyjából azért behatároltuk, hogy milyen fejezetekről beszélünk, milyen fejezeteknek milyen színvilágát, milyen színvilágot képzelünk el, és akkor erre épült rá egyrészt a fénysó, a lézersó és a drónsó is, amihez szintén ugyanár részletes látványterveket készítettünk, de ott is nagyon sok technikai limitáció volt, hogy meddig tudnak ezek a levegőben lenni, milyen messzire tudnak elmenni, milyen sok idő kell ahhoz, hogy az egyik formából a másikba átalakuljanak. Szóval ez egy őrületes csapatmunka volt. Hát legalább 50 kreatív művész vett benne részt, és a mi feladatunk az volt, hogy ezt az egészet próbáljuk összehangolni, úgyhogy ne essen szét, hanem lehetőleg egy irányba tartson, és egy,

0: történetet építsen.
1: Akkor ezek, hát ez egy nagyon szándékosan, nagyon laikus meg amatőr kérdés. Akkor ezek ugyanazok a drónok voltak? Tehát nem minden elemhez van egy drón?
0: Nem, ez itt az is volt a különleges, hogy amennyire én tudom, korábban talán ilyen 5-600 drón repült, viszont az is felbontva kisebb egységekre, hogy különböző formákat jelenítsenek meg. Itt 2000 drón egyszerre repült, és egyszerre volt a levegőben, ami őrületesen nehéz technikai kihívás. Volt is problémánk a próbákon azzal, hogy ezek mind egy hálózatra kerüljenek, elég stabil legyen a jel, és el lehessen indítani az első.
1: Egy rémálomnak.
0: Igen, izgultunk nagyon, nyilván nem mi vagyunk ennek a szakemberei, de az első nap, amikor próbáltunk volna 11-kor, akkor végül hajnali 4-ig kellett ott maradnunk, hogy aztán ezek felrepüljenek.
1: És ez egy hangár, ahol csinálják?
0: Nem, az már a parlamentnél volt. Először csináltunk egy 50 drónos repülés tesztet, azt vidéken, valahol az agglomerációban, egy elhagyott helyen, ott jó volt minden, de nyilván a parlament környékén ott másképp működnek ezek a különböző rádió meg GPS jelek, és azok a szakemberek, akik ezt élőben tudják követni, hogy hol milyen erős a jel, azok meg nyilván elég óvatosak ahhoz, hogy ne indítsák el, hogyha nem minden stabil. És akkor végül első alkalommal nagyon sokáig kellett várnunk, de az egy csoda volt, amikor már teljesen kihalt volt a város, már majdnem, hogy jöttek fel a fények, és akkor egyszer csak elindult ez a 2000 drón, és a Duna fölött gyakorlatilag 10-20 ember láthatta,
1: ez hogy ez egy hideglelős. És akkor érezted, hogy ez össze fog jönni?
0: Hát, hát én soha nem láttam még ilyen méretű drónosot, szóval egészen lehengerlő látvány volt. Gyakorlatilag itt formázni lehet a teret ezekkel a drón tömegekkel, és nem is csak, hogy olyan, mint egy óriási madárraj, hanem még olyan is, mint hogyha benne lennél, vagy föléd magaslana ez az egész.
1: És ők világítanak, vagy őket?
0: Ők világítanak, tehát minden drón világít, és ezt is részletesen le lehet programozni, hogy milyen mintákban, milyen színekben hogyan villanjanak fel egymás után. Gyakorlatilag animációt lehet rájuk készíteni.
1: És akkor volt a zene. Ezekhez voltak akkor a drónok, és akkor mikből állt még? Ugye az épület is, meg tehát a parlament is egy fénybe
0: öltözött. A parlamentet és még sok más épületet is vetítettünk. Igazából a Margit híd és a Lánc híd közt szinte az összes épületet bevetítettük. A parlament volt igazából a fő felületünk, tehát arra készültek a múltképek is jellemzően, vagy hát a storyboard kockák, illetve minden animációs csapat, mert hogy itt ilyen 14-5 csapatról beszélünk, aki ezt az animációt készítette, a parlamentre kezdett el dolgozni elsőre, és aztán azt mutálták át a többi épületre, illetve még a Lánchíd pilonjai is be voltak vetítve, tehát még az is egy felület volt.
1: Ennyiféle csapat miféle koordinációval tudott együttműködni, vagy ezt hogyan terveztétek meg?
0: Hát igazából felosztottuk, tehát 17 fejezet volt, ha jól emlékszem, és minden csapat kapott egy, volt aki kettő ilyen jelenetet. Nekünk ugye azt kellett kézben tartani, hogy ez a néhány kép, meg az a pármondatos leírás, amit kezdetben odaadtunk, az hogyan tud kibomlani egy másfél perces jelenetté, hogy lesz végig izgalmas, hogyan tud úgy kibontakozni, hogy annak legyen önmagában egy íve, és mindezzel együtt hogyan tud olyan egységes maradni vizuálisan, hogy ez jól együtt tudjon működni a fényekkel, meg a zenével. Tehát próbáltuk ezt nagyon koherensen, meg nem, majd, hogy nem monokróm is volt a legtöbb jelenet, szóval minden
1: tartson nagyon szét.
0: Igen.
1: Tűzijáték? Az, hogy illeszkedik a...
0: Hát a tűzijáték, az a számomra egy teljesen új dolog volt, még soha nem dolgoztam tűzijátékkal.
1: Akarom kérdezni
0: nyilván.
1: Ezért.
0: Ott igazából azért rá voltunk utalva egyrészt arra, hogy a maguk a tűzijáték eszközök, azok már megvoltak, tehát hogy volt egy étlap, amiből mi válogathattunk.
1: Ja, mint amikor szilveszterkor én vásárolom a Devil 50, és itt van egy ilyen lista, hogy ezeket tudjuk lőni.
0: Igen, hát az a szerencse, hogy ez is most már azért ott tart ez a technológia, hogy ugyanúgy, mint egy vágó programban, vagy mint egy animációs programban, van egy timeline, be lehet húzni a zenét, és ezeket el lehet helyezni tűpontosan. És akkor igazából ugye részben azt kommunikáltuk végig, hogy 10 perc tűzijáték lesz, részben ez nem igaz, mert hogy az animációs játék közben, tehát a show első 20 percében már volt egy csomó apró kicsi tűzijáték. Itt azt kellett szem előtt tartanunk, hogy ne tüzeljünk túl sokat, mert akkor füst lesz,
1: a füst,
0: és eltűnik a vetítés. Viszont az tök jó a fényeknek, hogyha van egy kis füst, mert akkor jobban látszanak a bímek, ugye a fénysugarak. Úgyhogy ebben próbáltunk hát nagyjából vakon, meg nyilván azokra a fénytechnikusokra, meg a tapasztalataira alapozva sakkozni, hogy legyenek közben azért apró lövések, amitől látható lesz még a vetítés, és ami színben és hangulatban is passzol az adott témához. És akkor az egész 32 perces show-nak a fináléja, az utolsó 10 perc volt az, ami telibe tűzijáték volt, ott már csak nemzeti színű zászlót vetítettünk minden épületre, és nyilván ott átvette a tűzijáték a főszerepet, bombát vett a tűzijátékos cég, úgyhogy tudtunk rendesen válogatni, és le tudtuk szűkíteni itt is, hogy miket lövünk el. Itt is próbáltunk letisztultabb, monokrómabb irányba menni, hogy ne legyen ez a nagyon széttartó, nagyon ilyen diszkós vagy falunapos látványvilág, hanem inkább egy ilyen grandiózus, méltóságteljes látvány.
1: És amennyire látom, most kifejezetten ugye látványról, meg a show műsorról beszélünk, csak ennek jó visszhangja volt, tehát hogy jó kritikákat, hogy visszajelzéseket kapott ez.
0: Abszolút,
1: ez a show.
0: Igen, meg sokaktól kaptuk azt a visszajelzést, hogy végre meg tudtak olyan dolgokat csinálni, amiket korábban nem lehetett, vagy mondjuk más rendezői koncepció volt, és annak kellett alá menni. Szóval én úgy érzem, hogy azok a kreatív szakemberek, akik ebben részt vettek, azok is nagyon büszkék a munkájukra.
1: Mondtad, hogy nem dolgoztál még tűzijátékkal, és előtte megmondtad, hogy ennyi drónnal se. Mind a kettőt abszolút el tudom képzelni. Tehát, hogy ilyenkor az ember neki áll tanulni, vagy mit csinál, amikor egy ilyen teljesen új eszközpark jön?
0: Nekünk szerencsére azért nem kellett ennek a technikai részleteibe belemennünk, a mi feladatunk az volt, ilyen művészeti koordinátorként mondjuk, hogy megnéztünk egy csomó mindent, és láttuk, hogy mi az, amit lehet, és abból elkezdtünk részletes látványterveket készíteni, és nyilván onnantól kezdve, hogy ezeket így elképzeljük, meg mondjuk lepromptoljuk, és AI-jal vizualizáljuk, hogy mit így szeretnénk, hogy legyen, utána elindul a közös gondolkodás a drónos céggel, aki viszont pontosan tudja, hogy mi az, ami nem fog működni. Oké, itt egy kép, de akkor ez hogy jöjjön létre, honnan, hová tartson a dinamika, hogy alakuljon ki, mit lássunk meg először, merre forogjon. Ugye itt az is egy nagyon fontos kérdés volt a drónnál, hogy ez egy óriási felület, ez egy sokszorosa a parlament épületének, ez az, mondjuk egy drón formának a felülete. És fontos volt az, hogy látható legyen minél több irányból, ezért a legtöbben megpróbáltunk valami fajta ilyen félkör mozgás belevinni, hogy látható legyen akár a Margit híd felől, és a Lánc híd felől is, sőt, ideális esetben akár Pestről, hiszen ez olyan magasra megy, hogy ezt simán Pestről is lehetett látni.
1: Na most elébe vágtál, pont hasonló témakörben kérdeztelek volna, meg kérdezlek is, hogy azt, hogy hányan fogják látni, meg honnan, meg hogyan. Tehát ez pont ez, amit elkezdtél mondani, hogy milyen mértékig lesz ez élvezhető, mekkora tömegnek, és ők hol fognak állni. Ezt hogyan kezdjél az ember felmérni, meg kiszámolni? Még csak elébe vágva egy mondattal, hogy ugye régen, amikor én gyerkőc voltam, akkor mindig a Gellért hegyre lőtték, vagy onnan lőtték, és lehetett tudni, közelben laktunk, hogy hova áll az ember. De aztán ugye átkerült valamelyik hídra, aztán most a Dunáról is lőtték már a magát a tűzijátékot. Ez meg egy nagyon komplex show, amit most te felvázoltál. Magyarán hogyan kalkulál azzal az ember tervezéskor, hogy ki hová álljon, meg hányan fognak ott állni?
0: Hát nyilván egy ilyen nagy nemzeti ünnep, óriási sójának az egy velejárója, hogy kevesen részesülnek a teljes fizikai élményben. Tehát nagyjából a Batthyány tér és környéke, az a rakpart szakasz volt az, ahonnan tökéletesen lehetett látni minden látványelemet. Végül biztonsági okokból döntöttünk úgy, hogy magát a tűzijátékot kiterjesztjük a Lánchídon túlra egészen az Erzsébet hídig. Oda is raktunk két uszályt, és arról is lőttük a tűzijátékot, de ennek már csak az volt az oka, hogy széthúzzuk a tömeget.
1: Ezt akartam kérdezni, tehát a biztonsági ok itt az volt, hogy ne egy helyen álljon mindenki. És ennek a, ugye ez egy kommunikációs műsor is, az ennek a kommunikálása, hogy ki hova menjen, tudom, hogy az már nem a művészeti koncepció rész, de hát így, mint a szervezők között láthattál ilyet, hogy hogyan terelik az embereket előzetesen, hogy hol kössenek ki.
0: Hát ez egy nagyon nehéz dolog, és szerintem nehezen és mérhető. Mi tudtuk azt, hogy, hogy azt szeretnénk átadni, hogy alapvetően Budáról Pestre kell nézni, és ideális esetben a Batthyány téren, de legalábbis a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszon lesz érdemes állni. És ezt próbáltuk elmondani, kiküldtünk rengeteg sajtóközleményt. Én úgy láttam, hogy azért ez sok helyen átjött. Azt, hogy ezt mennyire tartják fejben az emberek, az, az egy fogas kérdés, szóval azt én sem tudom megmondani, hogy volt-e olyan, aki, aki csalódott, mert rossz helyre ment. Mi nem nagyon kaptunk szerencsére ilyen visszajelzést. Illetve amit még tenni tudtunk, az az, hogy a parlament másik oldalát is bevetítettük, tehát a Kossuth térről is igazából volt egy show élmény, ugyanazok a vetített tartalmak, vagy hát azoknak az adaptációi ki voltak vetítve a parlament Kossuth tér fölé oldalára, ahol a show idejére már nagyon sokan összegyűltek szintén.
1: És a drónokat lehetett látni ettől arról is?
0: Tehát igen, egy bizonyos magasság fölött már a, már a drónok is megjelentek. Nyilván hátulról láttad. Én nem láttam sajnos még onnan felvétel, de nagyjából azért a legtöbb forma szerintem kivehető volt onnan is.
1: A közvetítés az egy kulcskérdés. Én nekem külföldről hallgató ismerősem is jelzett vissza, vagy küldött képet, hogy milyen gyönyörű. Tehát a mediatizálás ilyen értelemben, tehát az, hogy mit lát a kamera, az egy szintén egy összetett folyamat, gondolom, és abba is részt vesz az ember, belefolyik?
0: Igen, most egy nagyon különleges helyzet volt, mert augusztus 20-án indult el a közmédia híradása újra. Tehát ők is nagy erőkkel készültek erre a napra, és folyamatosan kapcsolatban voltunk, ahogy alakult a programunk, osztottuk meg velük az összes információt, hogy mire lehet számítani, mi mikor látsz. És még itt is az volt, hogy, hogy hallottuk a korábbi közvetítésekkel kapcsolatban, hogy nem volt elég jó minőségű, nem volt elég ambiciózus, és volt egy rendező barátunk, Bernát Milán, aki, aki bejelentkezett nálunk, hogy ő szeretné ezt rendezni. És akkor végül sikerült az MTVA-val egyességet kötni, hogy a, hogy a Milán gyakorlatilag félig nekik bedolgozva, félig a mi ötleteink mentén, vagy a közös brainstormjaink mentén gyakorlatilag adásrendezőként bekerül ebbe a projektbe. Készült egy prológus az egész show műsorhoz, és a Milán kinézett egy csomó olyan kameraszöget, ami korábban eddig nem volt. Közeli képeket, olyan, olyan szögeket, ahol a Dunán tükröződve látszik a tűzijáték. Picit ilyen innovatívabb, ambiciózusabb szögeket. Volt talán 11 néhány kamera, de hát egy ilyen showt az akár százal is lehetne közvetíteni.
1: Igen, akár mennyit, szóval egy BL meccset is nem tudom hányal közvetítenek, hogy mindenkinek az arc rezdüléses igen látszódjon. Tehát...
0: De hát közel 500 000 nézték, ami, ami egy jó nézettségnek számít, és én azt gondolom, hogy elég magas minőségű lett a közvetítés. Illetve itt még egy ilyen izgalmas gondolatot vittünk a dologba. Elhagytuk a narrációt a show műsorból, tehát nem volt a helyszín semmilyen narrátori hang, aki vezette volna a történetet, de úgy gondoltuk, hogy a tévében viszont erre szükség lehet, illetve ők is mondták, hogy szokott lenni valamilyen fajta kommentátor jellegű ember, aki így végig kommentálja, és akkor erre az lett a megoldásunk, hogy felkértük Nyári Krisztiánt, hogy, hogy találjon ki valami dolgot erre, erre a helyzetre, és ő azt találta ki, hogy, hogy irodalmi idézetekből válogatott minden jelenethez rövid részleteket, és így nem konkrétan, nem szájbarágosan megmagyarázni akartuk azt, hogy egy-egy jelenet miről szól, hanem magyar kulturális produktumokból rövid töredékeket használtunk fel, amik mégis passzolnak ezekhez a témákhoz, és adnak neki egy mélységet, egy másik réteget.
1: Hát valami támpontot akkor, hogy, hogy mibe kapaszkodjunk, vagy mit lehet, akinek igen a vizuális elem az még megtámogatható egy ilyennel. Nagyon, nagyon érdekes és nagyon jó ötlet. Ez a Krízisek és pofonok, Kálmán Mátyás, fényművész, médiaművész a vendégem, és azonnal jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Kálmán Mátyás, médiaművész, fényművész a vendégem. Fényművészet, hát ez egy eléggé... Hát, hogy mi a pillanatnak szóló, értem, hogy a YouTube-on fent van, meg közvetíti a televízió, de hát azért alapvetően ez a pillanatnak szóló élmény a fénynél talán semmi nem tűnékenyebb, hogy egy ilyen közhelyet mondjak. Mégis megpróbáltatok a közelmúltban valamiféle ilyen kiállítást, vagy múzeumot csinálni ennek, ugye az Inota Fesztiválon. Itt mi a koncepció, vagy hogyan kell ezt elképzelni, hogyan lehet ennek valamilyen módon emléket állítani?
2: Izgalmas feladat, az biztos. Ugye az Inota Fesztivál az most már negyedik évben volt. Alapvetően ez az Inotai hőerőműnek az elhagyott területén kerül megrendezésre minden évben. Az elején egy fesztiválként indult, egy 4 napos fesztiválként, viszont tavaly rájöttünk arra, hogy rengeteg olyan ember van, akik környékbeli emberek, és a legtöbb helybelinek valamilyen rokona, ismerős, az dolgozott ebben az erőműben, hiszen ez az ország egyik legnagyobb erőműve volt annó, és nagyon kötődnek hozzá, és rengeteg történet van a helyjel kapcsolatban, viszont zárva van egész évben ez a hőerőmű. Arra jöttünk rá, hogy egy csomóan eljönnek a fesztiválra a zene ellenére, hiszen nem szeretik feltétlenül azt a progresszív zenét, ami nálunk szól.
1: Ez ilyen tucs-tucs, ami ott van.
2: Ez inkább kísérleti elektronika, nagyon sok kísérleti formáció van nálunk, zenekarok is, elektronikus zene is, alapvetően az elektronikus zene dominál, de annak is egy ilyen kísérleti progresszívebb vonala.
1: Whitefülőeknek
2: van kifejezetten. Viszont rengeteg környékbeli jött a hely miatt, és azt vettük észre, hogy ez egy teljesen külön lába tud lenni az Inota projektnek. Úgyhogy tavaly már elkezdtünk egy olyan kiállítást csinálni, amiben az Inota Fesztiválon látható fényinstallációkkal együtt megnyílik a terület, de még nincs zene, nem építünk egyetlen egy színpadot se, hanem végül is egy kiállító térré formáljuk ezt a 250 ezer négyzetméteres óriási ipari területet, ami bejárható nyilván szürkülettől, sötétedéstől este 11-ig éjfélig. És idén minden eddiginél nagyobb sikere volt, 10 000-en jöttek el csak a kiállítást megnézni, ez tényleg szinte a semmi közepén van, tehát nem a város szövetén belül, hanem jóval arrébb Várpalotától, és nagyon nagy sikere volt ezeknek az egyébként viszonylag kísérleti fényinstallációknak, tehát hogy itt semmilyen nagyon populáris dolgot, vagy nem egy ilyen luminaparkszerű, nem tudom, hupikék, törpikék dolgokat kell elképzelni, hanem ezek művészeti, nagyon sokszor helyspecifikus installációk, nagyon sok olyan művész, akivel dolgozunk, az kifejezetten ezekbe a terekbe tervezi az installációját, vagy van olyan, akinek van egy készműve, de oda adaptálja. Tehát mi kifejezetten olyan artworköket állítunk ki, amik valamilyen módon kötődnek a helyhez. Van egy-két kisebb terület, ahol meglevő kisebb műalkotásokat várunk, de a nagyobb felületeket, a hűtőtorony belsejét, vagy a kazánteret mindig olyan alkotóknak adjuk oda, akik kifejezetten oda terveznek valamit, és akkor az ott van most így a kiállítással együtt már 3-4 hétig, és aztán valóban marad utána egy videodokumentáció. Sajnos
1: azt mondjuk, hogy lebontjuk, ugye? Levontjuk a fényjátékot. Elgondolkoztatott, hogy ugye alapvetően épületeket, meg tűzfalakat, meg ilyen nagy felületeket szoktatok, vagy szoktak megfesteni, ugye ezt el lehet mondani, tehát valami objektumot. Igen. Hogy vannak az objektumtól eltérő tervek, installációk, és akkor azt adaptálja az ember a meglévő épületre? Azt mondja, akkor ezen ez így fog megjelenni?
2: Hát vannak vetítések is. Itt nálunk például idén volt 2 vetítés kiállítva, azok kifejezetten az egyik a hűtőtoronyra készült, a másik a turbina csarnok oldalára, de a többi mű esetében fizikai artworkökről beszélünk, tehát például a hűtőtorony belsejében egy Lukács Tuninger nevű svájci, francia alkotó állított ki, és ő nagy teljesítményű intelligens lámpákkal meg füsttel, meg egy fizikailag megépített szerkezettel, igazából egy ilyen mozgó szivárványt hozott létre, ami ott volt ennek az óriási 60 méter magas kéménynek a belsejében, és azt nézhették meg a nézők. Van egy német alkotó, Sven Sauer, aki egy másik nagyon izgalmas installációt készített, ő egy ilyen modell vasútra szerelt fényeket, ami egy hatalmas pályán járt be egy utat, ilyen 60 négyzetméteres platformot építettünk neki, és rengeteg apró üveg, törött üveg darabkát helyezett el, és ahogy ez a vasút átvilágította az üveget, úgy hozott létre egy nagyon izgalmas fényjátékot. Ezek olyan fizikai installációk, amiket oda szállítunk, és ott kerülnek kiállításra.
1: Kicsit elborult ötleteknek tűnnek, de nagyon, nagyon érdekesek. Ami az én fejemben volt, az, hogy van valamiféle épület, helyszín, és akkor annak az adottságait nézi meg, én így feltételeztem, az a művész, aki erre tervez valamit, és azt mondja, hogy itt ez kiugrik, ott van egy torony, akkor azt valahogy belekalkulálom, az erkélye máshogy jelenik meg, tehát ugye azt gondoltam, hogy így nagyon megköveteli maga a fizikai formája egy ilyen objektumnak az, hogy hogyan működik rajta mű.
2: Hát ez a klasszikus épületvetítés, vagy hát a projection mapping, amiről beszélsz, amikor van egy vagy 3D-vel beszkennelt felület, vagy egy befotózott felület, és ahhoz van igazítva minden animáció, ami rávetül. Ilyen is van nálunk.
1: De ez a kevésbé kihívás?
2: Azt hiszem, hogy ez most talán egy kevésbé progresszív iránya igazából a fényművészetnek. Én azt érzem, hogy kevés újat tudnak mutatni mostanában ebben a műfajban, nagyon elterjedt lett, nagyon sokszor köszönnek vissza ugyanazok a hatások, de azért ebben a műfajban is találunk minden évben néhány izgalmas alkotót, és próbálunk ebben is tényleg mindig újat mutatni. Viszont nagyon feltörőben vannak az olyan fizikai alkotások, amiket konkrétan körbe lehet járni, ahol van egy olyan térélmény, amihez tényleg ott kell lenni, és amit nem tudsz otthonról megnézni, vagy megélni teljes valójában.
1: Mekkora technológiai park kell egy, nem a fesztivál, az nyilván óriási, de amikor egy műről beszélsz, tehát akkor mekkora, nem tudom, miben mérik ezt, wattba, vagy nem tudom, de hogy hogyan kell egy ilyen installációt, mondjuk, ami már egy ilyen nagyobb épületnek a bevetítése megvalósítani?
2: Hát egyébként érdekes módon egyre hozzáférhetőbbek ezek a technikák. Nálunk a legnagyobb vetített felülethez 4 nagy teljesítményű projektor jött. Ezt szponzorációként kaptuk egyébként, szóval szerencsére nem kell itt mindent kibérelnünk, pláne ilyen hosszú időszakra. A technika jelentős része az a sajátunk, egy másik részét szponzorok adják, és a harmadik részét meg igazából a művészek hozzák magukkal.
1: Hiszen az része az installációjuknak.
2: Pontosan, és akkor egy nagyon kicsi rész az, amit bérnünk. Általában a fesztiválhoz kifejezetten kellő hangtechnika, meg kiegészítő eszközök, amiket...
1: Szeretném, hogy a biztosítás és a biztonsági szolgálat az egy picit...
2: Hát igen, nálunk nagyon sok a kordon, tehát hogy mi úgy oldjuk meg a biztonsági dolgot ezen a hatalmas területen, hogy minden évben újra és újra végigjárjuk, hogy milyen terület az, ami tényleg biztonságos, vagy könnyen biztonságossá tehető mondjuk takarítással, vagy ilyesmi, és ami nem, azt viszont körbevesszük egy óriási kordonrendszerrel, szerintem 1,5-2 kilométer kordont beépítünk minden évben.
1: Akkor az is egy jelentős tétel, akkor az ember nem gondolna, hogy a fény vetítésnek a kordonépítés az egy jelentős. Nem a bekerülésre, az csak az jutott eszembe, igazából picit ezért kérdeztem, mert volt ugye valamíg az előző parlament esetében volt egy ilyen kis szurkapiszka, hogy mennyibe kerül az, hogy a Népstadion, vagy most ugye Puskás mi egész évben, egész éjjel díszkivilágítása van, hogy ez micsoda költség, és akkor mondta a felelős miniszter, hogy 6000 forint naponta, tehát hogy valamilyen nagyon pim összeg, tehát hogy ez maga, ez az, hogy valami világít, az most már nem annyira extrém igazából, csak ez.
2: Hát nem, extrém nagyok a felületek, és nekünk most már egész nagy lámpaparkunk van, és minden évben veszünk még, és mindig az a vége, hogy még kéne fény.
1: És évközben is jártok, keltek vele, és akkor
2: hát tudtok... ugye használjuk mindenféle saját projekthez. A Fénydóm volt, ami még ilyen nagyon igen, meghatározó projekt volt nekünk. A Biodómba nekünk sikerült először bejutnunk, és nem csak bejutnunk, hanem megnyitnunk azt a nagy közönség előtt 24-ben. Ez egy nagyon izgalmas együttműködés volt az állatkerttel, igazából ők tették lehetővé.
1: És egy fura alakja van annak a Biodómnak.
2: Hát egy nagyon, nagyon izgalmas helyszín, és ott ugye ki van építve egy látogatói útvonal, viszont egészen addig, amíg mi meg nem jelentünk, addig például hiányosak voltak a korlátok, mert így nem gondoltak arra, hogy ide így be lehetne engedni az embereket. És akkor kipótoltuk azt a néhány korlátot, és ugye ott nyers beton van jelenleg is, most már néhány dekorációval kiegészítve. De ezekben a nyers beton medencékbe raktunk fényinstallációkat, ami ugye az állatoknak a helye, vagy a helyének kéne, hogy funkcionáljon. És ezen a kacskaringós útvonalon ugyanúgy, ahogy a tervek szerint az emberek az állatokat nézték volna, a mi installációinkat nézhették. Ez is egy nagyon-nagyon rövid idő alatt összehozott projekt volt, több mint 30 alkotót vontunk be, és 2 hétig voltunk nyitva.
1: És utaltatok a ábrákkal arra, hogy a helyszelleme meg az állatok?
2: Igen, hát próbáltuk azt a koncepciót tartani, hogy minden installáció valamilyen fajta természeti témát dolgoz fel. Nyilván ez volt olyan, ami a világűrt, és volt, ami mikroszkopikus dolgokat dolgozott fel valamilyen módon, szóval ezt azért tágan tartottuk, meg nem is volt tényleg sok időnk, hogy válogassunk, viszont az nagyon izgalmas, hogy van ott egy 3 millió literes medence, amit ugye a cápáknak építettek, és ezért tudtunk víz alatti fényinstallációt is csinálni, ami egy elég izgalmas.
1: És ebbe volt rutin, vagy ez is olyan, mint amit beszéltünk a drónokról, hogy...
2: Nem, semmi rutin, ez abszolút kísérletezés volt, és aztán 2 hét után, azt hiszem az utolsó nap, akkor már is kezdett így vibrálni ez a ledes installáció, ami a víz alatt volt.
1: Ami egy plusz réteget adott akkor igen, az értelmezésnek, igen. Ugye? És akkor még azt is lehetett értelmezni. Pont egy valami hasonló gondolkoztam, hogy ugye ez egy nagyon technológiára épülő, meg innovációra épülő művészeti műfaj, hogy gondolkodsz arról, hogy a művészeti koncepciónak a technológiai kihívásokkal való ütközése az hogyan működik, meg milyen kompromisszumokat kell mondjuk hozni, pusztán azért, mert iszonyú sok mindent tud a technika, de hát nyilván a képzelet meg egy picit még színesebb.
2: Hát küzdelmes dolog ez mindig a technológiával. Egyébként annyit finomítanék, hogy nem feltétlen technológia igényes műfajról beszélünk. Most nálunk Inotán is volt ilyen installáció, de én is csináltam olyat, ami egyetlen egy fényforrással működik, és mondjuk forog, és abszolút low-tech. Tehát nem feltétlen kell ide nagyon bonyolult szoftvereket, vagy nagyon high-tech projektorokat elkezdeni. Nagyon sokféleképp lehet fényművészeti alkotást létrehozni. Igazából nem is biztos, hogy erről érdemes egy külön műfajként vagy művészeti ágként beszélni. Én nem feltétlen vagyok annak a híve, hogy ezt teljesen így külön válasszuk minden mástól. Ez néha képzőművészet, néha showtechnika, néha pedig nem tudom, videóművészet mondjuk, tehát hogy szerintem alapvetően be lehet ezeket a műveket sorolni más műfajok alá, az fogja össze ezt az egészet, hogy a fény az valamilyen központi szerepet játszik az alkotásban.
1: De az, hogy értem, teljesen igen, tehát ez valóban meggyőző. Nagyon sokszor viszont úgy képzelem, hogy számítógépes technológia van
2: igen. Mögötte. Hát van sokszor persze az van, és most Inotán is például volt olyan, hogy kazántér, aminek van egy óriási, nagyon bonyolult ilyen fém szerkezete, ez egy ilyen 25 méter magas, 10 méter
1: jó helyszínek lehetnek
2: szerkezet.
1: Ezek.
2: Hát igen, érdemes eljönni. Oda egy helyspecifikus vetítést készített az egyik alkotó lézerrel, meg projektorral, és akkor ilyenkor ő ott van 3-4 estén keresztül, és lehet, hogy van már néhány ilyen szoftver töredéke megírva otthon, vagy animációs részlete, de azt a helyszínen tudja igazából
1: tehát ott
2: a térre igazítani.
1: A
2: igen, tehát csak ott tud összeállni, és csak az ő jelenlétével tud összeállni.
1: Meséltél arról, hogy itt a zenei, értem, hogy van egy bemutató, amikor még az a zene nem szól, de utána azért ez a zenei fesztivál, hogy ezek hogyan működnek együtt, amit hall az ember, meg amit lát az ember, tehát a képi világ, meg az audio világnak a működése, ritmusa, ezt kell egy művésznek figyelembe vennie, vagy hát majd csak lesz valami?
2: Alapvetően nem. Alapvetően, mivel óriási a terület, azért abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk igazából a buli vagy a fesztivál zenei programjai közben is igazából fut egy kiállításunk, és csomóan azt csinálják, hogy kimennek egy koncertről, mert sokan vannak, vagy kicsit elfáradnak, és körbenéznek, és megnéznek még két installációt. Egyetlen egy tér van, a Turbina csarnok, ami a legnagyobb hangárunk, ahol viszont mindig úgy kell megtervezni az installációt, hogy az a zenei vagy buli funkcióval együtt is működjön. Idén pont mi csináltuk oda a főinstallációt, és az volt ennek a megoldása, hogy amikor kiállítás volt, akkor egy saját zenéje volt, egy saját fényprogrammal, viszont a fesztivál alatt a fényesek a fénypultról tudták variálni az installációnak a színeit, tempóját, és gyakorlatilag egy eszközzé vált egy hangszerre, amin játszhattak.
1: De érdekes, csak az jutott eszembe, hogy a Szigetnek a legnépszerűbb termék az a fény volt egy időben, ugye?
2: Ja, igen. Igen. Bár az Győri, nem, az nem a Volt fesztivál volt.
1: De lehet, hogy igen, de mindesetre ott mindig árulták a igen. Feles pohárba a fényt. Mi mindenre jó? Ez volt a Krízisek és Pofonok, Kálmán Mátyás, fényművész, médiaművész volt a vendége. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Ez volt mostanra a Krízisek és Pofonok. Azt gondolom, hogy azért a fények és a fényjáték az tényleg talán magyarázat nélkül jobban beleillik ebbe a láthatóság észrevehetőség műfajba. Pár epizódon keresztül még folytatjuk a láthatóság témakörét, de most ennyi fért ebbe a műsorba, búcsúzik Böhm Kornél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, fogyatékossággal élő gyerekek versenyeznek ma Fóton. Nyárias időre van kilátás a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Demeter Diától hallják. Eltörlik az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, erősítette meg Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón. A miniszterelnök szerint a vállalkozások többsége semmit sem kapott a befizetéséért, miközben a kamara sokat költött saját működésére és népszerűsítésére. A kormány a politikai és a sport vezetői tisztségek szétválasztásáról is döntött. Politikusok és állami cégvezetők nem irányíthatnának nagy sportszervezeteket, megbízatások után pedig 4 évig nem vállalhatnának ilyen pozíciót. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasportversenyen ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta rádióknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
4: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
3: 110 ezer utas járatát kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt idén. A Mahart ügyvezetője közölte, ez több száz nemzetközi hajójáratot érintett. Somodi László azt is jelezte, hogy az ebből származó árbevétel júniusban mintegy 40, augusztusban már 80%-kal esett vissza a tervezethez képest. Megtisztulnak a fővárosi átkelők, kezdődik az őszi hídmosási program. A munkálatok az Erzsébet hídon indulnak. Szombaton a Budáról Pestre, vasárnap a Pestről Budára vezető oldalt tisztítják meg. Mindkét nap reggel 7:30 és délután 13:30 között dolgoznak a területen. A hídon közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. szinte már nyárias időre van kilátás a hétvégén. Ma délelőtt ugyan még lehetnek felhősebb tájak, napközben már alapvetően a napsütésé lesz a főszerep. Kisebb csapadék csak elszórtan alakulhat ki. Mérsékelt célben 24 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is derült napos idő várható, délután észak-nyugat felől kezdődhet felhősödés, 25-30 fok közötti csúcsok várhatók. Hétfőn érkezik az újabb front, ennek következtében néhány fokot hűl majd a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts csak kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén, a podcast lejátszókban és a YouTube-on is, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dolcsák Dániel vagyok, és ma arról beszélgetünk, hogyan néz ki egy vállalati vagy termékfejlesztő csapat dinamikája, amikor már az AI is ott izzik az emberek keze alatt. Szükség van egyáltalán csapatokra, vagy egy-két ember le tudja hozni a melót, amit korábban 10-12 szorgalmas kéz valósított meg. Hagyatkozhatunk-e mesterséges intelligenciára olyan témákban, amikhez nem értünk, vagy inkább a saját szakterületünkön tudjuk emelni a csapás számot. Mai vendégünk Hodiska Gergő, felhő, aki korábban a Ustream és Bitrise fejlesztési vezetője, vagyis VP of Engineering-je volt, illetve a Craft és Compass konferenciák szakmai felelőse, mostanság pedig az Agentic Engineering, vagyis az AI-jal való termékfejlesztés területét kutatja, és dolgozik is ilyen projekteken. Néha egyedül, néha csapatban, néha az AI eszközei társaságában. Szia Gergő, szia felhő.
2: Sziasztok! Üdvözlök én is mindenkit!
1: Ugye te voltál már az Epic Storiesnak korábban vendége, és ugye abban a témában egyébként, hogy hogyan skálázunk csapatokat, és hogy arról voltál ismert, vagy híres, talán ezt is lehet mondani, hogy nagyon jó érzékkel nyúltál hozzá ahhoz, hogy mondjuk hogyan lehet akár ugye a Ustream-es időkre gondolunk gyorsan fejlődő, vagy gyorsan növekvő csapatokat növelni, összerakni, egyben tartani. Most pedig leginkább, ha nézzük, hogy milyen ügyekkel foglalkozol, vagy milyen témákban kommunikálsz, akkor azt látom, hogy kifejezetten a Agentic AI projektek vannak az asztalodon, ahol kifejezetten nem a csapatnövelésről van szó, hanem az eszközhasználat mondjuk csapat helyett, hogy mi történt a kettő között, mi változott meg a világban, vagy a te világodban, hogy a csapatskálázástól eljutottál az Agentic AI orkesztrálásig.
2: Hát ennek van két praktikus része is. Én az elmúlt 5 évben tanácsadóként dolgozom alapvetően, plusz ott vannak a konferenciák, és amikor a tavalyi, vagy hát az idei Craftra készültem, akkor lényegesen több energiát kellett beletenni, mert az AI az annyira emergens, és kicsit olyan, hogy mire valami letisztulna, már újból emergensé válik az egész, tehát ez egy kicsit nagyon érdekes landscape, ami folyamatosan változik. És ott rengeteget tanultam, és rájöttem, hogy nekem muszáj visszamenni a fejlesztésbe, mert egyszerűen túl, bizonyos számomra túl egyszerűbbé vált most már egy teljes projektet végigvinni, akár egyedül nulláról a végéig, és hogy muszáj ezeket az izmokat visszaépíteni, meg ezen a téren kísérletezni, ez egy túl értékes dolog, ebből nem maradhatok ki. Ez volt az egyik mozgatórugó. Ugye a tanácsadás vonalon meg azt láttam, hogy azért korábban rengeteg energiát tettek cégek, hogy hogyan lesz jó az embereknek, hogyan alakítsunk ki csapatokat, incentíva rendszerek, karriermátrix, mindenféle mókázás. De azért most az elmúlt 1-2 évben egyre inkább rá vannak feszülve a cégek, hogy úristen, mit kezdjünk az AI-jal.
1: És vagy inkább mit kezdjünk az emberekkel, miután az AI-jal megcsináltatok a mellót, vagy ez nagyon provokatív?
2: Hát szerintem talán most van egy olyan apró jelek, hogy újból kezdenek az emberek fontossá válni, de így szerintem olyan szintű ráfeszülés volt, főleg mondjuk az ilyen IT vezetők terén, hogy viszont teljesen lement az emberekről a fókusz egy csomó cégnél, mert ugye mindenhol az elvárások jöttek, hogy random cikkekbe olvassuk, hogy 2x engineering, 3x engineering, 10x.
1: Ezt fejtsük ki, ez mit jelent ez?
2: Hát ugye amikor sok cég állítja magáról, ami érdekes mondan nem mindig igaz, hogy ők mondjuk ugyanannyi emberrel kétszer annyit érnek el, vagy háromszor annyit érnek el. És nekem nagyon vicces, mert van egy rendszer, amit használnak fejlesztő csapatok hatékonyságának a mérésére. Ez egy nagyon jó eszköz, és én attól a cégtől hívtam előadót, és ő azért elmondta, hogy ő ugye látja a cégeknek a számait, és azok a számok nem mindig pont azok, amiket ők kifele kommunikálnak, tehát azért néha van egy kis porhintés is, de az biztos, hogy lényegesen hatékonyabban lehet működni, hogyha ennek meg vannak a megfelelő feltételei. Csak amit akartam utalni, hogy azért nagyon sok IT vezetőn egyszerűen egy hatalmas nyomás volt, hogy muszáj elkezdeni valamit az AI-jal, teljesen irracionális elvárások, és ez szerintem levitte a fókuszt az emberekről egy ideig. Legalábbis nagyon sok embernél én ezt tapasztaltam, hogy egyszerűen valamit el kell kezdenünk, csináljuk, de

0: egyébként elég ilyen két oldalról nyomasztott satuban kiutat jelent, vagy szerinted mi mondjuk így a helyes hozzáállás, akár IT vezetőként, de szerintem nem csak IT vezetőként, nyilván te fejlesztésekkel foglalkozol, de ahogy látszik, ez a feszültség egyébként az egyéb területeken, nem tudom, a sales-től a marketingen át, a bármilyen termékfejlesztésig mindenhol igaz tud lenni. Ugye mindenhol igazából az agentik eszközök bele-bele marnak, nyilván ahol fő tartalom létrehozás van, tehát mondjuk dokumentumírás, ott aztán végképp elszaladt aló, úgy látszik nagyon sok esetben.
1: Hát szerintem kezdenek jó praktikák kialakulni. Az egyik legfontosabb szerintem az, hogy egyrészt egy cél legyen tisztában azzal, hogy milyen célból akar. Ezt akár még régen egy agilis transformációnál is ugye a többségük megbukott, nem véletlenül, mert kvázi azért vezették be az agilist, mert hogy eleve nem szeretem a szót, mert hogy be kell vezetni, mert mások is bevezették. És az eleve szerintem ez már egy rossz hozzáállás ahhoz, hogy elkezdjünk valami új dolgot használni. Tehát ez nem fontos, hogy értsük meg, hogy mit várhatunk ettől, milyen függőségi rendszer van ennek, és akkor kezdjünk el még az alapoktól építkezni. És mondok egy példát, nem tudom, mondjuk van egy olyan hívjuk hagyományos szervezetnek, ami negyed évente tud egy új termékverziót kirakni. Nem biztos, hogy sokkal előrébb lesz, hogyha hirtelen elkezd sokkal több kódot létrehozni jájjal, mert egyszerűen nincsenek meg az alapjai ahhoz, hogy utána ezeket a kódokat biztonságosan élesbe tudja tenni. Tehát lehet, hogy neki nagyon sok energiát abba kéne tenni, hogy mondjuk hogyan tudna az AI-t arra használni, hogy egy stabilabb védőhálót alakítson ki. És akkor rengeteg ilyen fajta megközelítés van, de szerintem ez a fontos, hogy egy kicsit ilyen first principle jelleggel gondoljuk át, hogy hogyan működünk, hol vannak a szűk keresztmetszeteink, hol tudunk hatni. Ugye nagyon sok cégnél látom azt, hogy most ugye már kezd lecsengeni ez a token maxing, hogy az ment, hogy használj rengeteg tokent, volt ahol konkrétan, és ismerek olyan céget, aki elvileg értelmes cég, és mégis majd, hogy nem azt nézték, hogy kódsorba többet kell az embereknek kihozni, ugye, ami teljesen egy idióta elvárás. Tehát szerintem az is nagyon fontos megnézni az incentívákat, hogy hogyan vezetünk be új dolgokat. Ugye volt sok cég, ahol eleve az emberek attól tartottak, és kicsit úgy is volt keretezve, hogy itt cél az majd, hogy kevesebb ember legyen. És nyilván egy ilyen környezetet hozok létre, akkor kevésbé lelkesek az emberek abba, hogy még új dolgokat próbáljanak ki, tehát akár ez sem mindegy, hogy...
0: Igen, itt eszembe jut, hogy itt ez a csapat kell-e, nem kell, majd ugye erre is így rátérünk, de hogy mondjuk a Meta, vagy a nem tudom, Amazon környékén a többször volt ilyen hír, hogy ők versenyeznek, hogy melyiknél nagyobb arányban van már a AI által létrehozott kódmennyiség, de hogy valójában nem tudom, az Amazonnál volt azt egy olyan statement, hogy gyakorlatilag addig kellenek azok a fejlesztők, amíg megírják azokat az AI-okat, amik utána programoznak tovább, de hogy az mondjuk így nem annyira esik jól így emberként, hogy azt mondod, hogy gyakorlatilag a saját halálos ítéletedet készíted elő, vagy mondjuk így a saját magadat helyettesíted abba, azt gondolom, hogy ha ott valakinek van egy vascső a kezébe, akkor biztos be fogja dugni a küllők közé.
1: Ez így van, az más dolog, hogy ezek a sztorik pontosan úgy voltak, ezeket nagyon nehéz szerintem kívülről látni. Ugye ezek a cégek azért, amit kommunikálnak, meg ami történik, az nagyon más. Vagy alapvetően, ahogy én láttam, a sztori az arról szól, hogy muszáj többé tenniük a CapEx-be, datacentereket kell építeni, muszáj spórolni az embereken, és akkor most mondhatnád azt, hogy hát én egy genya kapitalista vagyok, és emberek helyett datacentert építek, de ugye ennek kicsit rossz a PR-ja, és akkor mennyivel jobb azt mondani, hogy hát mi növeltük az AI hatékonyság által, amit el tudunk érni, ezért kevesebb emberre van szükség. Szóval nagyon nehéz szerintem ilyen szempontból tisztán látni.
0: Egyébként azt szerintem egy jó tanácsként akkor elteheti magának mindenki, hogy az ilyen headline-okból jövő bullshit-eket azt minimum mélyen értelmezzük, és gondoljuk át, hogy mit jelent valójában, de hogy mondjuk, hogy a reflexből elkezd valaki ugyanúgy cselekedni, akkor, mint mondtad az agilis példádon keresztül, akkor szinte biztos, hogy lyukra fut.
1: Igen. Tehát ugye a konfok kapcsán is ezért nagyon nehéz akár a praktikák szintjén is megtalálni azt, hogy mi az, ami értékes, mi azért nem, mert ugye főleg így, hogy rengeteg tartalmat lehet létrehozni, rengeteg a fölösleges tartalom, meg rengeteg a szemét, az önreklám. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami nem igaz, vagy nagyon kontextuális. Meg ami szerintem egy nagyon érdekes dolog, ez egy pár napja állt össze nekem is, hogy néha még fejlesztők között is nagyon nehéz erről a témáról beszélgetni, mert hogy annyira emergens az egész dolog, hogy az, hogy én most elindultam egy adott irányba, az meghatározza, hogy mit látok ebből a világból. Tehát itt még nincsen meg az, hogy itt születtek könyvek, születtek olyan dolgok, amiket már le tudtunk szúrni, hogy ezek ilyen cölöpök, amiket mindenki ismer, és akkor ehhez képest tudunk viszonyítani. És így nagyon könnyen lehet, hogy teljesen mást értünk ugyanaz alatt a szó alatt, tehát hogy nagyon nehéz akár beszélgetni is. És szerintem megint olyan dolog, hogy ez korábban is igaz volt, hogy nem tudom, mit értünk egy epik alatt,

0: az Epic Podcastban vagyunk, de hogy de itt meg szerintem pláne igaz, hogy, hogy azért is nehéz beszélgetni, mert annyira kontextustól függ, hogy mikor mi működik, kinek mikor van igaza, és az emberek többsége úgy láttam, hogy, hogy az egyszerűsítés szereti, de ebben a világban szerintem ez mindig hasznos. És akkor még egy gondolat, amit még erre rácsatolnék, hogy szerintem iszonyú fontos, hogy itt mindenki saját maga használja ezeket az eszközöket, és saját maga elkezdjen kvázi a saját izmait, saját intuícióját kialakítani, mert én is úgy jártam, hogy rengeteget tanultam, meg olvastam erről a témáról, ahogy készültem a konfokra, de teljesen más volt, amikor először leültem. És ráadásul ez napi szinten változik, tehát tényleg muszáj több modellt használni, sok dologra használni, rájönni, hogy itt megbízható, itt nem megbízható, itt tudok delegálni magabiztosan, itt abszolút nem tudok. És ezek nagyon fontosak, mert ha csak az ilyen átlag megoldásokat elfogadjuk, akkor szinte biztos, hogy legjobb esetben is nagyon átlagos eredményeink lesznek.
1: Szerintem így ilyen egy-két évtizede gyakran lehet hallani, hogy a kritikus gondolkodás az a következő időszak nagyon fontos képessége, így szerintem nagyjából itt a, hogy az AI ez annyira kész terméket ad elét, hogy muszáj kritikusnak lenned, mert automatikusan elfogadva tényleg egy kicsit veszélyes, viszont így két irány van ugye a tapasztalatok szerint, amire ugye az ember rá tud lépni. Az egyik az, hogyha valamihez értek egyébként is, akkor a saját képességeimnek a búsztolása, vagy a saját kapacitásomnak a növelésére tudom használni az eszközöket, akkor mondjuk a cég szemében úgy tűnök egyébként, hogy az eddig is jó munkás ember az mondjuk egy ilyen sokkal nagyobb kapacitással bír, a másik pedig, hogyha valamihez nem értek, akkor azt helyettesítem, és nem kell mondjuk körém még 6-8-9-10 másik szakértelemmel rendelkező ember, hanem mondjuk azokon a területeken így meg tudom támasztani magam, melyiknek mik így szerinted a praktikái, és mik a veszélyei, vagy hol érdemes egyébként figyelni?
0: Hát egyet visszalépnék, ami talán egy érdekes keretet ad ennek a témának, hogy jelenleg nagyon sok olyan, ugye ezeket gyakran én AI native cégeknek hívjuk, tehát nagyon sok olyan cég jön létre, ahol bizonyos területeket, termékrészeket, terméket egy-egy ember el tud vinni. Nyilván ennek megvannak a feltételei, hogy azért alapvetően egy nagy nyitottság kell, hogy én mondjuk magamra ne úgy tekintsek, hogy én egy fejlesztő vagyok, hanem én mondjuk egy termékért vagyok felelős, és akkor meg kell értsem, hogy milyen aspektusai vannak mondjuk a termékfejlesztésnek. Ez egy gondolatmorzsa, és akkor a másik gondolatmorzsa, hogy ha én agentekkel tudok valamit hatékonyan csinálni, akkor ott az egyik legnagyobb időveszteségem az lesz, hogyha nekem emberi ilyen handoffokra kell várni, tehát amikor emberek egymásnak adnak át információt. Tehát nekem olyan folyamataim vannak, ahol nagyon sok emberi átadás van, akkor én biztosan sokkal-sokkal lassabb leszek, mint egy olyan cég, akinek olyan folyamatai vannak, ahol ebből kevesebb van. És akkor ebből a keretezésből szerint...
1: Az emberi átadás alatt érthetünk egy meetinget, vagy egy elküldött levélre
0: választolást? Igen, egy információ átadást, akár azt, hogy ő a subject matter expert, és akkor rá kell várni. Én nem érem el azt az információt, ergo nem tudok egy okos döntést hozni anélkül az ember nélkül. Tehát ennek igen rengeteg aspektusa lehet. És amit ezt ki akarom futtatni, az, hogy azok a cégek, akik el tudják azt érni, hogy minél kevesebb emberi átadással, de nyilván jó minőségű, meg értelmes dolgok tudjanak születni, azok versenyelőnyben lesznek. És ugye ez adott esetben az azt is jelenti, hogy ők egyre gyorsabban tudnak haladni, mert ők azon a rendszeren, ami lehetővé teszi nekik, hogy gyorsabban tudjanak haladni, azon a rendszeren is gyorsabban tudnak dolgozni, mint mondjuk egy olyan cég, akinek a rendszere csak azt teszi lehetővé, hogy lassan tudjanak a rendszerükön dolgozni. És ebből a nézőpontból szerintem iszonyú fontos, hogy a cégek ebbe befektessenek. És ugye most még nagyon nehéz látni azt, hogy egy adott cég adott esetben miatt nagyon komoly versenyhátrányba tud kerülni, főleg olyan cégeknél, aminek úgymond a világi vagy fizikai beágyazottságuk nagyon magas, nem tudom, hát egy OTP-t ezt nem veszélyezteti most Magyarországon, de most van egy olyan cég, akinek alapvetően egy digitális terméke van, és van egy másik cég, aki hasonló digitális terméket épít, de mondjuk 10 emberrel háromszor annyit tud megcsinálni, ezek miatt az aspektusok miatt, akkor előbb-utóbb esélye nem lesz.
1: Tehát ezt nevezhetjük akkor ilyen kumulatív hátránynak, ami ugye minden egyes forduló után egyre nagyobb, és ugye gyorsul is.
0: Meg igen, tehát én azt gondolom, hogy ez kényszer lesz, hogy a cégek támogassák azt, és adott esetben is várják azt, hogy az emberek kezdjenek el kilépni a kis kényelmes zónájukból, és kezdjenek el adott esetben egy adott workflow belül több lépést tónolni. És akkor ez nyilván azt is jelenti, hogy akkor viszont érteniük is kell hozzá.
1: Visszaértünk ugyanahhoz, hogy ugye egyik sem elhagyható, vagy egyik sem kiemelhető, de hogy azért mégis más az értek hozzá, és használok hozzá AI-t, és a nem értek hozzá, és azért használok hozzá AI-t típusú dolog, és hogy ebben, amit mondtál, hogy ez a hagyjuk ki ezt az emberi reakcióra, várakozást dologban, nyilván inkább az utóbbi tűnik akkor érdekesnek, hogy azokkal a területekkel mit kezdjünk, amihez egyébként nem értünk.
0: Hát igen, és szerintem egyszerűen most muszáj sokat tanulni mindenkinek, mert versenyhátrány lesz.
1: Hogyha... Ez akkor azt jelenti, hogy az egy nagy luxus, hogyha valami olyat csináltatok a géppel, amihez nem értek, mert egyébként akkor fogalmatlanul esetleg nem tudom megítélni, hogy az oké vagy nem oké, tehát akkor az azt jelenti, hogyha mondjuk akarok valamit csinálni, akkor minimum annak a rendszeri struktúráját, hierarchiáját vagy logikáját meg kell értenem, akkor is, hogyha operatív, tehát hogy gyakorlatilag ilyen jó menedzserré kell válni ezekben a témákban, amiben AI-okat hajtunk.
0: Hát, hogy menedzserré, nekem az a benyomásom, hogy ez a menedzser skillekkel ennek az agenthez szerintem egy kicsit túl van tolva, mert azért nem tudom, én nem van azok velük. Tehát ami szerintem fontos ez, hogy kíváncsi legyek, értsem meg, hogy azok a folyamatok, amiknek én a része vagyok, upstream, downstream, legalább a következő lépései hogyan néznek ki. Tehát szerintem itt az egyénnek is van felelőssége, hogy muszáj tanulni arról, hogy a cége hogyan működik, az ügyfelek hogyan működnek, milyen problémáik vannak. Tehát most pusztán még egy fejlesztő szemszögéből nézem, szerintem ma már az a fejlesztő, aki arra trenírozta magát, hogy ő kap egy Jira ticketet, és akkor szépen lefejleszti magas minőségben, nagyon szép kóddal meg minden. Ez nagyon fontos, de ez már nem elég. Tehát muszáj egyfajta üzleti ownership-et fölvállalni, muszáj neki kimeneteket ónolni, szép magyar szóval, mert ettől lesz értékes, és nyilván egy csomó cégnek a kultúrájában ez még azért nincs benne, tehát ez nagyon nehéz, mert gyakran a céges kultúra sem támogatja ezt a fajta működést, és akkor van a cégnek is egy nagyon nagy felelőssége, mert ugye nagyon sok esetben, amikor ugye vannak ezek a statisztikák, hogy a legtöbb AI használat a cégeknél ezeknek mit tudom, 6%-a lett sikeres, és nagyon sokszor azért nem sikeres egyrészt, mert hogy a folyamatokat nem tervezik újra, továbbra is mondjuk emberi átadásokon alapulnak, csak egyes pontjaiba használnak AI-t. Nyilván ez, csúnya mondva, a szalnak egy pofon, mert akkor felgyorsítottam egy lassú folyamatnak egyes pontjait, de akkor nyilván a folyamat nem lesz gyorsabb.
1: Ez kicsit olyan, mint mondjuk így a közlekedésben, hogy mondjuk attól, hogy a M1 M7-be vezetőn csinálnék még két másik sávot, attól a bakcsomó ponton ugyanúgy elakadnának.
0: Igen, igen. És a másik pedig az, hogy jelenleg az, hogy én egy cégben meg tudjam szerezni azt a kontextust, amire szükségem van ahhoz, hogy egy jó döntést tudjak hozni, ez rendkívül nehéz, mert különböző eldugott kis részekben vannak az információk. Tehát a cégeknek szerintem abban is nagyon sokat kell majd investálni, hogy sokkal struktúráltabban legyenek meg az adatai, sokkal tisztább legyen, hogy melyik adat mit jelent, hogyan lehetett, kicsit ilyen platformokat is kell folyamatosan létrehozni, mert ezek fogják utána az egyéneket hatékonyabbá tenni. Mert ugye megint csak az, hogyha nekem, én mondjuk tök szuper vagyok, felvállaltam, hogy én vagyok a product manager, a data analyst, a fejlesztő, meg a minden, de hogyha nekem folyamatosan kuncsorogni kell adatokért, meg e-mailt kell írjak, meg mennem kell jobbra-balra, akkor nem fogok tudni hatékony lenni. Tehát ez egy ilyen két, minimum két pilléres játék, hogy az egyéneknek többet kell vállalni, de a cégeknek pedig okosan kell arról gondolkodni, hogy folyamatosan időt tegyenek abba, hogy hol vannak a szűk keresztmetszeteik, és ezeket megpróbálják optimalizálni.
1: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Fogd a kezemet és...
2: Rádió Café. Van barátok.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Telehold zenekar.
1: És ez pedig a Rádió Café.
2: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Ez az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, és ma arról beszélgetünk, hogyan néz ki egy vállalati vagy termékfejlesztő csapat dinamikája, amikor már az AI is ott izzik az emberek keze alatt. Szükség van egyáltalán csapatokra, vagy egy-két ember le tudja hozni a melót, amit korábban 10-12 szorgalmas kéz valósított meg. Mai vendégünk Hodiska Gergő, Felhő, aki korábban a Ustream és Bitrise fejlesztési vezetője, vagyis VP of Engineering-je volt, illetve a Craft és Compass konferenciák szakmai felelőse, mostanság pedig az Agentic Engineering és az AI-jal való termékfejlesztés területét kutatja, és dolgozik is ilyen projekteken. Szerintem az nem feltétlenül annyira ilyen jó hír, vagy jól eső hír, inkább így mondom a bármilyen szakértőnek, hogy oké, eddig értettem valamihez, ezt tök jól meg tudtam csinálni, és be tudtam kapcsolódni egy rendszerbe, de ez most már kevés, mert értenem kell a más területeket is, meg sokkal szélesebben kell egyébként átfogni a dolgokat, és hogy ugye ezt mi is szoktuk ugye Sivában is mondani, hogy most így eljött az aranykora a full stack fejlesztőknek, vagy szakértőknek, és itt egyébként nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy mondjuk így backend, frontend, hanem amit te is elkezdtél sorolni rólokat, hogy valószínűleg szélesebben kell látni a pályán, de hogy szerinted melyik szerepkör most az, amelyikből talán a legszerencsésebb kiindulni, vagy melyik szerepkör az, amelyik anélkül, hogy túl sok embert kellene bevonni, képes mondjuk így egy ilyen termékfejlesztést, vagy mondjuk egy ilyen vállalati projektet vinni magával?
2: Hát, ha már mondtam, hogy nem szeretem az általános tanácsokat, akkor itt is azt mondom, hogy ez nagyon kontextuális szerintem. Csak mondok egy példát, hogy ugye lehetnek belső termékek, lehetnek külső termékek. Most egy belső termékeknél gyakran az van, hogy iszonyú fontos az a domain tudás, ami mondjuk egy adott workflow-nak az ismerete. És ott például szerintem erős kitörési lehetőség lehet embereknek az, hogyha ők elkezdik megérteni, hogy AI-t hogyan lehet hatékonyan használni, mert azt nagyon sokszor láttam, hogy amikor összeraknak egy szakértőt, meg úgymond az AI-ost, akkor ők nagyon nehezen jutnak dűlőre, egyszerűen nem áll össze az igazán jó rendszer. Az viszont több helyről visszajött, hogy az nagyon erős minta, amikor a szakértő beleteszi az energiát, hogy megérti azt, hogy AI-jal egyáltalán milyen lehetőségek vannak, vagy milyen építőkockák vannak, hogy azt a workflow-t ők meg AI-osítani tudják, és ezek nagyon hatékonyak tudnak lenni, tehát ez például egy minta.
1: Tehát akkor ez egyébként az egyik erős magyarázata annak, hogy amikor mondjuk ilyen AI képességfejlesztésről beszélünk, akkor miért nem az IT-ra gondolunk mondjuk egy nagyvállalatban elsősorban, hanem az azon kívüli mondjuk az üzleti területekre, mert akkor ott jön létre ez a csoda, hogy még valaki, aki érti a saját területét, meg van mondjuk, és ugye pont te ugye ilyen banki környezetben több helyen dolgoztál, tehát valószínűleg akkor ilyen terméket látsz, hogy még termék alatt nem azt értjük, hogy nem tudom, a bank, hanem mondjuk akár egy nem tudom, egy hiteligénylő, egy számlavezető rendszer, vagy valami információkérő, vagy egy ügyfélszolgálati modul, vagy bármi, tehát rengeteg ilyen kicsi termékből áll össze.
2: Hát egy ilyen végtelen mennyiségű workflow van egy cégbe, és ezeknek a nagy részét sokkal hatékonyabbá lehet tenni. És azt szerintem, hogy még annyit kiemelnék nekem, ez egy ilyen nünükém, hogy szerintem nagyon fontos, hogy ne arra menjünk rá, hogy embereket váltsunk ki. Egyrészt azért is, mert az nagyon nehéz, mert lehet, hogy egy ember munkájának a 95%-a repetitív, de van 5%, ahol viszont igazán erős emberi hozzáadott érték van, és én az egész embert akarom kiváltani, akkor ezt is ki kéne tudni váltani, ezt az 5%-ot, ami nehéz. Viszont azt mondom, hogy hogyan tudom egy adott embernek a munkájából a repetitív dolgokat kivenni és hatékonyabbá tenni. Egyrészt az egy olyan dolog, hogy ha az első szűk keresztmetszetet megszüntetem, már jobb lett a rendszer, jöhet a következő, és akkor egyrészt egy ilyen folyamatos tanulásban is vagyok, és folyamatosan egyre hatékonyabban tudok hatékonytalanságot megszüntetni, tehát ebben van egy nagyon erős tanulási lehetőség is. Míg ha embereket akarok kiváltani, egyrészt akkor bejön a félelem, egy csomó egyéb aspektus, ami sokkal nehezebbé teszi ezt a sztorit. És akkor most, és akkor még vissza az előző kérdésedre, hogy nyilván mondjuk egy fejlesztési kontextusban meg szerintem viszonyan felértékelődik az, hogy kicsit ezt a product manager, vagy product owner, vagy business analyst, ilyesmi szerepet valaki magára vegye, hogy tényleg értse meg, hogy például a Crafton volt egy előadónk, aki nyilván ő, ha azt veszem, ő az ilyen elit amcsi startupoknak recruitmentet csinál, de ott például csak úgy vesznek már fel fejlesztőket, hogy ők konkrétan ónolnak egy terméket, ami nem azt jelenti, hogy nincs ott mondjuk egy product manager adott esetben mellettük, de ő már tényleg egy termékért felelős, vagy egy terméknek egy részéért felelős, tehát nem azért, hogy fejleszten.
1: Ja, egyébként belefutottam néhány nappal ezelőtt egy ilyen vicces mémbe, ami ugye azt mondja ott a posztoló, hogy a jövő vállalatiban háromféle munkahely van, az egyes, az az AI slop canon, és ugye azok, akik ugye az ilyen AI generált dolgokat gyártják, ez a code monkey, vagy ilyen dokumentációs, vagy ilyen e-mailezős, megtudják, hogy létrehozzák a tartalmakat, a kettes szám az a hot person, az akit mondjuk kifejezetten azért vesznek fel, hogy ilyen emberi interakciókat végezzen, és a harmadik a felnőtt a szobában, de azt mondják, hogy aki ezeket a hot personöket meg az AI slop canonokat menedzseli, és valószínűleg egy korábbi iskolai tanár, aki ilyen tanárként vagy ilyen pedagógusként képes hozzáállni a kollégákhoz, hogy mennyire értesz egyet ezzel a egyébként valószínűleg végtelenül leegyszerűsített és sarkított.
2: Hát nekem az első tippem az lenne, hogy ezt egy AI slop canon csinált ezt a tartalmat. Erről pont beszélgettünk ugye kicsit korábban, hogy sokszor azt mondják, hogy a fejlesztés már egy megoldott probléma, de ezzel abszolút nem értek egyet. A fejlesztésnek bizonyos részei megoldott problémák, és ez csak azért releváns, mert szerintem ez ugyanúgy minden más munkakörre igaz, hogy lehet, hogy egy munkakörnek nagyon sok lépése vagy bizonyos lépései megoldottak, de jelenleg még általában egy teljes workflow-t nem tudsz adni egy AI agentnek, hogy na, nézd, ezek a lépések, ezt mind meg kell csinálni, itt vannak az eszközeid, itt vannak az adatok, azt erígy, azt csináld meg. Ebből szinte biztos, hogy nem lesz jó minőségi dolog.
1: De azért próbálkoznak vele sokan.
2: Hát igen, ebből jön ki az a 94% sikertelen sztori. Tehát szerintem itt még nagyon fontos az, hogy te rendszer szinten átgondolt, hogy mondjuk egy adott workflow-nak milyen lépései vannak. Ugye most, ha csak egy agentet hagysz elindulni, és simán lehet, hogy az első ponton elmegy 5 fokkal balra. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor már nem tudom, én másik országba érkezik meg egy hét múlva, hogyha hagyod
1: működni. De akkor itt visszaértünk ugyanoda, hogy saját szakterületeden tudod igazán jól használni ezeket, amikor meg így fogalmatlanul próbálkozol, akkor ott pedig nagyon nagy kritikával vagy óvatossággal, vagy éppen ott is valamiféle hozzáértés megszerzésével tudsz magadnak mondjuk ilyen szakmai biztonságot teremteni.
2: Szerintem igen, és mondom, fontos az, hogy megértsd, hogy az a folyamat, amit te AI-jal támogatni akarsz, annak milyen lépései vannak, adott lépésenként hogyan tudod ellenőrizni, hogy ami eredmény létrejött abba a lépésbe, az mondjuk jó minőségű, és csak akkor engedett tovább lépni a következő fokozatba. És ugye ezt a rendszert is folyamatosan fejleszteni kell, egyrészt nézegetned kell, hogy mennyire működik jól, idő még össze tudod rakni. Szerintem ezeknek az összerakása ez még erősen emberi munka. Aztán lehet, hogyha minél több ilyen rendszert ragunk össze, egyre több tanulás jön létre, hogy hogyan lehet ezeket hatékonyan csinálni, és akkor már ezeknek a rendszereknek az összerakásába is tudsz AI-t használni, de továbbra is szerintem ez a fajta ilyen system ownership, hívjuk ennek, ez még egy erősen emberi dolog. Tehát azt én nem látom, hogy ezt így nagyon rövid időn belül kiváltja az AI.
1: Már részben talán megválaszoltad, de ugye az érdekes kérdés az, hogy mi történik akkor, amikor mondjuk így nem egy emberről beszélünk, hanem mondjuk akkor egy nagyobb csapatról, vagy mondjuk, akár mondjuk 10-20 főről, és azt gondolom, hogy bármilyen, nem tudom, 10.000 fős vállalatban is nagyjából egy ilyen 10-30 fő az egyébként, akik mondjuk ilyen egy-egy ilyen ágon együttműködnek, tehát sokkal ritkább az, amikor annál nagyobb csapatok intenzíven dolgoznak együtt, hogyha mondjuk mindenki ugyanezekkel az alapvetésekkel felszerelkezve dolgozik már, akkor mi változik, mert itt ugye mik a korlátai egyébként ennek az ilyen single-preneurship-nek, vagy az ilyen egyéni AI-guruságnak, vagy mondjuk mit csavar ezen az egész történeten, hogyha mondjuk 10-20 ember ezekkel az AI-eszközökkel felszerelkezve, ezekkel a szélesebb látókörrel rendelkezve, vagy mondjuk így optimálisan nézve azokkal a dolgokkal, vagy perspektívákkal megy bele a munkába, és kezdi a kis backlogját, vagy bármilyen fejlesztési ütemtervét ledolgozni. Mi történik akkor, hogyha egy nagyobb társaság dolgozik így?
2: Hát, erre lehet most okosokat mondani, de szerintem ezt nagyon nehéz belátni. Eleve ott van egy olyan aspektus is, hogy jelenleg hogyan működik az a cég. Mert például nem mindegy, hogy az a 30 ember jelenleg egy nagyon magas felhatalmazottság alatt áll, vagy az a 30 ember pedig egy nagyon erős projekt szervezetben működik, ahol megy ez a színjáték, hogy nem tudom, én heti szinten meg van tervező, hogy kb. Mikor mit kell leszállítani, a függőségek különböző csapatoknál vannak, ami azt jelenti megint csak, hogy nagyon nehéz önállóan egyedül haladni, hogyha én fontosan egy rakás embertől függök. És hogyha egy ilyen rendszerben vagyok, akkor megint csak nem igazán fogok tudni gyorsabban haladni, maximum frusztrált leszek, hogy elvárják tőlem, hogy gyorsabban haladjak, de közben az az ember úgymond, vagy az a cég, aki elvárja tőlem, hogy gyorsabban haladjak, az nem teszi lehetővé.
1: Tetszett, hogy azt mondtad, hogy ugye ne az emberek kiváltásában gondolkodjunk, hanem mondjuk hogy a folyamatokban, mondjuk az interakciókat nézzük, hogy egyébként ott kell-e várni, vagy kell-e másik, de hogyha mindenki mondjuk azzal a szemmel dolgozik, hogy megnézi azt, hogy mondjuk milyen interakció, hol hiányzik neki mondjuk egy képesség, és azt mondjuk kipótolja, akkor egy idő után nem esik darabjaira akár a 10-20-30 fős szervezet, 30 ilyen mini
2: valószínűleg kurva. Igen, mert a másik fel, amit akartam mondani, az pedig az, hogy ha okos az a 30 fős szervezet, akkor egyrészt elkezd erről közösen beszélni, mert szerintem az nagyon nem mindegy, hogy én mint vezető azt mondom, hogy na, okosodjatok AI-ba, kezdjetek magatokkal valamit, vagy először elkezdünk erről, mint csapat beszélgetni, hogy egy kicsit értsük meg, hogy ez mit jelenthet, mik jönnek ki ebből, de utána akkor már föl tudom térképezni, hogy milyen szűk keresztmetszeteink vannak, vagy milyen lehetőségeink vannak. És ugye megint csak nagyon más az, amikor egy ilyen, tehát ez annyira emergens folyamat, hogyha ezt valaki meg akarja tervezni, akkor valószínűleg nagyon sokáig tervezgethet, de semmi köze nem lesz a tervezéshez annak, ami történni fog. Tehát ha okos egy csapat, akkor elkezd kísérleteket tervezni. Akkor próbáljuk ki ezt, próbáljuk ki azt. Vagy föltérképezi azt, hogy amit mondtam az elején, hogy hol vannak azok a fejlesztési folyamataink jelenleg, amik abszolút nem teszik lehetővé, hogy mi gyorsabban tudjunk haladni. És akkor lehet, hogy először rendbe kell tegyük mondjuk azt a biztonsági hálót, hogy mi hogyan tudunk egy új fejlesztést élesbe tenni, rendbe kell tegyük a tesztjeinket, rendbe kell tegyük a kódbázisunkat. Tehát itt nagyon sok dolgot meg lehet csinálni, és ennek egy nagy részét eleinte tök jól lehet csapatként csinálni, és a legjobb az szerintem, hogyha ennek van egy közösségi élménye, hogy mi itt együtt jobbak akarunk lenni, és sokkal jobb rendszert rakunk össze, és akkor majd lehet, hogy utána elkezdenek tök jól kialakulni, hogy ha már megvannak ezek az alapfeltételek, akkor ez az öt ember elviszi ezt a részt, az az öt ember elviszi azt a részt. Tehát akkor el lehet kezdeni így bontogatni ezt a rendszert, és akkor szép lassan lehet egy olyan irányba haladni, ahol egyre kevesebb ember ónol egyre kevesebb dolgot. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy ha lehet, akkor egyszerűen okosan álljunk hozzá egy ilyen folyamathoz, és tényleg gondoljuk át, hogy minek van értelme. Meg szerintem ez, hogy kísérletezésként tekintsünk erre, nem pedig egy ilyen, nem tudom, ilyen, egy ilyen erőszakos, muszáj oda jutni, mert abból nagyon nehezen jön ki jó dolog. De ez megint csak szerintem bármilyen transformációra, vagy bármilyen átalakulásra igaz.
1: Igen, ez felvet azért majd néhány további kérdés, ami lehet, hogy újabb és újabb epizódoknak lehet a témája, hogy valamilyen szempontból a csapatnak a fogalma is megváltozhat, és a munkában az, hogy mondjuk milyen interakcióid vannak emberekkel, az is nagyon megváltozhat az alapján, amit most mondtál. Simán lehet egyébként, hogy akár bizonyos munkakörök valamilyen magányosabbak lesznek, bizonyos munkakörök, meg hogyha mégiscsak egy kis voksot adunk ennek az előbbi visznek, akkor ezek a hot person-ök meg valószínűleg nagyon intenzíven interaktálnak, és sokkal többet interaktálnak más emberekkel, mint valaha. Így valamennyire lekerekítve ezt a történetet, és akkor szintén mondjuk akár az ilyen vállalati projekt tapasztalataid alapján, mi lehet az a jó stratégia, mondjuk akár egy vállalati menedzsernek, vagy ilyen részlegnek, vagy egy csapatnak, ahol nyilván azért van nyomás arra, hogy használjunk AI-t, de hogy mondjuk esetleg látod, hogy nem sok értelme van, mert mondjuk tele van mondjuk ilyen aknákkal, akadályokkal, szűk keresztmetszetekkel, vagy mondjuk így a termék nincs, de hogy alulról is jön egy nyomás, hogy az emberek is lehet, hogy szeretnének mondjuk így túlélni ebben a cunamiben, valószínűleg a felső vezetős részéről is van egy nyomás, hogy igen, most AI-t kell használni, mert ez a trend. Mi mondjuk a PERMA így 2026-ban?
2: Hát szerintem az okos stratégia az, ami amúgy valószínűleg a tehát hogy az, ami tök egyszerű, csak nehéz, hogy tehát azt szerintem úgy mondta, a centrumba nekiállsz egy ilyen átalakításnak, akkor a szervezeti múrendszer az szinte biztosan ki fogja nyírni, vagy legalábbis nagyon nehézé fogja tenni. Tehát szerintem a legjobb az tud lenni, hogyha találsz pár ilyen early adopter jellegű embert, cégem velük ez tényleg érdekel, és mondjuk megtalálsz egy olyan workflow-t, ami tényleg nagyon hasznos tud lenni, hogyha mondjuk ezt jobbá tudjuk tenni, tehát hogy üzletileg is van értelme megcsinálni, és akkor ezt az egészet kivinni úgymond a szélre, egy kicsit úgy szem elől elrakni, és akkor azt mondani, hogy oké, akkor első körben annyit csináltok meg, hogy ezt az egy workflow-t úgymond AI-osítsátok, és akkor ebből tanuljunk. És ha ez sikeres lesz egyrészt, akkor ugye már van egy úgymond social proof-od is, hogy oké, ez tud működni, ez akár felső vezetés szemébe is mondjuk értékes tud lenni, mert akkor úgymond bizalmat is nyertél, és akkor jöhet egy mondjuk egy következő workflow, vagy még kettő. És akkor lényeg, hogy elkezdesz egy újfajta működést létrehozni. Ez kicsit, mint az alapítvány, meg a birodalom annó.
1: Jó, imádom, hogy szinte minden epizódban a science fictionre ráhúzódunk, de...
2: Hát manapság ez elkerülhetetlen.
1: Igen, tehát itt az alapítvány, és akkor így a második alapítvány. Tehát, hogy amikor teljesen titokban csinálsz valami szuper dolgot, de hogy mégis az eredeti kor dolgokra visszahatsz. Asimovra nem gondoltam soha ilyen szemmel, de talán egyébként nem véletlen, hogy az egyik magyar bankban is az ilyen innovációs részt azt Foundationnek keresztelték el.
2: Igen, igen, csak ő az első Foundation volt.
1: Igen. De hát ez nem vicces, de érthető, és hogy ez egy hasznos tanács, hogy ne fejjel menjünk neki a falnak, hanem lépésről lépésre valahogy a szélekről dolgozzuk be, és hogy valószínűleg akkor igen, ez az immunrendszer lehet, hogy nem veszi észre, akkor nagyobb sikereket tudunk elérni.
2: Ebben a mintában, amit én mondtam, ami nagyon fontos, hogy azt az adott workload, azt viszont end-to-end, tehát, hogy üzleti hatással együtt csinálom meg, mert ugye mi szokott lenni az alternatíva, hogy akkor elkezdjük AI-osítani a workflow-kat, de ez azt jelenti, hogy lehet, hogy már 2-3 éve AI-osítunk workflow-kat, de még semmilyen haszna nincsen, és igazából semmi olyat nem tanultunk, ami egy ilyen end-to-end perspektívából hasznos. Tehát itt szerintem az a nagyon fontos, hogy erre is egy kísérletként tekintsek, és akkor tényleg egy teljes folyamatot végigvigyek, mert itt jön létre az igazi tanulás, és akkor nem megy át, úgymond adott esetben egy engineering pornóba, vagy valamilyen egyéb dologba, hogy már nem tudom, mert rengeteg energiát beletettünk. És első ilyenkor szoktak jönni az olyan, most hogy az, amikor lelövik, mert sikertelen, amit tök rossz, mert szerintem ez az a fajta fejlődés, amit most egy cég nem úszhat meg, hogy megtegyen, vagy van a másik, amikor ugye ez a süllyedő költségek, nem tudom, hogy van magyarul a vége, ez a sinking cost fallacy, hogy csak tesszük bele az energiát, nem annyi energiát tettünk bele, de már a végén azt se tudjuk, hogy miért csináljuk, és értelmetlenné válik.
1: Igen,
2: az egész.
1: Azért csináljuk, mert már túl sok energiát tettünk bele, és azt félünk elengedni.
2: Igen, és ezért fontos, hogy ezt egy timeboxolt kísérlet legyen, ahol valamit végigviszünk, vagy ha nem is viszik végig, akkor is mondjuk, nem tudom, egy hónap után megállunk, hogy na, mit értünk el, tudatosan hogyan megyünk tovább, mit kezdünk ezzel a helyzettel. Tehát itt nagyon fontos, hogy egy tanulás célzattal csináljuk ezt az egészet. Ez a legfontosabb benne, hogy tanuljunk új módszereket, új megközelítéseket, mert egyszerűen ez egy annyira emergens terület, hogy nem lehet megtervezni előre.
1: Jó, és ezzel ugye megint kinyitottunk volna egy új ajtót, hogy értjük egyáltalán az üzleti folyamatainkat annyira, hogy meg tudjuk mondani, hogy minek milyen forintosítható hatása van, de ez akkor már egy külön történet. Köszönjük fel, hogy segítettél picit így a csapatok és az AI kapcsolatát, meg a dinamikáját jobban megérteni. Szerintem nagyon meglepő fordulatok jöttek elő a beszélgetésben, és nem feltétlenül azok a triviális megfejtések, amire talán egy elsőre gondolnánk, hogy igen, akkor a csapat, akkor most egy ember elég. Úgyhogy nagyon szépen köszi, és szerintem ez pont ilyen vállalati, vagy ilyen projekt típusú gondolkodásban ezek szerint nagyon hasznosak, úgyhogy reméljük, hogy mindenki ezzel tud mit kezdeni, és bízom benne, hogy majd akkor folytatjuk egy következő alkalommal, és megint lesznek mondjuk olyan ugrások, amit érdemes kibeszélni.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és amúgy, akit érdekel a témakör, október 1-2 lesz a Kompass konferencia, ami pont egy ilyen multidisziplináris esemény, ahol foglalkozunk AI engineering-gel, product management-tel, engineering management-tel, data-val, analiszttal, UX design-nal. Pont ez volt a szempont, hogy megmutatni azt, hogy ma már az AI összetolja ezeket a területeket, tehát muszáj megérteni egy kicsit holisztikusabban, hogy mik történnek ezekben a különböző szakmákban, tehát akinek ez a beszélgetés felkeltett az érdeklődését, szerintem feltétlenül nézzen ki.
1: Jól van, akkor találkozzunk ott. Ez volt a mai Epic Stories, mai vendégünk Hodicska Gergő, alias Felhő, a Ustream és a Bitrise X fejlesztési vezetője, illetve a Craft és a Kompass konferenciák szakmai felelőse, akivel arról beszélgettünk, mit jelent a csapatdinamikában, termékfejlesztésben, vállalati projektekben az AI eszközök megjelenése. De ezen túl is van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Csepelen. Az FM 98-as frekvencián.

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul leci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszé.
0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Műemléki értékekkel ismerkedhetünk, keresik az ország kedvenc kilátóját, délelőtt lehet több felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. November végéig megérkezik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormány szóvívő a kormányzati tájékoztatón elmondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást sem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak. Több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermekotthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöldőrség kezdi meg működését, és átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érteklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádióknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
9: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja és azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni. A Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
8: Keresik az év kilátóját. A természetjárók dönthetnek arról, hogy mely kilátó nyerje el a címet a 10 fős döntős mezőnyből. A Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. A voksokat az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni szeptember 28-áig. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt heti szennyvíz adatok szerint a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja emelkedést mutatott. Budapest észak, délpesti és központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint a főváros agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható a vírus. Általában napos időre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, legfeljebb kis területen lehet erőteljesebb a felhősödés. Kisebb eső csak kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton délen fordulhat elő. Mérsékelt cél mellett a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, kicsi az esélye a csapadéknak. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 25-30 fok várható, a szél már több helyen lehet élénk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
5: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Sziasztok, ez a Millás reggeli Best of, én pedig Mihálovics András vagyok. Azokat a pillanatokat gyűjtöttük össze ebben a válogatásban, amelyeket a legjobbnak tartottunk az elmúlt hét terméséből.
3: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
4: 27.
3: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
5: Na, megnézzük, hogy hogyan alakulnak az élelmiszerárak, élelmiszer alapanyag árak a világpiacon. Van erre egy referencia index, erről fogunk beszélgetni Plátek Leával, az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete regionális kommunikációs vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
5: Na nézzük, FAO Indexnek a becsületes neve, ugye ez az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete, és annak a egy ilyen mutatója. Ez hogy számítódik, mit mér, hogyan áll?
6: Igen, a FAO Árindex az egy jó pár évtizedes találmány. Úgy próbálták ugye a nemzetközi szakértők lefordítani, amit mi itthon is hallunk sokszor, ez a KSH Árindexet, egy nemzetközi szintre, hogy jobban értsük azt, hogy mi történik a nemzetközi élelmiszerpiacokon. Tehát 96 óta éppen 30 éve mérik pontosan ezt az 5 élelmiszer alapanyagcsoportot. Ezek a legfontosabb élelmiszer alapanyagok, amik minden háztartásban általában előfordulnak. Igen. Tehát a gabonafélék, a húsok, a cukor, növényi olajok, mint az étolajok például, vagy épp a tejtermékek. És azt nézik meg, hogy ezen termékeknek a súlya a nemzetközi kereskedelemben mennyire fontos, és így súlyozzák az árváltozásukat, amíg a végén megkapunk egy havi értéket.
5: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy milyen sűrűn, milyen ciklusokban számolják, de akkor ezek szerint havi indexe van. És
6: igen, minden hónapban.
5: És akkor most a legfrissebb az az augusztus, ugye?
6: Így van, mert azt figyeltük, aha, ugye most, hogy elkezdődött szeptember, azt néztük, hogy augusztusban mi történt.
5: Na, és mi történt? Hogyan áll? Merre mozdult az index?
6: Hát jó hír valakinek, jó, vagy kevésbé jó hír sokaknak talán, az, hogy nőtt a FAO élelmiszerár index. Igazából, hogyha nem is csak a hónapot nézzük, hanem mondjuk ezt az egész 2026-os háromnegyed évet, ami itt már mögöttünk van, azt látjuk, hogy folyamatosan emelkednek az árak. Most egy szűk 2%-os havi drágulást láttunk augusztusban. De hogyha azt megnézzük, hogy mi történt 2025 augusztusában, akkor már 2,5%-kal volt magasabban az index. Úgyhogy a trend az egy picit azért azt lehet mondani, hogy egyértelmű.
5: És mi mozgatja az árakat per pillanat? Minek köszönhető ez a kis emelkedés?
6: Az okokat szerintem nagyon sokan a hallgatók közül, mivel itt élünk, mi is látjuk a híreket, akár maguk is megtippelhetik. A legfontosabb a hőség, ez a fajta asszály, ez a fajta szárazság itt Európában, ami tombolt a nyáron. Ez világszerte kihatással bír. Európa azért egy nagyon fontos élelmiszeri ipari tényező, úgyhogy ez az El Niño jelenséggel, ami meg nagyon sok...
5: Csak most indul.
6: Hát igen. Hogy még csak bekacsintott az El Niño, de már itt keveri a bajt világszerte, tehát azért ezek jelentős tényezők, de sajnos nem mehetünk el olyan dolgok mellett sem, amik meg nem úgymond ilyen kitettségek, hanem amiket meg picit az emberiség magának okozott. A közel-keleti konfliktus, vagy éppen a Fekete-tengeri térségben, ugye ezek az ilyen orosz-ukrán kikötőknek a logisztikai akadályozottsága, hogy ez a rengeteg gabona most gyakorlatilag ott vesztegel ezekben a kikötőkben, és nem indul el a célállomásra. Ez mind-mind okozta ezt a drágulást itt az elmúlt hónapokban.
5: Igen, és lehet, hogy még lesz is hatása, ugye, ahogy említetted, a hormuzi szoros lezárása, a közlekedeti problémák, ugye, ahol a gáz például nem tud közlekedni, az miatt nincs nagyon,
6: igen,
5: vagy visszaesik a műtrágya előállítás, az pedig visszaveti a vetési lehetőségeket, és majd a későbbi betakarítás nyilván meg, vagy szenvedi ennek a kárát, tehát lehet arra számítani, hogy esetleg a következő havi indexek is ilyen emelkedést mutatnak.
6: Így van, ugyan jó sok nem vagyunk, persze, lehet, hogy holnap hirtelen azért a háborúk megszűnnek, és gyönyörű világ köszönt ránk, de azért, ahogy most látszanak a tényezők, ez inkább egyre rosszabb irányba mennek el a dolgok. Azt látjuk például itt a Fekete-tenger térségénél, hogy mivel itt a búza az, ami akadályozva van, hogy kijusson a piacokra, ezért nagyon sok ország, például ott Észak-Afrikában, amik ezt a búzát vásárolták volna, ők a kukorica felé fordulnak, és ezzel helyettesítik. Tehát az egész egy láncreakciót beindít.
0: És azt honnan szervelják?
6: Hát azt meg például Latin Amerikából, Amerikából és más helyekről tudják beszerezni, ami ezzel párhuzamosan megdrágul, ugye, mert egy keresletet terem. Tehát, hogy a búza is drágul, mert szűkösebb lesz, viszont más helyettesítő gabonák is, úgyhogy az egész egy nagy összjáték gyakorlatilag.
5: Azt még egy picit a módszertanról, hogy ezek az

0: hogy az étrendünkben is. Úgyhogy ezt tükrözi azért az index, és természetesen erre így jobban is figyelnek a szakértők. Sokkal több előrejelzés van például a gabonákra is. Külön foglalkoznak azzal például, hogy mennyi a várható érték. Most ez nem az élelmiszerári indexhez kapcsolódik, de hogy például jövőre, illetve ebbe az évbe közel rekordszintű gabona termést várnak, és ezért van rajta ekkora figyelem, és a tejtermékeken meg pedig kevésbé például.
1: Világos. Oké.
2: Most akkor összességében, hogy rekordtermést várható, ez egy csomó tényező fölfelé mutat, akkor azért mindent egybevéve inkább hogyha jövőbe tekintünk, akkor az áremelkedés folytatása várható, vagy ezzel azért a kínálat növekedés, mit tudom én, verseny, vagy ezt ellensúlyozni tudja, és akkor ez nem jelenthető ki így egyértelműen.
0: Nagyon sok múlik azon, hogy milyen téli szezon lesz. Azért van egyfajta, például pont említve itt a tejtermékeket, ott van egy szezonális visszaesés is a termelésben itt az európai féltekén, itt a téli időszakban. Nagyon sok múlik igen azon, hogy ezek a logisztikai akadályok hogy fognak megszűnni, vagy éppen tovább romlani, tehát bármire van lehetőség. Talán azért most itt a közeljövőre az valószínű, hogy nem fog az index nagyon-nagyon csökkenni, amit még mi talán nem érzünk, tehát hogyha bemegyünk a boltba, most hiába a nőtt több mint 10%-ot a cukorárindexe globálisan, attól még nem fogjuk 5-10 forinttal drágábban venni a cukrot a sarki közértben. Viszont, ha már eljutunk mondjuk, tehát hogyha még folytatódik ez a trend, és karácsonykor elmegyünk szépen beiglihez bevásárolni, akkor lehet, hogy azért elkerekedik majd a szemünk, és látunk majd változást az előző évi árakhoz képest.
1: Ha, tehát ennek van egy tehetetlensége, nyilván a meglévő készletek, meg egyéb dolgok lassítják, hogy átérjenek ugye egészen a bolti végfelhasználói árakba, de hogyha tartós marad a trend, akkor az nem elkerülhető.
0: Így van, azért a cégek, tehát az élelmiszeripari vállalatok azért ezeket a pici kilengéseket tompítják, tehát nem fogunk naponta változó élelmiszerárakkal találkozni, de azért az élelmiszerinflációhoz hozzájárulhat egy tartós emelkedés, ugye ezt láttuk is a Covid után, és talán ez is a jelentősége ennek a FAO élelmiszerárindexnek, mert nincsen azonnali közvetlen hatása az életünkre, viszont nagyon sok döntésre, akár a gazdák szintjén, ugye most azért egy ilyen agrár szekcióban beszélgetünk, tehát az, hogy a gazdák mit terveznek, mennyit vetnek a következő szezonban. A döntéshozók például élelmiszer árak kapcsán, vagy épp a kereskedelmi politikában milyen döntéseket hoznak, ahhoz viszont nagyon is szuper, hogyha tisztában vannak a trendekkel és a folyamatokkal, hogy elkerüljünk esetleges ellátási nehézségeket, még egy rosszabb élelmiszerinflációt, vagy azt, hogy akkor bizonyos embereknek át kelljen esetleg gondolni a választásaikat, tehát hogy mit vásárolnak, és emiatt esetleg szegényesebb, vagy minőségében romoljon az étrendjük.
1: Világos. Oké, megnézzük akkor majd, hogy milyen tendenciák mutatkoznak az év második felében. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, egy kicsit megismerkedtünk a FAO Indexel.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Szép napot, szervusz!
0: Szép napot!
1: Plántek Leával, az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének regionális kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: ügye? Szombat. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás best of. Folytatjuk az ismétlését a heti műsorainkból válogatott anyagoknak.
3: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.
4: Arról beszélgetünk, hogy a mozi mindenkié, legalábbis egy ilyen címmel indít országos kezdeményezést a Mozinet, és ez azt jelenti, hogy szeptember 20-án elég sok gyermekotthonba közel 1000 lakó nézheti meg premier előtt a Sauna bárány és a Mozat vég szörnye című animációs filmet, úgyhogy Gyenis Ajándok, a Mozinet munkatársa van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt nekem!
2: Kezdjük azzal, amit csinál a Mozinet, amikor nem a Sauna bárányt népszerűsíti.
5: Alapvetően európai, illetve magyar művészfilmekkel foglalkozunk, ezeknek a forgalmazását intézzük. Például a Csendes barátot is mi mutattuk be januárban, ami tegnap óta a legújabb magyar Oscar
2: nevezett. Így, igen.
4: Nagyon jó.
2: És kiváló. Na, akkor van ez a program szeptember 20-án, ugye, több mint 25 gyermek otthon, közel 1000 lakója nézheti meg a premier előtt a Sauna bárány és Mozat vég szörnye című animációs filmet.
4: Hogy született az ötlet?
2: Így van.
5: Igazából minden filmünkhöz igyekszünk valami plusz tevékenységet csinálni. Legtöbb filmünk az alapvetően szociális témákkal foglalkozik. A Son, a bárány és a Mozat vég szörnye az egy ekte gyerekfilm, egy commerce halloween-i tematikai gyerekfilm, és itt is gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne valahogy filmekkel segíteni. És igazából azt gondoljuk, hogy ahogy a cím is mutatja, a mozi mindenkié, tehát igazából mindenki számára fontos a mozizás közösségi élménye, és ezeket szeretnénk elvinni olyan nehéz sorsú gyerekeknek is, vagy lehetővé tenni, akik amúgy nem feltétlenül jutnak el mozikba.
4: Hogyan sikerült elvinni ezekhez a gyerekotthonokhoz? Mert gondolom valami koordináció kellett ehhez.
5: Igen, ezek a vetítések mozikba lesznek, tehát nem a gyermekotthonokba lesz, hanem mozikba, és ugye ezekre a vetítésekre, premier előtti vetítésekre lehet egyet is menni, tehát hogy lehet együtt is mozizni a gyermekotthonban élő gyerekekkel. A Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatósággal vettük fel a kapcsolatot, ők lelkesen beleálltak ebben a kezdeményezésbe, illetve felkértük még az esemény fővédnökének, Nagy Ervint, kultúráért felelős államtitkárt, aki pedig örömmel vállalta ezt a fővédnökséget.
4: Tehát akkor szeptember 20-a, és akkor országszerte különböző mozikba kerül el. Hány városról van szó vajon?
5: Hát 16-17 város, Budapesten lesz több vetítés, több-több különböző moziban is vetítés, és országszerte rengeteg helyszínen, Tatabányától kezdve Békés Csabán át, Pécs, Szekszárd, ilyesmi.
2: Ehhez kellett úgy hangolni a logisztikát, hogy azért gyermekotthonok közelében legyen, vagy utaztatni kell a srácokat?
5: Igen, alapvetően úgy választottuk ki a mozikat, hogy a gyermekotthonokhoz legközelebb eső mozikban. Szerencsére a legtöbb városban ez megoldható, van pár város, Oroszlány esetében Tatabányára mennek, Komádi esetében Békés Csabára a gyerekek mozizni, illetve Budapest környékéről is Budapestre jönnek majd.
2: Világos. Ez egy rendhagyó egyszeri esemény, vagy hagyományteremtő, vagy volt már ilyen esetleg részletekről?
5: Ez az első ilyen esemény, amit csinálunk, de szerintem hosszabb távon is ez egy fontos követés, és szerintem lesznek még ilyen vetítéseink, igen.
2: Nagyon klassz.
4: Igen, és ugye maga a Sauna Bárány is egy Oscar-díjas stúdióból érkezik, az Aardman stúdióból, és hát nyilván eléggé komoly rajongó tábora van Magyarországon ezeknek a sztoriknak. Nem véletlenül különben, tehát, hogy szerintem nagyon klassz kis, nem tudom, milyen animációs filmnek minősül ez.
2: Ez nem ez a ilyen gyurma utánzatú, de ilyen, hogy hívják, ilyen számítógép animált cucc, nem?
4: Stop motion.
5: Igen, kézzel mozgatják a figurákat, elképesztő munkával, jelent, tehát kockáról-kockára mozgatják az állatokat. Igen.
2: Azt hittem, hogy már ilyen nincs is.
4: De van.
5: van még egy-kettő.
2: Nagyon jó.
4: Igen, csak azért mondtam, hogy is Oscar-díjas, mert úgy említetted a Csendes barátot a magyar országnak az Oscar díjra nevezett alkotását.
2: Oké. Hát nagyon köszönjük, sok sikert a lebonyolításhoz, és bízunk benne tényleg, hogy egy
4: reméljük jó lesz a feedback, igen, és
2: ez
4: indulhat tovább, így van. Köszönjük szépen.
2: Gratulálunk, és köszönjük, hogy beszéltünk.
5: Köszi, hello.
2: Szervusz. Gyenis Ajándokkal, a Mozinet munkatársával beszélgettünk egy szeptember 20-i eseményről, amikor is több mint 25 gyermek otthon közel 1000 lakója nézheti meg premier előtt a Shaun. Tényleg ő Shaun, nem? Valamiért én is Shaunnak mondom mindig. Vagy Shaunnak kell mondani?
4: Nem, Shaun.
2: Hát Shaun.
4: Shaun a bárány.
2: Shaun a bárány. Igen.
1: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
6: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
7: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
7: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
8: 1, 2, 3, 4
9: 1-1-1, 1-1-1, 2-1, 1-1-2, 2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
11: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház?

0: vasárnap van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző best of válogatásunk.
3: Egy szónak is, száz a vége.
1: Millás reggeli.
4: Hát nem tudom, van egy férfi ember, aki nem olvasott indiános könyveket gyerekkorában. Szerintem...
5: Lehet, hogy egy korosztálynál ez megszűnik.
4: Ja, hát az lehetséges, igen, én a magunk fajta fiatal emberekre gondoltam, hogy hát Cooper, Bőrharisnya, Vadölő, Csingácsgók, ezek hát mind ismerősek lehetnek. Úgyhogy a szerzőről fogunk megemlékezni Katona Csaba történés segítségével, aki itt van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok! Szóval akkor mindjárt reflektálnék is erre. Ugye Hegedű Gyulának van egy nagyszerű munkája, az irodalmi arcképcsarnok, itt természetesen James Fenimore Cooperről is megemlékezett, és akkor azt írja róla, hogy irodalmi divatok jönnek-mennek, sikeres írók elavulhatnak. Cooper olykor politikai iránymutató, olykor serdülő fiúk leteltetett olvasmánya, mondhatta jelző volna azt mondani rá, hogy modern, de a gyakorlat bizonyítja, hogy nem avul. Hát ez persze évtizedekkel ezelőtt írta.
4: Szerintem még helytálló, gondolom én. Még.
6: De, igen, akkor abszolút helytálló volt. Ma már talán kikopóban van ez a fajta indián romantika, amit ő képviselt, ma már nehezebben ragadható meg, ugye. De ahhoz csatlakoznék, amit hallottam az előbb, hogy valóban nincs ember, aki Carmine vagy James Fenimore Cooper régén ne ragadt volna bele az indián regényekbe. És akkor még ne felejtsük el Lex Barker meg Pierre Brice révén, ugye a klasszikus Old Shatterhand Winnetou filmeket. És hát azért az NDK-s értelmezési kereteket se hagyjuk figyelembe kívül a mindenhővékünknél. Akkor is az indiánok elnyomott munkásosztályként jelentek meg, erős áthallással.
5: Na igen, hát még igen, erről
4: szeretném megemlékezni. Az osztályharc jól ábrázolható szereplőivé vált.
6: Úgy.
5: De Coopernél viszont a nemes vadember,
4: igen,
5: a romanticizált alak jelent meg, ami hát nyilvánvalóan ez is egy kicsit hát irodalmiasított, de hát ezt bocsássuk meg neki talán azért, mert lehet, hogy Cooperen kívül nem sokan voltak azok, akik ennyire átlendültek a ló másik oldalára.
6: Már csak azért bocsássuk meg neki, mert ne felejtsük el, hogy miközben a 18-19. Századi Amerikára úgy gondolunk, mint ugye a szabadság hazájára, ahol minden ember egyenlő, ahol nincsenek feudális kötöttségek, mint Európában. Ez a minden ember egyenlő, ez addig volt igaz, amíg valaki nem volt mondjuk afrikai származású, vagy nem volt őslakos amerikai, vagy nem volt nő, és így hosszan sorolhatnám, hogy hány korlátja volt ennek. És ugye Amerikában az indiánok, meg a Európából érkezett bevándorlók találkozása az egy elképesztően egy kulturális ütközés volt. De nem akarom ezt most nagyon boncolgatni, de induljunk ki abból, hogy mi volt az alapja annak, hogy 19. században képtelenek voltak egymás mellett élni. Ezt le lehet egyszerűsíteni persze arra, hogy a fehér ember kapzsisága, van ebben igazság, de alapvetően nagyon másként látták a világot. Tehát ugye az európai társadalom, és ezt örökítik át Amerikában, az a magántulajdon mérhetetlenül erős tiszteletére épül. Hát ezzel szemben ugye ezek a különféle síkságú indiánok például teljesen máshogy viszonyultak ezzel a dologhoz.
5: Hát figyelj, csak nem akarom beléd folytani, de azért nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert pont a Balázsról voltunk adásban múlt héten, amikor szóba került Manhattan, ugye Henry Hudson felfedezte, igen, a folyót, amit magáról nevezett el, na jó, nem ő, de a lényeg az, és a szigetet, és a Manhattannel kapcsolatban ugye ez egy fantasztikus félreértés, hogy 24, mai értéken véve 24 dollárnak megfelelő guldenér vásárolták meg ugye magát a földet az indiánoktól, de ez egy félreértés, hiszen az indiánoknál a föld nem jelent meg, mint tulajdon, mint tulajdonol ható valami. Ők ezt másnak gondolták akkor, ezt az adományt, és ebből egy elég komoly félreértés született.
6: Na, és ez a legfontosabb dolog ebben az egészben, hogy egészen más volt ezeknek a természeti népeknek a hozzáállása akár egy földön kóborló állathoz, mint mondjuk a bevándorlóké. Tehát, hogyha valakinek mondjuk a tehenét levadásszák, mert az arra jár, és ez számukra teljesen természetes, akkor az, akinek a tehenei elvesztek, az elkezd reklamálni, hogy de hát elvették a tehenemet. Egyébként hasonló jelenséggel találkozunk a 13. századi Magyarországon, amikor a nomád vándorló életmódhoz szoktatott kunok letelepednek itt, és ütközik az ő értékrendjük a magántulajdonra épülő, már letelepedett életmódot folytató emberek értékrendjével. Emlékezzünk a tatárjáros előtti konfliktus, ami Kötény Kun király halálával végződik. Ezt az egészet most csak azért írtam körbe, mert hogy eljutunk az indián romantikához, hát nagyon kevesen szimpatizáltak a különféle indián törzsekkel. Tegyük hozzá, hogy az indián az megint csak a bevándorlós lakosságnak a gyűjtőszava, mert mondjuk a Mihálov is pontosan tudná, hogy mondjuk egy varjú és egy fekete láb mennyi szimpátiából viseltetett egymás iránt, ez szervesen ízesül a nullához. Tehát, ugye mi uniformizálva egyformán látták őket vademberek, nemes vörös bőrűek, sokféle módon meg lehetett közelíteni, de ez mégiscsak egy ilyen uniformizáló megközelítés. De nagyon kevesen szimpatizáltak velük. Gondoljunk az 50-es, 60-as évek amerikai westernjeire, hogy ott is nagyon sokszor az indiánok úgy jelennek meg, mint azok a barbárok, akiket az európai civilizáció, a fejlődés és a jövő érdekében egyszerűen el kell pusztítani, mert nem lehet velük mit csinálni. Hm. És ugye ez nem olyan régi történet, te pár évtizeddel ezelőtti. Na, ehhez képest Cooper viszont valóban szimpatizált velük. Hát nézzük meg az ő életét, pedig igazából dupla évforduló van, hiszen 1789. szeptember 15-én született, és 1851. szeptember 14-én halt meg.
5: Hát igazából,
6: ugye emlékezhetünk a halálára, emlékezhetünk a születésére, ha úgy tetszik. Kezdjük mindjárt, hogy elég jó háttere volt. Úgy hívják a helyet, ahol született Burlington, ez ott van New Jersey-be, ahol meghalt, annak viszont az a neve annak a településnek, hogy Cooperstown. Hm. És itt elkezdtünk gondolkodni azon, hogy nincs összefüggés ugye a név, meg a helység név között. Hát, de van. És a helyzet a következő, hogy a családja, nevezetesen az édesapja William és az ő felesége Elizabeth letelepedett a mai New York államban, ami akkoriban pontosan a, úgymond a bevándorlók és az indiánok határvidéke volt, és tudjuk, hogy a határ az mindig egy nagyon necces történet, és ebből növi ki magát ott a település, ami igazából az apjáról kapja a nevét, így lesz Cooperstown. Hm. És ugye édesapjának egyébként meg is jeleníti a figuráját a későbbiekben, a regényeiben. Ugye emlékezhetünk arra titkóra, hogy valószínűleg talán a Préri című részből, ahol egy Mármegyúk nevű bíró szerepel. Azt az édesapjáról mintázta.
5: Aha.
6: Tehát így meg is jelenlítette ugye ezt a karaktert, ami az édesapa annyira fontos szám volt számára. Na de...
5: nem a Nathaniel Bampo?
6: Nem a Nathaniel Bampo.
5: Ő volt a, ugye a főszereplő, aki a Csingacsgókkal...
4: Igen.
6: Mert Bampo az abszolút fős, nem a Mármegyúk templő bíró. Az édesapja az nem egy ilyen préri vadász volt, ott a település tekintélyes embere.
5: Aha.
6: Hanem az igazságra törekvő bírót jeleníti meg, aki ugye számára fontosnak tűnt. 1890 halt meg az apja, akkor mindössze 20 éves volt James Fenimore Cooper. Tehát valószínűleg egy idealizált apa alak maradt meg egy idő után az ő emlékezetébe. De ezt csak feltételezem. Egyébként 12 voltak testvérek. Tehát de ezek közül nagyon kevesen érték meg a felnőtt kort. Na most, ami viszont nagyon érdekes, hogy elég jó családi háttere volt, és 1803-ban 13 évesen a Yale-re járt, a Yale Egyetemre. Hmm. Tehát ugye akkor azért mások voltak a határok, más az egyetemi képzés. Na most innen viszont kicsapták. Tehát ami a következő terül ki, hogy mi történt vele, hogy különféle csintevései voltak. Eltulajdonította a többi diák élelmiszerét. Egyrészt egyszer fölrobbantotta az egyik kollégiumi szobatársának az ajtaját, és egyszer pedig a szavalóteremben, ahol éppen mentek irodalom órára, előtte bezárt egy szamarat, ami hát meglepte mind az oktatókat, mind a diáktársait. Az egész az lett, hogy végül harmadéves korába kirúgták.
5: Milyen szépen fogalmaztál, eltulajdonította a többi. Olyan, mint hogyha kiolvastad volna a bejegyzést az Index füzetéből.
6: A helyzet a következő, hogy van egy nagyon aranyos mém, amit egyszer láttam, amikor a fickó áll a fűtőszekrény előtt, és azt mondja, hogy én nem értem a többieket a koleszban, nevet adnak a szendvicseknek. Ma megettem egy Sándort és egy Marit.
5: Na. Így történt.
6: Igen, a dolgot. Szóval mi történik ezek után ezzel a kalandvágyó fiatalemberrel? Hát kérem szépen, 16 éves korában tengerész lesz, és egy kereskedelmi hajó szolgál. Igazából egy pár évig tart ez a dolog. 1811-re már kadét, eddigra már elveszíti az édesapját, és hát viszonylag nagy pénzt örököl addigra apjától. Értékpapírok, földbirtok, ez pereskedésekkel jár, mert van mindenféle rokonság, de elkezd menülni James Fenimore Cooper feje lágya. 1811-ben nem csak, hogy leszerel a tengerészettől, lássuk be, hogy neki egy ilyen mellékpálya volt, hanem megnősül, feleségül vesz egy hölgyet, akit úgy hívnak, hogy Suzanne Hughes de Lancy. Ez egy meglehetősen tehetős családból származott, maradjunk annyiban. Ez egy jó házasság volt, szerelmi házasság volt, 7 gyermekük született, bocsánat, aztán a későbbiekben, és ezek közül 5-en megérték a felnőttkort, ez nagyon ritka ebben az időben. Aha. És itt megemlítenék még egy ember mindenképp, ez Susan Fenimore Cooper, az egyik lánya, aki a női szavazati jog egyik élharcosa volt. Hát, hogy lássuk, hogy milyen öröksége volt neki. Na most a tengerészet az nem ragadta magával különösebben Coopert, és íróként próbált egy idő után boldogulni, nagyon szeretett olvasni, elég komoly könyvtárat örökölt meg, regényeket olvasott fel a feleségének. Tehát az első regénye, az maradjunk annyiban, 1820-ban jelent meg, gondoljuk meg, majdnem 30 éves, az élete felé, 62 évet él. Ez nem lesz különösebben sikeres, viszont egy évvel később megírja a Kím című regényt, ezt talán olvastuk, és ez magyarul is megjelent. Hm. És ez az amerikai függetlenségi háború idén játszódik, ez már nagyon nagy sikert aratt, ez már fölhívja rá a figyelmet, és ezek után jelenik meg, már a 20-as években, a Bőrhalisnya sorozat első része. Na most itt jelenik meg Nettie Bumpo, Nathaniel Bumpo, ugye, aki az egésznek a főhőse, és itt jelenik meg az a dolog, ami nagyon-nagyon fontos, hogy szimpatizál az indiánokkal. Tehát ha végig gondoljuk, hogy ő hogyan ír, akkor nyilván a delavárok, mohikánok mellett teszi le a voksot, ez teljesen egyértelmű, hogy az irokézek, a huronok, a mingók, a rossz indiánok, úgymond. De azért ne felejtsük el, hogy hányszor szerepelnek ilyen tételek, hogy az irokész főnök elismeri mondjuk a Nathaniel Bumpo, a Csingacsgó bátorságát, tehát a tisztelettel adódik neki. Vagy ugye hogyan kapja a nevét, ugye vadölő, úgyhogy megölt ellenfele, azt mondja, hogy te bátor ember vagy, és másik nevet ad neki. Emlékeztek erre? Mm-hmm. Hogy még a úgymond rossz indiánokat is úgy ábrázolja, hogy nem lehet azzal elintézni, hogy rossz, mert indián. Tehát ez a fajta rasszista megközelítés, ez nála föl se bukka. Na most tudjuk rögtön hozzá, kicsit kanyarodjunk el az írói munkásságától is, hogy 1826-ban Európába költözik, és egyszerűen kíváncsi arra, hogy milyen az a világ, és Párizsban is ír könyveket, itt írja meg a Prérit, például, ami ugye egyik bőrhalisnya történet. Amerikai emigráns közösség van Párizsban, ennek nagyon aktív tagja, megismerkedik Lafayette örökségével, akinek az arisztokrata liberalizmusát azt imádja. Viszont ami rendkívüli módon ingerli, az az európai arisztokrácia. Ez alatt értem a nemesi arisztokráciát, meg a pénzarisztokráciát. Hát mérhetetlen pénzvágya, korrupciója, szóval csupa-csupa olyan dolog, amiről úgy ítéli meg, hogy hát igazából ez számára elfogadhatatlan, és inkább visszavágyik Amerikába, és hamarosan haza is tér. Tehát igazából nem találta meg ott a helyét, bírálta is az európai viszonyokat. Konkrétan úgy fogalmazott, hogy attól tart, hogy az európai kultúra, amit ő rendkívül módon tisztel, de nem szeret annyira, mint az amerikait, az bajt hoz Amerikára, mert az európai legrosszabb tulajdonságokat fogják átvenni, az urhatnámságot, a pökhendiséget, a vagyonhajhászást. Ez mutatja azt a fajta hozzáállását a világhoz, aminek alapján elmondható, hogy igazából egy mérsékeltek konzervatív ember volt. Nem, hogy is mondjam, olyan értelemben volt konzervatív, hogy nem rettegett a haladástól, meg attól, hogy előre lehessen látni, csak például észrevett ilyen dolgokat, hogy ahogy az Egyesült Államok terjeszkedik, hogyan pusztítja a természetet. Gondoljuk bele, hogy a 19. században ezt hányan figyeltek fel egy ilyen szempontra.
5: Ez nagyon érdekes. Én nagyon érdekelne az, hogy te mit gondolsz arról, hogy honnan jött neki ez, hogy egy kicsit így szembe menjen azzal az általános típusú nézettel és vélekedéssel.
6: A gyerekkorához kell visszamenni, a határvidéken élt. Na most, ha valaki a határvidéken él, akkor az magában hordozza annak a lehetőségét, hogy folyamatos ellenségeskedésben van a másik kultúrával, meg annak a lehetőségét is, hogy megpróbál együtt élni velük. És nyilván mindenkinek jobb a együttélés. Ő gyerekkorában például együtt játszott indián gyerekekkel. Uh-huh. Amikor a földeken dolgozott, voltak olyan indiánok, akik bejártak és cserekereskedtek velük. És aztán, amikor elkezdett ilyen 10-20 éves lenni, akkor a feljegyzések szerint nem csak hogy barátkozott velük, hanem együtt ivott meg énekelt velük. Tehát fogalmazva őt barátkozott velük. És még és még egy dolog, hogy nagyon fontos vele kapcsolatban, hogy nagyon jó nyelvérzéke volt, és tanult indián nyelveket. De egész egyszerűen nyitottan viszonyult ez a kultúrához. Na most a sokszor lenézett, megvetett, üldözött indiánok pedig ezt nyilvánvalóan szimpátiával kezelték. És innen jön az ő idealizált megjelenítése, tehát az idealizált indián képe, ami igazából tényleg azt látszik sugallni, hogy az a tökéletes társadalom és velük szemben áll a fehérek korrupság. Ugye maga Nesli Bámpó is ezt képviseli. Hiszen ő egy fehér ember, akit indiánok neveltek föl, de ő magát indiánnak érzi. És ott a két kultúra határán bolyunk folyamatosan, mert a fehérek számára ő egy furcsa ember, aki egész mit keres az indiánok között. Az indiánok azok teljesen elfogadták őt, tehát ugye ez is azt mutatja, hogy mennyivel befogadóbbnak ábrázolja az indián kultúrát, hiszen ne felejtsük el, hogy hogyan tekintenek rá, ugye sólyom szem, nevezzük ki sokféle módon, egy bőrharisnya, a vadölő, ő a testvérének tekinti, ugye Csingacskukot, akivel együtt nőtt föl. Igen. Az utolsó
5: mohikánt. Ez hát is vicces, hogy ki volt az utolsó mohikán, mert Unkasz volt egy ideig, szegény, aztán meghalt, és utána meg Csingacskuk lett.
6: Hát ápadtól gocsának okoztatom, ez nem volt cél, de hát ettől még így történt. És van Hegedűsnek, ha már említettem, egy nagyon érdekes meglátása. Előzetesen a következőt írta, hogy ezek a regények, belét az utolsó mohikánt is, meg a többit, ezek igazából egyfajta agitációs célt is szolgáltak James Fenimore Cooper elképzelése szerint, hogy az emberi egyenjogúságról tudjon megnyilvánulni. De egyik legfontosabb üzenete az ő regényeinek, hogy ha megnézzük, mindig ott húzódik meg, hogy nem rosszabb vagy jobb az indián a fehérnél, sőt, inkább jobb, de hogy nem szabad őket lenézni, uh-huh. megvetni. És akkor Hegedűs Gyula a következőt írja, hogy és ez nagyon jó idézett tőle szerintem. Az indián regények, köztük a leghíresebb, az utolsó mohikán, világtörténelmi agitációs feladatot töltöttek és töltenek be az emberi egyenrangúságról és egyenjogúságról. Ezek a mindig érdekes kalandos regények az eltelt másfél évszázad alatt javarészt ifjúsági, nem egyszer kimondottan gyermek olvasmányokká lettek, de így talán még hatékonyabbak, kellő időben oltják be az ifjús és legifjabb olvasóba a humanizmus igényeit és igazságait. És hát ha más nem tanultunk volna meg James Fenimore Coopertől, ezt megtanultuk, mert ha valaki elolvasta ezeket a könyveket, én nem gondolnám, hogy bárki a gyarmatosító franciákkal vagy angolokkal azonosult volna, hanem sokkal inkább ezektől az európai hatalmaktól távolságot tartó, már Amerikában nemzedékek óta élő telepesekkel és az indiánokkal. Tehát ha neki az volt a célja, hogy megpróbálja az emberekkel megértetni, hogy nem szabad lenézni más rosszokat, hát azt gondolom, hogy ezt a célt minimum elérte. Neki.
5: Közben egy hallgató írta, hogy hát ő gyerekkorában próbálta ezeket az indiános könyveket elolvasni, és hogy valahogy nem fogták meg, mert hogy ilyen túlságosan ilyen egydimenziós, lebutított karakterek voltak kiszámítható sztorikkal. Az a szomorú hírem van, hogy az egyik ilyen könyvemet én is kivettem megint, és elképedve vettem észre, hogy ez bizony egy lebutított verzió. Tehát annak idején az ifjúsági irodalomban voltak ilyen erősen meghúzott, gyerekek számára előállított verziói ezeknek a könyveknek, amik tényleg ilyen nagyon kis bugyuták.
4: De az melyik?
5: Az volt a nagy indián könyvben. Nem, a nagy indián könyvnek is volt ilyen meghúzott verziója. És nem az eredet.
6: A Kármájra is, hiszen neki igen, ugye igen. Kutas, vallásos, meg hadd ne mondja, hát kicsit rasszista párbeszédei is vannak, ami igazából élvezhetetlenné tenni mai szemmel. Kérdés az, hogy ezek mennyire vannak, úgymond, már bocsánat, de kiherélve.
5: Hát, amit én megtaláltam nemrég, az nagyon, mert akkora örömmel fogtam meg, és gondoltam, elolvasom megint, elindultam, és mondom, hát ez micsoda, és kiderült, hogy hát ez igen. Nem is az.
4: Egy másik hallgató meg azt írja, a mai gyerekeknek Cooper hőseit leváltotta a Marvel univerzum, és talán az is benne van, hogy a szülői inger küszöb is más, Grimm mese is kikopik, mert brutális, az indián regényekben is részletezve skalpolnak.
5: Hát, és a Marvel univerzumban meg nem, hagyjuk már.
4: Igen.
5: Ott meg is. Elég durva dolgok történnek, valljuk be őszintén.
6: Na, meglátjuk, hogy Cooper mennyire lesz tartós. Én még egy apróságot ezt hozzátennék. Emlékezünk a Vadölő című regényre, ugye ebbe szerepel egy Henry March nevű fiatalember.
4: Igen.
6: Nem főhős, de ő is ott mocorog a Hatter lányoknál, ugye a Judy meg Hetty Hatter körül. És Henry Marchot sokféle módon fordították le, magában az angolban is van egy beceneve, a Hurry Henry.
5: Ja.
6: Amit aztán megjelent Hamari Henriként, de a legelső magyar fordításban kérem szépen az alábbi néven találtam meg, Hajrá Riki.
4: Nagyon jó.
5: Oké.
6: idézem, ne legyek többé a hajrá, Riki, ha nem ez a tulajdon hely, hol tavaly nyáron a vadászok egy hétig tanyáztak. Na hát ő, hajrá, Riki, egy azt mondja, hogy magas növésű, jóképű, 26-28 éves fiatal ember, néhány évvel idősebb, mint pajtás, a vadölő. Na kérem szépen, úgyhogy hajrá, Riki.
5: Nagyon jó. És még egyet egy kedves hallgatónktól, aki rögtön ráugrott az NDK Westernekre, Dean Reed, ugye? A vörös Elvis, aki Amerikából érkezett. Ha meg is, figyelj, Dean Reedre rámegyünk, akkor talán ő volt a Old Shatterhand, ugye a vértestvérekben? Most nem emlékszem pontosan, de minden esetre igen. Úgyhogy...
6: Mindenki, egy amerikai sztár emigrál az NDK-be, ez meglehetősen modellezhetetlen.
5: Ez kemény sztori.
4: Nagyon jó, igen.
5: A vértestvérek ezekhez, ez 75-ös volt ez a film, úgyhogy igen, érdekes. Na jó, köszönjük szépen, köszi, Csaba, köszi, hogy megemlékeztünk.
6: Nagyon
5: akkor.
6: Nagyon
5: köszönjük szépen.
4: Szia. Katona Csaba történész segítségével elevenítettük fel John Fenimore Cooper, a világhírű indián regények írójának alakját.
5: És a fantasztikus Bongo Band következik majd ezután az Apache című kiváló feldolgozással.
7: Rádió Café. Van barátod.
8: Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Tudósok Zenekarból. Ha rendesen hallgatjátok a Rádió Cafét, ti is lehettek tudósok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás, keresik az év kilátóját, ma is sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. November végéig megérkezik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormány szóvívő a kormányzati tájékoztatón elmondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást sem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak. Több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermekotthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöldőrség kezdi meg működését, és átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érteklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádióknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
4: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni. A Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
3: Keresik az év kilátóját. A természetjárók dönthetnek arról, hogy mely kilátó nyerje el a címet a 10 fős döntős mezőnyből. A Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. A voksokat az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni szeptember 28-áig. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt heti szennyvíz adatok szerint a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja emelkedést mutatott. Budapest észak, délpesti és központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint a főváros agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható a vírus. Általában napos időre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, legfeljebb kis területen lehet erőteljesebb a felhősödés. Kisebb eső csak kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton délen fordulhat elő. Mérsékelt cél mellett a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, kicsi az esélye a csapadéknak. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 25-30 fok várható, a szél már több helyen lehet élénk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat. Van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
5: Kórház?

0: drága Pali, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
3: Lehet egy kérdésem?
4: Már meg is volt.
1: Millás reggeli.
5: Műtárgypiac a témánk.
6: És ahogy hallhattuk, megalakult egy szövetség, a Független Kulturális és Művészeti Tanácsadók Szövetsége, az, hogy milyen céllal és mit fognak csinálni, ezt is megbeszéljük. Gajzágó Györgyel, a Független Művészeti Tanácsadó az, hát ezt hogy mondjuk, ICAA, ICAA.
5: Szerintem igen, de mindjárt megkérdezzük Györgyöt, hogy hogy kell mondani. Jó reggelt, szervusz!
7: Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ez ICAA, ugye az angol kiejtés, de lehet nyugodtan ICA-nak mondani, ez nem, hogyha ez jobban tetszik.
6: Szerintem ez jó lesz. Na, de mi a cél egyébként, és mi hívta életre az egyesülést, vagy a szövetséget?
7: Hát nyilván mindennek van egy evolúciója, és mindennek meg kell érni. Tehát, hogy én magam 15 éve foglalkozom a kortárs piaccal, és azt látom, hogy ezt ugyanúgy, ahogy nektek, nekem se tanították meg. Én annak idején megcsináltam a Kortárs Műgyűjtő Akadémiát, ahol több mint 2000-en végeztek, és az volt az általános tapasztalat, hogy az, hogy valaki nem vásárol kortárs műtárgyat, az nem pénz vagy szándék kérdése, hanem gyakorlatilag nincs, aki átkísérje őt ebbe a kevésbé ismert területre. És ezért megvizsgáltuk ezt bővebben, most jelenleg én független tanácsadóként működök, ami azt jelenti, hogy ugye ezt a szövetséget is megcsináltuk, én kifejezetten magánemberekkel, illetve cégekkel foglalkozom, megnézzük, hogy neki mi a célja, mi a szándék, amik a lehetőségei, neki mi az ízlése, illetve ami neki leginkább kellene, és akkor ennek megfelelően választunk olyan megoldást, ami neki jó. Ez gyakorlatilag hiányzott a magyar piacon, mert hogy hova mehetett be az illető, bement egy galériába, akinek nyilván eladási szándéka van, tehát azt tudta csak kínálni, ami nála van, nem volt független a galériától, a művészektől, és itt mi azt tudjuk megcsinálni, hogy kifejezetten ügyfélcentrikusan tudunk működni, és csak az ügyfél díjaz minket. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a magyar műtárgypiac kisebb, mint amekkora lehetne, és nem azért, mert nincs pénz az országban, hanem azért, mert nem tudják, hogy kibe bízhatnak. A bizalom itt nem érzelmi kérdés, hanem piaci infrastruktúra. Tehát az ICAA ezt kezdi el megépíteni, Független Tanácsadók Szövetség, akik nyilvánosan vállalnak 5 dolgot, és ez számon kérhető rajta, ez ilyen etikai.
6: Erre mindjárt rá is térünk, de jól értem, hogy akkor itt az ügyfél a beadó, tehát akinek van egy műtárgya, és szeretné a piacra vinni?
5: Nem, hanem hogy az ügyfél adja a díjazást a tanácsadóknak.
7: A tanácsadó nem foglalkozik műtárgyakkal. Ez talán furcsának hangzik. Tehát nyilván és ezt is akkor tegyük helyre, tehát a kortásban a műtárgya, amit a fociban a labda. Tehát mindenki a labdát nézi, de ugye a közvetítés az a játékról szól. Tehát, hogy kinek passzol, kinek milyen, ki milyen, melyik meccsen mennyi gólt lőtt. Tehát, hogy ez a kortásban is így van, tehát ugye aki pusztán csak focilabdákat vásárol, sztori nélkül, az előbb-utóbb rájön, hogy pórul jár.
6: Igen, ezt értem, a kérdésem arra irányult, hogy az eladási és a vételi oldalon is tud segítséget adni a szövetség. Tehát amikor én találok a padláson egy valamit, és azt értékesíteni szeretem, vagy mert a nappalimba keresek legalább egy 20x240-es kékszínű képet.
7: Így van, tehát hogy nagyon sokféle tevékenysége van, oda-vissza tudunk, tehát mi hidat építünk gyakorlatilag a műtárgykereskedelem és a piac közé. Világos. Jelenleg egy szakadék van, és úgy gondolom, hogy ha látjátok, hogy van egy ilyen ingatag függő hidak, tehát nem szívesen lép le az ember, és itt nem is az a probléma, hogy nem mennek át, mert nagyon sokan azért vásárolnak műtárgyat, hanem inkább azzal van probléma az a sok ezer emberre, aki nem megy át. Uh-huh. Tehát ezt kell nekünk igazából helyre tenni, hogy a bizalom meglegyen. Világos. És el tudjanak indulni.
5: Ugye azt írtátok a közleményetekben, hogy nagyobb is lehetne a magyar műtárgypiac, és pontosan azt mondtátok, hogy a sok vevő nem tudja, hogy kire hallgasson, hogy a műtárgypiac értékét azt úgy nehéz megbecsülni, ugye, és nem a tárgyaknak a az értékét becsüljük ilyenkor, hanem az adásvételi, éves adásvételi forgalmat. Azt mondják így, hogy körülbelül 15-20 milliárd forintos. Vagy ez a legtöbbet idézett szám, amit én találtam.
7: Igen, hát azért mondjuk ki, hogy nagyon, ez talán a legkevésbé átlátható piac. Tehát a műtárgy.com-nak vannak nagyon jó kimutatásai, talán az övé az egyetlen, amelyik számokat kommunikál, és ugye csak ez a fogóckodó, egyébként ezeket nagyon óvatosan kell kezelni, mert nem biztos, hogy így van. Egyébként úgy gondolom, hogy ez az egész abba kell, hogy kicsúcsosodjon, hogy a kortárs szektornak, ez a művész szektornak, majd a kulturális kreatív iparba kell valahol becsatlakozni, ami ennek a felállása gyakorlatilag úgy gondolom, hogy a küszöbön áll.
5: És azért citáltam ide ezt a számot, hogy ezt a becslést, mert ugye nehéz, ahogy te is mondtad, ezt megfogalmazni, mert hogy azt mondják, hogy a forgalomnak a kétharmada, vagy több mint kétharmada az a nyilvános aukciókhoz köthető, és hát nyilvánvalóan ugye ebből is látszik, hogy ez egy kicsit olyan torz képet fest.
7: Igen, tehát a műtárgypiac, és ez nem csak nálunk így van, tehát ez a nagyon sok országban az utolsó vagy nyugat. Tehát egy globális jelenségről beszélünk, tehát nagyon sok dolog elment itt globálisan ugye a gazdaság felé, tehát úgy gondolják, hogy mindenki a gazdaságra fókuszál. Ott a műtárgypiac ugye egy lenyomata a kulturális státusznak, tehát minden országnak az a jelenlegi kulturális státusza, amilyen szempontból foglalkozik a jelenlegi kortárs művészettel, tehát nem az, ami a múzeumokban van, az nyilván a múlt, de a kortárs művészet, amelyik a kultúrák kutatásfejlesztési laborja. Ezzel kell igazából foglalkozni, és itt van az az örökségképzés, ami úgy gondolom, hogy stratégiai fontosságú, mert hogy ez az alap, tehát ez az a közös nevező, az az alapprogram, amire a gazdaságok is épülnek, és hogyha ezt nem kezeljük így, akkor gyakorlatilag nagyon rossz úton járunk.
6: Még egy kérdés a piacra, után térünk rá az öt etikai vállalásra, mert ott vágtam a szabadba, vagy ott kezdtem el kérdezősködni, hogy az érzékelhetője is lehet egy picit kényelmetlennek tűnő a kérdés, hogy a rendszerváltás hatása a piacon, mert hogy voltak olyan információink, hogy például a zsolnai piacát is elég erősen hajtotta az az új gazdag réteg, aki az előző rendszernek volt a kedvezményezettje, hogy ennek már látszik esetleg valamilyen nyoma, hogy van esetleg visszaesés, vagy változatlan a forgalmi jelenlét a választások óta, erről mit tudunk?
7: De ezt is egy kicsit korlátoznám, tehát hogy az én

0: világban, ugye a kortárs az, ami cool, ami azt mutatja, hogy itt vagyok, jelen vagyok, értek hozzá, ezzel lehet flexelni, hogy így mondjam.
1: Mert a képek, az ábrázolás, a kifejezésrendszer is stimmel, de mint interiőrbe illeszthető valami is. Tehát ugye egy, nem tudom, egy régebbi komód, vagy egy valami antik bútor, ugye az már nehezebben találja meg a helyét.
0: Ez nagyon érdekes kérdés, amit mondasz. Nekem az a tapasztalatom, hogyha jó alakberendező, akkor egy klasszikus interiőrbe is nagyon jó kortárs képeket, akár abstraktot is lehet elhelyezni, erre vannak nagyon jó példák. Egyébként kastélyokban is szoktak ilyeneket elkövetni. Úgyhogy ez Magyarországon sem újdonság.
1: Oké, látszik, milyen izgalmas a téma, hogy hány ága bogába kapunk bele, de akkor maradjunk az öt etikai vállalásnál, hogy ezek mik a szövetség részéről.
0: Igen, az első az, hogy kizárólagos lojalitás a megbízó felé, tehát hogy csak a megbízót képviseljük. Volt, hogy még ártárgyalást is levezényeltem többször, tehát ezek sikeresen zárulnak. Ez nagyon sokszor a széna még nem érti, tehát ugye ott általában az a metódus, hogyha hozol egy vevőt, akkor adok 10%-ot, mert ezt nagyon köszönöm, de akkor azt vonjuk le a vevőnek az árából, mert ez, pontosan ez az a double dipping, ez a kettős díjazás, ami nem csak, hogy nem etikus, de nyugaton hasonló gyakorlat, tehát mi sem találtuk ezt ki, hanem nyugaton is van egy ilyen trend, amit mi is most itt igyekszünk képviselni, hogy az tilos. Tehát, hogy az ügyfelet képviselni nem kaphatok jutalékot a galériától, mert érzed, hogy az igazából abból nem lehet jó kijönni. A másik az, hogy eladásra szánt készlet és saját értékesítési érdekeltség, tehát én például saját képet nem kínálhatok, vagy nem kínálhatok a vevőnek. A másik az, hogy a díjak és a megbízás terjedelme, hogyha összeférhetetlen valamivel, tehát például az, hogy nekem van egy galériában érdekeltségem, az írásban tisztázni kell. És az ötödik az, hogy ilyen titoktartás, ami nyilvánvaló, mondhatod, hogy egyértelmű, és ugye a megbízóról szeretett információ bizalmas kezelése, tehát én mélyebben beleásom magam, vagyfajta kulturális auditot csinálok a megbízónál, és utána a provenienciát, ami egy ilyen szakszó, de a mű eredetének és tulajdonos előéletének az ellenőrzését jelenti, tehát ezt mindig ellenőrizni kell. Tehát itt van az, hogyha valaki csak egy képet vesz, és hú, de tetszik, de nem néz utána, hogy az gyakorlatilag van-e provenienciája előélete, akkor van, hogy mellé fog, és így Magyarországon nagyon gyakran ezt elkövetik, mert hogy egyik kép olyan, mint a másik, de itt a kortesnál mindig a kép mögé kell nézni. Tehát világos. Akkor így kell keresni.
1: Oké. Na hát akkor sok sikert az újonnan felállt szövetség munkájához. Szerintem még fogunk erről beszélgetni.
0: Még egy mondat a végére, megengeded, és a nézőknek is, hogy a hallgatóknak ajánlom figyelmébe, hogy októberben két kortárs vásár is lesz, a Budapest Contemporary és az Art Market Budapest. Szerintem menjenek ki, tájékozódjanak és esetleg találkozunk ott.
1: Köszönjük szépen!
2: Rendben, nagyon szépen. Szervusz. Köszönjük!
0: Minden jót!
1: Gazdágot Györgyel, független művészeti tanácsadóval, az ICAA elnökével beszélgettünk, ez utóbbi a Független Kulturális és Művészeti Tanácsadók Szövetségének rövidítése.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás reggeli Best of különkiadása.
3: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.
2: És arról fogunk beszélgetni, hogy kik lettek a természet bajnokai, mert hogy első alkalommal adták át a WWF természet bajnokai díjat, és a WWF Magyarország természetvédelmi igazgatója, dr. Fejér Zoltán van a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt! Jó reggelt!
2: Na, mit jelent ez a természet bajnokai díj, és ez micsoda ez az egész?
4: Természet bajnokai díjat a WWF azért hozta létre, hogy olyan civil zöld hősöket díjazzunk vele, akik valami olyan projektet indítottak el, ami a WWF céljaival egybeesik, tehát olyan természetvédelmi projekteket, amik közösségi összefogásra építenek, természetes élőhelyek védelmével vagy helyreállításával foglalkoznak, és olyanok, amik inspirációt tudnak adni másoknak is, követendő példát.
2: Aha, és gondolom olyan megoldásokat, egy valódi megoldásokat, amik a jelenlegi kihívásokra választ adnak, ugye?
4: Hát igen, akkor beszéljünk az első díj nyerteséről, aki nem más, mint Sete Krisztina és Cita Zoltán tanárok, akik a Szigetszent Miklósi Batthyány Kázmér Gimi-nek a tanárai, és az egész projekt háttere, talán sokan emlékeznek arra, hogy 2020 decemberében Szigetszent Miklóson volt egy nagyon súlyos olajszennyezés, ami a Kis-Dunát érintette.
2: Aha, igen.
4: És ebben az olajszennyezésben kb. 6000 liter fáradt olaj került a Soroksári Dunába, ami egyébként, ha szét tudott volna terjedni, és el tudta volna szennyezni a teljes Soroksári Dunát, akkor a körülötte élő mondjuk 300 ezer ember, meg a körülötte működő vállalkozások, gazdálkodók életét, meg jólétét nagyon súlyosan tudta volna befolyásolni. De a szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy Szigetszent Miklósnál, illetve a Soroksári Dunában van egy nagyon különleges természeti képződmény, az úszóláb, ami egyébként a helyiek körében nagyon híres volt, meg ismert volt, meg botanikusok, természetvédők körében szintén, de akkor 2020-ban országos szinten vált ismerté, mert hogy nagy szerepe volt ennek a különleges élőhely típusnak abban, hogy nem hagyta az olajfoltot nagyon gyorsan szétterjedni, tulajdonképpen koncentrálta, egybetartotta egész addig, amíg aztán a vízügy szakemberei közben nem tudtak lépni, és el nem tudták kezdeni a kármentesítést. De ez a szerencsétlen élőhely, ez nagyon megsínlette, mint egy 2000 négyzetméternyi pusztult el belőle. És ez a projekt, ez arról szólt, hogy a tanárok a diákokkal közösen együtt azt találták ki, hogy segítenek a természetnek újraéledni, és felélesztik ezt az úszólápot.
2: Aha, tehát elkezdtek mesterséges módon úszóláp kezdeményeket kialakítani?
4: Tulajdonképpen ez történt, igen. Amikor elpusztult az úszóláp, akkor nagyon sokan még a hivatásos természetvédelmi szakemberek közül, botanikusok közül azt mondták, hogy ez egy hosszú évtizedekre helyrehozhatatlan kár történt. És akkor a diákok azt mondták, hogy ebben nem elnyugodjunk, találjunk ki valamit. A tanáraik pedig felvették a kapcsolatot olyan botanikus, ökológus úszóláp szakértőkkel, akiknek volt egy ötlete, terve arra, hogy hogyan lehet a természetes folyamatokat megsegíteni, felgyorsítani. És igen, volt egy ilyen mesterséges úszóláp készítő praktika, amit kipróbáltak a gyakorlatban.
2: Mit csináltak? Ezt el lehet próbálni egyszerűen elmagyarázni? Mi volt az ötlet?
4: Lehet, hogy ehhez először érteni kéne, hogy mi az úszóláp.
2: Oké, nézzük, hogy mi az az úszóláp, így van.
4: De először is, hogy sokan, tehát a köznyelvben van olyan az, hogy láp, meg mocsár, ez sokan azt gondolják, hogy ez valami olyan, amiben, hogyha belelépünk, akkor vizes lesz a cipőnk, meg sáros lesz a lábunk, ezek ilyen csereszabatos fogalmak. De ezek egyébként növénytani, botanikai fogalmak is, viszont nem felcserélendőek. A láp az egy olyan élőhely típus, ahol oxigénszegény környezetben folyik a szerves anyagok lebomlása, és ennek azért van jelentősége, mert nem jutnak el a lebomló széntartalmú anyagok széndioxid állapotig, hanem tőzeg formában tárolják magukban a szenet. Ezért a világ legnagyobb szénraktárai a lápok. A másik dolog az, hogy mitől úszó láb, attól, hogy állóvizekben szoktak kialakulni ilyen. Tehát, hogy egyrészt a oxigénmentes vagy oxigéntől elzárt bomlás, másrészt pedig az állóvízi környezet kedvez olyan növénytársulás kialakulásának, amelyik mint egy ilyen szigetként lebeg a víz felszínén. Na és ilyen, hát ezek nagyon megritkultak a világon. Az egyik magyarországi viszonylag nagy kiterjedésű úszóláp az, ami a Ráckevei Soroksári Dunán található, vagy van. Na most ez a folyamat, ez spontán is kialakul, de amit a díjazott tanárok alkalmaztak módszer, az, hogy létrehoznak egy ilyen levegő kis tutajszerű valamit, amire elkezdik ráültetni az úszólápra jellemző növényzetnek a karakterfajait, és ezt tulajdonképpen mint egy ilyen lábképződési gócpontot vagy magot aztán vízre bocsájtanak, és aztán, ha a spontán természetes folyamatok jól alakulnak, akkor ez egy ilyen lábképződési magként tulajdonképpen maga körül aztán elkezd természetesen kialakulni egy ilyen lábfolt. És ők eddig körülbelül 100 négyzetméternyi ilyen lábkezdeményt hoztak létre, és ezeknek egy jó része tulajdonképpen beindult, és elkezdődött az a ennek az élőhelynek a visszaalakulása, ami simán lehet, hogy spontán is megtörtént volna, csak ez egy sokkal fájdalmasabb, hosszabb, nehezebb folyamat lehetett volna.
2: Ez egy nagyon klassz kezdeményezés egyébként, és tényleg előremutató, de amikor ezt a megalapítottátok ezt a természetbajnokai díjat, akkor gondolom nem csak ez volt az egyetlen, hogy körülnézhetek, hogy jó pár ilyen dolog van, vagy hogy volt az ötlet, hogy kerültek ők ki, mint az első díjazottak?
4: Tulajdonképpen amikor szerencsére azért elég sok jó kezdeményezés van, tehát nem könnyű dönteni. Azért döntöttünk emellett, a kezdeményezés mellett, mert a WWF számára egyrészt a Duna, meg a vizes élőhelyek egy fontos téma, másrészt pedig az úgynevezett természetre alapozott megoldások, amikor nem egyszerűen csak a biológiai sokféleség miatt fontos egy természetes élőhely, hanem azért azokért az úgynevezett csúnya szóval ökológiai vagy ökoszisztéma szolgáltatásokért, amelyeket a társadalomnak és a gazdaságnak nyújtanak. A természet nagyon sok ilyen szolgáltatást nyújt, csak ezekre hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mint adott vagy természetes dolog, akkor van csak probléma, amikor ezek elvesznek. És ezek a lápok, az úszólápok, miután lebegnek, nem az ajzathoz rögzültek, ezért közvetlenül a vízből veszik fel a tápanyagokat, a szerves és szervetlen anyagokat, és ezért közvetlenül a vizet tisztítják. Tehát ez egy nagyon jó természetes víztisztító szerkezetek tulajdonképpen, úgy lehet mondani. Na és így, mint természetre alapozott víztisztító megoldás is tulajdonképpen működnek, és miután szeretnénk azt behozni a köztudatba, hogy a természetre nekünk nem egyszerűen azért van szükségünk, mert szép, és nem csak azért kell védenünk, nem csak morális vagy esztétikai okokból, hanem azért is, mert ha túl szeretnénk élni a klíma és biodiverzitás válságot, túl akarjuk élni a 21. századot, akkor ez természet nélkül nem fog sikerülni.
2: Igen.
4: Azok ezek... nélkül, a szolgáltatások nélkül, amit a természet nyújt nekünk.
2: Igen, és ez ilyen megoldásokra szükség lesz, azt gondolom, a jövőben is. Zoltán, ez nagyon klassz, és tényleg jó. Ráadásul ugye itt az idei díjat azt egy nagy cég állt mellé, a Coca-Cola támogatta. Gondolom, hogy akkor ez nem csak egy ilyen elismerés volt, hanem valami anyagi kompenzáció is járt ezért a természet bajnokainak, és gondolom a jövőben hasonló díjakat, tehát ez a kezdeményezés tovább megy a WWF részéről.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
2: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Prince Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Prince Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
5: Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül.
6: Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang.
7: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
8: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház! Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez még mindig a Millás Best Of, továbbra is a heti műsorainkból válogatunk.
3: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, megnézzük, hogy mivel lehet ide pályázni, és egyáltalán meddig, hol lehet jelentkezni. Birkner Zoltán fog nekünk a segítségünkre lenni, a Magyar Innovációs Szövetség társelnöke. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak!
2: Na, hogy néz ez ki, hogy milyen témákkal, hogyan, miképpen lehet erre az olimpiára benevezni?
4: Informatikai, természettudományi, matematikai, környezetvédelmi, tehát olyasmi témákkal, ami azért a fizikai környezetünkhöz valamelyest csatlakozik, mérnökivel, hogy még tovább fokozzam ezt a dolgot. Egyébként két lépésbe lehet belépni hozzánk ebbe a nagyszerű versenyre, ami Magyarország legnagyobb innovációs középiskolai versenye, és tulajdonképpen igazából az egyetlen olyan projektszerű verseny, ami egészen más, mint egy hagyományos tanulmányi verseny, és felsorban egy ötletet kell generálni. A két lépés az úgy néz ki, hogy lehetséges a regionális fordulókra is jönni, és egy picit előtesztelni az ötletünket, majd december 7-éig kell benyújtani azt a két oldalas ötletet, összesen ennyit kell tenni, egy két oldalas ötletet kell megírni, és azt elküldeni a www.otio.hu oldalon egy pályázati felületen keresztül.
2: De mire utal az ötlet? Tehát, hogy mit akar az ötlet?
4: Nagyon fogjuk ilyenkor tulajdonképpen gondolatilag a pályázóknak a kezét, tehát a 14 és 20 év közötti középiskolások kezét. Ez azt jelenti, hogy szerintünk úgy kell jól felépíteni ezt a másfél-két oldalt, hogy először meg kell fogalmazni, hogy mi jutott eszünkbe és miért.
2: Aha.
4: Tehát miért gondoljuk azt, hogy amivel meg akarjuk változtatni a környezetünket, az az izgalmas téma. Utána le kell írni, hogy egyébként mások foglalkoztak ezzel a dologgal és meddig jutottak el. Aztán konkrétan érdemes végig gondolni a lépéseket, és végül egy nagyon fontos eleme van ennek a másfél-két oldalnak, hogy mit várunk el tőle, milyen végeredményt, hasznot, milyen változást, és tulajdonképpen ez ennek a másfél-két oldalnak a lényegi, logikai megközelítése.
2: De hogy ezt így elmondta, ezt visszahallgatva egy komplett útmutatást kaphatnak a pályázók, hogy hogyan hozzák ezt össze. Mit lehet tudni, hogy ez a 36. alkalom, hogy mennyire sokan, mekkora a számosság a pályaműveknek, vagy pályázatoknak, hányan jelentkeznek ilyenkor?
4: Csuda dolgokat értünk végig az elmúlt években, mert nagyon sokáig jellemzően 150-180 fiatal jelentkezett, aztán két évvel ezelőtt már 450-en, tavaly már 730-an, ma most arra készülünk az idei esztendőben, meg tudunk szólítani 1000 nagyon bátor, tehetséges, az innovációra nyitott 14 és 20 év közötti középiskolást vagy gimnazistát. Úgyhogy igazából azt szeretnénk elérni, hogy az 1000 körüli pályázónk legyen. Ehhez nyilván arra van szükségünk, hogy még több iskola vezetője foglalkozzon ezzel a dolggal, még több tanár szeressen bele ebbe az ötletbe, és persze még több középiskolás és gimnazista gondolja azt, hogy belevág ebbe az ügybe. De azért mindent megteszünk ennek érdekében, ugyanis a kimenet pontokon ugyanazt ajánljuk, mint hogyha valaki OKT-zne. Tehát aki például bejut már nálunk a másik fordulóba, az már annyi plusz pontot kap a továbbtanulásánál, mint hogyha egy nyelvvizsgát megcsinált volna. De ha bejut a döntőbe, akkor még ennél sokkal több pontot is tud kapni az egyetemektől. Aztán egy csomó pénzjutalmat adunk is, ami szerintem nincs meg a hagyományos tanulmányi versenyekben, az, hogy a nálunk legjobbak, tehát az országos döntőbe a négy területen a top 3 vagy 4 versenyző lett, mindenféle nemzetközi versenyre kiküldjük, hogy mérje meg magát és Magyarországot képviselje. Szóval ez egy ilyen kiemelkedő ügy. Magyarország egyébként a fiatalok tekintetében az innovációs versenyeken Európában az 5.-6. legjobbak vagyunk, a világon meg a top 20-ban. Ez sokkal nagyobb teljesítmény egyébként, mint amit a gazdaságunk tud.
5: Ez nagyon jó, és az ösztönzők mellett én tudom, hogy ott nagyon fontosak a felvételi pluszpontok, és az összes olyan dolog, ami de azért húzzuk alá azt, hogy összesen több, mint 5 millió forint pénzjutalomban részesülnek a fiatalok. Azért ez egy jó kis plusz ösztönző.
2: Ilyenkor a csapatok, gondolom, hogyha igen.
4: Általában ugye vagy egy, vagy két fő pályázhat, vagy pályázik, tehát a csapat az egyébként két embert jelent, tehát nem ilyen nagy csapatokat gondoljanak el, de nagyon szeretnénk ösztönözni a középiskolai tanárokat is, ezért a 20 legintenzívebb középiskolai tanárnak is felajánlunk egy nagyon komoly ösztöndíjat. Azoknak az iskoláknak, akik legalább 3 csapatot küldenek is, felajánlunk egy nagyon komoly ösztöndíjat, annak érdekében, hogy mi például a természettudományos laborhátterüket, vagy mondjuk egy jutalmat tudjanak fizetni azoknak a tanároknak, akik részt vesznek ebben. Szóval mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez egy nagy társadalmi össznépi összefogás legyen, mert azért abban nagyon hiszünk a Magyar Innováció Szövetségben, hogyha több ezer fiatalt évente be tudunk hozni ebbe a dologba hosszú távon, akkor sokkal többet teszünk a magyar jövőért, mint bármi mással.
2: Hogy vannak a mérföldkövek, a timingja ennek az egész pályázatnak vagy olimpiának, meddig lehet az ötleteket beadni, mikorra vannak meg a, nem tudom, így hívják-e a shortlistesek, tehát hogy hogyan zajlik így időrendben ez a dolog?
4: Köszönöm, ez nagyon fontos kérdés. November 10-ével kezdünk a regionális fordulókkal, ez Győrrel indul, aztán akkor Győr, Kaposvár, Miskolc, Debrecen, Veszprém, Szeged, Budapest. December 4-én van a budapesti forduló, tehát november 10 és december 4-e között van a 7 regionális forduló. Én mindenképpen azt tanácsolom mindenkinek, hogy az első ötletét azt nyújtsa be, hiszen akkor meghívjuk ezekre a regionális versenyekre, ott el kell készíteni, röviden be kell mutatni egy plakáton ezt a bizonyos másfél-két oldalas ötletét. Az nagyon jó, mert ott helyben zsűrivel körbesétálunk és beszélgetünk, és pitchelni kell, és el kell tudni mondani a középiskásnak, hogy miért jutott ez a dolog eszébe, tehát egy kicsit gyakorolja ennek a kommunikációs hátterét, és akkor utána, ha nem jut tovább, mert aki itt már a legjobbak közé kerül, ő már automatikusan bekerül a másik fordulóba. És akkor már elkezdünk közösen projektfejleszteni. De ha valakinek ez nem sikerült, nem kell letörni, egy csomó tanult a regionális fordulókból, és akkor újra gondolja az ötletét, és december 7-ével beadja az első országos fordulóra. Tehát a regionális fordulók az kvázi egy ilyen felkészítő, kedv csináló, tanuló fordulónak számít, annak érdekében, hogy már az országos forduló a december 7-ére patent, véggondolt, minden szempontból releváns ötlettel tudjon valaki jönni. És akkor kezdődik a közös munka. Mert ugye mi december 18-áig ezt lebíráljuk, ezt a sok-sok-sok pályázatot, reméljük 1000 fölöttit, és akkor ennek a 30-40%-ával elkezdünk közösen foglalkozni. Ez a projektfejlesztési szakasz, ez 3 hónapig tart, mi adunk 2 szakembert a hallgatók vagy a diákok mellé, és együtt fejlesztjük a projekteket, és április elejére kell a kész projekteknek meglenni, na azt fog már bejönni az országos döntőbe. Ott a 60 legjobb jön be egyébként az országos döntőbe, és ott választjuk ki tématerületenként azt a 3-4 csodálatos projektet, ami aztán megy tovább a nemzetközi. Európa-bajnokság, világbajnokság, Ázsia-bajnokság, Afrika-bajnokság, egészen elképesztő kapcsolatrendszerünk van, és még a Nobel-díjátadásig is eljut a kezdet, mert a legjobbak ott vannak a Nobel-díjátadáson.
5: Tessék, a C-vitamin születésnapján beszélgetünk, úgyhogy...
2: Nagyon összetett ilyen motivációs rendszer van emögött,
5: hogy
2: van abszolút a fiataloknak.
5: Mondjuk el még egyszer otio.hu, otio.hu, ide kell
4: Országos Innovációs Olimpia. Igen. És ennek a Facebook oldala is ugyanígy él, és ott van a pályázati felület, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Bátran bele kell vágni. Ez nem követeli azt, hogy be kell magolni a 12-es biológia tankönyvet, mint az OKTV-n, az a feladat, írd le az ötletedet, pont. És miért meg magad regens fordulóból, hanem egy gyere az országosra.
5: Nagyon jól hangzik.
2: Mi is csak ezt tudjuk mondani, ezt a buzdítást. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről.
5: Köszönjük szépen.
2: Klassz dolog, úgyhogy sok sikert a lebonyolításhoz is. Köszönjük szépen, szép napot! Birner Zoltánnal, a Magyar Innovációs Szövetség társelnökével beszélgettünk, annak apropóján, hogy meghirdették a 36. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát.
1: Rádió Café. Van barátod.
6: Oye, oye, así nomás. Hay cambios.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Újra, vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
3: Vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club.
1: Nem jó. Ez egy szakműsor.
2: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
4: Vidámabban.
2: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
4: Magyarul.
2: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
3: Nem jó.
4: Tegyünk alá zenét!
0: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Kevés, de jó minőségű szőlőtermet esküdtettek a katonák. Délelőtt lehet több felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 10-ből 9 magyar nagyvállalatot ért kiberbiztonsági támadás az elmúlt egy évben. Ha a közép- és nagyvállalatokat közösen nézzük, akkor pedig mintegy 60%-os ez a szám, derült ki egy friss felmérésből. A leggyakoribb támadási forma az adathalászat és olyan módszerek, amelyek emberi megtévesztésre épülnek. A válaszadók negyede zsaroló vírushoz kapcsolódó eseményről számolt be, ötödük pedig ellátási láncot érintő támadásról. A vizsgált vállalatok háromnegyede, a nagyvállalatok 97%-a használ összetettebb kiberbiztonsági megoldást. Végéhez közelít az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott, a minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiunknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
8: A minőség az nagyon jó, egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség, mennyiség az rendkívül kevés, 1 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. Az alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. Fészőlők vannak kint, és nagyon kevés, Okajban lehet még kint fehérszőlő. Többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző. 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
7: Mintegy 170 katona tett esküt Nagykanizsán és Salgótarjánban. A többségük szerződéses katonaként vagy önkéntes tartalékosként kezdi meg szolgálatát a Magyar Honvédségnél. A 10 hetes alapfelkészítés során fizikai, harcászati, műszaki és egészségügyi képzést kaptak, valamint a biztonságos fegyverkezelést is elsajátították. A program célja, hogy felkészítse az állományt a katonai szolgálattal járó feladatokra és terhelésre. Gyermekvédelmi korhatárt vezetne be az Európai Bizottság a kiskorúak közösségi média használata kapcsán. A javaslat egy jogszabálycsomag részeként tiltaná meg a 13 év alatti gyerekek hozzáférését a platformokhoz, 15 éves kor alatt pedig szülői hozzájáruláshoz kötné. A bizottság ezzel az online biztonságot kívánja növelni. Általában napos időre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, legfeljebb kis területen lehet erőteljesebb a felhősödés. Kisebb eső csak kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton délen fordulhat elő. Mérsékelt cél mellett a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, kicsi az esélye a csapadéknak. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 25-30 fok várható, a szél már több helyen lehet élénk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nála vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
3: Kórház!

0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
1: A legjobbat a legjobbaknak, folytatódik a Millás reggeli Best of válogatása.
2: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.
3: Na, hát azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagyon felértékelődik az idő, az egészség és mindenféle olyan dolog, ami ehhez kapcsolódik. Úgyhogy egy idézettel kezdeném. Nincs több piacra járás vagy vegyszeres zöldség utáni...
4: Vegyszermentes.
3: Így van, vegyszermentes zöldség utáni kutatás, mert hogy így nem fog bekerülni vegyszeres a kosaratba, mert hogy szállítják az alapanyagokat, így mindig tudható, hogy honnan származik és mi kerül az asztalra. Ezt ígéri nekünk a Mind Farm Harta, és itt van velünk Hoffer Bernadett. Jó reggelt kívánunk, a kertek ügyvezetője.
5: Jó reggelt!
3: Ügyvezetője. Szia, jó reggelt!
5: Igen, My Farm Kertek, igen.
3: Nos, mesélj nekünk arról, hogy hogyan terjedt el ez az országban, és mit jelent ez a telekosárrendszer?
5: Igazából úgy működik, hogy kicsike, apró kis kosárközösségek azért működnek az országban, viszont mi vagyunk az első, aki már az ország több mint felét le tudja fedni vegyszermentes zöldséggel. 7 gazda termel a saját földjén vegyszermentesen zöldségeket, és azokat, amik ott megteremnek a kertben, szállítjuk ki az előfizetőinknek. Így igazából nem csak azt tudják, hogy ki az, aki termeli a zöldséget nekik, és hogyan, hanem még sokkal hamarabb is a zöldség elérkezik hozzájuk, mert azt állítjuk ki az adott szállítási napon, amit aznap hajnalban szednek le a gazdák a kertből.
3: Akkor ez nem igazából olyan, amikről tudni fogom, hogy mi fog hozzám érkezni, tehát egy picit ilyen meglepetés kosár, nem?
5: Így van, ez egy olyan dolog, amit amúgy van olyan előfizetőnk, aki nagyon szeret, van, akinek ez mondjuk egy hátrány lehet, de mi mindig próbálunk erre úgy tekinteni, és ez egy ilyen az edukációnknak egy nagyon fontos része is, hogy hát sajnos nagyon beszűkült a zöldségfogyasztás Magyarországon, a legtöbb ember ugyanazt a 4-5 féle zöldséget fogyasztja, így viszont, mivel a ládában végigforog egy egész szezonnak a zöldség kínálata, sokkal változatosabban tudnak zöldséget fogyasztani, és rengeteg olyan zöldség van, ami így bekerül utána az otthoni repertoárba, és folyamatosan utána fogyasztják, mert rájönnek, hogy lehet, hogy eddig nem szerettem a mángoldot, vagy azt gondoltam, hogy nem szeretem, de miután ott volt a ládába, ezután elkészítettem, és lám-lám finom lett.
3: Mángold, de azt hogy lehet elkészíteni? Miben jó az? Süssük, főzzük, salátába tegyük? Tehát most
4: Zsuzsi a konyhában a mángolda.
5: Hát amúgy egy nagyon alulértékelt zöldség, és rengetegen nem ismerik, pedig írtó sokféleképpen fel lehet használni. A legegyszerűbb rántottába beleteszem, és akkor abba elkészítem, de nagyjából úgy működik, mint egy spenót, tehát amit egy spenóttal el lehet készíteni, azt a mángolddal is el lehet készíteni, és egy nagyon jó kis pikáns ízt lehet vele az ételeknek, tehát egy nagyon jó kis pikáns ízt ad.
4: Önmagában is jó, mint a régi menzán, a spenót, fő tojása.
5: Van olyan előfizetőnk, igen, aki így simán kis fokhagymával, a fokhagyma amúgy az ilyen Jolly Joker, az így minden ételhez nagyon jól tud passzolni, vagy kiemelni az ízeket, de igen, egy kis fokhagymával, tojással, nyilván, hogyha valaki szereti a húst, akkor mondjuk mehet egy kis szalonna is bele, de hogy nagyon egyszerű ételeket lehet vele készíteni, és rengeteg tápanyag van benne.
3: Lelki füleimmel szinte hallom, ahogy Kántor Endre kollégánk itt kiakad rajtunk, hogy nem tudjuk, hogy a mángoldot hogyan kellene elkészíteni, és 6 receptet mond a rá fejből, és sorolná, hogy milyen ízvilágot lehet vele kialakítani. De menjünk kicsit tovább, ugye említetted, hogy 4-5 féle zöldségre szűkül be az általában a fogyasztásunk, hogy mángoldot említetted, mint egy ilyen különlegességet, de melyek azok a zöldségek, amelyek még megjelennek, és kevésbé ismertek?
5: Hát, erre azért nehéz válaszolni, mert a szezon alatt 35-40 féle zöldségkultúra, ami átpörög, ilyen csúnyán mondva, a kosarakban, de az ilyen különlegességet, hogy mondjuk pak choy, ez is sajnos nem túl elterjedt, pedig amúgy nagyon könnyen termeszthető otthon is, és vegyszermentesen is könnyű termeszteni, tehát hogy ez mondjuk egy kiskertben otthon bárkinél tud működni. Tehát vannak ilyen zöldségek, de nyilván van a színes répa, a különböző színű paradicsomok, a méretből adódóan is vannak különbségek, és ezek nem csak mondjuk méretben, mondjuk néz ki más, hogy egy-egy zöldség, de ízben is. Ilyen például a padlizsán is, hogy a fehér padlizsánnak kicsit más íze van, mint a lila padlizsánnak elkészítés közben.
4: Kicsit kanyarodjunk vissza a ti rendszeretekre, tehát hogy akkor heti egyszer jön alapból, vagy hogy működik, vagy lehet specifikusan rendelni a zöldségeket, vagy csak a kosarakat, vagy hogy is néz ki nálatok?
5: Csak a kosarakat, ez nagyon fontos, hogy nálunk arra nincs lehetőség, hogy mondjuk 2 kiló ilyet szeretnék, 1 kiló olyat, ez több okból is így van. Az egyik legfontosabb, hogy ez a gazdáknak is sokkal tervezhetőbbé teszi a termelést, tehát sokkal kevesebb termény megy így a kukába, mert hogy tényleg amit termelünk, az utána ki is érkezik, az előfizetők közül pedig felhasználják. A rendszeresség az pedig mindenki kiválaszthatja azt, hogy számára mi a megfelelő. Van olyan, aki hetente kéri a kosarakat, mert családnak főz, és tényleg minden nap főznek. Van, aki meg mondjuk csak 2 hetente vagy havonta, mert hogy egyedül van, vagy kisebb háztartást vezet, és akkor ő például a tartó, ő eltartósítja magának, befőzi a terményeket, hogy például télen is legyen vegyszermentes és hazai, amit elő tud venni.
3: Hogyan lehet csatlakozni hozzátok? Ugye kiskerteket említettünk, hogy kell ezt elképzelni, hogy csatlakozzanak?
4: Mármint a termesztői oldalról?
3: Igen, a termesztői oldalról. Azt mondom, hogy nekem van

0: tehát hogy ez tényleg egy, van mögöttes része is. Nagyon fontos, hogy nem elég 2-3 zöldséget termelni, hanem meg kell, hogy legyen az a tudás, hogy ezt a 30-35-40 féle zöldséget a szezon alatt folyamatosan termelni tudja az adott gazda. Ez mondhatni ilyen felső, vagy ilyen magasabb szintje a termelésnek már.
1: Nagyon sok jó külföldi példa is van, ez mennyire fontos számotokra, hogy ezt kövessétek, vagy mintaként használjátok?
0: Abszolút figyeljük, hogy más országokban mi az, ami jól működik. Ez azért is nagyon fontos, mert hogy az éghajlatunk is változik, tehát folyamatosan fejlődnünk kell nekünk is a termelésben is, mert ami pár évvel ezelőtt még itthon működött, az most már sajnos nem működik. Igen. A hatalmas nagy UV-sugárzás az aszály miatt, úgyhogy emiatt végképp fontos az, hogy figyelemmel kövessük, hogy mások hogyan csinálják, milyen zöldségekkel próbálkoznak, azt milyen sikerrel termesztik, mert hogy így tudunk mi is folyamatosan egy bizonyos minőségi szint fölött maradni és fejlődni tovább.
1: Azt írja egy hallgató, jó reggel, tök jó ez a zöldségcsomag, de adtok hozzá receptet is, mert főzésben is praktikus lenne, hogyha tudnám, hogy a mángoldot azt milyen receptet lehet egyébként. Hát, használni, igen.
2: De erre tényleg van igény, azt gondolnám, hogy hát, azt nem tud semmiből keresni és találni.
0: De amúgy van, pont emiatt például, amikor valaki rendel tőlünk, akkor a rendelésben amúgy ugye benne lesz az is, hogy milyen várható termények vannak, és a ládához pedig csatolunk mindig e-mailben recepteket is, illetve mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az edukációra, ezért a social media tartalmakban, meg az e-mail kommunikációnkban is rendszeresen hozunk recepteket, ötleteket, hogyan lehet betárolni, hogyan lehet felhasználni, mert hogy ez is nagyon fontos a vegyszermentes mellett szóló dolog, hogy egy vegyszermentes zöldségnek sokkal több részét fel tudjuk használni, mint mondjuk egy multipolcáról levett zöldségnek, és ezt meg ilyen küldetésünknek érezzük, hogy segítsünk abban, hogy megtanulják az emberek, hogy egy vegyszermentes répának nem kell kidobni a zöldjét, hanem készítsenek belőle pesztót, de ugyanígy más ilyen trükkök is vannak, és sokkal költséghatékonyabb, meg sokkal változatosabban lehet étkezni így.
1: Zárva itt a mángoldos témát, azt írja nekünk Ala, hogy a fokhagymás mángold krumplival Horvátországban alapköret. Úgyhogy igen, tehát ezt így meg idehoztuk.
2: Akkor hadd kérdezzem meg a végén a beszélgetésnek, hogy már elhangzott, már a mángoldó még csak-csak megvolt, de hogy már elhangzott egy újabb zöldség, amiről még nem is hallottam. Mondanál még egyet-kettőt, amiről a legkevésbé ismertek és érdekesek, és benne vannak úgymond a portfólióban.
0: Igen, például ez is egy ilyen teszt volt, a mizuna, ez egy ázsiai salátaféle, leveles zöldség, ezt is először csak egy kertbe elkezdtük termeszteni, és megnéztük, hogy mit szólnak hozzá az előfizetők, és azóta most már majdhogy nem az összes kertben termesztjük, mert nagyon jó ázsiai ételeket lehet belőle készíteni, és kicsi ilyen plusz felüdülés az embernek is, hogy olyan, mintha elkalandozna egy másik országba, pedig csak egy új alapanyagot emelt be, ami egy igazán nagyon könnyen termeszthető salátaféle, de mégis teljesen más ízt ad.
1: Hogyan garantáljátok azt, hogy vegyszermentes mindaz, ami hozzátok érkezik? Azért ez nagyon fontos, hogy erre a minőségre valami fajta biztosítékot tudjatok adni.
0: Abszolút, mi ebben nagyon transzparensen kommunikálunk, különböző bevizsgálásokon vesznek részt amúgy a termények is, a földek is, és ezek mellett amúgy szeretnénk az ügyfeleinknek is megmutatni, hogy ez hogyan működik, és működhet a valóságban tényleg vegyszermentesen, úgyhogy nyílt napokat is szoktunk szervezni a kertekbe, amikor az előfizetők kijönnek, körbenéznek, beszélnek a gazdával, beszélünk arról, hogy hogyan terem a zöldség, leszedhetik maguknak a zöldséget, és igazából itt nyer értelmet az egésznek ez a mögöttes része, mert itt tényleg tudja az ember, hogy ki az, aki termel, és honnan jön a zöldség, és azt hogyan termesztik.
1: Elsősorban városokban vagy falvakban vannak a ti vásárlóitok, hogy látjátok ezt?
0: Hát a városokban. Nagyon sokan vannak, akik agglomerációból rendelnek, illetve vidékről is, de nyilván minél távolabb megy az ember a várostól, annál jobban van lehetősége neki is otthon megtermelni pár alapzöldséget. A városban erre nagyon-nagyon kevés lehetőség van helyileg is, de nyilván ez írtó sok idő is zöldséget termelni, főleg vegyszermentesen, mert sokkal több manuális munkát igényel, úgyhogy a legtöbb előfizetőnk az Budapest

0: és a környékéről van, vagy nagyvárosokból.
1: Szuper, nagyszerű, köszönjük szépen Bernadett, és további sok sikert kívánunk a kezdeményezéshez.
0: Szép napot!
1: Neked is, köszi szépen. Hoffer Bernadettel beszélgettünk, a Mindfarm Kertek ügyvezetőjével.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
3: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
4: Nagyon sokat hallunk mostanában a gyermekvédelemről, a gyermekotthonokban meglévő problémákról, a nevelőkről, azok hiányáról, de arról talán kevesebbet beszélünk, hogy kap-e segítséget egy család, mielőtt szétesne, és mielőtt az lenne a vége, hogy a gyerek ott végzi a gyermekotthonba. Erről fogunk beszélgetni Nyitrai Zsuzsannával, a TASZ, vagyis a Társaság a Szabadsági Jogokért Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programjának vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
5: Hát, ahogy ezt hallatszott, itt valami probléma lett, megpróbáljuk. Egy-kettő, halló? Akkor nincs probléma.
4: Jó van, szuper, akkor itt van Zsuzsanna. Igen, jó reggelt kívánunk. Szóval, mit lehet tenni? Vagy milyen erőforrások, milyen intézményrendszer, vagy egyáltalán milyen humán erőforrás áll rendelkezésre, hogy azokat a családokat próbálja segíteni, akik a, hát nevezzük így, hogy a szétesés szélén vannak.
6: Hát, ha annó, amikor 1997-ben a gyermekvédelmi törvény hatályba lépett, és az megalkotásra került, akkor úgy alakították ki, hogyha azért megfelelő forrással el lett volna látva, illetőleg az intézményi kultúra és az a szellem, amit a törvény előír például a gyermekvédelmi jelzőrendszer megteremtésére, ami egy partnerségen a különböző gyerekekkel kapcsolatba kerülő szervek közötti partnerségre épült volna és bizalomépítésre, akkor azért egy más helyzet lenne a mai napon, majdnem 30 évvel később. Tehát az egyik probléma az, hogy a jelzőrendszer nem tudott megfelelően működni, és pont ezért az, amit egyébként a jelzőrendszerbe csatol, és a gyermekjóléti alapellátás keretében próbálna megoldani a gyerekvédelem, ez azt jelenti, hogy azon a szinten avatkozik bele a családok életébe, amikor már valamilyen veszélyeztetettség felmerül, de még családban tartással megoldható lenne a probléma, és ez pont olyanokat jelent, hogy az átmeneti vagy tartósabb krízis állapotot különböző szolgáltatásnyújtások segítségével próbálja segíteni az állam. Ilyen, hogy mondjuk egy átmeneti otthont ajánl föl a családnak, hogy különböző személyes keretben megvalósuló támogatásokat nyújt. Gondolok arra, hogy valamilyen pszichés megsegítésre van szüksége a családnak, akkor mentális egészségügyi vagy pszichológiai tanácsadást nyújt, szociális munkát végez közvetlenül a családdal, hogyha anyagi segítségre van szükség, tüzelő, ilyesmi dolgok keretében.
4: Igen, ez egy fontos része, hogy nagyon sokszor ez az alapja, pont az a rossz anyagi körülmények és a szegénység, mély szegénység, ami sújtja ezeket a családokat, és hát az ellen ugye egy jó és általános pirula van, ugye az anyagi megsegítés, és hát ugye ez is jelentősen forrásigényes, illetve hát föl is kéne tárni, hogy kinek járnak ezek, és ugye említette, hogy ez is rosszul működött.
6: Igen, ez is rosszul működött, illetve amit még fontos jelezni, hogy ugye sajnos egyre komplexebb problémák vannak a családok életében, ahol segítségre lenne szükség. És ez ugye nem csak az anyagi támogatás, az egy része a dolognak, de pont ez lenne a gyermekvédelmi törvénynek a szellemisége, hogy a több szektor az, ami együttesen segítséget nyújt. Tehát gondolok itt arra, hogyha szerhasználat van, hogyha emellett bármilyen pszichés betegség van, és egyébként még anyagilag is ugye nehéz a helyzet a családnak, akkor szimplán azzal, hogy anyagi támogatást nyújtunk, még nem oldódik meg a probléma, de azáltal, hogy egy ilyen szélesebb fókuszban próbáljuk a probléma halmazt kezelni több szereplőnek a bevonásával, akkor megfogható a helyzet. Tehát pont ez a lényeg, hogy a prevenció és az alapellátás az, ami megpróbálja helyben kezelni a problémát és a családban tartani a gyereket, hogy ne kelljen eljutnunk a szakellátásig, vagyis oda, hogy kiemelik a gyereket a családból és nevelőszülőhöz, vagy gyermekotthonba küldik, vagy esetleg extrém esetben még örökbefogadásra is kerül.
4: Ugye látszik a probléma összetettsége és az is, hogy komplex kezelést igényel. Mi lenne most a legfontosabb? Mit lehetne csinálni, ami a legnagyobb pozitív hatást tudná elérni? Leggyorsabban.
6: A leggyorsabban az, hogy egyrészt el kell kezdeni forrásokat juttatni a rendszerbe, vissza kell építeni a bizalmat a szakmán belül, az emberek, tehát a társadalom számára is, ugye az elmúlt éveknek a különböző botlányai teljesen lerombolták még azt a kevés presztízst is, ami a gyerekvédelemben dolgozóknak korábban volt. Ezt a bizalomépítést ezt muszáj meglépni, és ez arra is szükség van, hogy rendszer szinten, struktúrájában az egész át legyen gondolva, és újra legyen gondolva, és azok, amik nem működhettek jól a 97-es törvényben, azokat próbáljuk meg szemléletformálással, azáltal, hogy béreket emelünk, hogy bizonyos dolgokat tisztázunk, hogy mi is a jelzőrendszer feladata, hol vannak bizonyos határok, mit jelent a veszélyeztetettség, erre egy konkrét útmutatót adni, mert sajnos ez is sokszor probléma, hogy ez a fogalom, ez egy nagyon általános fogalom, és nagyjából minden szakember, aki kapcsolatba kerül a gyerekkel, a saját maga mérlegelése alapján dönti el azt, hogy van-e veszélyhelyzet vagy sem, és ehhez sokkal több támpontot kell adni, szakmai képzéseket kell adni, és úgy, ahogy van, az egész struktúrát újra kell gondolni ahhoz, hogy működőképes legyen. De amint mondom, ahhoz, hogy a struktúra működjön, azért az kell, hogy nagyon jelentősen forrásokkal is meg legyen támogatva, és nem csak a gyerekvédelem, hanem a társszektorok is. Tehát egy teljes szociálpolitikai szemléletváltásra is szükség van, ahhoz, hogy működőképes gyerekvédelmi rendszerünk
4: legyen. Igen, egy utolsó kérdés, az látszik, hogy a kormányzatban van egy ilyen szándékakarat ennek a rendbetételére. Önökkel a TASZ-szal egyeztetnek? Tehát van párbeszéd a kormányzattal?
6: Hát ami történik most, hogy a Szociális és Családügyi Minisztériumban az államtitkárság, ugye a gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkárság abszolút kinyitott a civilek felé, tehát transzparensen egyeztetések által történik sok minden, és ebben természetesen mi is részt veszünk, tehát ez a nyitottság, ez úgy tűnik, hogy visszatért, amit rég nem láttunk.
4: Nagyszerű, szuper hírek ezek, követjük majd az eseményeket. Nagyon köszönjük, hogy beszélgethettünk erről pár szót. Jó munkát, szép napot
6: kívánok. Én is köszönöm szépen.
4: Viszonthallásra.
6: Önöknek is viszonthallásra.
4: Itt Rai Zsuzsannával, a TASZ, vagyis a Társaság a Szabadságjogokért Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programjának vezetőjével beszélgettünk.
2: Ez különösen jó volt hallani a színházigazgató kiválasztásos hír. Igen. A transzparenciája után ellenpontként, igen.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Apa, ma te mesélj.
4: Jól van, gyere.
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
6: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás best of, folytatjuk a válogatást heti műsorainkból.
3: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
4: Millás reggeli.
5: Szóval kék túrázunk. Természetesen. Igen. Ezután, a zene után.
2: Mert a október 10-én a Magyar Természetjáró Szövetség népszerű rendezvénye egy közös kék túrázásra hívja a résztvevőket. Erről fogunk beszélgetni, ahogy ezt hát most már tesszük egy pár éve ebben az időszakban, ugye, mert tavaly biztos, hogy felevenítettük, de amióta Kántor kollega is túravezetővé avanzsált.
5: Bizony.
2: Ezen a programon azóta rendszeresen beszámolunk róla. Rigler Szilvia van itt a vonalunk túlsó végén, a Magyar Természetjáró Szövetség rendezvény szervezője. Szervusz, jó reggelt!
6: Szervusztok, jó reggelt!
5: Na kezdjük a lényeggel. Kántor Ede hányas szakaszt kapta?
6: Endre most az országos kék túrán választott egy szakaszt, mert ugye három kék túrából áll a teljes kör, és ez a három kék túra, ez a teljes köre kirajzolódik nap végére, annak a napnak a végére. Endre Upony felé fog túrázni a résztvevőkkel, és ugye október 10-én, és olyan jó, hogy minden évben hívtok és megemlítitek a rendezvényt. Reméljük, hogy most már mindenki tudja, aki természetjáró, meg talán aki nem, az is, hogy október 2. szombatja, kék túrázás napja. És ilyenkor 143 túra indul egy napon.
2: Igen, és aki nem tudja, annak az a kirajzolódik, ezt mondjuk el, ugye, hogy ez konkrétan, mert van egy ilyen térkép, és ilyen nyomkövetővel szépen ott rajzolódik, ahogy elindulnak a túrázók.
6: Igen, van egy online térképe a rendezvénynek, és élőben lehet követni a csoportok haladását. 143 túra, és 143 pontjából indul, az ország 143 pontjából indul, és nap végére a megtett kilométerekkel rajzolódik ki a kör, tehát ahogy haladnak a csoportok, úgy vastagítják ki a térképen a kék túra útvonalát, és zárják be a kört, nap végére látjuk a teljes kék kört kirajzolódni a térképen. Igen, régebben, ahogy mondtad, egy GPS jeladó biztosította ezt, most pedig van egy applikáció, az ingyenesen letölthető kék túra applikáció, és abban tudjuk követni, tehát hogyha bekapcsolják az emberek a helyzetmegosztást, már akik használják, és bélyegeznek is, tehát tudjuk őket követni, hogyha abban kék túráznak.
5: Miért jobb egy ilyen napon elmenni csoporttal, mint egyénileg, egyedül? Én is nagyon lelkes kék túrázó vagyok, csak egy kicsit olyan furcsa lenne. Nekem pont az az elvonulás jellege is van, hogy egyedül vagy néhányan kis csoportban túrázunk.
6: Igen, jó is, hogy kérdezted. A kék túrázás tulajdonképpen mind a kettőt biztosítja, tehát van akinek a kikapcsolódást inkább, és az elvonulást is az egyedül túrázást, és sokan pedig ugye a játék, a teljesítmény, a kihívás részét szeretik inkább, tehát tulajdonképpen ez egy nagy játék, és a kék túrázás napja pedig egy közösségi kihívás, amit együtt lehet teljesíteni, és így akkor több ezer ember egy nagy játékban vehet részt együtt, úgyhogy ezt azért sokan szeretik, de hogy most, hogy kérdezed, gondoltunk arra is idén először, illetve hát most pont az igényeknek megfelelően, hogy azok is tudjanak velünk túrázni, és részt vehessenek a kék túrázás napján, akik egyébként nem szeretnek 50 fővel együtt túrázni valamiért, nem szeretik a kötöttségeket, az időbeli korlátokat, a tempókorlátokat, ők most önjáró túrára is jelentkezhetnek, tehát egyénileg is tudnak túrázni, a csoporttól függetlenül, más időpontban indulva, de ugyanúgy a rendezvény részeként, tehát nekik is be kell regisztrálniuk a felületre, illetve a túrára is, és ők pont a Kiktúr applikációban tudják igazolni, hogy ők is teljesítették a túrájukat, és ők is le tudnak tölteni a túra után egy oklevelet, egy emléklapot, névre szóló emléklapot, tehát így ők is a rendezvény részeivé válnak.
5: Ez az 50 fő, ez általános, tehát minden szakaszon ennyi, vagy ez változó, illetve hogy mit tesz?
6: Igen, hozzá? Minden vezetett
5: túrán. Az ilyen rendkívül kreatív és képzett csapatvezetők, mint Ede, ők mit tesznek hozzá a programhoz, illetve mi a feladatuk?
6: nagyon sok gyakorlattúra vezetőnk van, akik ugye a szakaszok élén állnak, ők segítenek a logisztikát is megszervezni, ugye minden túrának van egy üzenőfala a rendezvény honlapján a túra alatt, és ezen az üzenőfalon tudnak a résztvevők, illetve a túravezetők, szakaszfelelősök egymással beszélgetni, és mindenféle fontos infót megosztani, és segíteni a közlekedést, a logisztikát, odajutást, illetve mindenféle szervezési infót át tudnak egymásnak adni. De nem minden túra vezetett túra.
5: Az a logisztika, igen, is benne van, hogy akkor összebeszélnek, hogy a kezdőpontra én velünk megyünk utána, mert ugye amikor A-ból B-be haladunk, a két túrán ugye a logisztikát megszervezni, visszajutni a célpont, az ugye sokaknak kihívás. Én is tömegközlekedve haladok, és sokszor bonyolult. Sokan mennek úgy, hogy akkor egy autóval a végére, meg az elejére, tehát ebben is segítenek a felelősök?
6: Így van, és erre is jó pont ez a rendezvény, hogy azokat a szakaszokat, ahol nehéz a logisztika, tehát nehéz megszervezni az autózást, illetve közlekedést, pont itt tudják egymást segíteni a résztvevők, és az üzenőfalon szoktak telekocsis megoldásokat szervezni, tehát felajánlják egymásnak, hogy akkor ki hol hagyja a kocsit, és összeszervezik, hogy az egyik a rajtba, a másik a célba, és akkor így meg tudják oldani a közlekedést, ami ugye egy egyéni túrázásnál sokkal nehezebb, mint ahogy mondtad is.
5: Uh-huh. Amikor beszélgettünk tavaly, meg szerintem korábban is, akkor mikor beszélgettünk, akkor már mindig az volt, hogy vannak népszerűbb szakaszok, nyilván a nagyvárosokhoz közelebbi részek, vagy a természetileg legismertebb szakaszok. Azoknál elég hamar betelnek a helyek, és már teltház volt, de egy csomó helyen meg még nem. Ez most is így van, vagy most hogy áll a jelentkezés?
6: Igen, most is így van, ez mindig így van, de egyre többen már az elején jelentkeznek, tehát látszik, hogy várják már a jelentkezés megnyitását. Most szeptember 9-én indult a regisztráció, és egy nap alatt már 1000 fő jelentkezett, most pedig bő egy héttel utána most 2400-an jelentkeztek már a túrákra. Most is van 12 olyan szakasz már, ami betelt, ugye 50 fős a létszámlimit, de szerencsére van várólista is, tehát ugye ingyenes a rendezvény, lehet várólistára is jelentkezni, az ingyenesség azért fontos, mert hát pont emiatt sokan azért könnyen lemondják a túra előtt, tehát hogyha nincs éppen olyan ideális idő, akkor lemondják, viszont akkor a várólistások be tudnak kerülni, úgyhogy érdemes várólistára is jelentkezni, akkor is, hogyha már látszik, hogy az 50 fő már betelt.
5: Uh-huh. Még egyszer, mikor is lesz?
6: Október 10-én.
5: Uh-huh. Reméljük, hogy jó idő lesz. Hogy a elmúlt években általában szerencsés volt, ha jól emlék.
6: Igen, eddig mindig jó idő volt. És a kiktorázásnapja.hu-n lehet túrát választani, szakasz nehézségek alapján, aki 8 kilométeres vagy 30 kilométeres szeretne, és akkor jelentkezni kell egy túrára.
5: Uh-huh. Oké, okay. Nagyon szépen
2: köszönjük. Szépen az infókat.
6: Köszönöm szépen.
2: Szép napot kívánunk, szervusz!
6: Szép napot nektek!
2: Rügler Szilviával, a Magyar Természetjáró Szövetség rendezvény szervezőjével beszélgettünk a kék túrázás napjáról, és ahogy azt hallhattuk, október 10-én van ez.
0: Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
4: Tarzan?
0: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
4: Majdnem Tarzan.
7: Millás reggeli.
8: Reméljük tetszett a Best of a Millás reggeli összeállítása az elmúlt hét legjobb pillanataiból. A jövő héten újra megpróbáljuk, találkozunk hétköznaponként 6:30-tól itt a Rádió Café 98.0.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: mit hívjak majd?
1: Majd hétfőn a doktor urakat a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli best of hangzott el. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man says shoot, man.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. KonicaMinolta.hu per ITBN 2026.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Műemléki értékekkel ismerkedhetünk. Keresik az ország kedvenc kilátóját. Délelőtt lehet több felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. November végéig megérkezik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormány szóvívő a kormányzati tájékoztatón elmondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást sem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak. Több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermekotthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöldőrség kezdi meg működését, és átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádióknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
8: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja, másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni. A Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnak. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
7: Keresik az év kilátóját. A természetjárók dönthetnek arról, hogy mely kilátó nyerje el a címet a 10 fős döntős mezőnyből. A Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túracélpontok. A voksokat az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni szeptember 28-áig. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt heti szennyvíz adatok szerint a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja emelkedést mutatott. Budapest észak, délpesti és központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint a főváros agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható a vírus. Általában napos időre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, legfeljebb kis területen lehet erőteljesebb a felhősödés. Kisebb eső csak kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton délen fordulhat elő. Mérsékelt cél mellett a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, kicsi az esélye a csapadéknak. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 25-30 fok várható, a szél már több helyen lehet élénk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Litkai Gergely vagyok, ez a kávézó a világ végén. Egyébként szerintem egy kávézónak nem túl jó hely a világ végén, inkább a belvárost javasolnám, vagy valami forgalmas útnak a környékét.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Hát egyenőre azt mondhatom, hogy végül is itt vagyunk egy forgalmas út mentén a kávézó a világ végénnel, és nem, hogy csak úgy itt vagyunk, hanem azzal a személlyel vagyok itt, aki ezt a nagyszerű ID-t felmutat. Itt van velem Litkai Gergely. Szia! Nagy szeretettel üdvözöllek itt a stúdióban.
0: Szervusz! Örülök, szervusz, hogy itt lehetek. Köszöntöm a hallgatókat, és jó volt visszahallgatni ezt a rendkívül pozitív és motiváló ID-t.
2: Én nagyon szeretem, úgyhogy majd szeretnék is kérni tőled egy másikat, de van egy restancia, mindig el kell mondjam, hogy hanyadika van, hát ha valaki most, nem tudom, hibernációból most ébred, nem tudom, a világűrből érkezik egy ilyen mentőkapszulával, és nem tudja, hogy 2026, 9. hó 14-e van, 16 óra 5 perc, és hát rengeteg mindenről fogunk tudni szerintem beszélni Gergővel, mert hogy nagyon sok mindenben egy húron pendülünk, azt hiszem ezt el lehet mondani, úgyhogy úgy hirtelenjében nem is feltétlenül tudom, hogy hol kezdjem ezt az egészet, hogy hogy vágjak neki. Talán a mostani nyárral lehetne szerintem kezdeni, ami hát rekord hőséget hozott. Te hogy élted ezt meg személyesen, és mennyire látod azt, hogy esetlegesen ennek lehet egy olyan jó hozadéka, hogy az emberek végre viszonylag tömegével kezdenek el foglalkozni ezzel a témával. Mármint a klímaváltozás témájával, meg az ezzel járó kockázatokkal.
0: Egyrésztről szomorú vagyok, hogy ilyen triggereknek kell bekövetkezni ahhoz, hogy az emberekben ez valamennyire tudatosodjon. Nyilván egyébként ezt mindenki elmondta, hogy ez egy exponenciális dolog, ami egy ideig olyan unalmasan zajlik, és akkor hirtelen pedig olyan drámai események lesznek, és egyre sűrűbben lesznek drámai események, vagy az is lehet, hogy csak ez a klasszikus béka helyzet, hogy itt ülünk a kondérban, egyre melegebb a víz, és mire kiugranánk, már késő van. De hát nagyon sokszor ilyen tudományos, fantasztikus művekben is ezt olvashatjuk, hogy van valami óriási kataklizma, és akkor ez indítja el a változást. Hát szerintem az sose jó. Tehát sokkal jobb, ha már valamennyire föl vagyunk készülve, hogyha már léptünk azelőtt, hogy valami nagyon rossz dolog történt, mert amikor ennek hatására lépünk, annak mindig van azért valamilyen, nem tudom, nem a saját határainkat húztuk meg, hanem más húzta meg a határainkat, nem mi döntöttünk, hanem belekényszerültünk egy helyzetbe, és ami nagyon sokan rámutattak erre szerintem, és talán a Cambridge Econometrics, vagy sose tudom, Oxford vagy Cambridge Econometrics, de majd kijavítanak, a vezetőjével beszélgettem pont erről, és hogy itt a legnagyobb kockázat ez a rendezetlen átmenet, hogy ugye itt történnek a dolgok, és akkor megpróbáljuk megjavítani hirtelen, mint ennek a nyárnak a hatására, hogy most hirtelen akkor rakjuk rendbe a vízgazdálkodást, de lehet látni, hogy azért most itt egész Európában ez egy probléma volt.
2: Reagálunk, nem pedig proaktívak vagyunk,
0: igen,
2: ezzel
0: kapcsolatban. Igen, és ráadásul amikor nem rendezettem megy, akkor sokkal drágább ez, mert bekövetkeztek már a káresemények, mindenki egyszerre kezd el reagálni, most mit tudom én, hirtelen mindenki vissza akarja állítani a természetet, akkor valószínűleg olyan eszközökre lesz szüksége, ugyanolyan alapanyagokra, ugyanolyan, nem tudom én, erőforrásokra, amik meg felhajtják az árát, tehát ez relatíve sokkal drágább, mint hogyha ezt elhúznánk 30 éven keresztül. De hogy én hogy éltem meg a nyarat, én nagyon azért szomorú voltam. Tehát ez egy gyász, tehát ott a Mátrában, vagy a Balaton felvidéken, hát száradtak ki a bokrok, ugye nem csak a talajból tűnt el a víz, hanem brutális légköri a száj volt. Tehát nézegettem, hogy itt hány százalékos relatív páratartalmak voltak, hát ez egész elképesztően alacsony számok voltak ott a barométeren, és nem tudom, szóval, hogyha az ember kapcsolatban van a természettel, akkor ez megviseli. És én nagyon, hogy mondjam, úgy érzem magam, hogy a természetnek a része vagyok, és az, ami nagyon nehezen megemészthető, hogy ilyenkor fogja fel az ember, hogy ez tényleg olyan mértékű és olyan gyors változás, és olyan extrém időjárási vagy klimatikus események tudnak bekövetkezni, amire akármennyire is tram a természet, amit ráadásul még le is gyengítettünk, hát nagyon nehezen tud jól reagálni. És így nagyon fáj a szívem, én annyira tudok sajnálni egy fát, tehát ami lehet látni egy szemben, nyilván egy állaton is nagyon durva, tehát most ott a Balaton felvidéken a kertbe bejött egy kis vaddisznó, és végigásta a csepegtető öntözőt, hogy vízhez jusson, meg ott van még valamilyen értelmezhető növény, amit egyáltalán meg tud enni. Tehát ugye ez mi is hordtunk ki a vadaknak ott az egererdős kollégákkal vizet itatókhoz, hogy a Mátrába, tehát ahol eddig mindig volt annyi patak, forrás, ami nem apadt el még ilyen rossz időkben, sem most is van még pár nyilván, amelyik működik, de hát most volt egy cikk az Agyva vízgyűjtőjéről, hogy eltűntek gyakorlatilag a vízforrások. Szóval ez szerintem tragikus, nem lehet eléggé drámaian beszélni erről.
2: Igaz, mert nagyon más, ez tényleg így megjelni. Nagyon régóta beszélgetünk erről, hallunk erről előadásokat, de teljesen más ezt megélni. Tehát amikor elmondtuk, hogy igen, nagyon nagyok lesznek az aszályos időszakok, nőni fog a hőmérséklet, de ezt átélni szerintem is borzalmasan fájdalmas volt. Tehát én ugyanez a Pilisben is, hogy így nem esett jól elmennem sétálni, mert azt éreztem, hogy az erdő szenved körülöttem. Tehát, hogy ez tényleg egy... És ez ebben egyébként a másik dolog, hogy akárhonnan nézzük ezt az egészet, hogy nem csak arról van szó, hogy az emberiség túléle, vagy stb., hanem arról is szó van, hogy itt egy elképesztő csodálatos világ vesz minket körül, és az ugyanúgy vagy még hatványozottan elszenvedője annak, amit mi okoztunk. Tehát, hogy itt azért ez is kockán forog, még akkor is, hogyha az van, hogy jó, hát a bolygó nagy valószínűséggel túléli, de hát azért nem egy kellemes, nem biztos, hogy egy kellemes időszakot él túl.
0: Igen, és nem is az a túlélő, nyilván regenerálódik le, szukcesszió, de hogy ilyen gyors folyamatok, tehát tényleg olyan, mintha mi lennék az a meteor, ami becsapódott ebbe a bolygóba sok szempontból. Tehát abszolút összevethető azzal az a fajta károkozás, amit mi csinálunk. És én azért vagyok kicsit szomorú, és bízom benne, hogy nyilván ez csak egy egyszeri El Niño, szuper El Niño és megalszáj kombinációja, de hogy azért az ember olvassa a klímatudósokat, ott is nagyon bizonytalanság, hogy most ez egy erősödő trend, tehát akkor fel fog gyorsulni ez az egész folyamat, vagy egy kiugró esemény, ami nem egy átbillenési pont, meg nem egy olyan, ami stabilizálódni fog, de hát azért akkor is, amikor tovább haladunk ebbe az irányba, még mindig minden mutató alapján, tehát nem az történik, hogy más megfordultuk volna, és lesz egy plató, és utána újra zöldelni fog minden, és újra visszatérünk arra a széndioxid koncentrációra, amit mi megismertük mondjuk gyerekkorunkban, de hát ez, hogy ezt évről évre átélni, és évről évre szembesülni ezzel, hogy mit csináltunk, az azért szerintem nagyon nehéz. Főleg azt a képességet valahogy elveszítve, hogy hát ezzel hogy fogunk mi változtatni, vagy mit fogunk ezzel csinálni, mert ilyen léptékekben nagyon nehéz hatékonyan tenni ez ellen.
2: Hát nagyon, nagyon-nagyon nehéz, és hát nyilván nagyon sok mindenki el is van csüggedve, és úgy látom, hogy így ketté szakad igazából az embereknek a hozzáállása. Nyilván van egy olyan, egy nagyon-nagyon, tehát van egy olyan viszonylag nagy réteg, akik azt gondolják, hogy hát ez kész, ezt elcsesztük, ez a hajó elment, és gatya. Aztán van egy olyan réteg, akik továbbra sem akarnak szembenézni ezzel a problémával, és aztán van is olyan, szerintem egy nagyon kicsi, én igyekszem ebbe a rétegbe

0: történik. Nem lehet azt mondani, hogy ez csak jó, hát most csak egy meleg nyár van. Most pedig az van, hogy rengeteg ember nem, még akkor sem fogadja el azt, hogy ez egy emberi tevékenység okozta változás, hanem keresik a különböző ellenségeket, és azt mondja, hát ez azért, mert manipulálják az időjárást, mert nem tudom, a jéger, a hárp, a nem tudom, számtalan ilyen összeesküvés elmélet van. Te hogy szoktad ezt kezelni, hogyha mondjuk belefutsz egy ilyen hozzáállásba, vagy esetleg egyetértesz-e vele?
1: Hát nem tudom, ez szerintem nem az én feladatom kezelni, mert nagyon sokszor azt érzem, hogy mindenkinek valahogy meg kell küzdeni ezekkel a kérdésekkel, és nyilván az összes ilyen áltudományos kérdésnek, vagy tévhitnek, de hát most nyilván, ha most én azt mondom, hogy ez áltudományos, vagy tévhit, akkor aki ezt komolyan gondolja, az föl fog háborodni, hogy de hát ez valójában így van, és tehát ezzel nehéz mit csinálni, tehát ennek vannak nyilván társadalmi okai, szociológiai okai, hogy miért próbálunk egy közösséghez tartozni azzal, hogy hiszünk valamiben, és ebben a széthulló világban milyen fontos az, hogy higgyünk a, nem tudom én, abban, hogy ezt nem mi okoztuk, hanem egy meghatározott csoportja, aminek van egy pszichológiai oka, hogy az ilyen veszteségekkel ebben a nagyon-nagyon frusztrált, stresszes társadalomban próbálunk valamit megtalálni, hogy hát van megnyugtató magyarázat, ami rajtunk kívül áll, ami szerintem sokszor sokkal frusztrálóbb, hogy ez rajtunk kívül áll, hiszen valamivel ilyen nem tudunk részt venni, azzal még rosszabb állapotba hozzuk magunkat, és nyilván van egy nagyon érdekes politikai vetülete ennek, hogy a politika is a saját lobby érdekeit és a saját vektorait próbálja mindenféle természettudományos kérdésre is úgy rávetíteni, hogy ezzel egy identitást adjon a táborának, és akár a saját elképzeléseit ezzel könnyebben tudja megvalósítani. Tehát most, ha én erre azt mondom, hogy ez hülyeség, vagy ez alusisakosság, meg nem tudom micsoda, akkor erre meg azt mondják, hogy hát ő a hülye, és így nagyon nehéz vitatkozni ezekben a kérdésekben.
0: Hát meg igazából én azt szoktam, hogy végig is én se tudom biztosan, tehát hogy lehet, hogy én vagyok az, aki rossz álláspontot képviselek, hiszen nem saját szememmel nem tapasztaltam ezt meg, de mégis, ha a logika mesdjén nézzük, hogy mondjuk, igen, tehát van egy...
1: Igen, én...
0: Tehát kicsi esélyek látom annak, hogy igen, tehát itt van több ezer tudós, tudományosan megalapozott levezetése, és van egy olyan, amiben lehet, hogy valahol, nem tudom, Kanadában van egy gonosz gyíkember társaság, akik potmétereket
1: tekergetik. Igen, de szerintem egy csomó mindenben, tehát hogyha ezt nem elméleti és klíma hiszti, vagy klíma optimizmus, realizmus, tagadás perspektívákban közelítjük meg, hanem mindennapi cselekvésben, akkor azért egy csomó mindenben lehet konszenzust találni. Tehát az, hogy én, ha tök mindegy, hogy ezt a jéger okozza, a jóisten, a tudósok, a NASA, vagy
0: a Brüsszel,
1: vagy a kanadaiak, ettől függetlenül, hogyha kevés a csapadék, akkor érdemes egy olyan kertet csinálnom, egy olyan biodivers, szárazságtűrő, olyan öntözéssel, ami nagyon víztakarékos, csepegtető, mulcsozással, ami tök mindegy mi az oka, de tudok olyat tenni, ami jó. Tehát, hogyha fát ültetek, vagy egy fát gondozok, vagy próbálok lobbizni azért, hogy ne vágjanak ki fákat, ez szerintem is szintén egy viszonylag nagy konszenzus. Nyilván itt ebben is lehet találni azért ellenkező érdekeket, de hogy nagyon sokszor tudunk olyan buborékokat találni, most ha valaki azt mondja nekem, hogy ez így van, jó, én nem tudom meggyőzni, tehát ez nagyon-nagyon nehéz, viszont hogyha cselekszünk, akkor szerintem a cselekvéseink nagyon-nagyon hasonlóak tudnak lenni. Én szerintem egy rossz megközelítés van, hogy de hát erről más tehet, tehát ezért én ne csináljak semmit.
0: Igen, tehát mit számít az, hogy én ültetek egy fát, amikor a hajókontyák magukban
1: a metten. Egy klímatagadó, aki szereti a fákat, szereti a kertészkedést, fontos neki a természet, sokkal jobb abszurd módon, mint egy olyan közömbös ember, aki az egészből kiábrándult, nem csinál semmit, és ugyanúgy fogyaszt. Tehát én ilyen szempontból nem vagyok egy nem háborodom fel azon, hogy valaki másként gondolja, mert feltesz, lehet, hogy ő sokkal okosabb és jól gondolja,

0: De hogy cselekszünk, az szerintem minden koordinátorrendszerben nagyjából jó. Nyilván itt is vannak vitatott kérdések, tehát hogy ne próbáljuk ezeket elfedni, de hogy nagyon sok minden van, amiben együtt tudunk így is gondolkodni, dolgozni és jó dolgokat csinálni.
1: Igen, ez egy nagyon jó aspektus, amit mondasz, hogy végül is igen, ez a lényeg, hogy tesz valamit, és valószínűleg abból kifolyólag mondjuk, hogy azok, tehát mondjuk ezekkel a hozzászólásokkal leginkább mondjuk a saját kertészeti vlogomnak a hozzászólóiként találkozom, az azt jelenti, hogy ők valószínűleg ebbe a metszerbe tartoznak, hogy igen, azt gondolják, hogy, de azért mégiscsak közben meg remélhetőleg
0: ütetnek fát. Egy másik tökéletes aspektusa ennek, hogy most van, aki úgy gondolkodik a környezetvédelemről, mint teremtésvédelem, hogy ez a jó Isten teremtett világa, és ezért kell megóvnunk, hiszen mi hiszünk benne, és hogy jövünk mi ahhoz, hogy amit valaki megteremtett, azzal ilyen csúnyán elbánunk. Míg van a másik, aki azt mondja, hogy nincs Isten, meg nem tudom micsoda, de hogy az egy hibás gondolkodás, hogy én azért nem fogok a természettel foglalkozni, mert nincs Isten, tehát ergo, ezért ezt nem is kell védeni. Tehát, hogy nyilván szerencsére nem sokan gondolkodnak így, de hogy ezek a hamis összekötések sokszor úgy szolgálják az ember gondolkodását, hogy hát, azért nekem nem kell valamit csinálnom. És nyilván azért akiknek érdeke, hogy a klímaváltozásról ne legyen napi diskurzus, és ne abban a térben legyen, hogy ennek azért meg lehet mondani, hogy kik azok, akik...
1: Nem nehéz kikövetkeztetni.
0: Tehát, akik ebben nagyobb felelősség terhel, tehát akár hát,
1: vagy nagyobb érdekük fűződik, azért ez így menjen tovább.
0: Akár vállalatokról beszélünk, akár olyanokról, akik jóval többet használnak föl a közös erőforrásainkból, vagy a carbon budgetünkből. Ezért ez a narratíva ez mindig jó, hogy de hát ez végis nem is a rossz. Tehát a kedvencem ugye, hogy végis a több a széndioxid, akkor majd több zöld fog keletkezni, hiszen ott van szinte trágyaként, légtrágyaként a levegőben, és akkor majd sokkal gyorsabban nő a zöld felület. Ami egy jó hír, tehát ez lehet, hogy vannak ilyen váratlan aspektusai is ennek, de azért ne gondoljuk, hogy ettől a maradék 99%-nyi probléma megoldódik.
1: Igen, szóval ez egy nagyon-nagyon, hát mint minden, amit egyébként a megtúrunk, egy nagyon összetett és komplex problémakör, szerintem pont ezért is tud, vagy nem fogja ezt föl, vagy hát nem szívesen néz szembe ezzel sok mindenki, mert hogy szeretjük az egyszerű megoldásokat, és nyilván nagyon bizonyos politikai irányzatok, akik erre rá tudnak húzni egy egyszerű megoldás, hogy hát nem, ez hülyeség, ez így van, az sokkal könnyebben elfogadják az emberek, mint az, hogy mondjuk egy nagyon komplex összetett kérdés belegondoljak. Nagyon sokszor, amikor mondjuk valakivel elkezdek beszélgetni erről a témáról, és akkor látszik, hogy igazából ennek a komplexitását nem gondolta végig. Szóval, hogy én nem lennék egyébként szívesen politikus, akinek egyébként ezt az üzenetet el kell adni, mert ez nem könnyű.
0: Igen, ezt az üzenetet eladni, és hogy a cselekvésünkön, vagy a viselkedésünkön változtatni. Tehát ez még nehezebb. Tehát ahhoz nem kell klímaváltozásnak lenni, igen, csak ha már valaki fogyókúrázott, az tudja, hogy a saját egészségünket kell, hogy el tudunk bánni, pedig annak hát még közvetlenebből mi isszuk meg a levét. És ez tényleg arról szól, hogy nehéz változtatni. Igen. Tehát ez senki ne állítsa, hogy ezt könnyű csinálni. És amikor van egy fenyegető veszély is, ami azért lehet látni most egyre inkább, hogy itt azért vannak gondok, lehet, hogy ezt a XYZ okozza, de ez így nem 100%-os, akkor ez még frusztrálóbbá tud válni, hogy úristen, ez a action value gap, neki szokták mondani, ugye, hogy hát, hogy én nagyon tudom, hogy mit szeretnék csinálni, de hogy ennek megfelelően cselekedjek, ott mindig van egy nagy rés vagy hézak. Szóval ez egy komoly feladat, és már csak az is, hogy a tudományról hogy kommunikáljunk, tehát ami még csak nem is, hogy változásra akarjuk rávenni az embereket, hanem összetett, változó, folyamatosan megcáfolható tényeket, hogy lehet úgy kommunikálni, hogy...
1: Lefordítani.
0: Lefordítani, és ez szerintem az oktatásnak a feladata lenne valamennyire, meg hogy legyen tudományos gondolkozásunk valamennyire, hogy de amit tudok, azt tudom, hogy mikor hiteles az a forrás, amiből van, hogy attól, hogy valami cáfolható, hát pont attól tudományos, ami nagyon egyértelmű és cáfolhatatlannak tűnik, hát az hit, az vallás, tehát az egy teljesen más terület. És az, hogy egy komplex világban élünk, ahol ráadásul komplex problémákra tudunk egyre részletesebb válaszokat adni kis részterületekre, és egyre kevesebb, aki ezt az egészet átlátja, hát ez sem megnyugtat minket, még tovább növeli a frusztrációnkat.
1: A polikrízist. Igen. Na jó, menjünk el egy kis disclosure zenei szünetre, és akkor innen fogjuk folytatni.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Vendégem pedig mi mindig Ritkai Gergely, humorista, környezetvédelmi aktivista, szokták ezt mondani rád? Mert azért végig is most
6: hát,
5: már...
6: Én mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen tudatos civil. Aki szeret.
5: Hát szerintem azon már azért így túl vagy, mert most már azért így a tevékenységednek azért egy igen jelentős része szól erről az aktivitásról, és pont föl is akartam írni, nem tartasz attól, hogy ez mondjuk a humorista mi voltodat esetleg negatívan érinti, hogy így az, hogy na már megint, a Ritkai már megint valami zöld témáról beszél, inkább nem is figyelek.
6: Én nem vagyok ilyen aggódós típus. Én minél végig is a humort is úgy kezdtem el a jogászkodás mellett, mint egy hobbi, amit imádok csinálni, és akkor ez lett belőle. Ugyanígy van ez a természetvédelem, környezetvédelem, mindenféle ilyen dolgok, hogy ez egy ilyen hobbiként indult, ami érdekel és foglalkoztat, és hát nagyon szeretem csinálni, mert szerintem ugyanúgy hasznos, mint hogy nagyon sok ember nevet azon, amit itt megteremtettünk 23 év alatt. Ugyanígy ennek köszönhetően is talán egy kicsit jobban fogjuk magunkat érezni. Tehát a kettőben ez a közös, hogy hogyan tudjuk jobban érezni magunkat, és a humor is erről szól egy kicsit, egy csomó rossz dologról, ami történik velünk, amit fel kell dolgozni, próbálunk egy ilyen csoportterápia szerűen beszélni, és ugyanez egy kicsit itt is, hogy hát ezekről muszáj beszélnünk ahhoz, és valamiféle kiutat mutatni, hogy ne ilyen kilátástalanul és szomorúan üdögéljünk otthon.
5: Szerintem az nagyon fontos, amit te a humorral csinálsz ezen a területen, hogy tudod ötvözni a két témát, tehát hogy ez nem kifejezetten a zöld témáról, nem mindenkinek a humor jut eszébe, de szerintem a te zöld előadásaid azok szerintem baromi jók, mert ugye csomó olyan embert is meg tud szólítani ebben a világban ezzel a témával, akik egyébként nem feltétlenül akarnak erről hallani.
6: Igen, és szerintem azért könnyű, tehát itt nem a következmények azok, amik humorosak, tehát szerintem azok kegyetlenek, hanem az a nagyon furcsa, abszurd logikánk, ami mentén el tudunk jutni idáig, hogy ez az önfelszámoló logikátlan magatartásunk, ami hajt minket előre. Aminek köszönhetően nyilván egy csomó mindent elértünk meg, felépítettünk egy civilizációt, csak úgy, hogy ennek sok részét nem látjuk be, hogy ezt lehet, hogy másként kéne csinálni, vagy még nem láttuk be, inkább én így fogalmazni.
5: Én is azon az állásponton vagyunk, hogy ez egy ilyen érési folyamat, tehát kvázi kicsit olyan, mintha így az elkényeztetett gyerekkorból egy ilyen felnőtté válási időszakban lenne az emberiség, hogy eddig ez volt, hogy ott voltunk a cukorkaboltban, nyugodtan lehetett tömni két pofára a cukorkát, és most már elkezdtek kiukadni a fogaink, meg elkezdünk egy kicsit túlsúlyossá válni, és meg kell tanulnunk azt, hogy hát igenis nem lehet egész nap cukorkát enni, meg nincsenek ott mondjuk anyuka, apuka, aki majd ezt így megmondja, és hogy ez egy ilyen fázis, és én pont ezért nem vagyok mindig nagyon, tehát nem tartozom azok közé, nem is szeretem ezt az attitűdöt, akik ilyen, ez az önutálat, tehát hogy ez az emberiség az egy rettenetes faj, egy vírus, jobb lenne a bolygón nélkülünk, szerintem ez egy nagyon rossz attitűd, mert hogy bármiféle ilyen rehabilitációs helyre elmegy valaki mondjuk egy függőségi viszonynál, ugye, és én már pedig ez egy nagyon komoly függőség, amiben most a fogyasztás függőségében vagyunk, ugye az első lépés mindig az, hogy tanuld meg szeretni önmagad. Tehát hogy szerintem nagyon fontos lenne, hogy ezt elengedjük, nem vagyunk mi eredendően rosszak, sőt, inkább szerintem a jó fele hajlunk, csak hát igen, ahogy mondod, az eddigi civilizációnk során nem volt ebből gond, tehát eddig ez volt a evolúciósan kifizetődő, ez a mindig nagyobbat, mindig előre, mindig fejlesztünk, és most eljutottunk egy olyan pontig, ahol így elérkeztünk a Petri csészének a széléig, és azért innen nagyon nehéz magunktól visszafordulni.
6: Igen, az érdekes kérdés, hogy szerintem a lakosságnak a nagy része nem ezért utálja magát, mert hogy ő túl sokat fogyaszt, tehát azért tehát megértem ezt a fajta attitűdöt, hogy ne vessük meg magunkat, és szeressük magunkat, ez szerintem abszolút fontos, de hogy azért nem jutottunk el még idáig, hogy a lakosság 80%-a így ébredne minden reggel egy rettenetes lelkiismeret furdalásra, hogy úristen, mennyit fogyasztottam, de gyűlölöm magam. Ez egy nagyon optimista megközelítés szerintem, és ettől még azért nem kell félteni minket. Én azért pont erdészeknek ilyen erdőpedagógiás rendezvényen mondtam ezt, hogy én abszolút látom, hogy nagyon fontos az erdőpedagógia, hogy viszonyuljunk az erdőhöz, stb. De hogy végigvettem, hogy van két, most már nem, egyik már nem is tinédzser, mert egy 20 éves lányom, nagy gyerek, egy másik nagy gyerek, és hogy hát egy tinédzsert mit foglalkoztatnak. Tehát, hogy hány lista pont van, mire elérünk oda, hogy erdőpedagógia. Hogy ez az egész digitális kiszolgáltatottság és függőség, a kortárs csoportban való nehéz szerepek, a szülőkkel való viszony, az értékrendeknek a teljes felborulása, akkor ez a oktatási rendszernek a válsága, ami nem arra reagál, amit látunk, és nem arra készít föl minket, amit csinálni kell.
5: Tehát
6: nagyon gyakran.
5: Nem?
6: És akkor van egy ilyen 10 pontos az, hogy egészségtelenek vagyunk, egészségtelen ételeket eszünk, mert ez a gyerekkorban megjelenik, a szüleink egészségtelenek. Tehát már amiatt van egy frusztráció bennünk, hogy már a, nem tudom, osztálytársam apukája már kórházban volt, vagy meghalt. Tehát, hogy ezek olyan hétköznapi nehézségek, ami utána ott a természettel való viszonyunknak a tisztázatlansága, hát én szerintem ez a gyökere az összesnek, de most nyilván más szerint meg más a gyökere, de mire eljutunk idáig, azért nagyon sok mindennel kell foglalkozni, akár egy erdőpedagógusnak is, hogy eljusson az ő kis célközönségéhez.
5: És ezért egyébként vitatkoznék vele, nem is úgy ébred mindenki, hogy azt mondja, hogy hú, hát szégyellem magam, hogy lelkismert furdalásom van a túlfogyasztás miatt, de azért nagyon-nagyon-nagyon sok fórumon érkezik visszafelénk az, hogy mi mindent rosszul csinálunk, rosszul leszünk, túlfogyasztunk, nem mozgunk eleget, nem szelektíven gyűjtöttük. Tehát azért nagyon sok olyan tényező van, amit ha még nem is tudatosan nem is fogad be az illető, vagy akár vissza is utasítja, szerintem egy csomó mindenkiben egyébként itt jön be ez, hogy na jó, tényleg most már elmentek a búzsba, hagyjatok engem békén ezzel a szelektívvel, meg a rögzített műanyagkupakkal és satöbbivel, mert hogy emiatt azért frusztrálva érezzük magunkat, és pont azért nagyon fontos, és tök jó, megint csak visszakanyarodva te humorodra, hogy olyan dolgokkal tudjunk az emberekre hatni, amik nem feltétlenül ebbe a frusztrációba csatolódnak be, hanem egy olyan pozitív, valami pozitívat adnak, és látod, te is nagyon sokszor veszel részt ilyen megmozdulásokon, hogy az emberek mennyire boldogok attól, hogy végre lehet valamit nyugat lelkismerettel, tehát egy faültetésre elmegyek, és akkor végre tök jó, hogy akkor csinálok valami jót. Tehát erre szerintem van az embereknek igénye, csak...
6: Persze, én abszolút ezt látom, és én ezért is nem vagyok pesszimista, mert egyszerűen ezeket jó csinálni, tehát ezek igazi alternatívái annak, amiket csinálunk a hétköznapokban, és ez mindig a közösségi közlekedést szoktam hozni példának, hogy a közösségi közlekedés leginkább azok nem veszik igénybe, akik még nem vették igénybe. Mert hogy sose próbálták, és egy ilyen rettenetes Mordornak tűnik nekik az egész, és ugyanezt látom, hogy közösségi programokon való részt venni, civilkedni, fát ültetni, jó dolgokat segíteni, önfeláldozónak lenni, az ajándékgazdaságban részt venni. Ezek olyan dolgok, amik ilyen akkor tűnnek csak furának, amíg az ember nem vesz benne részt. De amint ezt megtapasztalta, szerintem ez annyira természetessé válik, vagy annyira, hogy mondjam, legalább annyira addiktív, mint pörgetni a, nem tudom, a egyik vagy másik ilyen csodálatos a véget nem érő közösségi média terméket, hogy valamennyire ennek tud alternatívát, vagy versenytársat jelenteni.
5: Ugye közöset, nem azt mondom, hogy nem barátunk, hanem mondjuk idolunk, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, Takács Sánta András, aki a világ eleje mozgalomnak az alapítója, és szerintem mind a ketten nagyon nagyra tartjuk. Ugye ő is ezt hangoztatja, hogy a mostani fogyasztói társadalom akarja velünk azt elhitetni, hogy ha ugye bekövetkezik a világ eleje, tehát ez a mostani rendszer, ez megszűnik lenni, akkor egy borzalmas állapotok lesznek, és mindenki nagyon rosszul fogja érezni magát, holott valójában lehet, hogy pont ellenkezőleg lesz, mert hogy végre lesz időnk és lehetőségünk arra, hogy azokat a dolgokat csináljuk, amik egyébként valóban boldoggá tesznek minket. Tehát közösségben működjünk, hogy másoknak segítsünk, hogy nem tudom, igen, ne a kis buborékjainkba létezzünk, mint ahogy most azt a legtöbben tesszük.
6: Igen, és szerintem itt az a legfontosabb tanulság továbbra is, én erre próbálok mindenkit rávenni, hogy ezeket a változásokat nem megvárjuk, hogy bekövetkeznek, hanem döntsünk úgy, hogy igen, és akkor én határokat húzok, kevesebbet fogyasztok, másra helyezem a hangsúlyt, és egyáltalán megfogalmazom a világgal való viszonyomat egy kicsit újra, hogyha úgy élek, hogy amik az ökológiában fontos szempontok, azok fontosak nekem is. Ettől működik nagyon sok faj és az ökológiai rendszer a bolygón, hogy ez nekem miért lehet rossz, a kölcsönösségnek a a versengésnek az olyan fajta, amikor ez a, amit az ökológiai közgazdászok is szoktam mondani, ez a kópetíció, ez a versengő együttműködés, hogy nyilván sok mindenben versenyzek, de egy csomó mindenben együtt tudunk működni. A másik, ami egy csodálatos könyv, amit mindig próbálok így promotálni, ez a Serviceberry című könyv, egy remek botanikusnak a műve, ugye, ami az ajándékgazdaságról szól, erről a fanyarka bokorról, hogy sokkal több termést hoz, mint amire neki a fennmaradáshoz szüksége lenne, viszont egy hihetetlen ökológiai gazdagságot hoz létre, hiszen nagyon sok fajnak ad ő lehetőséget, és hogyha ezt kiterjesztjük, mint egy gazdasági alternatívát a transzaktív gazdaságunk, vagy transzakcionista gazdaságunk mellett, az egy tök jó irány lehet. És én ezért szerintem mindenki, ezért biztatok mindenkit arra, hogy ezeket próbálja ki. Mi nem próbáljuk ki, nagyon jó a fantáziánk, de általában ezt a fantáziát, vagy sokszor ezt a fantáziát arra használjuk, hogy elképzeljük, hogy milyen rossz lehet, hogyha ezt megcsináljuk. Úgyhogy próbáljuk ki, és akkor spórolunk a fantáziánkkal is, és kiderülhet, hogy mennyire jó ez.
5: Igen, és akár egy apró kis dolgot, tehát nem kell itt, ugye, nem kell itt óriási világ megváltó dolgokat rögtön csinálni, csak egy apró lépést megtenni egy irányba, aztán majd lehet, hogy remélhetőleg jönnek további lépések is, de hogy igen, hogy nem azt jelenti, hogy hátat kell fordítanunk egyszer csak az egész életformának, amit most élünk, hanem csak mondjuk egy apró kis gesztust lépünk meg, és aztán onnan tovább. Te mennyire éled ezt egyébként? Tehát te mennyire változott mondjuk a te életviteled, amióta mondjuk így kicsit zöldebben gondolkodsz?
6: Szerintem sokban. Tehát, hogy mik lettek a fontos dolgok, és ez szerintem mindenkinek nagyon fontos megérteni, hogy ez mindenkiben egy folyamat, hogy nem egyik napról a másikra leszünk egy új ember, tehát az új életek kezdek, ez szerintem sose működik, hanem hát kicsi dolgokat változtatok, és akkor egy idő után már nem olyan nehéz, mert azok már meg vannak változva, azokat így élem az életemet, és akkor utána tudok megint apró dolgokkal menni a másik irányba. De hogy ez a másiknak való segítség, meg egy közösségben való olyan fajta közreműködés, hogy közös célokat valósítunk meg, ami a közösségnek jó. Ugye nem vagyunk egy nagyon tipikusan kollektivista társadalom, de pont emiatt, hogy ilyen rosszul vagyunk individualisták, nagyon sok nehézséget kovácsolunk magunknak, és ezek például olyan dolgok, amik nagyon megváltoztattak, hogy hát így is lehet, és úgy is lehet, és az, hogy azért egyre komolyabb problémákat találkozik az ember, hogy halad előre az életével, akkor ezek nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani. Tehát, hogy én ezt ilyen önös érdekből is javaslom mindenkinek kipróbálni ilyen dolgokat, mert nyilván van, amikor rosszabbul működik, van, amikor jobban, valakivel megtalálja hangot az ember, valaki nem, de hát annyi alternatíva van, annyi buborék, ahol be tudunk így lépni, hogy inkább az a hiba, amikor ezekről a lehetőségekről lemondunk, vagy nem mondunk igent egy lehetőségre.
5: Meg persze, meg benne van a hibázás lehetősége. Az egész átalakulásban ez, tehát amikor mondjuk találkozni egy olyan felvetés, hogy jó, de hát mit tudom én, a szélerőműveknél mondjuk a széllapátokkal majd nem lehet mit kezdeni, és akkor mi az alternatívája az, hogy akkor viszont ezt az egész technológiát úgy, ahogy van, sútba dobjuk, mert van egy probléma, amit meg kell oldani.
6: Erre a Hanaricsinek van a remek könyve, ami most fog megjelenni ugye magyarul, ez a Cleaning the Air, az angol címe, magyarul pedig azt hiszem, az lesz, hogy tiszta vizet a pohárban. És pont ebben írja le, hogy hát ő érti, hogy mindig ezt mondják, de hát, hogy a napelemhez is kell anyag, meg kell a szélerőműhöz is anyag, tehát az sem semmiből van, ugye, de hát évente 350 megatonna, azt hiszem, fosszilist termelünk ki, ugye, ami az erőművekbe kell évente. Igen, na most az egész ilyen tiszta zöld átmenethez kell néhány 10 tonna összesen. Tehát én értem, tehát abszolút igaz, csak hogy nézzük már meg a nagyságrendeket, hogy amikor ilyen ellenvetés állunk, ó, de mi lesz a szél? Hát de ott 350 tonna kitervet és elégetett cél, hogy mennyi meddő, meg nem tudom, mi lesz ebből, senkit nem érdekel, de hogy az a szélerőművel mi lesz, hát az nekem így a tényleg a nyomja a lelkemet. Igen. És ezt azért látni kell, tehát reálisan gondolkodva, én értem ezeket az ellenvetéseket, de hogy ami most van, az 100-szor rosszabb, tehát hogy ami kicsit jobb, de nyilván vannak negatív következményei mindennek, tehát mivel így élünk, ez nem lehet alternatíva, hogy azért ne csináljuk, mert annak is van. Tehát nem lesz olyan megoldás, hogy nem tudom, ott hirtelen terem az energia, és akkor azt megesszük mindannyian, és utána pedig ebből anyagot csinálunk, ami szerves, és abból gyakorlatilag az ökológiai lábnyomunkat megfordítjuk. Ugyanakkor, ha ezeket a lépéseket nem teszünk meg, akkor olyan brutális állapotba tudjuk eljuttatni a saját élőhelyünket, amivel nem tudunk utána mit kezdeni. Tehát ott már hiába hozunk bármilyen erőművet, meg napelemet, meg bármit, ott már késő lesz.
5: Én is ezt mondom, hogy mi az alternatíva? Tehát, hogyha nem ez, akkor viszont akkor maradjon ugyanez, mert az a technológia még nem tökéletes, ezért maradjunk annál, ami garantáltan tönkre fog tenni minket. Tehát, hogy így ezt a kettő között nem látom az ellentétet. De például pont most láttam ezzel kapcsolatban valaki erről számolt be, hogy igen, hogy az egész klímatagadó lobbinál ugye nagyon sokáig az ment, hogy ugye, és akkor azt igen, hogy kik állnak ennek a hátterében, az egy másik történet, de hogy van egy ilyen, akik megpróbálják ezt nyilván elbagaterizálni, és ugye nagyon sokáig az volt a hozzáállás, hogy nem, nincsen klímaváltozás, minden a legnagyobb rendben, ez egy természetes, nem tudom, folyamat, és ugye ez most már nem megy át, most már ezt az emberek nem fogadják el, és az új irányzat pedig az, hogy akkor viszont a zöld technológiákat kell támadni. Tehát ez megint egy ugyanilyen stratégia, hogy akkor jó, akkor viszont oké, van, de hát ez baromság, amit akarnak csinálni. Miközben hát egyébként meg mondjuk Kína szerintem erre nagyon-nagyon pontosan rácáfol, hogy a világ legnagyobb szennyezőjéből lassan ennek az egész zöld átállásnak a nem lassan, hanem abszolút az úttörőjévé váltak, és ők nem foglalkoztak vele, és nem lehet őket azzal meggyanúsítani, hogy ott mindenféle faölelgető hippik hozzák a döntéseket, és mégiscsak ebbe az irányba mentek.
6: Igen, az egy nagyon fontos kérdés egyébként, ami szerintem egy csomót kéne erről beszélgetni, mert ez egy társadalmi kérdés, és nem lehet az, hogy majd a tudósok ezt megbeszélik egymás között, hanem ez valahogy társadalmasítani kell, hogy meddig és mit tud megoldani a technológia, mert ennek is a határait, ez valahogy ez tök jó lenne tudni, hogy most abban bízunk, hogy ugyanígy fogunk élni, ez mindig ez a fenntartható fejlődés, hogy ez a fejlődés tényleg, ami ez a decoupling kérdése, az mindig fölmerül, hogy a gazdasági növekedés kibocsátás csökkenéssel elképzelhető-e, és ugye van a relatív kibocsátás csökkenés, amikor ahhoz képest amennyivel nő a GDP-nk, ahhoz képest mondjuk kicsivel kevésbé nő csak a kibocsátásunk, de hogy van-e abszolút decoupling, ugye energiában még elképzelhető ez a net zero erről szól, hogy majd minden megújulóval lesz, eltároljuk, és akkor majd a maradékot még kompenzáljuk, de hát anyag szempontból ugye ez a decoupling, ez egyelőre nem úgy tűnik, hogy megoldható, mert a éves anyag felhasználásuk az továbbra is 100 gigatonna fölött van bőven anyagból, ilyen virgin materialből, és hát nem úgy tűnik, hogy itt a nagy zöld kínai, meg mindenféle átállás ezt érintette volna. Tehát, hogy valóban a körforgásosság, amiről itt beszélünk, az megoldható lenne, és nyilván itt pedig lehet hozni egy csomó ilyen ellenérvet, amit mondanak, de hát, hogy a körforgásosság sose lesz 100%-os, mert mindig szétszóródik az anyag, vagy nem használható úgy újra, kevesebb cikluson keresztül lesz használható, és akkor majd előbb-utóbb elfogy az anyag. Nyilván, de hogy...
5: De ez megint az, amit is mondok, hogy el kell indulni egyet. Nem lehet megvárni,
6: tök jó lenne tudni, tehát, hogy ilyen átmeneti célokat elfogadni, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, most ez lenne a célkitűzésünk, és ezt elérjük. Ugyanaz, mint a másfél foknál volt szerintem egy csomó ideig, hogy azt mondtuk, hát ez a másfél fokon belül fogunk maradni, úgyhogy szerintem mindenki tudta, hogy ez esélytelen. Igen. És csak így a tudomány egy kicsit meg a összes kop, nem tudom hány, mindenki lejáratta magát ezzel egy kicsit, úgyhogy nem csinálunk semmit, és mégis egy olyan célhoz tartjuk magunkat, ami abszolút ökológiailag és minden szempontból indokolt, de mégse tartató. És nagyon sokan már azt mondják, ami egyrészt egy ilyen slippery slope, tehát hogy hát az 1,8, ami cél lehet, majd
5: vagy
6: a net zero az majd nem 2050-re, nem 2070 és 2080 között reális. Tehát ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy kommunikáljunk erre, hogy most mondjuk meg, hogy ez 2070 és 80 között reális, vagy mondjuk azt, hogy 2050-et tartani kell, mert hát az lenne jó, de azt tudjuk, hogy nem tudjuk tartani, ezért mindig frusztráltak leszünk. Tehát, hogy csomó olyan téma van, amit érdemes lenne jól kibeszélni, de hát nyilván nem erről beszélgetünk. Most is, hogyha az ember megnézi, hogy miről szól itthon a politikai közbeszéd, abszolút fontos dolgok, vagy amik most fontosnak tűnne, de hogy ezeknek a kibeszélése nélkül, mivel ez egy exponenciális folyamat, nagyon nehéz lesz ezzel szembesülni, amikor választ kell adnunk, hogy hát eddig erről nem beszéltünk, most akkor kivel kéne erről beszélni, és mit, és hogy mondjuk el a gyerekeknek, és hogy mondjuk el anyáméknak, hogy jövő nyáron már nem lesz áram a klímában, és lehet, hogy teljesen más, össze kell költöznünk ahhoz, hogy ezt a költséget viselni tudjuk. Tehát, hogy ezek ilyen kibeszéletlen dolgok, és én ezért is gondolom fontosnak, hogy erről én, mint aki a beszéddel foglalkozik, beszélek, hogy nem hiszem, hogy én vagyok ebben a legokosabb, a legtájékozottabb, vagy bármi, csak én azért mondom el, hogy ez indítson vitát, gondolkodjanak róla az emberek, meg kezdjünk el beszélgetni.
5: Folytassuk innen. Ha már beszélgetésre beszélünk, akkor hagyjuk abba.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Catafalk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Ökokamu leleplezik az ügyeskedőket illegális preparátor műhely Csongrád csanádban. Fejfájás másnaposság nélkül startol az Oktoberfest.
8: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Talán vége a kamuzásnak, a hónap végétől csak akkor nevezhetnek zöldnek egy terméket vagy szolgáltatást a cégek, ha egyértelműen igazolni tudják állításaikat. Tehát például a honlapjukon leírják, mitől öko, biológiailag lebomló vagy környezetbarát mondjuk egy csomagolás. Ha ezt nem tudják közérthetően bizonyítani, a versenyhivatal vagy a fogyasztóvédelem megbüntetheti őket. Egy korábbi hazai vizsgálat szerint a vállalkozások egy része minden alap nélkül hirdette árujáról azt, hogy fenntartható módon készül. Lezárásokra, korlátozásokra számítsanak az autómentes hétvégén Budapesten. A közösségi közlekedést népszerűsítik, többek között járműbemutatóval, városi sétákkal, családi programokkal. Aki szeretne, örökbe fogadhat egy bubit, vagyis közbringát, aztán egy éven át követheti, merre jár. Az Európai Mobilitási Hét keretében a jövő keddig ingyen lehet biciklit szállítani a vonatokon, kedden pedig az autómentes napon 999 forintért korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Illegális preparátor műhelyt üzemeltetett tanyáján egy férfi Csongrád csanádban. Elpusztult madarak, köztük védett és fokozottan védett egyedek tetemeit gyűjtötte, majd a kész munkákat a neten eladta. A példányok természetvédelmi értéke csaknem 50 millió forint. Cinkosa, egy madárvédő civil csoport munkatársa segítette őt a beszerzésben. Nála fegyvereket és lőszereket is találtak. Többek között természetkárosításért emeltek vádat ellenük. 6 millió vendéget várnak a világ legnagyobb népünnepéjére, ma kezdődik az Oktoberfest Münchenben. A helyi rendőrség extra biztonsági intézkedésekkel, a mentőszolgálat pedig a megviselt mulatozókat segítő, frissítő sátrakkal készül az október 4-éig tartó esemény sorozatra. A közönségnek már az italozás előtt is fájhat a feje, 15,5 euróba, átszámítva 5600 forintba kerül majd 1 liter sör. 1985 óta az ötszörösére gyarapodtak az árak a müncheni Oktoberfesten.
7: többnyire derűs időnk lesz országszerte mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati ország részben.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Vendégem még mindig Litkai Gerő, humorista. Mi volt a milyen felelős civil?
9: Hát, felelős polgár.
3: Felelős polgár.
9: Lehet ilyet mondani. Hogyha ez is ilyen nagy képüsködés. Hát, felelőssé válni igyekvő polgár jelölt.
3: Na jó. A Duma Színház alapítója, ezt mondjuk, ezt lehet mondani.
9: Az abszolút. De ezek a végállapotokkal az a nehéz, hogy akkor most hova fejlődjön. Már én felelős polgár vagyok, hát akkor hova tovább?
3: Hát ez az, igen, akkor mik vagyunk. Arról beszélgettünk itt a hírek alatt, és akkor gondoltam, hogy erről igen érdemes lenne beszélgetni tovább, hogy ugye itt az optimizmus-pesszimizmus tengelyén, és én láttam, hogy többször egy konferencián is te voltál a moderátor, ahol például Stumpf Viró Balázs is ott volt, aki ezt a mély alkalmazkodás képviseli. Amikkel nekem vannak fenntartásai, mert én azt gondolom, hogy meg kell őrizni a reményt ahhoz, hogy cselekedni tudjunk, de azért ebben volt egy jó gondolat, amit te mondtad, hogy azért mégiscsak időközönként, az mégiscsak valahol bizonyos dolgokat el kell engedni. Szóval erről beszélgessünk egy kicsit, hogy szerinted mi lenne a menete, mi lenne az optimális módja, hogy itt tovább haladjunk, mik azok a dolgok, amiket el kéne engednünk, és hogyan lehetne egy olyan irányba elmozdulnunk, hogy tényleg így az adaptálódás, vagy nem is az adaptálódás, pont az lenne, hogy ne adaptálódjunk, hanem mondjuk elé tudjunk menni ezeknek a problémáknak.
9: Hát, sajnos szerintem az már elkerülhetetlen, hogy adaptálódjunk. Tehát az már ezt elengedhetjük, hogy adaptáció nélkül.
3: Az adaptálás nem így, és az egy ilyen reaktív dolog, hogy akkor jó, hát így adaptálódunk ahhoz, ami van, de hogy az mégis egy kicsit elé menni ennek.
9: Nyilván az a párizsi klímaegyezményben is az szokott lenni, hogy az adaptáció nem mehet a mitigáció rovására, ezt mindig elmondom, hogy ez egy ilyen alaptétel a klímaegyezményben, de én szerintem, hogy lehet ezekhez a dolgokhoz jól közelíteni, szerintem nagyon fontos lenne, hogy pozitív, normatív jövőképet kidolgozni. Tehát ami most itt fölmerült a jelenlegi kormánynál is, ugye, hogy egyeztessünk a társadalommal, szerintem nagyon fontos lenne arról valamilyen konszenzust kialakítani, és azt utána lefordítani a szakpolitika nyelvére, hogy de most mi mit is akarunk itt, és ez a civil klímatörvénnyel, amit mi egy évig az MTVS kurációjával csináltunk, és most ugye el is jutott már a kormányhoz, és nagyon reméljük, hogy ebből ősszel, legalábbis ez volt az ígéret, hogy a jogszabályalkotási program keretében majd lesz talán jogszabály, de hogy nagyon sokat beszélgettünk el, hogy most minek, például mi a funkciója, tehát hogy például egy erdő, hogy mi egy erdőnek a szerepe, hogy ez majd nekünk egy ilyen faanyagraktárunk, amiből végül is, ha a mindenféle karbonszámolásokat nézzük, akkor végül is az egy megújuló erőforrásunk, ami hát az idei nyár után lehet, hogy elgondolkodunk rajta, hogy nem biztos, hogy úgy fog megújulni, hogy amit itt azért sokakkal beszélgettem, hogy amit mondjuk felújítanak az erdészek, annak is hát óriási veszteségek vannak benne, tehát van, ahol teljesen újra kell telepíteni utána, mert egyszerűen ilyen csapadékviszonyok között nem újul meg, ott még jobban éri a nap, ugye, hogyha nagyobb vágásterületek vannak, tehát ez is egy probléma.
3: Nem is ezekkel a fákkal kell majd megújítani.
9: Hát ez meg egy még problematikusabb dolog, tehát hogy okozzuk egy óriási problémát, és akkor megpróbáljuk ezt megoldani, és akkor lehet, hogy abban még nagyobb probléma lesz, lehet, hogy pedig pedig csak így lehet kezelni. Tehát ez is egy kérdés, amit szerintem a tudománynak is egy óriási fejtörés, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy a természetes működő rendszerek helyreállítása a jó, vagy azoknak legalább a nem bolygatása, hiszen ezek a legstabilabbak és a legtöbb tapasztalattal rendelkező, vagy ahol nincs ilyen természetes rendszer, ott van-e esély arra ilyen klimatikus viszonyon, hogy azt a természetes rendszert állítsuk helyre. De egyébként pont, és utána visszakanyarodunk ide, hogy mit kéne csinálni, de talán az Exeteri Egyetem, aki előjár ezekben, és most is volt egy tanulmányuk, amiben 5 olyan fordulópontot, vagy legalábbis 5 olyan területet jeleztek, ahol azért sokféle szakpolitikai és gyakorlati teendővel, de meg lehetne még ezeket a trendeket fordítani, és szerintem pont az egyik ilyen nagyon fontos része a vízgazdálkodás, tehát hogy azért azzal nagyon sok mindent lehet tenni, hogy ezen sokat javítsunk itt Magyarországon, és ez például szerintem egy jó kitörési pont lehet nekünk, és szerintem ez akár még ilyen nemzet stratégiailag is, hogyha ebben ügyesek vagyunk, és ebben innovatívak vagyunk, és ebben használjuk a hazai szaktudást, fejlesztjük és támogatjuk, akkor ez egy nagyon jó exportcikk is lehet, ez az egész kék gazdaság, hiszen ezzel nagyon sokan fognak szembe találkozni, és nem valószínű, hogy mi majd az autóiparban tudunk kitörni, tehát úgy, hogy még a német autóipar
3: nem
9: is.
3: Úgy néz ki.
9: Német autóipar is, ami egy egészen innovatív ága volt az európai iparnak is, rettenetesen küzd a kínaiakkal szemben. De visszatérve ide, hogy mi az alkalmazkodás és mi a mitigálás, tehát hogy a kibocsátás csökkentés. Szerintem nagyon fontos tényleg az, hogy muszáj priorizálni most már. Tehát hogy egyszerűen annyira szorít minket itt a Kárpát-medencében, tehát máshol azért talán több lehetőség van, tehát vannak azért olyan részek a bolygón, ami kevésbé gyorsan változik, de hogy nekünk itt nagyon észnél kell lenni, és nagyon sokszor azok a gyors beavatkozások, mint most a paksi fenékküszöb, ami egy tök jó, és nem jutott a román atomerőműnek a sorsára, amiről Szabó M. István írt egy remek cikket egyébként, hogy egyébként a vízhozam azért egy döntő volt, hogy valamennyi víz visszatért a Dunába, és hogy azért máshogy működik egyik és másik atomerőmű, mindenkinek javaslom, aki ebben a vitában így érdekelt, vagy érdeklődő. De hogy egy ilyen fenékküszöb, ez egy hirtelen problémát nagy költséggel megold, de óriási dilemmák elé állítja majd később a költségvetést, a politikusokat, hogyha most ilyen sokat költöttem valamire, a hosszú távú céljaimat, azt hogyan fogom finanszírozni, ugye, mert most el kéne kezdenem a közműveket cserélni, el kéne kezdenem az egész vízgazdálkodást helyre tenni, amihez vagy támogatási rendszert kell kitalálnom, vagy egy kisajátítási rendszert, vagy egy olyan haszonbérleti rendszert, amivel ezt kezelni tudom, aminek hát azért nem lesz kevés a költsége. Óriási infrastruktúrális beruházásokat kell évről évre megvalósítanom, ami nem egy év alatt fog megvalósulni és hozni a gyümölcsét, hanem lehet, hogy 10, 15 vagy 20. Tehát például ami csak a rétegvizeknek a helyreállítása, aki ugye kutatás vagy kutat, fúr. Hát amit a Miskolci Egyetem szakértői mondtak, hogy ez még visszatöltődik, hogyha mindent jól is csinálunk, hát ez évtizedek, tehát 10 év, 15 év, 20 év, hogy ezek vissza tudnak pótlódni. Hát ezek a hidrológiai folyamatok nem olyan, hogy már a holnapra, tehát mindenki az árvízben gondolkodik, hogy az tényleg egy Boris ciklon után az ott volt, püf, már itt is van nálunk, aztán nyakig állunk a vízben a rakparton, de ezek a folyamatok tényleg évtizedek. Hát gondoljunk bele, hogy vannak olyan kútjaink, amik több ezer éves vizeket termelnek most ki. Tehát amik ezer éve látták utoljára a napvilágot. És ebben szerintem mi nagyon, hogy mondjam, olyan, nem azt mondom, hogy tudatlanok vagyunk, hanem Ezt figyelmen kívül hagyjuk ezeket a folyamatokat. Azt gondoljuk, hogy a technológia felgyorsulásával ezeket ugyanolyan gyorsan meg tudjuk oldani, mint egy autópálya építést, vagy egy vasút építést bárhova.
3: Hát vagy azért ignorálja mondjuk bizonyos politikai irányzatok, nem csak ide-haza, hanem mondjuk globálisan
9: ez
3: is.
9: Ez nem egy helyi probléma.
3: Nem talál rá megoldást, akkor ezt inkább ignorálja, toljuk el, majd legyen ez valaki másnak a problémája, inkább az egészet úgy, ahogy van, tagadjuk, hogy ez a probléma létezik.
9: Az összeomlás elméleteknek is, amit már a Deep Adaptation-nél tartunk, egy nagyon fontos kritériuma, hogy azok a politikai rendszerek, amiknek ezeket a változásokat végig kéne vinniük, nem stabilak, és ciklusok között nincsen egy kontinuitás ezekben a nagyon fontos programokban, és ezek vezethetnek a egyes elméletek szerint ugye az összeomláshoz. És egyébként az is nagyon érdekes, hogy amikor ugye az összeomlásokról beszélünk, hogy ugye a Bendel, aki ezt az egész Deep Adaptation-t elkezdte, ő klímával foglalkozott, és pont most posztolt az oldalán erről, hogy amit 2018-ban írt, hogy abból mi valósult meg, és mi nem, miből lett tudományos konszenzus, vagy legalábbis hát egy tudományosan jobban alátámasztott tézis, és nagyon érdekes, hogy ami az összeomlás részét illeti, tehát, hogy minden összedől, abban nem volt igaza, viszont a klímatudomány részében egy csomó mindenben, amiért akkor támadták, arról kiderült, hogy hát ő nagyon is jól jelezte ezeket előre. Tehát ami az eredeti szakmája volt, abban ő nagyon éles látó volt, ami aggasztó egyébként.
3: Sajnos éles látó.
9: Ami viszont jó hír, és ezt ő is azért valamennyire látja, hogy azok a mezőgazdaság összeomlása többi, ezek nem következtek be egyelőre. Ezzel párhuzamosan. Viszont nagyon érdekes kérdés az is, hogy ahogy ezek a rendszerek haladnak előre, azok a pufferek, ugye, amik ezeket az összeomlásokat megelőzik, azok is fogynak. Tehát erről nem szabad elfeledkeznünk, hogy ami most, mit tudom én, ez a nagy hormúzi gázválságot, hogy milyen jól kimozogta az Európai Unió, meg milyen jól megoldottuk így, még hogy itt Ukrajna, hormúz, nem tudom micsoda, de hogy diverzifikáltuk a beszerzést, és meg tudtuk ezt oldani. Vagy más ilyen logisztikai összeomlásokat is meg tudtunk azért, mert vannak pufferek. És nyilván a világ is szerintem most az a just in time-ból, tehát az, hogy amikor gyártották Japánban a Toyotát, akkor azonnal, hogyha ott van az alkatrész, akkor rájön rendelkezésre, amikor kell, de hogyha a logisztikai láncban szakadás van, akkor leáll az egész termelés. Most pedig

0: komplex ez az egész, egy annyira összetett rendszer, hogy millióféle forgatókönyv lehet, egészen a Mad Max-től a viszonylag jól kijövünk ebből, és valahol folyamatosan mozog ezen a skálán az, hogy mi fog történni, de hogy az szerintem az mindenféleképpen kell hozzá, hogy azért ne veszítsék el az emberek a hitüket, hogy érdemes küzdeni azért, hogy van igen, valami jövő.
1: És ami visszatérve, hogy van jövő, tehát nyilván a remény egy nagyon fontos dolog, de a konkrét célkitűzések, amikben van egy hosszú ciklusokon átívelő konszenzus, tehát talán ez a legfontosabb, hogy hát most én értem, hogy valaki erről másként gondolkodik, mint a másik, de muszáj egy társadalmi konszenzust kialakítani, ami nem fog felborulni azzal, hogyha valakinek olyan parlamenti többsége van, akkor mindent gyakorlatilag vissza a startmezőre, és elveszem a szerencsekártyáidat is, mert ez nem működik, tehát erre nincsen se erőforrásunk, se időnk, se megfelelő szellemi kapacitásunk, hogy minden tízszer elkezdjünk újra tervezni, tehát nem állunk ilyen jól, igen, mint ország, de szerintem nagyon kevés ország áll ilyen jól. Tehát ez kéne valahogy...
0: Mi bolygó nem állunk ilyen jól.
1: Hát igen, de hogy ezt kéne valahogy eldönteni, hogy akkor egy irányba haladunk és csináljuk.
0: De lehet, ezt látsz ebben? Tehát ebben
1: szerintem
0: a nagyon...
1: nincs más megoldás, és azért én azt látom, hogyha nincs más megoldás, előbb-utóbb ebbe az irányba sodródnak az emberek.
0: De akkor itt visszakanyarodunk ahhoz, ami a műsor elején a kétségbeesésemet fejtettem ki, hogyha nagyon sok ember van, aki nem fogadja el és nem érti meg azt, hogy mondjuk miért kell valamit csinálni, akkor nem tudod megteremteni ezt a társadalmi konszenzust ahhoz, hogy mondjuk tényleg ilyen kitartóan akár egy évtizedes, több évtizedes célkitűzéseket megvalósítsa, mert ahhoz azért az kell, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon magas társadalmi elfogadottsága legyen, hiszen rögtön egy valaki, aki politikai tőkét akar kovácsolni, az majd nyilván azonnal elkezdi ezt megtámadni, mert ott az egy lehetőség arra, hogy őt egy kicsit megvesse a lábát. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon erős együtthúzásra van szükség.
1: Igen, de én pont azt szoktam mondani, hogy most 1,5%-át használjuk föl, nem a, vagy annyi kéne talán, hogy 1,5-2%-ot mondtak mindenféle elemzések ahhoz, hogy ezzel a klímaválsággal megküzdjünk, igen, évente globális GDP-nek, igen, de helyben is nagyságrendileg ennyi, ahogy haladunk előre, akkor lehet, hogy nekünk kicsit több lesz majd fokozatosan, de hogy arányaiban a második világháború az Egyesült Államok a háborús erőfeszítésére a költségvetésének azt hiszem 32 vagy 36%-át költött el. Tehát, hogy az egy... És akkor csak arról volt szó, hogy ki uralja majd Európát. Tehát nem arról volt szó, hogy itt ez mindenkinek egyaránt nagyon rossz lesz, hanem arról volt szó, hogy most ez a feladat, és ez fog. És azért lehet látni, hogy annak ellenére, hogy a GDP-t ilyen gonosz dolgokra fordította, hogy ez mekkorát dobott a saját iparán. És nyilván a hadipar ez nagyon gonosz dolog, mert nagyon sokat lehet rajta keresni, aminek ugye meglett a hatása itt a világháború utáni Amerikára, de hogy egy ilyen zöld transformáció, és én inkább azt mondom, hogy egy természet pozitív transformációban is abszolút lehet, hogyha még bárkinek számít az anyagi érdek, akkor még anyagi érdekeket is találni, de hogyha át tudjuk állítani magunkat arra, hogy ezt ökológiai megtérülésként értelmezzük, és emberi megtérülésként, akkor az meg még szuperem.
0: Hát félértés ne essék, hát én abszolút azt gondolom, amit te gondolsz, csak egy kicsit, igen, egy kicsit attól félek, hogy mondjuk ellentétben az általad felhozott második világháborúval, amikor mondjuk viszonylag jól lehetett még most a legjobb értelmevet irányítani a tömegeket, hiszen a kapuőrök azok ugyanazok az emberek, tehát ki lehetett adni kvázi egy nemzetnek, nekünk most ez a feladatunk, hogy errefele húzzunk, és át lehetett nyomni viszonylag, hát nem is könnyen, de át lehetett nyomni egy 30%-os ráfordítás, addig most egy ilyen teljesen dilip darabjaira szegmentálódott ilyen társadalmi helyzetben vagyunk, ahol mindenki a saját maga kis buborékjában, ott így saját maga kis echo chamberében ott nyomja maga dolgát, és hogy emiatt szerintem sokkal nehezebb ilyen nagy volumenű dolgokat megvalósítani, mert hogy kevésbé vagyunk így egy hullám hosszon, mint emberiség.
1: Én azért továbbra is Köves Alexandra pártján állok ebben, aki azt mondja, hogy egy hálózatos világban élünk, tehát már nem lineáris dolgok vannak, hanem azért nagyon sok hálózati csomópontban ugyanaz

0: üzenet fogalmazódik meg, akkor ezek fel tudják erősíteni egymást úgy, hogy sokkal gyorsabb és nagyobb és gyorsabb ütemű változások zajlódjanak le. És ami szerintem, csak hogyha visszatérünk itt az ökológiai vonalról a techno-optimista vonalra, azért van egy nagyon jó a londoni közgazdasági egyetemen tartott, az Eder Turnernek hívják, azt hiszem a klíma átmeneti, vagy energia átmeneti bizottságnak a vezetője Nagy-Britanniában. Energy Transition Commission ennek a vezetője. És ő mondta azt, hogy ugye egy nagyon nagy a különbség most, mert a korábbi nagy energia átmeneteknél, hát azért gondoljuk meg, hogy gyárakat kellett építeni, gyakorlatilag erőműveket. És most pedig olyan dolgokkal zajlik ez az energia átmenet, amik gyárakban készülnek. Uh-huh. És mi a különbség a kettő között, hogy ami gyárakban készül, az sokkal gyorsabban lesz olcsóbb. Tehát egy erőmű az nem lett olcsóbb soha, az egyre drágább, de egy napelem, egy szélerőmű, egy akkumulátor, egy villanyautó, tehát amik most a, nem mondom, hogy ez a megoldás, de hogyha az elektrifikációt nézzük, hogy ezek a dolgok gyárakban készülnek, és sokkal hamarabb lesznek olcsók, úgyhogy ez gazdaságilag is megérje azoknak, akik ezt csinálják. És a másik érdekes szerintem, amit ő mond, hogy igazán összehasonlít két ilyen elektromos áram licitet, hogy mennyiért veszik, és hogy szerinte a nagy különbség az lesz, hogy vannak a szélövben lévő országok, és vannak a napövben lévő országok, és a szélenergia, akár offshore, akár onshore, mondjuk ilyen nagy-britanniai aukciókat néz, az sokkal drágább. Tehát Indiában most már olyan olcsón lehet, tud venni a szolgáltató, nem tudom én, hány évre előre, ráadásul úgy, hogy Angliában ez infláció követő, tehát folyamatosan követi az inflációt, ott pedig egy ilyen nominál áras, tehát meg fog feleződni a végére ez az energiát. Úgyhogy ebben, azt hiszem, 2-3 év múlva már 85%-át a kiegyenlítésnek is fizetnie kell a szolgáltatónak. Tehát ez azt jelenti, ugye, hogy míg egy szélerőművénél akkor teljesít, amikor van szél, tehát nem kér kiegyenlítést egy szolgáltató, aki megveszi. Indiában ez már úgy, hogy 85%-ban neki kötelező ezt szolgáltatni. Akár egy kiegészítő erőművel, akár egy energiatárolóval. És itt is, tehát többszöröse az eltérés már egy napövi országban, meg nyilván India olcsóbb, de nem ez adja a különbségnek a nagy részét, hanem az, hogy vannak, akik a szélövben helyezkednek el, ahol kevesebbet süt a nap, uh-huh. ott azoknak lehet, hogy kevésbé lesznek majd versenyképesek, ami szerintem egy tök érdekes felvetés itt a megújulók, megújulák korában.
1: Mi az a globális dél? Tehát a globális dél itt előtérbe kerülhet ezzel kapcsolatban. Hát igen, voltak ilyen hírek, hogy gyakorlatilag annyira lement a napelempaneleknek az ára, hogy olcsóbb napelempanellel akár egy kerítést megépíteni, mint kerítés elemből. Tehát, hogy
0: eljutottunk hát, nyilván ezt nem tudom erre most a válasz, hogy ez tovább is folytatódni fog. Ez a nagyon drasztikus és gyors trend, mert ugye Kínában azért nagy volt a szubvenció, amit most kivontak, és elég sok gyár bezárt. De azért ezek a kapacitásoknak a nagy része már ott áll, és a villanyautók ott állnak a mezőn, mert csak gyártják őket, mint a nemre, de holnap. Tehát ez is érdekes, hogy ez a fajta hozzáállás, ez mennyiben tartató, és hogy mit fog eredményezni ez globálisan.
1: Innen folytassuk egy kis zene után, és akkor azzal jövünk vissza, hogy akkor mi az, amit itt tudunk tenni, és mi az, amit te teszel, Gergő.
2: There's things I haven't told you, I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my difference.

0: the fuck?
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: 1, 2, 3, 4
5: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
6: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
6: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu per ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
7: Folytatódik a kávézó a világ végén. Litkai Gergely a vendégem, még mindig felelős polgár és humorista Duma Színház alapítója, de hát itt most a környezetvédelmi témákról beszélgettünk, és egy kicsit csapongunk, mert mind a kettőnk számára ez azért ez egy nagyon nagy szívügyünk, és nyilván rengeteg téma van, amit tudunk érinteni, illetve egy csomó téma, amit nem, mert nem fér bele ebbe az időbe, és azt gondoltam, hogy akkor egy kicsit jöjjünk vissza, most ugye nagyon teoretikusan beszélgettünk sok mindenről, de egy picit beszéljünk arról, hogy akkor igazából mi az, amit itt helyben tudunk mi tenni azért, hogy mégis valami változás legyen, mert szerintem ez a mai társadalomnak a nagy problémája, hogy ugye folyton ránk omlik a világ összes nyűgje baja, és úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, mert mit tudok én tenni, nem tudom, a golf áramlat leállásával kapcsolatban semmit, és ezért inkább nem csinálok semmit, miközben nekünk, igen, nekünk igazából lokálisan kell bizonyos kis apróságokat megtenni, és hát tudom, hogy te is teszel, és mesélj arról, hogy mi a legújabb projekted, amiben belevágtad a fejszédet.
0: Igen, most leszek 50 éves, úgyhogy ez ilyen szempont.
7: Gratulálok hozzá.
0: Igen, ez az, ami igazándiból nem teljesítmény, hanem szerencsé, hogy az ember megéri. De hogy pont azon gondolkodtam, hogy lehetne ezt jól megünnepelni, és felmerült, hogy akkor valami nagy rendezvény, és tűzijáték, pompomlányok, nem tudom micsoda, de hogy arra jutottam, hogy én azért vagyok hálás, hogy olyan sok mindent kaptam a közönségtől, meg olyan sok szeretetet, meg nevetést, meg pénzt, hogy ez tök jó lenne legalább részben visszaadni, és Takács Sánta Andrásnak ez a világ eleje gondolata annyira megfogott engem, itt a tavalyi világ eleje ünnepen én voltam a egyik műsorvezető, hogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy van egy telkem ott a Mátrában, és ott ilyen nagy ingatlan befektetésekben gondolkodtam, hogy majd ott apartmanokat építek, ez az. És arra jutottam, hogy hát a közösségnek visszaadni, meg a természetnek visszaadni lehetne a legnormálisabb cselekvés, amit csinálhatok. És most ezt el is kezdtük, ott volt egy düledező ház, azt lebontottam, és az a terv, hogy itt egy közösségi kert lesz. Elkezdtük ott a községben, Parácsasváron a közösségi tervezést, tehát meghallgattuk a helyieket, hogy mit szeretnének oda, és annyira jó ötletek voltak, hogy már ez megérte.
7: Pozitívan álltak ez a gondolathoz?
0: Abszolút pozitívan, nagyon sokan eljöttek, ott a helyi közösségben vannak tényleg olyanok, akik nagyon-nagyon szuperül szervezik ezt, és talán azért, mert ez egy olyan település, ahol volt egy gyár, ahol ez a gyári kollektíva még a települési kollektívára rárakódott, tehát egy ilyen többszörösen erős kapcsolati háló volt, és olyan szuper helyi kis kezdeményezések vannak, hogy én teljesen belelkesedtem, hogy hát ezt meg fogjuk csinálni, hogy legyen ott egy kis vízes élőhely. A kedvencem, ami szerintem egy nagyon nagy ötlet, az a senior játszótér. Ugye, hogy mindig mindenki hova játszótereket építünk, mert hogy mennyi a gyerek, de hogy azon nem szoktunk gondolkodni, hogy mennyi az idős. Tehát, hogy az idős mit fog csinálni majd élete alkonyán, és egy csomó olyan játékot, most ezen erre pörögtem rá, hogy lehet olyan ilyen természetes anyagból készülő, de ami tök fontos, egyensúlyérzék, bizonyos izmok erősítése azért, hogy kevesebbet essünk el időskorunkban, hogy ne üssük be a fejünket, ne törjük el mondjuk ami egy combnyaktörés, ami egy nagyon gyakori baleset. Tehát, hogy ez milyen gyakorlatokkal hogy lehet megelőzni, és erre hogy lehet egy ilyen kis
7: Van erre valahol példa?
0: Egyre több, tehát ez a természetes anyag és ennek a kombinációja az nincsen, tehát itt ha valaki tud, akkor küldje el neked, és kérlek továbbítsd hozzám, mert minden ilyen anyagnak nagyon örülök. És akkor ez volt az egyik ilyen ötlet, akkor másik felmerült, hogy ott a Mátrában, ez egy tök jó lejtős telek, ott be lehetne mutatni egy kicsit, hogy ahogy haladunk felfelé, hogy változnak a fafajok, akkor pont az, hogy lehetne ilyen szárazság tűrő, de őshonos fajokkal benépesíteni azt a kertet, hogy megmutatni, hogy ez hogy tud működni, esetleg még olyan kis közösségi helyet, ahol lehet sütögetni, nem tudom, ami régen ez minden településen volt, ez a közös kemence, ugye ez ne kell mindenkinek felfűteni, akkor van egy ilyen közös kemence, ahol lehet itt a pizzát sütni, grillezni, hús sütni, ezt. Úgyhogy egy csomó ilyen ötlet merült föl, és már az, hogy erről beszélgettünk, így rájöttünk, hogy úristen, tehát hogy ez milyen fontosak ezek a helyek egy közösség életében, amik tényleg kihasználhatók, meg szervezik azt, hogy hogyan éljük a hétvégéinket, vagy akár a hétköznap esteinket. És akkor most október 23-án lesz majd egy ilyen első De kirugaszkodás, mert nagyon sokszor építettünk a közönséggel együtt kertet, és akkor így a közönségből közösség gondolat jegyében hát nagyon sok néző jön, barátok, ismerősök, és akkor elkezdjük ezt a kertet megépíteni.
7: Nagyon jó.
0: Úgyhogy ami szerintem egy tök jó dolog, vagy a másik, amit még szoktam promotálni, ez az önkéntes tűzoltóskodás, ugye ott van önkéntes tűzoltó egyesületünk, ami ez a tudatos és kompetens önszerveződés, szerintem ez az adaptációnak egy nagyon fontos eleme, ez még akár a Deep Adaptationnek is egy nagyon fontos üzenet, ami szerintem abszolút elfogadható, hogy kezdjünk el megszerveződni, értsünk valamihez, amivel ezeket a bajokat kezelni tudjuk.
7: Egyedül senki nem fog egy ilyen kataklizmát túlélni, tehát ha van valami esélye, akkor azok a kis közösségeknek lesz talán esélye.
0: De szerintem ez a Deep Adaptationnek is egy fontos üzenet, hogy nagyon fontos, hogy ismerd meg a szomszédodat, stb. Én azt látom, hogy ez nyilván érdekalapon is lehet, de szerintem sokkal jobb, hogyha megismertük a szomszédot.
7: Hogy hinnak tudsz lőni?
0: Igen, van puskád, akkor jó. De hogy szerintem ez egy nagyon fontos és jó irány lehet, hogy kezdjük el újra szervezni magunkat, és kezdjünk el felkészülni olyan dolgokra, és megoldani olyan problémákat, amit most mindig mindenki azt várja, hogy majd az állam, majd az önkormányzat valaki megoldja, de hogy én értem, hogy mindenki fizet adót, és ezért cserébe vár szolgáltatásokat, de ezek nagyon-nagyon korlátozott erőforrások ahhoz, amiket akár mi magunk meg tudunk csinálni azért, hogy magunkat érezzük jobba.
7: Igen, mert közösségi lények vagyunk, tehát ez olyan szinten föl tudja dobni az embert. Igen. Egy ilyen közösen végrehajtott bármiféle ilyen cselekvés, hogy ezt, aki nem vett ilyen emberi, ezt az el se tudja képzelni tényleg.
0: Egyébként nagyon-nagyon
7: baromira felvillanyozó.
0: Tehát, hogy együtt elültetni egy fát, amiket nekünk ott nagyon nagy kalandjaink voltak, mert ugye a Nemzeti Faültetés napján kezdtük a Mátrámon, amikor minden fagyott. Tehát gyakorlatilag csákánnyal és az különböző szerszámokat próbáltuk
7: feltörni. Ez március első szombatja, ugye?
0: És hát ez azóta is így emlegetjük, hogy nagyon sokan visszajönnek megnézni, hogy nőtt a bokor, amit megküzdött.
7: Ezt kaptad, a fa életben maradt?
0: Igen, életben maradtak, tehát nagyon jó arányokat dolgoztunk. Tehát ez kemény volt.
7: Hát ez szerintem egyre fontosabb lesz. Én ebben reménykedem, hogy egyébként egy ilyen hatás-ellenhatás mechanizmusában ugye egyrészt annyira idegenedünk el egymástól az online térben, mindenki a saját maga kis buborékjában, hogy egyszerűen egy idő után önkénten kialakul egy ellenreakció, és az emberek keresni fogják megint az... Sőt, hát már most van
0: milyen
7: is.
0: Milyen keretben cselekszünk szerintem, hogy ott nincsen tétje, nincsen egy közös cél, ami érdekében cselekszünk az online térben gyakran, holott az is egy nagyon jó eszköz lehet ennek a szerveződésre, tehát eszközként szerintem ez nem kell mindegy ilyen
7: hagyjáratot
0: folytatni, csak használjuk jó célokra, hogyha erre még van esély.
7: Csak hozzuk le a valóságba.
0: Ilyen közös cselekvések, amikor egy közös irányba dolgozunk többen, az transformatív szerintem. Tehát, hogy annyira ritkává vált ez, a közös alkotás, a közös teremtés, a közös érték létrehozása, hogy lehetetlen kihagyani.
7: Lehet, meg az, hogy kreálsz valamit a kezeddel, és amit utána visszamész, és évek múlva az a fa, amit elültettél, azt mutathatod majd a gyerekednek, amikor már 20 meter. Hát aztán mi ültettük ám, itt szenvedtünk márciusban, meg volt fagyva a föld, és most nézd meg, hogy mekkora fa lett belőle. Tehát, hogy igen, tehát annyira ezek a digitális termékek, amiket, ha egyáltalán digitális terméket, vagy valamit előállítunk, ugye azok semmit, tehát nincs kézzelfogható.
0: Most én csináltam ott egy játszóteret ott a rendezvényhelyszín mellett, mert nem volt annyira menő játszótér ott Parácsosan, és amikor az ember látja, hogy ott játszanak a gyerekek, élvezik, hát ez szerintem egy olyan, hogyha ezt a pénzt mondjuk, nem tudom én, egy havai utazásra költöttem volna, az nyilván akkor egy óriási boldogság, mennyiség, nem tudom, nem voltam még Havajon, de gyönyörű és természetileg elképesztő, de hogy ez meg olyan, hogy mindig oda megyek, és ott látom, hogy játszanak a gyerekek, élvezik, hogy ez lehet, hogy kisebb adagokban kapom így az örömöt, meg a boldogságot, de hogy ez egy folyamatos ilyen jó érzéssel tölti el az ember.
7: Hát az is fantasztikus, hogy mondjuk, ha összeáll mondjuk 10 ember, milyen gigászi munkát tud megcsinálni 10 ember.
0: Az hihetetlen. Tehát az elég, ha csak a piramisokat.
7: Azt is, hogy összedobtuk.
0: Azt is, hogy összedobtuk, igen. Egy hétvégi.
7: Igen. Hétvégi, talán két hétvége is volt az, de...
0: Igen. De de hogy tényleg elképesztő, hogy mi mindent tudunk létrehozni és megteremteni. És ezt megtapasztalni, az, az szerintem szuper.
7: Lehet ehhez csatlakozni bárkinek?
0: Persze. Tehát sőt, biztatok is. Tehát a dumaszínház.hu-n fönn van, a, vagy a garázsasvár.hu oldalon, ott van a 50. születésnapi rendezvény sorozat, tehát egy szinte fesztivál.
7: Aha, 50. születésnapi fesztivál.
0: Nagyon sok kirándulással, beszélgetéssel és YouTube diszkóval. Yeah. Tehát hát inkább egy ilyen beszélgetős, nem az a klasszik ilyen műanyag poharas felejtsük el másnapra, mi történt előző nap fesztivál, de hogy mindenkit szeretettel várunk, aki ezekkel szívesen ás.
7: Én megyek, én már beszéltünk róla, én megyek, viszem az ásomat is szívesen, úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen közös cselekvéseket, tényleg jó, nagyon jó barátságokat is lehet kötni, szóval mindenkinek nagyon jó szívvel tudom ajánlani, hogy akkor menjen. Mennyire van egyébként parád most már?
0: Budapestről. Nagyon jó most a busz közlekedés egyébként, de kocsival olyan attól függ, hogy Budapest mely részéről indulsz, de ahol én lakom, a 8. kerületből, az 90 perc.
7: Aha. Meg lehet ilyen telekocsi, hogy akkor összeállni.
0: Igen, és de akkor most nagyon jó lett a menetrend a Mátrában. Összehangolták a vasutat és a buszt. Van Mátra jegy, tehát aki akar még helyben kirándulni, arra is tökéletes.
7: Nagyon jó, nagyon jó. Még van egy kicsi időnk, még ugye mindig szoktam kérdezni a vendégeket arról, hogy mi hogyan látná szívesen a világot, mint tudom, 20-30 évben, és ez a te esetedben egy nagyon könnyű, más, ez nehéz kérdés volt lenni, de a te esetedben ez könnyű. Egyrésztről a tavalyi világ eleje ünnepen is ugye ez volt, hogy 20-50, és hogy néz neki a 20-50, de találtam egy nagyon jó írást a Facebook oldaladon, ahol egészen komolyan belementél ebbe, hogy milyennek. Hát az volt az optimista verzió, gondolom, hogy milyennek látnád szívesen a világot, de azért, hogy egy ilyen rövidebb ilyen zanzát tudnál adni, mert az körülbelül 2,5 óra lenne, azt mind elmondanád, de hogy így te a legoptimistább állapotodban milyennek látnád szívesen a világot 20-30 év múlva?
0: Én mindenféleképpen, amit elsőként kiemelnék, az, hogy természet pozitív. Tehát ami problémát megpróbálunk oldani, az természeti eszközökkel tegyük. Tehát a természet ellenére csinálni dolgokat szerintem nagyon rossz ötlet, és a természettől függetlenül akkor meg lemondunk egy olyan erőforrásra, ami a legfontosabb szövetségesünk. Tehát én minden félében, tehát most itt a vízgazdálkodástól kezdve mindenben én azt mondom, hogy amit csak lehet, azt visszavadítással, a természet módszereivel próbáljuk megoldani, úgy, hogy a természetnek minél jobb legyen. Tehát ne feledkezzünk meg róla, hogy a természet része vagyunk, tehát minél többet adunk a természetnek, nekünk is annál több jut.
7: Ez nagyon tehát fontos,
0: elfeledkezünk erről a kérdésről. Másrészt szerintem, amit technológiailag meg tudunk tenni, tehát szerintem az elektrifikáció az elkerülhetetlen. Ugyanakkor, tehát mindig, amikor egy nagy problémát oldunk meg, ahogy korábban is erről volt, ott további problémákat okozunk. Tehát itt is szerintem bízunk benne, hogy akkor következik be, amikor már a komolyabb problémák megoldódtak. Én itt pont a lítium most nagy energiatárolóknak a tűzveszélyessége, az a víz problémák, amiket ez tud okozni, a talajvízszennyezés egy ilyen tűz esetnél, stb. Ezekkel is foglalkoztam ebben. Tehát reméljük, hogy lesznek mindenféle új akukémiájú tárolók, ami kevésbé bántják a környezetet. Tehát az elektrifikáció az biztos, hogy legyünk elektrifikáltak. A másik, ami a nagy kibocsátásból, ugye itt azért azt szokták mondani, hogy három felé lehet ezt venni, ugye a fizikai, biológiai és kémiai, ami a átállásnál, ugye a fizikai az általában a közlekedés, ugye mondta, hogy egy belső égetésű motorra, tehát elektrifikációra van, vagy elektromosra van szükség, a kémiai az a része, ahol mondjuk kémiai reakciókat próbálunk ugye zöldé tenni, vagy karbonsemlegessé, de a legnehezebb, ami a legnagyobb probléma azért, mert a kémiainál mondhatjuk a vasgyártást, vagy cementipart, azt is mindig azt mondom, hogy úristen, ez 75-80%-kal drágább, ugye, hogyha most zöld energiával csináljuk, de megnézed a végterméket, mondjuk egy sluszkulcsot, abban 1% ez. Tehát, hogy ez megint egy ilyen, hát igen, hogy az nagyon drága, de hogyha megnézed, hogy a végén az mennyivel kerül neked több, hát az viszonylag elhanyagolható.
7: Hát meg milyen szinten fogyasztunk egyébként túl, tehát hogy mennyi felesleges kacatot vesz, szüntet, azt is igen, vissza lehet venni.
0: És a végén pedig a biológiai, tehát és itt az hétköznapi életünk is milyen lesz, tehát hogy a húsfogyasztás az ebben a formában szerintem akármilyen is rossz hír, de így nem jön ki a matek. Nem azt mondom, hogy legyen mindenki vegán, de két irány van.
7: Ha nem lesz hús, akkor
0: igen,
7: lesz.
0: Akkor viszonylag megoldja a problémát. De a biofermentáció, amit most mondanak, hogy nagyon finom dolgokat lehet csinálni, nem kell rovart tenni, nem kell állatokat feláldozni azért, hogy mi jól érezzük magunkat, és nagyon finom dolgokat lehet belőle kihozni. Úgyhogy én ezt látom, és ugye itt is felmerültek olyan kétségek, hogy mi lesz, hogyha majd ezt is multicégek csinálják a gonosz biofermentálás, de szerintem ez pont olyan, ami ilyen kis üzemben is lehet csinálni, egy ilyen falu végi ferment fehérjét fogyaszt az ember.
7: Laci bácsi olyan fermentál,
0: olyan fermentál,
7: hogy
0: fermentál, Laci bácsi, hogy megőrülsz. Igen, és ami még szerintem érdekes, hogy ebben én arra tértem ki, két dolog, ami szerintem egy izgis ötlet, hogy a termékeken a tájékoztatás, nagyon ugye én ez a FANK alapú tájékoztatást, hogy a külső, tehát a bolygó határaira, hogy van, ez a FANK külső része, és a belső, hogy a mindenféle társadalmi rendszerekre, meg mindenféle a jól létünket és az igazságos együttélés biztosító rendszerekre milyen hatása van. Tehát, hogyha van egy ilyen címkénk, akkor az már jó információ, és ebben ugye az volt itt a tétel, hogy ami már folyamatosan vezették ki, hogy ami sárga volt, azt nem lehetett már 20 éve, és most már csak zöldet lehet forgalmazni a boltokba. És ehhez még hozzájárult a nagy ötletem, a Carbon Revolut, ahol ugye nem csak a költéseinket, tehát hogy mennyit tudunk költeni egy hónapban, hanem hogy mennyi a ökológiai lábnyomunk, egy ilyen lábnyom mutató. Tehát, hogyha ezt meghaladjuk, ezt a lábnyomunkat, akkor hát sajnos már nem tudunk több ilyen szolgáltatást, ami környezetkárosító igénybe venni. Ugyanakkor például tudunk kompenzációt venni, nagyon drágán egyébként, és olyan ütemben, ahogy az a kompenzáció bekövetkezik. Tehát én hiába veszek most egy hektárnyi erdőt, hát azt majd úgy csorog vissza a számlámra, hogy az a erdő mondjuk az ökológiai szolgáltatásait nyújtani tudja.
7: Nagyon jó, hát egész konkrétan számtalan olyan ötlet van benne, és gratulálok hozzá, amit itt szerintem mi azonnal terítékre lehetne tenni, hogy ezen érdemes lenne gondolkodni. Ez a FANK gondolat, a címkézés, ezt már én is a műsorban egy jó párszor mondtam, hogy egyébként nem értem én, hogy miért nincs rajta egy olyan egyszerű jelzés, ami csak azt mutatja, hogy mondjuk igen, egy termék egész pályafutása során ugye milyen ökológiai terhet jelentett a gyártástól, a nem tudom, használaton át az újrahasznosításig.
0: Hát egy ilyen LCA, egy ilyen life cycle analysis.
7: Honnan származik. Tehát, hogy igen. Mondjuk az élelmiszereknél mindig csak, hogy oké, nem tudom, 100 kilométeren belül, 500 kilométeren belül, 1000 kilométeren belülről származik az élelmiszer, ez baromi egyszerűen lehetne mondjuk.
0: És olyan érdekes, figyelezni. Hogy az egyes termékkategóriák között is mennyire más a, mondjuk egy bornál meg tudod mondani az azonosítóból itt, hogy igen. Melyik gazdától, melyik borvidékről és milyen eredetvédett valami. Egy tojásnál ugye egész messzire el tudsz menni, de mondjuk egy hústerméknél már kicsit azért nehezebb igen. Ezt visszakövet.
7: Hát, hogyha nagyon akarod nézni, és akkor mondjuk valamelyik bevásárlóközpontban is valamikor beraktam egy fürt szőlőt, és akkor véletlenül vettem, csak úgy észre, nem is néztem, csak refesz, hogy
0: Costa Rica.
7: Igen, hiszem India volt, igen. És mondtam, hogy nagyon volt azért, hogy már tehát Indiából jövő szőlőt vegyek, de ez tényleg az kellett, hogy úgy tényleg nagyon akarjam ezt észrevenni, tehát valószínűleg a vásárlók 99%-a ezzel nincs is tisztába, és nyilván ezt viszonylag könnyen lehetne orvosolni egy-egy ilyen címkével, csak hát igen, a bolt nyilván meg sok mindenki ellen érdekel, tehát itt jön be már.
0: Egyébként szerintem egy származási országot az EU-s szabályok szerint fel kell tűntetni.
7: Persze, ott van, de nagyon kell keresned. Tehát, hogy azért az lenne, hogy egy nagy piros,
0: igen. Indiai zászló, igen.
7: Igen, egy indiai fickó néz rád a bajszával, akkor azért tudnád, de hogy így azért ez így el van dugva, és szerintem a legtöbb vásárló nem veszi a fáradtságot, hogy ezt mondjuk így nagyon, nagyon megnézem, mint hogy nagyon sok mindenkit nem látsz, nem tudom, a tojásosnál sem, hogy megnézegeti, hogy mondjuk az nem tudom, mély a most ketreces ilyesmi. Hát ugye itt jön be az, hogy igen, nyilván az edukálásra van szükség, meg azért így lehet látni, hogy vannak ilyen tendenciák, hogy azért ez így alakulgat tőlünk nyugatabbra, már azért így lassan szivárog ide be ilyen. Úgyhogy én alapvetően azért továbbra is, nem tudom, optimista vagyok, de szerintem te is, úgyhogy
0: Igen.
7: Nem nagyon tudunk más csinálni.
0: Hát szerintem az kevés, hogy így optimistáskodunk, mert csomó jó dolgot lehet csinálni, ami valóban talán haszonnal kecsegtet. Úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy a kecsegtető hasznokat szüretelje le, amelyeknek természet pozitív hatása van.
7: Na hát ennél csodásabb végszóval nem is zárhatnánk. Köszönöm szépen, akkor még ezt neked, hogy itt voltál, és akkor október 23-án megtalálkozunk, akkor az 50.
0: Ásni fogunk egyetlenül.
7: A nagyon durva szülinapi
0: ásás lesz.
7: Akkor
0: is ásunk egyébként, ez egy rosszabb hír.
7: Mindegy, nem essen csak essen. Köszönjük szépen nektek, és ha hallgattatok minket, vissza tudjátok hallgatni az adást majd a podcast felületen, meg szombaton lesz ismétlés, és maradjatok itt a kávén. Sziasztok!
4: Sziasztok, Betonfi vagyok, ez pedig a Rádió Café, és a helyetekben egyébként én az is sűrű hallgatnám. Csók!

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Indítsd az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivált Bogi koncertjével. Szeptember 24-én az Ócsai Református Műemléktemplomban. Jegyek ócsaműfász.hu.
1: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Rendőrkézen a fővárosi emberölés egyik gyanúsítottja, milliós emelés, bejjebb vannak a Nobel-díjasok, elvesztette ászát a magyar futballválogatott. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
4: Kevésbé vagy egyáltalán nem ismert műemléki értékeinket is bemutatja a hétvégén a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Olyan helyszínekre juthatunk be ma és holnap, ahová máskor nem. Vörös Andrást, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnökét kérdeztük.
5: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Csatlakozott az első magyar malomnap, hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
3: Elfogták a péntek hajnali fővárosi emberölés egyik gyanúsítottját, társát még keresik a nyomozók, adta hírül a polisz.hu. Kamerafelvételek, illetve a tanúvallomások alapján azonosították őket a rendőrök. Úgy megverték a 36 éves áldozatot, hogy a mentők már nem tudtak segíteni rajta, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. 1 millió svéd koronával megemelik a Nobel-díjjal járó pénzjutalmat, így az elismerés mellé már 12 millió svéd korona, átszámítva 387 millió forint jár. A Nobel Alapítvány ügyvezetője jelezte, a tudomány extra klasszis szereplői bőven megérdemlik az összeget, amely nagyobb rangot ad magának a kitüntetésnek is. 125 éve ítélték oda először a Nobel-díjakat, akkor ennek a pénznek a felével sem számolhattak még a tudósok. Idén 3 hét múlva derül ki, kik vehetik át az elismerést.
4: Varga Barnabás nélkül vág neki a Nemzetek Ligája 4 meccsének a magyar labdarúgó válogatott. Az AEK Athén támadója combsérülést szenvedett a görög kupa második fordulójában csütörtökön. Az AEK egyébként 8-1-re nyert, Varga 2 gólt szerzett. Marco Rossi csapata a jövő pénteken Ukrajna ellen lép pályára a Puskásban, utána Észak-Írország, aztán Georgia, majd ismét Ukrajna következik, tehát 4 találkozó másfél hét alatt. Többnyire derűs időnk lesz, országszerte mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Film.
1: Egy egészen különleges film készül Gyuláról. Alagút címmel misztikus krimi sorozat mutatná meg a város természeti, történelmi és kulturális értékeit, ráadásul egészen szokatlan nézőpontból. A négy részesre tervezett alkotást drónokkal forgatják, így a nézők olyan helyszíneket és részleteket is felfedezhetnek majd, amelyeket talán még a gyulaiak közül sem mindenki ismer. A történetben lesznek rejtélyes helyszínek, történelmi romok és még egy kripta is, miközben a fiatal a főszereplők egy izgalmas nyomozás során fedezik fel Gyula legendáit és múltját. A film különlegessége, hogy a készítők nem egyszerű városimás filmet szeretnének, hanem valódi történetet, amely közben észrevétlenül is közelebb hozza a város értékeit. A produkció ráadásul kifejezetten a mai fiatalokhoz szeretne szólni. A történet és a megvalósítás is azt hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia és a digitális világkorában mennyire fontos a személyes jelenlét, a közösség és a valódi emberi kapcsolatok. A forgatókönyv alakításába helyi gimnazistákat is bevonnak, hogy a szöveg valóban az ő nyelvükön szólaljon meg. A főszerepeket 5 Gyulához kötődő fiatal játsza, mellettük Frederik Cornelius Dalby, dán zenész és influencer is feltűnik majd. A 4 epizódot a tervek szerint a 4 évszakban forgatják, az első rész pedig még idén elkészülhet, ha minden a tervek szerint alakul. Az Alagút nem csak egy izgalmas krimi lesz, hanem egy olyan filmes felfedező túra is, amely után egészen más szemmel nézhetünk Gyulára.
0: Esemény.
1: Október 14-én indul útjára Rákospalotán az Életrajzi Beszélgetések című új sorozat, amelynek első vendége Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a Nemzet színésze lesz. A Csokonai Rendezvényházban induló estek nem csupán szerepekről szólnak, hanem egy egész életútról, olyan ismert művészeket mutatnak be, akik pályájukkal, emberi tartásukkal és szakmai tapasztalataikkal generációk számára jelenthetnek inspirációt. A sorozat házigazdája és moderátora Csáki Judit, színházi kritikus, aki vendégeivel életük meghatározó fordulópontjairól, szakmai sikereikről, kudarcaikról és személyes történeteikről beszélget. Az estek egyben könyvbemutatók is, így a közönség a művészeket nem csak a színpadon vagy a vásznon ismert alakjukban, hanem saját történeteiken keresztül is megismerheti. Az első alkalom vendége Cserhalmi György, akinek neve több mint fél évszázada összeforrt a magyar színház és filmművészet legjelentősebb alkotásaival. A közönség a Cserhalmi Nem lehet minden nap meghalni című kötet kapcsán találkozhat a művésszel, amelyben pályafutásának emlékei, kulisszatitkai és személyes gondolatai is helyet kaptak. Csáki Judit szerint Cserhalmi életműve önmagában is lenyűgöző, több mint 200 filmszerep is ugyan ennyi színpadi alakítás filmjelzi pályáját. A könyv azonban nem csupán ezeknek az állomásoknak a krónikája, a beszélgetések során kirajzolódik egy kivételes művészi pálya, valamint a színészi hivatás mögött meghúzódó munka, fegyelem és szemlélet is. Az est különleges aktualitását adja, hogy a 78 éves művész idén a magyar állam egyik legrangosabb kitüntetésében, a Magyar Érdemrend nagy keresztjében részesült.
0: Opera.
1: Kolonics Klára ária estje elmaradt találkozások jegyében. A Kossuth-díjas koloratúr szoprán szeptember 20-ai ária estje az Eiffel Műhelyház Bánffy Miklós termében. A pályáját meghatározó szerepek és régóta dédelgetett tervek beteljesüléséről szól. Az estet Verdi Attila című operájának emblematikus Odabella áriája nyitja, amely Kolonics Klára számára személyes jelentéssel bír. A hazájáért küzdő hősnő szerepe már pályája elején fontos állomás volt, és az énekesnő úgy érzi, az elmúlt évek megpróbáltatásait követően megerősödve, határozottabban vállal szakmai közösségi szerepet. A program kiemelt pillanata Erkel Bánkbányának, Melinda és Bánk kettőse Kovács Házi Istvánnal. Egy közös fellépés, amely korábban betegség miatt hiúsult meg, pedig a szoprán régi vágya volt, hogy pályatársával együtt énekelhesse Erkel operáját. Szintén hiányt pótol Donizetti Bolein Anna című operájának záró jelenete. Kolonics Klára a címszerepet teljes színpadi produkcióban mindedig nem énekelte. Az estet a szicíliai Vecsernye virtuóz bolerója zárja. Elena szerepével Kolonics Klára korábban az Operaház színpadán is találkozott volna, a tervezett előadás azonban a koronavírus járvány miatt nem valósulhatott meg.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: A 20. századi művészek, festők, írók és költők hozzánk hasonlóan ugyancsak szerettek otthonuktól távol kikapcsolódni. Legyen az a Balaton vagy más vidéki helyszín, íme néhány varázslatos hely, amely őket inspirálta. Liptákház, Balatonfüred. Lipták Gábor író és felesége, Liptákné Piroska az 1940-es években tettek szert balatonfüredi otthonukra, amelyben a sokak által csak Gábornokként emlegetett alkotó később többet magával együtt tevékenykedett. Megfordult itt Szabó Lőrinc, Ijjés Gyula, Keresztúri Dezső és Örkény István is. A Liptákház igazi irodalmi vendégházzá nőtte ki magát. Ez az aktív irodalmi élet a mai napig hasonlóan pezseg. Velics Villa, Fonyód. Színyei Mense Pált valószínűsíthetően a legtöbb magyarnak nem kell bemutatni, festményeit egyből sokan felismerik, viszont azt már kevesebben tudják, hogy azok pontosan hol készültek. Fonyódon, a Bartók Béla út 3 szám alatt található Velics Villa mára már nem egy családi otthon, hanem a város egyik fontos kulturális helyszíne. Helytörténeti, néprajzi és a Balaton állat- és növényvilágát felölelő kiállításoknak ad otthont. Szegedi Rózaház, Badacsony. Ez a badacsonyi villa nem csupán stílusában hordozza a romantikát, hanem történetében is. Művészettörténeti szempontból a parasztbarokk jelleg az irodalmároknak Kisfaludy Károly romantikus költészete, míg gasztronómiai szempontból a badacsonyi borok lehetnek számottevőek ezen a birtokon. Tulipános villa, Balatonföldvár. A Kossuth-díjas színésznő Bajor Giz is szeretett a Balatonnál pihenni. A Balatonföldváron található villa, amely eredetileg gróf Széchenyi Imréné Andrássy Mária birtokában volt, első látásra szerelem volt a művésznő számára. A ház olyan, mint maga a művész. Nem hivalkodó, szerény, családias, ugyanakkor mégis lenyűgöző. Az épület attribútuma a lángoló színű, vörös muskátli, amely Bajor Gizi kedvenc virága volt. Jókai Mór Emlékház, Balatonfüred. Balatonfüred egyik leghíresebb emlékháza a Jókai tiszteletére épült villa. A neves íróra, Jókai Mórra és színésznő feleségére, Laborfi Rózára olyannyira nagy hatással volt a fürdő és a táj varázsa, hogy rendszeres látogatásaik során egyszer csak úgy döntöttek, megvásárolják azt a telket, amelyen a később felépült villa ma múzeumként üzemel. Babics Villa, Esztergom. Esztergomban házat vettünk, jegyezte fel 1924-ben Babics Mihály felesége, Török Szofi. Babics, miután igazán kecsegtető összegre tett szert az egyik Dante fordítása kapcsán, barátai javaslatára Esztergom környékén vásárolt házat, egészen pontosan az Előhegyen. Mind látványban, mind szellemiségben óriási érték ez a hely, ahol a 20. századi magyar művészek sokasága megfordult.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lázár Domokos és Lázár Ágoston. Na, ők a Lázár tesók. Domokos 3 évvel idősebb, mint Ágoston. Ezért aztán csak 1 év különbséggel kerülhetett be az Esti Kornél zenekarba. A két testvér majd csak később kezdett el duóban zenélni, amikor úgy érezték, van annyi személyes mondani valójuk, amellyel érdemes kiállni a színpadra. Két gitárral, két énekhanggal, akusztikus hangzással és sok új színnel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A francia electro house disco punk sikerduó, a Justice, második kislemezével a Dance-el Michael Jackson munkássága előtt tisztelgett. A két fej, Gaspard Auger és Xavier Deroné ugyanis óriási Jacko rajongó. A dal tele van zenei utalásokkal. PYT, a Black or White, a Working Day and Night, a Whatever Happens és a Jackson 5 ABC-ének taktusai mind fellelhetők benne.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
1: One, two, three. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Flamingots alapító tagja Charles Prest 2020-ban vágott bele mellékprojektjébe, a Noon Gardenbe. Az egzotikus, pszichedelikus popprodukció egy évvel későbbi száma, a Dizzy Ray, látszólag a szükséges egyedül létet ünnepli. A dalszöveg főhőse sebei nyalogatása közben a hegyoldalról lecsorduló esőt szemléli művészi magányában. Azonban, ha egy kicsit mélyebbre ásunk a sorokban, felfedezhetünk egy másik jelentést is. Esőfigyelő emberünk eleinte egy pohár bor elfogyasztása közben élvezi a látványt, és kifejezetten kihangsúlyozza, hogy jó bort iszik. Később pezsgőre vált. De itt már nem tartja fontosnak megemlíteni, hogy jó pezsgőt iszik. Ilyen értelemben a mű egy félsznop fazon alkoholfogyasztási szokásairól is szól, borban kerüli a kannást, de pezsgőben bármi jöhet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Serge Gainsbourg egy Franciaországba menekült orosz zsidó család gyermekeként született Párizsban. Költőként, zeneszerzőként, énekesként, színészként és filmrendezőként is dolgozott. Csak nem minden zenei stílust kipróbált. Élete során 576 dalt komponált és mintegy 40 filmhez szerzett zenét.
2: L'histoire de Jesse James. Comment il vécut? Comment il est mort? Ça vous a

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az erdélyi születésű, Budapesten zenélő Csinszka mindig is szeretett volna saját változatot a számára családi örökségnek számító Felsütött a napsugára című népdalból, amelynek lírai énje öt versszakon jut el a keserűségtől a kiteljesedésig, a dűtől és az otthontalanságtól a céltudatosságig. Az énekesnő transformálódásnak nevezi a dal szereplőjének útját, és a hangzásvilág is olykor robotikusra vált. Ami nem csoda, hiszen Csinszka hatalmas Transformers rajongó. A népdal feldolgozást is tartalmazó 25-ös nagylemezének a Transformania címet adta. Az album borítóján székelykapun hintázik Optimus Prime. Itt az Autobotok fővezére az optimizmust jelképezi, a hinta pedig a művésznő gyökereit.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a Rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Dízelesek támogatása 4-szer utal a kincstár. Kampány indul a képernyőfüggés megfékezésére. Rabszolgaként tartotta albérlőjét egy szakmazi férfi.
6: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
5: Közzétették a dízeles autók utánjáró üzemanyagtámogatás részletszabályait a magyar közlönyben. 20 000 forintra számíthatnak a legfeljebb 150 lóerős kocsit használó magánszemélyek. Az államkincstár 4 részletben szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én utal egy érintetnek, legfeljebb egy kocsi után, hiába van több is a nevén. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámláját, postai úton küldi a pénzt. Alkohol, drog, játék, képernyőfüggés, milyen jelekre figyeljünk, és mikor kell kimondani, hogy baj van. Többek között erről szól a Média Unió új kampánya. Részletek Kardos Ferenc ügyvezetőtől.
7: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
5: Fizetnek az olvasásért Szingapurban, aki naponta legalább 15 percet tölt könyvvel, virtuális érméket gyűjthet egy honlapon, 50 teljesített nap után pedig mintegy 250 forintnak megfelelő összeget kap. Ez ugyan jelképes jutalom, de élénkítheti a csatlakozási kedvet. A program célja, hogy többen válasszák a könyveket a közösségi média vég nélküli pörgetése helyett. Kényszermunkára fogta albérlőjét egy férfi Csongrád csanádban egy szatymazi tanyán. Neki kellett ellátnia a jószágokat és a ház körüli tennivalókat is. Mindezért egyetlen egy forintot sem kapott, sőt, még iratait is magához vette a főbérlő, aki egy használaton kívüli kazánházban szállásolta el a szerencsétlent. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, aztán őrizetbe vették a tanya tulajdonosát. Többnyire derűs időnk lesz országszerte mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
8: Apa, ma te mesélj!
9: Jól van, gyere!
4: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
9: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
4: Tuareg Blues, Etió Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hibrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig. Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga. A mai mixet az önismereti diszkó készítette.

0: Conga Heaven Bongo Hell. A mai mixet az önismereti diszkó készítette. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután 1-kor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
0: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
0: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Nem lehet majd csak úgy zöldnek nevezni egy terméket, felrobbant drón zuhant egy orosz atomerőműre. Nyárias időre számíthatunk a hétvégén. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vége lehet a sok megalapozatlan zöld ígéretnek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, mit állíthatnak termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások. Az uniós szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd több olyan állítás és jelölés is, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
7: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába estek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
6: Elfogták a péntek hajnali fővárosi emberülés egyik gyanúsítottját, társát még keresik a nyomozók, közölte a police.hu. A tettesek Erzsébetvárosban úgy megvertek egy 36 éves férfit, hogy a mentők már nem tudtak segíteni rajta. A rendőrök kamerafelvételek tanúvallomások alapján azonosították a két férfit. Felrobbant és egy atomerőműre zuhant tegnap egy ukrán drón Oroszországban. A Kurszk 2 első blokkjának hűtőtornyában csak kisebb károk keletkeztek, ez nem befolyásolta a működést, közölte a Rosszatom. Az orosz állami energetikai vállalat szerint a sugárzási háttér nem változott megfelel a természetes értékeknek. Júliusban az épülő második reaktorblokk hűtőtornyát találta el egy ukrán drón, az incidensben senki nem sérült meg. Megkezdődött az Oktoberfest Münchenben. Mától október 4-éig mintegy 6 millió vendéget várnak a világ legnagyobb népünnepéjére. A helyi rendőrség szigorú biztonsági intézkedésekkel, a mentőszolgálat frissítő sátrakkal készült a sörfesztiválra. Estig nagyrészt derült vagy fátyolfelhős lehet az ég, gyenge vagy mérsékelt szél lengedezhet, esni nem fog. Nyugaton azért előfordulhatnak felhősebb területek is, éjjelre általában 9-15 fokig hűl le a levegő. Holnap is szépen süthet a nap a néhány felhő mellett, késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet.
4: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor.
5: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Horváth János Antal, a Loop Színházi Társulás művészeti vezetője, író, rendező, és Lengyel Tamás, ugyanennek a társulásnak a produkciós vezetője és színésze, akiket köszöntök. Sziasztok!
8: Szia! Szia.
5: 2026 a negyedik évad a Loop életében, a Marcibányi téren, és most elkezdtem megnézni, hogy 23-ban 2 darabbal indultatok, összesen 4-en. Egy nagyon picit idézzük már föl ezt az indulást, hogy mi volt itt a közös gondolkodás, közös cselekedetre, mi vitt titeket, és hogyan találtatok helyet, mert én azt gondolom, hogy így 26-ra azért mondhatjuk azt, hogy ez mára egy jó nagy társulat, jó sok darabbal, de nézzük már, hogy mi 3 évvel ezelőtt honnan indult.
8: Hát onnan indult az egész, hogy megcsináltuk az Árvák című előadást, amiben a Tomi a Nálárom meg a Lovas Rozi játszott, és én rendeztem, és akkor ezt még egy másik produkciós cégnek az égisze alatt készítettük el, minimális költségvetésből, amit így innen-onnan össze tudtuk kalapozni, koprodukcióban a Szentendrei Teátrummal, és akkor annak az előadásnak a továbbjátszása az bizonytalanná vált. Ez volt az Árvák című előadásunk, és akkor ott volt egy ilyen helyzet, hogy mit csinálunk egy olyan produktummal, amit mi mindannyian értékesnek gondolunk, aminek a munkafolyamatát, hogy mondjam, szeretnénk tovább örökíteni más próbafolyamatokra, vagy más alkotói tevékenységre, és akkor itt elkezdtünk gondolkodni, hogy ennek mi lesz a sorsa, és közben a Tomival, igen, mert a bemutató után, bemutatón tudtátok meg, hogy a Rozi terhes az Izával, és akkor ott amúgy is volt egy ilyen kényszerű megállás, és akkor közben a Tomival megcsináltuk az ő önálló estjét, és valahogy az értékesítésnek és az előadás utasztatásnak a know-how-ját megpróbáltuk felszedni, és ez odáig vitt minket, hogy akkor elkezdtük kiszámolni azt, hogy ez hogy lehet egy előadást fenntartani. Ehhez jött egy ideális átlagnézőszám, egy ideális átlagjegyár, és akkor ennek megfelelően kezdtünk el helyszínt keresni. És akkor itt jött képbe a Marcibányi tér, ahol elkezdtük a működésünket. És a becsapódás az valahogy ennek a következményeként érkezett meg, hogy valahogy azt megpróbáljuk továbbvinni, vagy hogy valóban felállítsunk egy olyan működést, amiben az egyes előadások előfinanszírozzák, vagy az egyes előadásoknak a nyereség előfinanszírozza a következő előadásoknak a bekerülési költségét.
5: Világos. Így elmondva egyébként nagyon egyszerűnek tűnik. Közben érzem azt, hogy volt benne egy kicsit ilyen kényszerpálya. Én megmondom őszintén, én szerintem a kezdetektől fogva követtem a dolgaitokat, és én mindig bámulom ezt. És mindig azon gondolkodom, hogy biztos, hogy kell ebbe, hogy legyen olyan ember, aki képes az egész csapatot feltüzelni, vinni, hinni, és ezeket az egyébként gazdasági döntéseket, tárgyalásokat menedzseli, aki képes képviselni ezt az egészet. Mert hogy én nem találom ezt könnyűnek. Kívülről azt gondolom, hogy óriási rizikó is van az egészben. Egyébként én az Árvákat annak idején láttam, és például nekem az is nagyon új volt, hogy van utána a közönséggel beszélgetés. Tehát én azt látom nálatok, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok újdonságot hoztatok a színházi életbe, a színház és a közösség közti kapcsolatba.
9: Igen. Hát szerintem két...
5: Így kell egy ilyen szépen felépített, olyan tárcát adtam neked, azt veszel belőle, amit akarsz.
9: Szóval, akkor én kiveszem belőle ezt, ami szerintem a legfontosabb. Szerintem akkor működik valami, hogyha a művészeti részére vonatkozóan van gondolat, meg az operatív vagy a produkciós részére. És szerintem az a jó nálunk, hogy hogy a Jánosnak van egy erős víziója arra vonatkozóan, hogy, hogy mit és hogyan kéne csinálni, nekem pedig volt egy erős vízium arra vonatkozóan, hogy ez hogyan tud rentábilis lenni, és ez a kettő találkozott, és hogy ezek a határok, ezek igazából nincsenek is átjárva, tehát hogy még most is ugyanígy működik, nem? Jól mondom, ez az egész, tehát hogy, és mind a kettőnknek nagyon az érdeklődési körébe esik, tehát hogy ez nem két olyan feladat, amit mondjuk én nem csinálok szívesen azért, mert egyébként művészettel vagy színházzal foglalkozom, mert engem ez a része ez nagyon érdekel.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy azért azt gondolom, nem a színművészetén adták ajándékba, nem kell, hogy legyen neked egy ilyen részed, amelyik ezt érti, tudja.
9: A János pedig úgy érzem, hogy pont ez kevésbé foglalkoztatja, mint ahogy engem. Tehát, hogy itt ez a két dolog, ez jól kiegészíti egymást.
8: Ez abszolút így van. Az újdonságokkal kapcsolatban, amit még a kérdésedben vagy tálcádban kívántál nekünk. ott meg hát egy csomó mindent, egyébként nagyon sok mindent hozott bele az áron, abban, hogy formailag hogyan kommunikálunk, meg másrészt valahogy mi meghatároztuk azt a küldetésünket, hogy a társadalmi témákra, vagy tabusított kérdésekre szeretnénk ráterelni a figyelmet a színház eszközével. Ennek, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ehhez a közösségteremtés volt az egyik első lépés, és azt gondolom, hogy minden olyan jelzés, amit mi próbálunk a színházban adni, tehát a negyedik falnak a tudatos lebontása, az, hogy a színházi előadás valójában, vagy az élmény, az ne érjen véget azzal, hogy megtapsoltuk a művészeket, ez mind arra szolgál, hogy valahogy ezt az ilyen elválasztást, amit maga a színpad és a nézőtérnek a kapcsolata teremt, azt eltüntessük, és hogy egy valódi közösségi élményt kapjanak a hozzánk ellátogató nézők. Mert ebből fog ez a közös gondolkodás elindulni, ebből fogjuk már ezekkel a formákon keresztül is a párbeszédre összörözni az embereket, és hogy mondják el a véleményüket, legyenek aktívak, cselekvőek, és gondolkodóak azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amiket a színházban látnak.
9: Meg a másik az, hogy amióta mi csináljuk ezt a színházi formációt, azóta mi nem tudom, rendszerkritikusak voltunk, vagy reagáltunk a környezetünkre, meg a közéletre, tehát, hogy, és azáltal, hogy mi nem voltunk semmiféle támogatáshoz kötve, ezért nem is volt rajtunk az a békjó, hogy ne lehessen szabadon beszélni, vagy bármiféle újítást létrehozni. De egyébként ezek a dolgok, ezek így általában organikusan történtek, tehát, hogy nem az volt, hogy leültünk, és egy brainstorming keretében kitaláltuk, hogy akkor ki fogunk menni az előadás után beszélgetni az emberekkel, meg fényképezkedni, hanem az Áron megjött egy koncertről, és azt mondta, hogy ott a popbanda tagjai ezt csinálják, kimennek, hogy miért ne csinálhatnánk mi is ezt. Meg egy olyan helyen játszunk, ahol nincs is elválasztva már a bejárat, tehát ugyanazon a bejáraton megyünk ki, és be, ahol a nézők, tehát hogy ez is maga egy ilyen természetellenes dolog lett volna, hogyha egyébként ott mi elbújunk, meg nem tudom, mi csinálunk, hogy ne találkozzunk a nézőinkkel.
3: Oké, de ez akkor is új volt.
9: És közben a gyakorlatban meg fel tudtuk mérni azt, hogy ez az illúziót, ez nem bontja le, hanem inkább erősíti pont a párbeszédet.
8: Illetve, hogy ugye mennyire használ a maga az elkészült kép ott, az mennyire használ a mi organikus értékesítésünkbe, vagy népszerűsítésünkbe. Tehát azáltal, hogy készül 30-40 selfie egy előadás után, nem átlagosan körülbelül ez a szám, és ezután felkerül a közösségi médiára, az igazából egy számunkra ilyen puritánul fogalmazva megspórolt reklámköltség, mert egyszerűen megjelenik annyi felületen, ahol ott van a mi logónk, és hogyha tehát, hogy branding szempontból is egy hosszú távú márkát el tudtunk helyezni rengeteg felületen.
3: Ezt értem, hogy nektek ennyire természetes, de én pont erről beszélek, hogy ez nekem, aki egyébként azt gondolom, hogy gyakorlat színházba járó vagyok, nem feltétlenül volt tök természetes, de nagyon tetszett. És az is tetszett, hogy onnantól kezdve, hogy egyébként ez a beszélgetés meg volt engedve, olyan kérdésekre is volt válasz, szerintem pont te meg Áron voltatok akkor ott, amik ilyen provokatívabbak, ami nehezebb, ami akár kínos is. Tehát amikor a néző szemtől szembe elmondja, az pont az árvák után volt, hogy rettentesen zavarja benne a trágárság. És hogy volt rá értelmezhető, művészileg is értelmezhető válasz. Tehát nekem, mint kívülálló, én folyamatosan ugye abból a szempontból nézlek titeket, hogy azt éreztem, hogy ez nagyon, nagyon át van gondolva. Most egyébként pont azt mondjátok, hogy nem, hanem hogy így jöttek a dolgok, hogy miért ne tegyük meg ezt is, miért ne tegyük meg azt is, de kívülről nekem olyan, mintha egy ilyen tök új műfajt is teremtettetek volna színház és a közönség kapcsolatában.
9: Mert szerintem azt tudjuk, hogy mit nem szeretnénk. Nem?
8: Hát na, igen, meg okay. Szerintem rengeteget vitatkozunk arról. Tehát, hogyha felmerül egy ötlet, akkor azért az nem úgy működik általában, hogy na, miért ne, és akkor kipróbáljuk, hanem ott azért érvek vannak ütköztetve, tehát van egy vitahelyzet arról, hogyha valami új újdonságot, egy új formát, egy új nem tudom, egy új elemet akarunk belevinni a színházi működésünkbe, akkor azt viták előzik meg, ami után minden négyen úgy tudunk ott állni, hogy mögötte vagyunk, és nem az van, hogy valakinek mondjuk kényelmetlen, tehát hogy valahogy ezt az egységet azért próbáljuk fenntartani, hogy ne az legyen az érzés, hogy valami nincs átbeszélve, vagy valakinek kényelmetlen ez a történet.
3: Oké, azt mondjátok el, hogy ezt hogy lehet fenntartani?
9: Sokat beszélgetünk, vagy a lehetőleg többet, amennyit ki lehet hozni
3: az időnkből. Mi a kapcsolat alapja? Tehát ennek a fajta együttműködésnek, ennek a fajta kapcsolatnak, a harmóniájának mi az alapja szerintetek?
8: Hát, hogy összeköltöztünk a Tomival, és
9: igen.
8: Átrajtuk a családunkra.
9: Rozi meg összeköltözött a feleségemmel. Így egy helyen vannak a gyerekek.
8: Igen, akikre az Áron vigyáz.
3: Igen, ezt akartam kérdezni, az Áron mit csinál?
8: Nem, hát szerintem nyilván az, hogy volt egy nagyon erős ilyen alkotóközösségi élményünk az árvák során, az, hát én ugye Rozival együtt élek, tehát az egy másfajta alap, de hogy ezt mi tudatosan megpróbáljuk szétválasztani azt, hogy otthon ne beszéljünk ezekről a dolgokról, mert hogy neki...
3: Hát ezért szültök gyerekeket, hogy beszéltek róluk.
8: Így van. Okay. Így van, hogy legyen másról is beszélni. És...
9: Akkor miért hív rendező úrnak egyébként?
8: Ezt már egyszer elmondom, hogyha... De
9: ezt tudatosan szétválasztjátok.
3: Igen,
8: de mi a közösségnek az alapja, azt hiszem, nagyon szeretjük egymást, és nagyon bízunk a másik alkotói véleményében, színvonalában, tehetségében, szorgalmában, művészeti értékében, abban, hogy ez releváns és fontos az, amit ő közvetít. És szerintem ez egy nagyon erős bázis, meg tényleg az, hogy egyébként szeretünk együtt lenni, tehát szerintem az nagyon fontos, hogy így sokat szoktunk azon röhögni, hogy még amikor véget ért az évad, és már így rettenetesen untuk egymást, akkor is elmentünk így együtt, és pihenni, szóval, hogy nem az volt, hogy akkor így kikapcsoltuk, és akkor június óta nem találkoztunk, vagy július óta nem találkoztunk, hanem akkor is azóta is töltünk időt együtt, mert egyszerűen szeretünk a másik társaságában lenni. És ez egy jó alap. És hát nyilván azért van egy csomó konfliktus, mert éles helyzetek vannak, főleg azóta éles helyzetek, hogy azért most már nem tudom, egy 300 000-es követőbázisú történet a loop, és hogy mindennek egyre nagyobb jelentősége van, amit csinálunk, főleg azóta, ami nem tudom, közéleti tevékenység által, a színházi működés által egy jó nagy figyelem, nem csak magánemberként, de mint társulat is rá, meg hát a levegőtüntetés után, meg különösen, hogy ott egyszerűen lett egy nagy figyelem a társulatra, és hogy ezzel élni kell, és ez szerintem a megfelelő formát, azt muszáj egy közös konszenzus alapján kialakítani.
9: De azért én ezt annyiban
8: Tomi szerint nem
9: challenge-elném, vagy így árnyalnám, hogy mi minden egy ilyen eszkalálódásnak a következménye, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem előre elterveztük, kitaláltuk, hanem az van, hogy megcsináltuk mondjuk az árvák előadást, és akkor, amikor lehetőséget kaptunk a Marcibányi téren, akkor azt mondtuk, hogy ha X számú árvák előadásból össze tudunk gyűjteni annyi pénzt, ami szükséges ahhoz, hogy elkezdjünk egy újabb próbafolyamatot, akkor azt nagy valószínűséggel meg fogjuk lépni, és akkor egyszer csak sikerült annyi pénzt félrerakni az első előadásból, hogy akkor belekezdtünk a másikba, és akkor azt mondtuk, hogy ha a első meg a második gyakorlatilag mondjuk fél idő alatt meg fogja termelni azt, hogy belekezdjünk egy harmadikba, de ezt már nagyjából június közepére fogjuk látni, akkor lehet, hogy érdemes lenne már nem egy következő darabot hirdetni, hanem akkor azt mondjuk, hogy egy évadot hirdetünk, mert az Excel tábla azt mutatja, hogy ha ilyen tempóban tudjuk megtölteni a nézőteret, és ennyi pénzt tudunk félrerakni, akkor nagy valószínűséggel a harmadik darabnak a bemutatója költségeihez is odaérünk, amikor már annak a jegyeit kezdjük árusítani. És akkor ez egy... Tehát, hogy az egyik helyzetből fakadt a másik helyzet, és olyan kedvező, nem tudom, viszonyok álltak elő, ahol racionálisan úgy döntöttünk, hogy ezt ki kell használni. De hogyha, tehát hogy mindig, mindent egy kicsiben próbáltunk, vagy mindig a legkisebb keretek között próbáltuk azt meg elindítani, és utána, amikor abban úgy láttuk, hogy van növekedési lehetőség, akkor egy kicsit tovább engedtük.
3: Igen, igen, értem, hogy ebben volt egy ilyen, hát ezt nem is óvatosságnak hívnám, hanem ez tényleg racionális. Tehát nézed, és akkor ez kiderül, hogy működik, vagy nem működik. Ugye én a kapcsolat alapját kérdeztem, hogy hogyan lehet mindemellett, a növekedés mellett megmaradni egymás felé figyelemmel, és azt hiszem, hogy az elismerés, meg a bizalom, ez a két ilyen nagyon fontos szó volt, amit te mondtál, és sokkal ezelőtt egy kérdésre te azt mondtad, hogy nagyon tudtátok, hogy mit nem akartok. Úgyhogy nekem az most már kezd összeállni, hogy tulajdonképpen ez a színházi társulás, ez úgy jött létre, hogy a színház iránti szenvedély, a játék iránti szenvedély az, hogy tudod, hogy mit nem akarsz, és közben pedig olyanokkal játszol, akiket szeretsz, akiben bízol, akikkel tudsz együtt alkotni. Ez ilyen nagyon paradicsominak tűnik, de akkor nézzük már meg, hogy mi is volt az, amire azt mondtátok, hogy ti ilyen színházat akartok.

0: így szerveződnek az előadásaink, és gyakorlatilag mindenkit megkérdezünk, hogy van-e kedve hozzá, megfelelőnek tartja-e, tehát eleve azt ki akartuk zárni, hogy mint minden más helyen, itt is fontos a hierarchia, mert egyébként maga a szervezet nem tudna működni, de ugyanakkor viszont nálunk párbeszéd van, és mi igyekszünk nagyon odafigyelni azokra az emberekre, akik nálunk játszanak. Tehát kb. 2-3 havonta vannak beszélgetések a színészekkel, hogy hogy érzik magukat, mi történt az elmúlt X időszakban. Tehát az egy alapvetés volt, hogy mi kulturáltan és normálisan beszélünk egymással, tehát hogy ez egy biztonságos hely. A Loop itt nem lehet olyan dolog, mint aminek a felszínét csak kapargatjuk most így a közbeszédben, de hogy itt nem reagálnak úgy az emberek, mint ami.
1: Hát azért elég keményen kimondtátok a saját sztoritokon keresztül a sérüléseiteket, és azt, hogy ezzel kapcsolatban zéró tolerancia van.
0: Igen, ez a másik, a harmadik pedig talán az, hogy hát mi egy racionalizált, egészséges pénzügyi működést szerettünk volna, amiben a művészeti alkotók nem sorban az utolsók. Nagyon igyekszünk egy normális egzisztenciát biztosítani az itt dolgozó embereknek, és ez volt talán a harmadik pillér, amiről tudtuk, hogy ha mi egyszer színházat csinálunk, akkor azt szeretnénk így csinálni.
2: Okay, szerintem mindegyik egy dologba csatornázható be, az pedig szerintem a motivációnak a kérdése, mert hogy szerintem az működteti azt, hogy mindenki egyszerűen motivált a sikerében, az előadások sikerében, az egész társulás sikerében, az, hogy amikor meg kell jelenni valahol, akkor együtt vagyunk, és mindenki ott van, mert egyszerűen az, hogy szeretünk együtt lenni, és az, hogy megbecsültnek érzik az itt dolgozók a munkájukat, az egyszerűen fog egy motiváltságot eredményezni, ami meg elengedhetetlen ahhoz, hogy ez egy hosszú távon tethető, sikeres vállalkozás legyen.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégeim Horváth János Antal, a Loop Színházi Társulás művészeti vezetője, író, rendező, és Lengyel Tamás, produkciós vezető és színész.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem mersz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
4: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
5: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna. Csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Igen.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Ökokamu leleplezik az ügyeskedőket illegális preparátor műhely Csongrád csanádban. Fejfájás másnaposság nélkül startol az Oktoberfest. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Talán vége a kamuzásnak, a hónap végétől csak akkor nevezhetnek zöldnek egy terméket vagy szolgáltatást a cégek, ha egyértelműen igazolni tudják állításaikat. Tehát például a honlapjukon leírják, mitől öko, biológiailag lebomló vagy környezetbarát mondjuk egy csomagolás. Ha ezt nem tudják közérthetően bizonyítani, a versenyhivatal vagy a fogyasztóvédelem megbüntetheti őket. Egy korábbi hazai vizsgálat szerint a vállalkozások egy része minden alap nélkül hirdette árujáról azt, hogy fenntartható módon készül. Lezárásokra, korlátozásokra számítsanak az autómentes hétvégén Budapesten. A közösségi közlekedést népszerűsítik, többek között járműbemutatóval, városi sétákkal, családi programokkal. Aki szeretne, örökbe fogadhat egy bubit, vagyis közbringát, aztán egy éven át követheti, merre jár. Az Európai Mobilitási Hét keretében a jövő keddig ingyen lehet biciklit szállítani a vonatokon, kedden pedig az autómentes napon 999 forintért korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Illegális preparátor műhelyt üzemeltetett tanyáján egy férfi Csongrád csanádban. Elpusztult madarak, köztük védett és fokozottan védett egyedek tetemeit gyűjtötte, majd a kész munkákat a neten eladta. A példányok természetvédelmi értéke csaknem 50 millió forint. Cinkosa, egy madárvédő civil csoport munkatársa segítette őt a beszerzésben. Nála fegyvereket és lőszereket is találtak. Többek között természetkárosításért emeltek vádat ellenük. 6 millió vendéget várnak a világ legnagyobb népünnepéjére, ma kezdődik az Oktoberfest Münchenben. A helyi rendőrség extra biztonsági intézkedésekkel, a mentőszolgálat pedig a megviselt mulatozókat segítő, frissítő sátrakkal készül az október 4-éig tartó esemény sorozatra. A közönségnek már az italozás előtt is fájhat a feje, 15,5 euróba, átszámítva 5600 forintba kerül majd 1 liter sör. 1985 óta az ötszörösére gyarapodtak az árak a müncheni Oktoberfesten. Többnyire derűs időnk lesz országszerte, mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Vendégem még mindig Litkai Gerő, humorista. Mi volt a milyen felelős civil?
4: Hát, felelős polgár.
3: Felelős polgár.
4: Lehet ilyet mondani. Hogyha ez is ilyen nagy képüsködés. Hát, felelőssé válni igyekvő polgár jelölt.
3: Na jó. A Duma Színház alapítója, ezt mondjuk, ezt lehet mondani.
4: Igen, az abszolút. De ezek a végállapotokkal az a nehéz, hogy akkor most hova fejlődjön. Már én felelős polgár vagyok, hát akkor hova tovább?
3: Hát ez az, igen, akkor mik vagyunk. Arról beszélgettünk itt a hírek alatt, és akkor gondoltam, hogy erről igen érdemes lenne beszélgetni tovább, hogy ugye itt az optimizmus-pesszimizmus tengelyén, és én láttam, hogy több konferencián is te voltál a moderátor, ahol például Stumfíró Balázs is ott volt, aki ezt a mély alkalmazkodás képviseli, amikkel nekem vannak fenntartásai, mert én azt gondolom, hogy meg kell őrizni a reményt ahhoz, hogy cselekedni tudjunk, de azért ebben volt egy jó gondolat, amit te mondtad, hogy azért mégiscsak időközönként, az mégiscsak valahol bizonyos dolgokat el kell engedni. Szóval erről beszélgessünk egy kicsit, hogy szerinted mi lenne a menete, mi lenne az optimális módja, hogy itt tovább haladjunk, mik azok a dolgok, amiket el kéne engednünk, és hogyan lehetne egy olyan irányba elmozdulnunk, hogy tényleg így az adaptálódás, vagy nem is az adaptálódás, mert pont az lenne, hogy ne adaptálódjunk, hanem mondjuk elé tudjunk menni ezeknek a problémáknak.
4: Hát, sajnos szerintem az már elkerülhetetlen, hogy adaptálódjunk. Tehát az már ezt elengedhetjük, hogy adaptáció nélkül.
3: Az adaptálás nem mégis az egy ilyen reaktív dolog, hogy akkor jó, hát így adaptálódunk ahhoz, ami van, de hogy az mégis egy kicsit elé menni.
4: Nyilván az a párizsi klímaegyezményben is az szokott lenni, hogy az adaptáció nem mehet a mitigáció rovására, ezt mindig elmondom, hogy ez egy ilyen alaptétel a klímaegyezményben. De én szerintem, hogy lehet ezekhez a dolgokhoz jól közelíteni, szerintem nagyon fontos lenne, hogy pozitív, normatív jövőképet kidolgozni. Tehát ami most itt fölmerült a jelenlegi kormánynál is, ugye, hogy egyeztessünk a társadalommal, szerintem nagyon fontos lenne arról valamilyen konszenzust kialakítani, és azt utána lefordítani a szakpolitika nyelvére, hogy de most mi mit is akarunk itt. És ez a civil klímatörvénnyel, amit mi egy évig az MTVS kurációjával csináltunk, és most ugye el is jutott már a kormányhoz, és nagyon reméljük, hogy ebből ősszel, legalábbis ez volt az ígéret, hogy a jogszabályalkotási program keretében majd lesz talán jogszabály, de hogy nagyon sok beszélgettünk el, hogy most minek például mi a funkciója, tehát hogy például egy erdő, hogy mi egy erdőnek a szerepe, hogy ez majd nekünk egy ilyen faanyagraktárunk, amiből végül is, ha a mindenféle karbonszámolásokat nézzük, akkor végül is az egy megújuló erőforrásunk, ami hát az idei nyár után lehet, hogy elgondolkodunk rajta, hogy nem biztos, hogy úgy fog megújulni, hogy amit itt azért sokakkal beszélgettem, hogy amit mondjuk felújítanak az erdészek, annak is hát óriási veszteségek vannak benne, tehát van, ahol teljesen újra kell telepíteni utána, mert egyszerűen ilyen csapadék viszonyok között nem újul meg, ott még jobban éri a nap, ugye, hogyha nagyobb vágásterületek vannak, tehát ez hát, is egy probléma.
3: Nem is ezekkel a fákkal kell majd megújítani.
4: Hát ez meg egy még problematikusabb dolog, tehát hogy okozzuk egy óriási problémát, és akkor megpróbáljuk ezt megoldani, és akkor lehet, hogy abban még nagyobb probléma lesz, lehet, hogy pedig csak így lehet kezelni. Tehát ez is egy kérdés, amit szerintem a tudománynak is egy óriási fejtörés, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy a természetes működő rendszerek helyreállítása a jó, vagy azoknak legalább a nem bolygatása, hiszen ezek a legstabilabbak és a legtöbb tapasztalattal rendelkező, vagy ahol nincs ilyen természetes rendszer, ott van-e esély arra ilyen klimatikus viszony, hogy azt a természetes rendszert állítsuk helyre. De egyébként pont, és utána visszakanyarodunk ide, hogy mit kéne csinálni, de talán az Exeteri Egyetem, aki előjár ezekben, és most is volt egy tanulmányuk, amiben 5 olyan fordulópontot, vagy legalábbis 5 olyan területet jeleztek, ahol azért sokféle szakpolitikai és gyakorlati teendővel, de meg lehetne még ezeket a trendeket fordítani, és szerintem pont az egyik ilyen nagyon fontos része a vízgazdálkodás, tehát hogy azért azzal nagyon sok mindent lehet tenni, hogy ezen sokat javítsunk itt Magyarországon, és ez például szerintem egy jó kitörési pont lehet nekünk, és szerintem ez akár még ilyen nemzet stratégiailag is, hogyha ebben ügyesek vagyunk, és ebben innovatívak vagyunk, és ebben használjuk a hazai szaktudást, fejlesztjük és támogatjuk, akkor ez egy nagyon jó exportcikk is lehet, ez az egész kék gazdaság, hiszen ezzel nagyon sokan fognak szembe találkozni, és nem valószínű, hogy mi majd az autóiparban tudunk kitörni, tehát úgy, hogy még a német autóipar
3: nem
4: is.
3: Úgy néz ki.
4: Német autóipar is, ami egy egészen innovatív ága volt az európai iparnak is, rettenetesen küzd a kínaiakkal szemben. De visszatérve ide, hogy mi az alkalmazkodás és mi a mitigálás, tehát hogy a kibocsátás csökkentés. Szerintem nagyon fontos tényleg az, hogy muszáj priorizálni most már. Tehát, hogy egyszerűen annyira szorít minket itt a Kárpát-medencében, tehát máshol azért talán több lehetőség van, tehát vannak azért olyan részek a bolygón, ami kevésbé gyorsan változik, de hogy nekünk itt nagyon észnél kell lenni, és nagyon sokszor azok a gyors beavatkozások, mint most a paksi fenékküszöb, ami egy tök jó, és nem jutott a román atomerőműnek a sorsára, amiről Szabó M. István írt egy remek cikket egyébként, hogy egyébként a vízhozam azért egy döntő volt, hogy valamennyi víz visszatért a Dunába, és hogy azért máshogy működik egyik és másik atomerőmű. Mindenkinek javaslom, aki ebben a vitában így érdekelt, vagy érdeklődő. De hogy egy ilyen fenékküszöb, az ez egy hirtelen problémát nagy költséggel megold, de óriási dilemmák elé állítja majd később a költségvetést, a politikusokat, hogyha most ilyen sokat költöttem valamire, a hosszú távú céljaimat azt hogyan fogom finanszírozni, ugye, mert most el kéne kezdenem a közműveket cserélni, el kéne kezdenem a egész vízgazdálkodást helyre tenni, amihez vagy támogatási rendszert kell kitalálnom, vagy egy kisajátítási rendszert, vagy egy olyan haszonbérleti rendszert, amivel ezt kezelni tudom, aminek hát azért nem lesz kevés a költsége. Óriási infrastruktúrális beruházásokat kell évről évre megvalósítanom, ami nem egy év alatt fog megvalósulni és hozni a gyümölcsét, hanem lehet, hogy 10, 15 vagy 20. Tehát például ami csak a rétegvizeknek a helyreállítása, aki ugye kutatás vagy kutat, fúr, hát amit a Miskolci Egyetem szakértői mondtak, hogy ez még visszatöltődik, hogyha mindent jól is csinálunk, hát ez évtizedek, tehát 10 év, 15 év, 20 év, hogy ezek vissza tudnak pótlódni. Hát ezek a hidrológiai folyamatok nem olyan, hogy már a holnapra, tehát mindenki az árvízben gondolkodik, hogy az tényleg egy Boris ciklon után az ott volt, püf, már itt is van nálunk, aztán nyakig állunk a vízben a rakparton, de ezek a folyamatok tényleg évtizedek. Hát gondoljunk bele, hogy vannak olyan kútjaink, amik több ezer éves vizeket termelnek most ki. Tehát amik ezer éve látták utoljára a napvilágot. És ebben szerintem mi nagyon, hogy mondjam, olyan, nem azt mondom, hogy tudatlanok vagyunk, hanem ezt figyelmen kívül hagyjuk ezeket a folyamatokat. Azt gondoljuk, hogy a technológia felgyorsulásával ezeket ugyanolyan gyorsan meg tudjuk oldani, mint egy autópálya építést, vagy egy vasút építést bárhova.
3: Hát vagy azért ignorálja mondjuk bizonyos politikai irányzatok, nem csak ide-haza, hanem mondjuk globálisan is.
4: Ez nem egy helyi probléma.
3: Meg nem talál rá megoldást, akkor ezt inkább ignorálja, toljuk el, majd legyen ez valaki másnak a problémája, inkább az egész úgy, ahogy van, tagadjuk, hogy ez a probléma,
4: igen,
3: létezik.
4: Az összeomlás elméleteknek is, amit már a Deep Adaptation-nél tartunk, egy nagyon fontos kritériuma, hogy azok a politikai rendszerek, amiknek ezeket a változásokat végig kéne vinniük, nem stabilak, és ciklusok között nincsen egy kontinuitás ezekben a nagyon fontos programokban, és ezek vezethetnek a egyes elméletek szerint ugye az összeomláshoz. És egyébként az is nagyon érdekes, hogy amikor ugye az összeomlásokról beszélünk, hogy ugye a Bendel, aki ezt az egész Deep Adaptation-t elkezdte, ő klímával foglalkozott, és pont most posztolt az oldalán erről, hogy amit 2018-ban írt, hogy abból mi valósult meg, és mi nem, miből lett tudományos konszenzus, vagy legalábbis hát egy tudományosan jobban alátámasztott tézis, és nagyon érdekes, hogy ami az összeomlás részét illeti, tehát, hogy minden összedől, abban nem volt igaza, viszont a klímatudomány részében egy csomó mindenben, amiért akkor támadták, arról kiderült, hogy hát ő nagyon is jól jelezte ezeket előre. Tehát ami az eredeti szakmája volt, abban ő nagyon éles látó volt, ami aggasztó egyébként.
3: Sajnos éles látó.
4: Ami viszont jó hír, és ezt ő is azért valamennyire látja, hogy azok a mezőgazdaság összeomlása többi, ezek nem következtek be egyelőre. Ezzel párhuzamosan. Viszont nagyon érdekes kérdés az is, hogy ahogy ezek a rendszerek haladnak előre, azok a pufferek, ugye, amik ezeket az összeomlásokat megelőzik, azok is fogynak. Tehát erről nem szabad elfeledkeznünk, hogy ami most, mit tudom én, ez a nagy hormúzi gázválságot, hogy milyen jól kimozogta az Európai Unió, meg milyen jól megoldottuk így, még hogy itt Ukrajna, hormúz, nem tudom micsoda, de hogy diverzifikáltuk a beszerzést, és meg tudtuk ezt oldani. Vagy más ilyen logisztikai összeomlásokat is meg tudtunk azért azért, mert vannak pufferek. És nyilván a világ is szerintem most az a just in time ból, tehát az, hogy amikor egy gyártották Japánban a Toyotát, akkor azonnal, hogyha ott van az alkatrész, akkor rájön rendelkezésre, amikor kell, de hogyha a logisztikai láncban szakadás van, akkor leáll az egész termelés. Most pedig ugye viccesen úgy szokták mondani, hogy just in case kezdtek el gondolkodni az emberek, hogy hát azért ellenálló baknak kell lenni ezeknek a hálózatoknak. Csak, és ebben az egész deep adaptation kérdésben ez egy nagy kérdés, hogy mennyire gyorsan fogynak a pufferek ahhoz képest, amennyire negatívak ezek a forgatókönyvek.
3: Hát ugye itt nagyon sok forgatókönyv áll rendelkezésre. Sok mindenki szokta azt mondani, hogy igazából aki azt állítja, talán te magad is mondtad itt a műsor elején, hogy ha valaki azt állítja magáról, hogy tudja, hogy mi a pontos forgatókönyv, az valószínűleg nem tudja, mert hogy tényleg annyira komplex ez az egész, egy annyira összetett rendszer, hogy millióféle forgatókönyv lehet, egészen a Mad Max-től a viszonylag jól kijövünk ebből, és valahol folyamatosan mozog ezen a skálán az, hogy mi fog történni. De hogy az szerintem az mindenféleképpen kell hozzá, hogy azért ne veszítsék el az emberek a hitüket, hogy érdemes küzdeni azért, hogy van
4: igen,
3: valami jövő.
4: És ami visszatérve, hogy van jövő, tehát nyilván a remény egy nagyon fontos dolog, de a konkrét célkitűzések, amikben van egy hosszú ciklusokon átívelő konszenzus, tehát talán ez a legfontosabb, hogy hát most én értem, hogy valaki erről másként gondolkodik, mint a másik, de muszáj egy társadalmi konszenzust kialakítani, ami nem fog felborulni azzal, hogyha valakinek olyan parlamenti többsége van, akkor mindent gyakorlatilag vissza a startmezőre, és elveszem a szerencsekártyáidat is, mert ez nem működik. Tehát erre nincsen se erőforrásunk, se időnk, se megfelelő szellemi kapacitásunk, hogy minden tízszer elkezdjünk újra tervezni. Tehát nem állunk ilyen jól, igen, mint ország, de szerintem nagyon kevés ország áll ilyen jól. Tehát ez kéne
3: tehát
4: valahogy...
3: mi bolygó nem állunk ilyen jól.
4: Hát igen, de hogy ezt kéne valahogy eldönteni, hogy akkor egy irányba haladunk és csináljuk.
3: De lehet ezt látsz ebben?
4: Szerintem nincs más megoldás, és azért én azt látom, hogyha nincs más megoldás, előbb-utóbb ebbe az irányba sodródnak az emberek.
3: Na, de akkor itt visszakanyarodunk ahhoz, ami a műsor elején a kétségbeesésemet fejtettem ki, hogyha nagyon sok ember van, aki nem fogadja el és nem érti meg azt, hogy mondjuk miért kell valamit csinálni, akkor nem tudod megteremteni ezt a társadalmi konszenzust ahhoz, hogy mondjuk tényleg ilyen kitartóan, akár egy évtizedes, több évtizedes célkitűzéseket megvalósítsa, mert ahhoz azért az kell, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon magas társadalmi elfogadottsága legyen, hiszen rögtön egy valaki, aki politikai tőkét akar kovácsolni, az majd nyilván azonnal elkezdi ezt megtámadni, mert ott az egy lehetőség arra, hogy őt egy kicsit megvesse a lábát. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon erős együtthúzásra van szükség.
4: Igen, de én pont azt szoktam mondani, hogy most 1,5%-át használjuk föl, nem vagy annyi kéne talán, hogy 1,5-2%-ot mondtak mindenféle elemzések ahhoz, hogy ezzel a klímaválsággal megküzdjünk, igen, évente globális GDP-nek, igen, de helyben is nagyságrendileg ennyi, ahogy haladunk előre, akkor lehet, hogy nekünk kicsit több lesz majd fokozatosan, de hogy arányaiban a második világháború az Egyesült Államok a háborús erőfeszítésére a költségvetésének azt hiszem 32 vagy 36%-át költött el. Tehát hogy az egy... És akkor csak arról volt szó, hogy ki uralja majd Európát. Tehát nem arról volt szó, hogy itt ez mindenkinek egyaránt nagyon rossz lesz, hanem arról volt szó, hogy most ez a feladat, és ez fog. És azért lehet látni, hogy annak ellenére, hogy a GDP-t ilyen gonosz dolgokra fordította, hogy ez mekkorát dobott a saját iparán. És nyilván a hadipar, ez nagyon gonosz dolog, mert nagyon sokat lehet rajta keresni, aminek ugye meglett a hatása itt a világháború utáni Amerikára, de hogy egy ilyen zöld transformáció, és én inkább azt mondom, hogy egy természet pozitív transformációban is abszolút lehet, hogyha még bárkinek számít az anyagi érdek, akkor még anyagi érdekeket is találni, de hogyha át tudjuk állítani magunkat arra, hogy ezt ökológiai megtérülésként értelmezzük, és emberi megtérülésként, akkor az meg még szuperem.
3: hát félértés ne essék, hát abszolút azt gondolom, amit te gondolsz, csak egy kicsit, igen, egy kicsit attól félek, hogy a, mondjuk ellentétben a általad felhozott második világháborúval, amikor mondjuk viszonylag jól lehetett még most a legjobb értelmevet irányítani a tömegeket, hiszen a kapuőrök azok ugyanazok az emberek voltak, tehát ki lehetett adni kvázi egy nemzetnek, nekünk most ez a feladatunk, hogy errefele húzzunk, és át lehetett nyomni viszonylag, hát nem is könnyen, de át lehetett nyomni egy 30%-os ráfordítást, addig most egy ilyen teljesen dilip darabjaira szegmentálódott ilyen társadalmi helyzetben vagyunk, ahol mindenki a saját maga kis buborékjában, ott így saját maga kis echo chamberében ott nyomja maga dolgát, és hogy emiatt szerintem sokkal nehezebb ilyen nagy volumenű dolgokat megvalósítani, mert hogy kevésbé vagyunk így egy hullám hosszon, mint emberiség.
4: Én azért továbbra is Köves Alexandra pártján állok ebben, aki azt mondja, hogy így hálózatos világban élünk, tehát már nem lineáris dolgok vannak, hanem azért nagyon sok hálózati csomópontban ugyanaz az üzenet fogalmazódik meg, akkor ezek fel tudják erősíteni egymást úgy, hogy sokkal gyorsabb és nagyobb és gyorsabb ütemű változások zajlódjanak le. És ami szerintem, csak hogyha visszatérünk itt az ökológiai vonalról a techno-optimista vonalra, azért van egy nagyon jó a londoni közgazdasági egyetemen tartott, az Eder Turnernek hívják, azt hiszem a klíma átmeneti, vagy energia átmeneti bizottságnak a vezetője Nagy-Britanniában. Energy Transition Commission ennek a vezetője. És ő mondta azt, hogy ugye egy nagyon nagy a különbség most, mert a korábbi nagy energia átmeneteknél, hát azért gondoljuk meg, hogy gyárakat kellett építeni, gyakorlatilag erőműveket. És most pedig olyan dolgokkal zajlik ez az energia átmenet, amik gyárakban készülnek. Uh-huh. És mi a különbség a kettő között, hogy ami gyárakban készül, az sokkal gyorsabban lesz olcsóbb. Tehát egy erőmű az nem lett olcsóbb soha, az egyre drágább, de egy napelem, egy szélerőmű, egy akkumulátor, egy villanyautó, tehát amik most nem mondom, hogy ez a megoldás, de hogyha az elektrifikációt nézzük, hogy ezek a dolgok gyárakban készülnek, és sokkal hamarabb lesznek olcsók, úgyhogy ez gazdaságilag is megérje azoknak, akik ezt csinálják. És a másik érdekes szerintem, amit ő mond, hogy igazán összehasonlít két ilyen elektromos áram licitet, hogy mennyiért veszik, és hogy szerinte a nagy különbség az lesz, hogy vannak a szélövben lévő országok, és vannak a napövben lévő országok, és a szélenergia, akár offshore, akár onshore, így mondjuk ilyen nagybritanniai aukciókat néz, az sokkal drágább. Tehát Indiában most már olyan olcsón lehet, tud venni a szolgáltató, nem tudom én hány évre előre, ráadásul úgy, hogy Angliában ez infláció követő, tehát folyamatosan követi az inflációt, ott pedig egy ilyen nominál áras, tehát meg fog feleződni a végére ez az energiát. Úgyhogy ebben, azt hiszem, 2-3 év múlva már 85%-át a kiegyenlítésnek is fizetnie kell a szolgáltatónak. Tehát ez azt jelenti, ugye, hogy míg egy szélerőműnél akkor teljesít, amikor van szél, tehát nem kér kiegyenlítést egy szolgáltató, aki megveszi. Indiában ez már úgy, hogy 85%-ban neki kötelező ezt szolgáltatni. Akár egy kiegészítő erőművel, akár egy energiatárolóval. És itt is, tehát többszöröse az eltérés már egy napövi országban, meg nyilván India olcsóbb, de nem ez adja a különbségnek a nagy részét, hanem az, hogy vannak, akik a szélövben helyezkednek el, ahol kevesebbet süt a nap, uh-huh. ott azoknak lehet, hogy kevésbé lesznek majd versenyképesek, ami szerintem egy tök érdekes felvetés itt a megújulók, megújulák korában.
3: Mi az a globális dél? Tehát a globális dél itt előtérbe kerülhet ezzel kapcsolatban. Hát igen, voltak ilyen hírek, hogy gyakorlatilag annyira lement a napelempaneleknek az ára, hogy olcsóbb napelempanellel akár egy kerítést megépíteni, mint kerítés elemből. Tehát, hogy eljutottunk
4: hát, erre. Nyilván ezt nem tudom erre most a választ, hogy ez tovább is folytatódni fog, ez a nagyon drasztikus és gyors trend, mert ugye Kínában azért nagy volt a szubvenció, amit most kivontak, és elég sok gyár bezárt, de azért ezek a kapacitásoknak a nagy része már ott áll, és a villanyautók ott állnak a mezőn, mert csak gyártják őket, mint a nemre, de holnap. Tehát ez is érdekes, hogy ez a fajta hozzáállás, ez mennyiben tartató, és hogy mit fog eredményezni ez globálisan.
3: Innen folytassuk egy kis zene után, és akkor azzal jövünk vissza, hogy akkor mi az, ami itt, mi az, amit itt tudunk tenni, és mi az, amit te teszel, Gergő.
0: There's things I haven't told you, I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my

0: The fuck?
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem mersz betelefonálni.
4: 1, 2, 3, 4. Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
5: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
5: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
6: Folytatódik a kávézó a világ végén. Litkai Gergely a vendégem, még mindig felelős polgár és humorista, Duma Színház alapítója, de hát itt most a környezetvédelmi témákról beszélgettünk, és egy kicsit csapongunk, mert mind a kettőnk számára ez azért ez egy nagyon nagy szívügyünk, és nyilván rengeteg téma van, amit tudunk érinteni, illetve egy csomó téma, amit nem, mert nem fér bele ebbe az időbe, és azt gondoltam, hogy akkor egy kicsit jöjjünk vissza, most ugye nagyon teoretikusan beszélgettünk sok mindenről, de egy picit beszéljünk arról, hogy akkor igazából mi az, amit itt helyben tudunk mi tenni azért, hogy mégis valami változás legyen, mert szerintem ez a mai társadalomnak a nagy problémája, hogy ugye folyton ránk omlik a világ összes nyűgje baja, és úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, mert mit tudok én tenni, nem tudom, a golf áramlat leállásával kapcsolatban semmit, és ezért inkább nem csinálok semmit, miközben nekünk, igen, nekünk igazából lokálisan kell bizonyos kis apróságokat megtenni, és hát tudom, hogy te is teszel, és mesélj arról, hogy mi a legújabb projekted, amiben belevágtad a fejszédet.
0: Igen, most leszek 50 éves, úgyhogy ez ilyen szempont.
6: Gratulálok hozzá.
0: Igen, ez az, ami igazándiból nem teljesítmény, hanem szerencsé, hogy az ember megéri. De hogy pont azon gondolkodtam, hogy lehetne ezt jól megünnepelni, és felmerült, hogy akkor valami nagy rendezvény, és tűzi játék, pompomlányok, nem tudom micsoda. De arra jutottam, hogy én azért vagyok hálás, hogy olyan sok mindent kaptam a közönségtől, meg olyan sok szeretetet, meg nevetést, meg pénzt, hogy ez tök jó lenne legalább részben visszaadni. És Takács Sánta Andrásnak ez a világ eleje gondolata annyira megfogott engem, itt a tavalyi világ eleje ünnepen én voltam a egyik műsorvezető, hogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy van egy telkem ott a Máltrában, és ott ilyen nagy ingatlan befektetésekben gondolkodtam, hogy majd ott apartmanokat építek, ez az. És arra jutottam, hogy hát a közösségnek visszaadni, meg a természetnek visszaadni lehetne a legnormálisabb cselekvés, amit csinálhatok. És most ezt el is kezdtük, ott volt egy düledező ház, azt lebontottam, és az a terv, hogy itt egy közösségi kert lesz. Elkezdtük ott a községben, Parácsasváron a közösségi tervezést, tehát meghallgattuk a helyieket, hogy mit szeretnének oda, és annyira jó ötletek voltak, hogy már ez megérte.
6: Pozitívan álltak ez a gondolathoz?
0: Abszolút pozitívan, nagyon sokan eljöttek, ott a helyi közösségben vannak tényleg olyanok, akik nagyon-nagyon szuperül szervezik ezt, és talán azért, mert ez egy olyan település, ahol volt egy gyár, ahol ez a gyári kollektíva még a települési kollektívára rárakódott, tehát egy ilyen többszörösen erős kapcsolati háló volt, és olyan szuper helyi kis kezdeményezések vannak, hogy én teljesen belelkesedtem, hogy hát ezt meg fogjuk csinálni, hogy legyen ott egy kis vízes élőhely. A kedvencem, ami szerintem egy nagyon nagy ötlet, az a senior játszótér. Ugye, hogy mindig így mindenki hova játszótereket építünk, mert hogy mennyi a gyerek, de hogy azon nem szoktunk gondolkodni, hogy mennyi az idős. Tehát, hogy az idős mit fog csinálni majd élete alkonyát, és egy csomó olyan játékot, most ezen erre pörögtem rá, hogy lehet olyan ilyen természetes anyagból készülő, de ami tök fontos, egyensúlyérzék, bizonyos izmok erősítése azért, hogy kevesebbet essünk el időskorunkban, hogy ne üssük be a fejünket, ne törjük el mondjuk ami egy combnyaktörés, ami egy nagyon gyakori baleset. Tehát, hogy ez milyen gyakorlatokkal, hogy lehet megelőzni, és erre hogy lehet egy ilyen kis
6: van erre valahol példa? Tehát, hogy ez
0: nagyon kevés, de egyre több. Tehát ez a természetes anyag és ennek a kombinációja az nincsen. Tehát itt, ha valaki tud, akkor küldje el neked, és kérlek továbbítsd hozzám, mert minden ilyen anyagnak nagyon örülök. És akkor ez volt az egyik ilyen ötlet, akkor másik felmerült, hogy ott a Mátrában, ez egy tök jó lejtős telek, ott be lehetne mutatni egy kicsit, hogy ahogy haladunk felfelé, hogy változnak a fafajok, akkor pont az, hogy lehetne ilyen szárazság tűrő, de őshonos fajokkal benépesíteni azt a kertet, hogy megmutatni, hogy ez hogy tud működni, esetleg még olyan kis közösségi helyet, ahol lehet sütögetni, nem tudom, ami régen ez minden településen volt, ez a közös kemence, ugye ez ne kell mindenkinek felfűteni, akkor van egy ilyen közös kemence, ahol lehet itt a pizzát sütni, grillezni, hús sütni, ezt, azt, amaszt. Úgyhogy egy csomó ilyen ötlet merült föl, és már az, hogy erről beszélgettünk, így rájöttünk, hogy úristen, tehát hogy ez milyen fontosak ezek a helyek egy közösség életében, amik tényleg kihasználhatók, meg szervezik azt, hogy hogyan éljük a hétvégéinket, vagy akár a hétköznap esteinket. És akkor most október 23-án lesz majd egy ilyen első nekirugaszkodásban nagyon sokszor építettünk a közönséggel együtt kertet, és akkor így a közönségből közösség gondolat jegyében hát nagyon sok néző jön, barátok, ismerősök, és akkor elkezdjük ezt a kertet megépíteni.
6: Nagyon jó.
0: Úgyhogy ami szerintem egy tök jó dolog, hogy a másik, amit még szoktam promotálni, ez az önkéntes tűzoltóskodás, ugye ott van önkéntes tűzoltó egyesületünk, ami ez a tudatos és kompetens önszerveződés, szerintem ez például az adaptációnak egy nagyon fontos eleme, ez még akár a Deep Adaptationnek is egy nagyon fontos üzenet, ami szerintem abszolút elfogadható, hogy kezdjünk el megszerveződni, értsünk valamihez, amivel ezeket a bajokat kezelni.
6: Meg egyedül senki nem fog egy ilyen kataklizmát túlélni, tehát ha van valami esélye, akkor azok a kis közösségeknek esélye.
0: De szerintem ez a Deep Adaptationnek is egy fontos üzenet, hogy nagyon fontos, hogy ismerd meg a szomszédodat, stb. Én azt látom, hogy ez nyilván érdekalapon is lehet, de szerintem sokkal jobb, hogyha megismertük a szomszédot.
6: Hogy hinnek tudsz lőni?
0: Igen, van puskád, akkor jó. De hogy szerintem ez egy nagyon fontos és jó irány lehet, hogy kezdjük el újra szervezni magunkat, és kezdjünk el felkészülni olyan dolgokra, és megoldani olyan problémákat, amit most mindig mindenki azt várja, hogy majd az állam, majd az önkormányzat valaki megoldja, de hogy én értem, hogy mindenki fizet adót, és ezért cserébe vár szolgáltatásokat, de ezek nagyon-nagyon korlátozott erőforrások ahhoz, amiket akár mi magunk meg tudunk csinálni azért, hogy magunkat érezzük jobban.
6: Igen, mert közösségi lények vagyunk, tehát ez olyan szinten föl tudja dobni az embert egy ilyen közösen végrehajtott bármiféle ilyen cselekvés, hogy ezt, aki nem vett ilyen emberi, ezt az el sem tudja képzelni, tényleg
0: baromira felvillanyozó. Tehát, hogy együtt elültetni egy fát, nekik ott nagyon nagy kalandjaink voltak, mert ugye a Nemzeti Faültetés napján kezdtük a Mátrámon, amikor minden fagyott. Tehát, tehát gyakorlatilag csákánnyal és az különböző szerszámokat próbáltuk
6: feltörni. Ez március első szombatja, ugye?
0: És hát ez azóta is így emlegetjük, hogy nagyon sokan visszajönnek megnézni, hogy hogy nőtt a bokor, amit megküzdött.
6: Ezt kell, hogy a fa életben maradt.
0: Igen, életben maradtak, tehát nagyon jó arányokat dolgoztunk, tehát ez kemény volt.
6: Hát ez szerintem egyre fontosabb lesz. Én ebben reménykedem, hogy egyébként egy ilyen hatás-ellenhatás mechanizmusában, ugye egyrészt annyira idegenedünk el egymástól az online térben, mindenki a saját maga kis buborékjában, hogy egyszerűen egy idő után önkénten kialakul egy ellenreakció, és az emberek keresni fogják megint az... Sőt,
0: meg
6: hát már most van
0: milyen
6: is.
0: Milyen keretben cselekszünk szerintem, hogy ott nincsen tétje, nincsen egy közös cél, ami érdekében cselekszünk az online térben gyakran, holott az is egy nagyon jó eszköz lehet ennek a szerveződésre, tehát eszközként szerintem ez nem kell mindegy ilyen
6: keresztes hagyjáratot folytatni,
0: csak használjuk jó célokra, hogyha erre még van esély.
6: Hozzuk le a valóságba.
0: Ilyen közös cselekvések, amikor egy közös irányba dolgozunk többen, az transformatív szerintem. Tehát, hogy annyira ritkává vált ez, a közös alkotás, a közös teremtés, a közös érték létrehozása, hogy lehetetlen kihagyni.
6: Lehet, meg az, hogy kreálsz valamit a kezeddel, és amit utána visszamész, és évek múlva az a fa, amit elültettél, azt mutathatod majd a gyerekednek, amikor már 20 meter. Hát aztán már mi ültettük, ám itt szenvedtünk márciusban, meg volt fagyva a föld, és most nézd meg, hogy mekkora fa lett belőle. Tehát, hogy annyira ezek a digitális termékek, amiket, ha egyáltalán digitális terméket, vagy valamit előállítunk, ugye azok semmit, tehát nincs kézzelfogható.
0: Most én csináltam ott egy játszóteret, ott a rendezvényhelyszín mellett, mert nem volt annyira menő játszótér ott Parácsosan, és amikor az ember látja, hogy ott játszanak a gyerekek, élvezik, hát ez szerintem egy olyan, hogyha ezt a pénzt mondjuk, nem tudom én, egy havai utazásra költöttem volna, az nyilván akkor egy óriási boldogság, mennyis, nem tudom, nem voltam még Havajon, de gyönyörű és természetileg elképesztő, de hogy ez meg olyan, hogy mindig oda megyek, és ott látom, hogy játszanak a gyerekek, élvezik, hogy ez lehet, hogy kisebb adagokban kapom így az örömöt, meg a boldogságot, de hogy ez egy folyamatos ilyen jó érzéssel tölti el az ember.
6: Hát az is fantasztikus, hogy mondjuk, ha összeáll mondjuk 10 ember, milyen gigászi munkát tud megcsinálni 10 ember.
0: Az hihetetlen. Tehát az Elég, ha csak a piramisokat.
6: Azt is, hogy összedobtuk.
0: Azt is, hogy összedobtuk, igen, igen. Egy hétvégi.
6: Talán két hétvége is volt az, de...
0: Igen. De hogy tényleg elképesztő, hogy mi mindent tudunk létrehozni és megteremteni. És ezt megtapasztalni, az szerintem szuper.
6: Lehet ehhez csatlakozni bárkinek?
0: Persze. Biztatok is. Tehát a dumaszínház.hu-n fönn van, vagy a garázsasvár.hu oldalon, ott van a 50. születésnapi rendezvény sorozat, tehát egy szinte fesztivál.
6: Aha, 50. születésnapi fesztivál.
0: Nagyon sok kirándulással, beszélgetéssel és YouTube diszkóval. Yeah. Tehát hát inkább egy ilyen beszélgetős, nem az a klasszik ilyen műanyag poharas felejtsük el másnapra, mi történt előző nap fesztivál, de hogy mindenkit szeretettel várunk, aki ezekkel szívesen ás.
6: Én megyek, én már beszéltünk róla, én megyek, viszem az ásomat is szívesen, úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen közös cselekvéseket, tényleg jó, nagyon jó barátságokat is lehet kötni, szóval mindenkinek nagyon jó szívvel tudom ajánlani, hogy akkor menjen. Mennyire van egyébként Parád most már?
0: Nagyon jó most a busz közlekedés egyébként, de kocsival olyan, attól függ, hogy Budapest mely részéről indulsz, de ahol én lakom, a 8. kerületből, az 90 perc.
6: Aha, meg hát lehet ilyen telekocsi, hogy akkor összeállni.
0: Igen, és de akkor most nagyon jó lett a menetrend a Mátrában, összehangolták a vasútot és a buszt, van Mátra jegy, tehát aki akar még helyben kirándulni, arra is tökéletes.
6: Nagyon jó. Még van egy kicsi időnk, ugye mindig szoktam kérdezni a vendégeket arról, hogy mi hogyan látná szívesen a világot, nem tudom, 20-30 évben, és ez a te esetedben egy nagyon könnyű, más, ez nehéz kérdés volt lenni, de a te esetedben ez könnyű. Egyrésztről a tavalyi világ eleje ünnepen is ugye ez volt, hogy 20-50, és hogy néz neki a 20-50, de találtam egy nagyon jó írást a Facebook oldaladon, ahol egészen komolyan belementél ebbe, hogy milyennek hát az volt az optimista verzió, gondolom, hogy milyenek látnád szívesen a világot, de azért, hogy egy ilyen rövidebb ilyen zanzát tudnál adni, mert az körülbelül 2,5 óra lenne, azt mind elmondanád, de hogy így te a legoptimistább állapotodban milyennek látnád szívesen a világot.

0: természet módszereivel próbáljuk megoldani, úgyhogy a természetnek minél jobb legyen. Tehát ne feledkezzünk meg róla, hogy a természet része vagyunk, tehát minél többet adunk a természetnek, nekünk is annál több jut.
1: Ez nagyon fontos, mert ezt sokszor elfelejtjük.
0: Ezt teljesen elfeledkezünk erről a kérdésről. Másrészt szerintem, amit technológiailag meg tudunk tenni, tehát szerintem az elektrifikáció az elkerülhetetlen. Ugyanakkor, tehát mindig, amikor egy nagy problémát oldunk meg, ahogy korábban is erről volt, ott további problémákat okozunk. Tehát itt is szerintem bízunk benne, hogy akkor következik be, amikor már a komolyabb problémák megoldódtak. Én itt pont a lítium most nagy energiatárolóknak a tűzveszélyessége, az a víz problémák, amiket ez tud okozni, a talajvízszennyezés egy ilyen tűz esetén, stb. Ezekkel is foglalkoztam ebben. Tehát reméljük, hogy lesznek mindenféle új akukémiájú tárolók, amik kevésbé bántják a környezetet. Tehát az elektrifikáció az biztos, hogy legyünk elektrifikáltak. A másik, ami a nagy kibocsátásból, ugye itt azért azt szokták mondani, hogy három felé lehet ezt venni, ugye a fizikai, biológiai és kémiai, ami a átállásnál, ugye a fizikai az általában a közlekedés, ugye mondtam, hogy egy belső égetésű motorra, elektrifikációra van, vagy elektromosra van szükség, a kémiai az a része, ahol mondjuk kémiai reakciókat próbálunk ugye zöldé tenni, vagy karbonsemlegessé, de a legnehezebb, ami a legnagyobb probléma azért, mert a kémiainál mondhatjuk a vasgyártást, vagy cementipart, azt is mindig azt mondom, hogy úristen, az 75-80%-kal drágább, ugye, hogyha most zöld energiával csináljuk, de megnézed a végterméket, mondjuk egy sluszkulcsot, abban 1% ez. Tehát, hogy ez megint egy ilyen, hát igen, hogy az nagyon drága, de hogyha megnézed, hogy a végén az mennyivel kerül neked több, hát az viszonylag elhanyagolható.
1: Hát meg milyen szinten fogyasztunk egyébként túl, tehát mennyi felesleges kacatot veszünk, tehát azt is mindig szeret venni.
0: És a végén pedig a biológiai, tehát és itt az hétköznapi életünk is milyen lesz, tehát hogy a húsfogyasztás az ebben a formában szerintem akármilyen is rossz hír, de így nem jön ki a matek. Nem azt mondom, hogy legyen mindenki vegán, de két irány van.
1: Ha nem lesz hús, akkor
0: igen, akkor viszonylag megoldja a problémát. De a biofermentáció, amit most mondanak, hogy nagyon finom dolgokat lehet csinálni, nem kell rovart tenni, nem kell állatokat feláldozni azért, hogy mi jól érezzük magunkat, és nagyon finom dolgokat lehet belőle kihozni. Úgyhogy én ezt látom, és ugye itt is felmerültek olyan kétségek, hogy mi lesz, hogyha majd ezt is multicégek csinálják, a gonosz biofermentálás, de szerintem ez pont olyan, ami ilyen kis üzeműben is lehet csinálni, egy ilyen falu végi ferment fehérjét fogyaszt az ember.
1: Laci bácsi olyan fermentál, hogy
0: jaj. Laci bácsi, hogy megőrülsz. Igen, és ami még szerintem érdekes, hogy ebben én arra tértem ki, két dolog, ami szerintem egy izgis ötlet, hogy a termékeken a tájékoztatás, ugye, hogy én ez a FANK alapú tájékoztatás, hogy a külső, tehát a bolygó határaira, hogy van, ez a FANK külső része, és a belső, hogy a mindenféle társadalmi rendszerekre, meg mindenféle a jól létünket és az igazságos együttélés biztosító rendszerekre milyen hatása van, tehát hogyha van egy ilyen címkénk, akkor ez már jó információ, és ebben ugye az volt itt a tétel, hogy ami már folyamatosan vezették ki, hogy ami sárga volt, azt nem lehetett már 20 éve, és most már csak zöldet lehet forgalmazni a boltokba. És ehhez még hozzájárult a nagy ötletem, a Carbon Revolut, ahol ugye nem csak a költéseinket, tehát hogy mennyit tudunk költeni egy hónapban, hanem hogy mennyi a ökológiai lábnyomunk, egy ilyen lábnyom mutató. Tehát, hogyha ezt meghaladjuk, ezt a lábnyomunkat, akkor hát sajnos már nem tudunk több ilyen szolgáltatást, ami környezetkárosító igénybe venni. Ugyanakkor például tudunk kompenzációt venni, nagyon drágán egyébként, és olyan ütemben, ahogy az a kompenzáció bekövetkezik. Tehát én hiába veszek most egy hektárnyi erdőt, hát azt majd úgy csorog vissza a számlámra, hogy az a erdő mondjuk az ökológiai szolgáltatásait nyújtani tudja.
1: Nagyon jó, hát egész konkrétan számtalan olyan ötlet van benne, és gratulálok hozzá, amit itt szerintem mi azonnal terítékre lehetne tenni, hogy ezen érdemes lenne gondolkodni. Ez a fánk gondolat, a címkézés, ezt már én is a műsorban egy jó párszor mondtam, hogy egyébként nem értem én, hogy miért nincs rajta egy olyan egyszerű jelzés, ami csak azt mutatja, hogy mondjuk igen, az egy

0: termék egész pályafutása során ugye milyen ökológiai terhet jelentett a gyártástól, a nem tudom, használaton át az újrahasznosításig.
1: Egy ilyen LCA, egy ilyen life cycle analysis.
0: Meg hogy honnan származik. Tehát, hogy mondjuk az élelmiszereknél mindig csak, hogy oké, nem tudom, 100 kilométeren belül, 500 kilométeren belül, 1000 kilométeren belülről származik az az élelmiszer, ez baromi egyszerűen lehetne mondjuk.
1: És olyan érdekes, hogy az egyes termékkategóriák között is mennyire más, a, mondjuk egy bornál meg tudod mondani az azonosítóból itt, hogy melyik gazdától, melyik borvidékről, és milyen eredetvédett valami. Egy tojásnál ugye egész messzire el tudsz menni, de mondjuk egy hústerméknél már kicsit azért nehezebb ezt visszakövetni.
0: Hát, vagy ha nagyon akarod nézni, és akkor mondjuk valamelyik bevásárlóközpontban is valamikor beraktam egy fürt szőlőt, és akkor véletlenül vettem, csak úgy észre nem is néztem, csak refesz, hogy
1: Costa Rica.
0: Igen, szerintem India volt, és mondtam, hogy nagyon, azért nehogy már tehát Indiából jövő szőlőt vegyek, de ez tényleg az kellett, hogy úgy tényleg nagyon akarjam ezt észrevenni, tehát valószínűleg a vásárlók 99%-a ezzel nincs is tisztába, és nyilván ezt viszonylag könnyen lehetne orvosolni egy-egy ilyen címkével, csak hát igen, a bolt nyilván meg sok mindenki ellen érdekel, tehát itt jön be már.
1: Egyébként szerintem egy származási országot az EU-s szabályok szerint fel kell tűntetni.
0: Persze, ott van, de nagyon kell keresned. Tehát, hogy azért az lenne, hogy egy indiai fickó néz rád a bajszával, akkor azért tudnád, de hogy így azért ez így el van dugva, és szerintem a legtöbb vásárló nem veszi a fáradtságot, hogy ezt mondjuk így nagyon, nagyon megnézem, mint hogy nagyon sok mindenkit nem látsz, nem tudom, a tojásosnál sem, hogy megnézegeti, hogy mondjuk az nem tudom, mély almos, ketreces, ilyesmi. Hát ugye itt jön be az, hogy igen, nyilván az edukálásra van szükség, meg azért így lehet látni, hogy vannak ilyen tendenciák, hogy azért ez így alakulgat tőlünk nyugatabbra, már azért így lassan szivárog ide be ilyen. Úgyhogy én alapvetően azért továbbra is, nem tudom, optimista vagyok, de szerintem te is, úgyhogy
1: igen.
0: Nem nagyon tudunk más csinálni.
1: Igen. Hát szerintem az kevés, hogy így optimistáskodunk. Mert csomó jó dolgot lehet csinálni, ami valóban talán haszonnal kecsegtet. Úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy a kecsegtető hasznokat szüretelje le, amelyeknek természet pozitív hatása van.
0: Na hát ennél csodásabb végszóval nem is zárhatnánk. Köszönöm szépen akkor még ezt neked, hogy itt voltál, és akkor október 23-án megtalálkozunk, akkor az 50.
1: Ásni fogunk egyetlenül.
0: A nagyon durva szülinapi
1: ásás
0: lesz. Ha
1: esik, akkor is ásunk egyébként, ez egy rosszabb hír.
0: Mindegy, nem essen csak essen. Köszönjük szépen nektek, és ha hallgatotok minket, vissza tudjátok hallgatni az adást majd a podcast felületen, meg szombaton lesz ismétlés, és maradjatok itt a Káfén, sziasztok!
2: Sziasztok, Betonfi vagyok, ez pedig a Rádió Káfé, és a helyetekben egyébként én el is sűrű hallgatnám. Csók!

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Indítsd az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivált Bogi koncertjével. Szeptember 24-én az Ócsai Református Műemléktemplomban. Jegyek ócsaműfasz.hu.
4: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Rendőrkézen a fővárosi emberölés egyik gyanúsítottja, milliós emelés, bejjebb vannak a Nobel-díjasok, elvesztette ászát a magyar futballválogatott. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
6: Kevésbé vagy egyáltalán nem ismert műemléki értékeinket is bemutatja a hétvégén a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Olyan helyszínekre juthatunk be ma és holnap, ahová máskor nem. Vörös Andrást, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnökét kérdeztük.
7: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Csatlakozott az első magyar malomnap, hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
5: Elfogták a péntek hajnali fővárosi emberölés egyik gyanúsítottját, társát még keresik a nyomozók, adta hírül a polisz.hu. Kamerafelvételek, illetve a tanúvallomások alapján azonosították őket a rendőrök. Úgy megverték a 36 éves áldozatot, hogy a mentők már nem tudtak segíteni rajta, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. 1 millió svéd koronával megemelik a Nobel-díjjal járó pénzjutalmat, így az elismerés mellé már 12 millió svéd korona, átszámítva 387 millió forint jár. A Nobel Alapítvány ügyvezetője jelezte, a tudomány extra klasszis szereplői bőven megérdemlik az összeget, amely nagyobb rangot ad magának a kitüntetésnek is. 125 éve ítélték oda először a Nobel-díjakat, akkor ennek a pénznek a felével sem számolhattak még a tudósok. Idén 3 hét múlva derül ki, kik vehetik át az elismerést. Varga Barnabás nélkül vág neki a Nemzetek Ligája 4 meccsének a magyar labdarúgó válogatott. Az AEK Athén támadója combsérülést szenvedett a görög kupa második fordulójában csütörtökön. Az AEK egyébként 8-1-re nyert, Varga 2 gólt szerzett. Marco Rossi csapata a jövő pénteken Ukrajna ellen lép pályára a Puskásban, utána Észak-Írország, aztán Georgia, majd ismét Ukrajna következik, tehát 4 találkozó másfél hét alatt.
6: többnyire derűs időnk lesz országszerte mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Film.
1: Egy egészen különleges film készül Gyuláról. Alagút címmel misztikus krimi sorozat mutatná meg a város természeti, történelmi és kulturális értékeit, ráadásul egészen szokatlan nézőpontból. A négy részesre tervezett alkotást drónokkal forgatják, így a nézők olyan helyszíneket és részleteket is felfedezhetnek majd, amelyeket talán még a gyulaiak közül sem mindenki ismer. A történetben lesznek rejtélyes helyszínek, történelmi romok és még egy kripta is, miközben a fiatal főszereplők egy izgalmas nyomozás során fedezik fel Gyula legendáit és múltját. A film különlegessége, hogy a készítők nem egyszerű városimás filmet szeretnének, hanem valódi történetet, amely közben észrevétlenül is közelebb hozza a város értékeit. A produkció ráadásul kifejezetten a mai fiatalokhoz szeretne szólni. A történet és a megvalósítás is azt hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia és a digitális világ korában mennyire fontos a személyes jelenlét, a közösség és a valódi emberi kapcsolatok. A forgatókönyv alakításába helyi gimnazistákat is bevonnak, hogy a szöveg valóban az ő nyelvükön szólaljon meg. A főszerepeket 5 Gyulához kötődő fiatal játsza, mellettük Frederik Cornelius Dalby, dán zenész és influencer is feltűnik majd. A 4 epizódot a tervek szerint a 4 évszakban forgatják, az első rész pedig még idén elkészülhet, ha minden a tervek szerint alakul. Az Alagút nem csak egy izgalmas krimi lesz, hanem egy olyan filmes felfedező túra is, amely után egészen más szemmel nézhetünk Gyulára.
0: Esemény.
1: Október 14-én indul útjára Rákospalotán az Életrajzi Beszélgetések című új sorozat, amelynek első vendége Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a Nemzet színésze lesz. A Csokonai Rendezvényházban induló estek nem csupán szerepekről szólnak, hanem egy egész életútról, olyan ismert művészeket mutatnak be, akik pályájukkal, emberi tartásukkal és szakmai tapasztalataikkal generációk számára jelenthetnek inspirációt. A sorozat házigazdája és moderátora Csáki Judit, színházi kritikus, aki vendégeivel életük meghatározó fordulópontjairól, szakmai sikereikről, kudarcaikról és személyes történeteikről beszélget. Az estek egyben könyvbemutatók is, így a közönség a művészeket nem csak a színpadon vagy a vásznon ismert alakjukban, hanem saját történeteiken keresztül is megismerheti. Az első alkalom vendége Cserhalmi György, akinek neve több mint fél évszázada összeforrt a magyar színház és filmművészet legjelentősebb alkotásaival. A közönség a Cserhalmi Nem lehet minden nap meghalni című kötet kapcsán találkozhat a művésszel, amelyben pályafutásának emlékei, kulisszatitkai és személyes gondolatai is helyet kaptak. Csáki Judit szerint Cserhalmi életműve önmagában is lenyűgöző, több mint 200 filmszerep is ugyan ennyi színpadon.
0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
2: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor. Vendégeim továbbra is Horváth János Antal, a Loop színházi társulás művészeti vezetője, író, rendező, és Lengyel Tamás, produkciós vezető és színész. Elkezdődik az évad, és rá is fogunk térni a darabokra, mert hogy van jó néhány, csak még egy kicsit, egy picit itt a működéssel kapcsolatban, meg hogy mi is a ti víziótok, meg
0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
3: Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma Káldi Emesével beszélgetünk a szervezett városi túrákról, és a szünet előtt az egyik túravezetővel hallhattunk egy rövid beszélgetést, egy rövid interjút, amiben ez arról mesélt, hogy egyrészt az a kollektív tudat is jelen van a sétákon, amivel a városlakók rendelkeznek, és a bukéját egy kicsit azok a személyes élmények is adják, amit a vendégek mesélnek el ott egy-egy ilyen adott túrán. Szóval ezek összességével kerekedik ki aztán ez a városi séta.
4: Ez így van. Az a városi séta lesz jó egyébként, igazán jó, ahol valahol megnyomunk egy olyan gombot a résztvevőkben, ami valamit elindít bennük. Ez lehet egy illat, lehet egy íz, egy térnek a hangulata, egy érzelem, lehet egy emlék. Igyekszünk ezeket tudatosan beleszőni, egyébként adja magát, tehát hogy nem is annyira nehéz a dolog, de azért nagyon próbálkozunk az utóbbi 10 évben kifejezetten szándékosan minél több elemből összerakni egy sétát. Tehát erről beszéltünk az elején, hogy a helyszínek, tehát a bejutások, azok tényleg lételemei vagy a alapvetései egy városi sétának, anélkül igazából most már nem is nagyon csinálunk programot. Viszont nem csak ezek, és nem csak a kóstolók, amiről az Elza mesélt, hanem lehet ez egy zenei bejátszás, lehetnek képek, azt minden séten egyébként is használunk egy mappát, amiben archív fotókat megmutatunk, túl tudunk ezen úgy is menni, hogy bejátszunk mozgóképet, mert vannak ilyen kis projektoraink, amiket használunk, sőt, mostanában színészeket is beszoktunk vonni egy-egy sétába, nem mindegyikbe, de egy-egy sétába, akik pedig valóságosan megelevenítenek egy jelenetet, amiről szó van, ami szintén egy másfajta hatás. És akkor ezek így mozgolódnak az emberben, és mire hazaér, addigra valamelyikre úgy nagyon fog emlékezni. Úgyhogy így.
3: De hogy mennyire nagyon megszólítottam ezen a túrán néhány résztvevőt, és ugye szóba beszédbe elegyedtem velük, volt két hölgyök, barátnők voltak, úgy jöttek erre a sétára, és elmesélték, hogy egyiküknek ez már a 10. sétája volt, különböző helyszíneken volt veletek, másikuk talán harmadszor volt, és elmondták, hogy igen, ők miután elmennek egy sétára, van, hogy meglepetésszerűen mondjuk az egyik ismerősüket vagy a családtagjukat visszaviszik oda, vagy ha külföldi vendég jön, ajánlja neki, hogy menjen el hozzátok, mert olyan információhoz juthat, ami mondjuk egy ilyen klasszikus idegenvezetésen nincsen jelen. Picit másképp kell a helyieknek tartani egy ilyen eseményt, mint egy külföldinek, nem?
4: Természetesen. Nagyon-nagyon más. Alműfaj. Igen, ezek egymás mellett létező műfajok. Tényleg más, és az egyiket se kell lebecsülni, szóval az egyik sem kevesebb a másik, nem más. Azt gondolom, hogy azok a séták, amiket mi csinálunk, azok egyébként a külföldiek számára nem érdekesek. Többségében így nem érdekesek. Van olyan, amit egyébként átdolgozva kínálunk nekik. Ugye nálunk szervezetten jelennek meg a külföldiek, egyébként csoportként vállalunk vezetéseket. És van átfedés, természetesen a mondandók, a helyszínek, az útvonalak között, de minden esetben át kell dolgozni, és át kell hangolni, mert más lesz számára érdekes.
3: Meg más a kollektív tudat.
4: És más a kollektív tudat, más a bázis, bár ezt szoktam kérdezni a sétavezetőktől időről időre egyébként, hogy mennyire látják azt, hogy miután bővül a vendégkörünk, hogy egy picit, és mindenki értse jól, hígul a közösség, és főleg itt gondolok a tudás szintre, vagy arra az alaptudás szintre, amiből építkezni tudunk, és mindenki azt mondja, hogy ez nem jellemző, ők nem találkoznak azzal, hogy magyarázni kellene olyan alapvető fogalmakat, amikről én azt hinném, hogy egy ekkora tömegben már előfordulhatnának. Mondták, hogy lehet, hogy nem tudják, de pontosan az a környezet, az a kontextus, amiben az egész tudásanyag átadódik, vagy ami, hogy elmondják, mégiscsak arra fogja vinni őket, hogy aztán, ha nem tudták, megnézik otthon, vagy egyébként megértik, tehát az egészet meg fogják érteni, lehet, hogy azt a nevet nem ismerték eddig, még az is lehet, hogy nem néz utána, de ő fogja érteni, hogy miről szól. Ez mondjuk egy külföldinél nem jön elő, tehát nem így, nem történik meg, hiszen teljesen más mondjuk a történelme, vagy teljesen más az épített környezet, amiben mozog. Úgyhogy nagyon más, igen. Igen,
3: nincs onnan előhívni.
4: Nincs.
3: Többen elmondták ezen a sétán, hogy ők azért járnak ide-vissza, mert tényleg benézhetnek vagy a kulisszák mögé, vagy egy-egy olyan belvárosi háznak a belső udvarába, amik titkokat rejtenek, vagy elmehetnek egy olyan 5 csillagos szállodába, és megnézhetik az ottani újjáépített épületet, ahova egyébként nem léphetnének be, vagy egyedül nem biztos, hogy bátorkodnának bemenni, szóval azért ez őrült nagy szervezést igényel tőletek. Tehát itt azért kedvesen kell megkörnyékezni a közös képviselőket, vagy a házlakóit. Okoz ez nehézséget, hogy bejussatok egy-egy ilyen titkos helyre?
4: Hát mondhatnám, hogy nem, de persze. Egyrészt hadd köszönjem meg meg innen is a kollégáimnak a fantasztikus munkát, szóval tényleg nagyon nagy szervezési meló van e mögött. 1000 programot csinálunk meg évente, 1000 garantált sétát, ami 40 tematika, tehát hogy újból és újból ismételjük őket, de hát azért ezt 40-szer képzeld el, hogy 1000 alkalomra le kell szervezni, és a megelőző munkálatot, az egyeztetések, a helyszínek felkutatása és aztán leszerződése velük, hát az egy nagy része ennek a feladatnak. Az elején a Titkos Kertek és Terek című séta, amit most már 15 éve tartunk, az úgy nézett ki, annak az arra való felkészülés, hogy Júli kolléganőmmel fogtuk magunkat, és egy egész nyáron át jártuk a várost, becsöngettünk, beszéltünk a közös képviselővel, vagy csak a nénivel a nem tudom, első emeletről, és próbáltuk, és próbáltuk, és próbáltuk, és legtöbbször visszautasítás volt. Szóval, hogy bevallom őszintén, hogy nem egy ilyen sikerkörút volt az akkoriban, de végül összejött az X helyszín, illetve azok a jó helyszínek, amik mentén azt a programot mind a mai napig egyébként tartjuk, 15 éves partnerségekkel, amire nagyon szívesen gondolok, meg nagyon örülök neki. Ma már más a helyzet, és ez meg büszkeség tényleg, hogy a legtöbb esetben tudják már, hogy miért hogy keressük őket, hogy kik vagyunk. Ha a kereteket is elmondjuk, és vannak jól bejáratott kereteink, akkor azokat el szokták fogadni, vagy nyilván össze tudjuk hangolni. Szóval egyre nyitottabbak a helyszínek, ez nyilván nem csak nekünk köszönhető, hanem a már említett általában is a témával, vagy a várossal többet foglalkozó mindenféle írásoknak és eseményeknek, de nyitottabbak a helyszínek, szívesen látnak bennünket, meglátják azt, hogy mi az ő érdekük, és ez akkor igazán jó egy együttműködés, ahogy a turizmusban szerintem bárhol máshol is, hogyha mindkét fél egyaránt hisz benne és jónak gondolja, és ez egy nagyon komoly, és szerintem egy és el is kezdtem én magam foglalkozni vele, egy nagyon jó, nem tudom, pici terület, amit érdemes lenne egy kicsit körüljárni, hogy tudnak attrakciók úgy nyitni, mondjuk a városi séta irányába, hogy egy más oldalukat mutatják meg, és kivesznek egy újabb, akár pénzben is látható eredményt abból, hogy mást csinálnak ugyanazzal a helyszínnel, mint amiben működnek, és akkor hadd hozzam ide mondjuk a Gellért fürdőt, akikkel nagyon-nagyon régóta jó kapcsolatban vagyunk, akiknek ez abszolút egy elévülhetetlen és óriási érdeme, hogy megnyitják az ajtót olyan helyszíneik előtt is, ahol egyébként amúgy a fürdőző vendégek nem járhatnak, de ahol voltál az is, tehát a szállodák is maximálisan kiaknázzák ezt, és ez jó nekik is, ahogy nekünk is egy csodálatos érzés, hogy most már ez nem kérdés, hogy legalább a tárgyalásokig eljutunk.
3: Arról már részben említést tettünk, hogy hogyan változott meg az elmúlt 16 évben a ti vendégkörötök, de arról még nem, hogy a város milyen fejlődésen ment át, vagy a város lakók milyen fejlődésen mentek át. Minden városnak van egy dinamikája, van egy életvitele. Mi az, ami a legmarkánsabban változott mondjuk ebben az elmúlt majdnem 2 évtizedben?
4: Hú, de öreg lettem hirtelen. Nehezen válaszolok rá, mert a változást azt ugyan mi mutatjuk, de egy nagyobb időszakban, tehát hogy azért a városi séták nem 2 évtizednyi változást szoktak feldolgozni, hanem évszázadosan. Uh-huh. Mégis, hogyha válaszolnom kell, akkor azt mondom, hogy egyrészt a városlakók, ahogy már mondtam, nyitottabbak. Szerintem jobban szeretik a várost. Tényleg így látom, hogy azzal, hogy és ebben egy pici érdemünk nekünk is van, meg az összes többi sétás cégnek is, hogy többet tudnak róla, ezáltal egy picit jobban értik, jobban kötődnek, jobban tudnak tájékozódni, és itt most nem a, hogy megyek el a Blaháról az Asztóriára típusú kérdéseket értem, hanem azt, hogy mi miért van, hogy az összefüggéseket jobban látják, ez segít szerintem. Eleve több rendezvény van, több olyan rendezvény van, egyrészt olyan is, ami ezt a témát dolgozza fel, vagy mutatja meg, másrészt olyan rendezvények, amik az utcákon, a köztereken, a városban vannak, és dedikáltan használják, vagy kifejezetten használják a várost, a fényfestéstől elkezdve az utcaszínházon keresztül, bármire gondolhatsz. Szóval a városlakók szerintem jobban kezdenek kapcsolódni a lokális terekhez is, tehát az is nagyon szép, ahogy én látom, hogy sok olyan kerület van, ahol igenis elindult ez, hogy van egy civil szervezet, vagy az önkormányzat sokat tesz azért, hogy
3: zöldebb, ott, virágosabb, ott élhetőbb,
4: és az élhetőségnek van egy olyan vetülete is, hogy nem csak infrastruktúrálisan élhetőbb, hanem hogy a tartalmat is jobban meg akarom mutatni. Egyre jobban látszanak a kerületek arculatai, hogy ők miről szólnak, mit akarnak üzenni. Nem csak turisztikai márkáról beszélek, vagy ilyen a brandről, hanem arról is, hogy maguknak, az ott élőknek mit szeretnének.
3: Talán a legfontosabb ez az alap. Igen, legyenek a közösségi terek megtöltve,
4: így
3: vagy
4: van.
3: Azok a szabad terek megtöltve, amik a város lakóknak épültek, az már egy másik dolog, hogy jön a turista, és ő is használja, de...
4: Jó.
3: Igen, az már a torta. Pontosan, így van, igen. Egyébként előbb, ahogy említetted, hogy hogyan lehet eljutni az Asztóriától a Blaháig. Nem tudom, hogy veled előfordul-e, ugye vannak állandó útvonalaim, és akkor azon úgy szeretek menni, mert egyébként az a leggyorsabb, legpraktikusabb, nem kell gondolkodni, de hogy néha az embernek olyan jó letérni, hogy azt mondom, hogy most nem erre megyek haza, hanem most menjünk már el arra, hogy ott milyen élmények érnek, és akkor teszek egy-egy kitérőt.
4: És mit szoktál érezni közben?
3: Hát felfedezek dolgokat. Másképp nézek, például azt vettem észre, hogy jobban figyelek olyankor. Jobban figyelem az embereket, jobban figyelem a homlokzatokat, hát ez egy új flexem, hogy most már megtanulok fölfele nézni, hogy nem úgy járok az utcán, nem úgy járok kelek, hogy a lábam elé nézek, hogy el ne essek, hanem kezdek végre úgy járni, és tudod, mikor kezdődött? Sok-sok évvel ezelőtt fölültem egyszer egy városnéző buszra, mert egyszerűen kíváncsi voltam, hogy mit lát a turista akkor, amikor hozzánk érkezik. Ezek a buszok emeletesek, és a homlokzatnak egy másik szintjét, egy másik emeletét láttam, és teljesen másképpen alakult ki Budapestről, mert magasabban voltam, és akkor ez az egyik része, hogy az épületek, a homlokzatok, de fölülről láttam az embereket is. És láttam a kapcsolódásokat, láttam az életet a városban, láttam a mozgásokat, láttam a magányosságokat, láttam a párkapcsolatokat, tehát megint megtöltődött egy másfajta érzéssel, érzelmekkel, ahogy mondtad, hogy hazamegy egy ilyen sétáról is a vendégetek, és valami marad benne, vagy egy hang, vagy egy érzelem, vagy egy illat, de valami marad.
4: Igen. Hát így, én kevésbé szoktam azt is, hogy nem arra megyek, amerre mennék, illetve gyakran van az, hogy felteszem magamnak a kérdést, hogy merre menjek, szóval, hogy több útvonal is van az én fejemben. Nyilván azokon a részeken egyébként, ahol ismerős vagyok. Ha valamit választhatok, akkor inkább azt választom, hogy vagy leülök egy kicsit, egy padra, vagy nagyon lassan megyek. Ugyanaz, amit mondasz, tehát úgy ugyanazért, hogy észrevegyem, de hogy tényleg igyekszem, ez inkább az én praktikám vagy taktikám, hogy visszaveszek a tempóból, amúgy nagyon gyorsan megyek, szóval hogy az is van, de hogy az nagyon jól tud esni, mert akkor ez a szemlélődés, ez nagyon meg tud indulni, kell hozzá egy pici idő, azt hiszem, mert az elején az embernek annyira, ahogy a futásnál is, szóval, hogy az elején még csak azon, hogy akkor most ezt kell, és csinálom, és ezért, de utána megérkezik az a pillanat, amikor befogadóvá válik. És valahogy a városi sétánál is van egy pont, és ez nem az első 10 perc, hanem mondjuk a 20. környéke, amikor így megérkeznek a sétálók a helyzetbe is, meg abba a tempóban, meg abba a ritmusban, meg abba az egész élményben, és onnantól lesz igazán jó. Úgyhogy ezt tudom javasolni annak, aki itt szeretne egy picit elmerülni, vagy másként nézelődni, hogy tempót váltson.
3: Milyen potenciál van még a városi sétákban? Hova tudnak fejlődni ezek a séták? Mi mindent lehet esetleg bevonni, vagy hogyan lehet még jobban bevonódni? Vannak már ilyen tervek a fejedben?
4: Egyrészt majd hívjál, légy szíves, egy 10 év múlva, jó, egy következő beszélgetésre, hogy mondhassam, hogy mi lett belőle. Másrészt vannak olyanok, amiket meg most nem fogok elmesélni, mert titok. Harmadrészt meg azt gondolom, hogy mindezek ellenére ez volt a vetítés, és a radikális változása én nem számítok a műfaj tekintetében. Tehát nem gondolom azt, mint ahogy 10 évesen gondoltam igazán veszélynek, akkor is sokan kérdezték, hogy majd, amikor a technika, meg az AR, meg a VR, meg a nem tudom micsoda, meg az applikációk. Szerintem ezen túl vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy sosem fog változni ilyen tekintetben, vagy picit módosulni, vagy mozogni ez a téma, de alapvetően nem érzem azt, hogy itt ma Budapesten ez egy komoly kihívás lenne a városi séták tekintetében. Viszont azt meg igen gondolom, látom, érezzük mindannyian, hogy egyre több inger kell. Tehát egy városi séta az egyfelől azért is, amit beszéltünk, hogy sok mindent előhívjon, másrészt egész egyszerűen a saját élettempónkból és a bennünket körülvévő világnak a zajából és összetettségéből fakadóan már nem lehet egy húzalon megcsinálva csak, hanem sok minden kell bele. Hogy ezt hogy lehet úgy bővíteni, hogy ne váljon a kárára, tehát hogy ne egy ilyen túl színes, túl Disneylandes, túl fújt valami legyen. Szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás most, hogy elég sok ember legyen úgy belépőként, hogy gondolják azt, hogy ez elég vonzó, dacára annak, hogy ez nem Disneyland, értsd jól, és közben a másik kihívás az pedig az, hogy főleg Budapesten belül, hogy vannak helyszínek, amik egy idő után már nem lesznek tovább potenciális helyszínek, szóval, hogyha feldolgozzuk elegen, és szerencsére egyébként egyre több vagy jó sok cég van, aki ezzel foglalkozik valamilyen formában, hogy vajon lesz-e mindig annyi mondandó helyszín, téma, és ennek olyan becsomagolási lehetősége, ami egyszerre elégíti ki azokat, akik még semmit nem hallottak a sétáról, és csak egy élményt szeretnének, és valami könnyed, és meg a másik felét az embereknek, aki pedig valami nagyon különlegesre vágyik. Szóval inkább ezeknek a mozgása szerintem, ami izgalmas, nem pedig az, hogy hát az is izgalmas, csak hogy azzal kevésbé érzem, hogy dolgunk lesz a következő 5 évben, hogy milyen irányokba lehet ezt elvinni. Ez most egy jó irány, alapvetően egy nagyon jó irány, még korán sem vagyunk szerintem a zenitjén ennek a témának.
3: Budapesten egyébként hány sétaszervező cég fér meg egymás mellett, vagy van jelenleg? Nagyjából tudsz számokat mondani?
4: Nagyságrendek 20-30 között, de itt azért el kell választani azokat, akik egy személyes vállalkozásként tulajdonképpen idegenvezetők, de magyar közönségnek és egyébként nagyon szép és nagyon tartalmas programokat olykor-olykor visznek, de mégis egy fontos bevételi forrásuk, meg azokat, akik ebből élnek, és mondjuk cégszerűen dolgoznak. Van egy ugye a Sétaszövetség Egyesülés, ahol leginkább azok vannak tagként velünk, akik ebből a vállalkozásból tartják fent magukat, és így azt gondolom, hogy mondjuk 10 az olyan vállalkozások száma, akik ténylegesen dedikáltan ezzel foglalkoznak Budapesten. És aztán a nagyobb városokban országszerte van egy, maximum 2 olyan cég, aki ebből részben vagy egészben megél.
3: Melyik nagyvárosokról beszélhetünk itt?
4: Debrecenben is van, Pécsett is van, Sopronban is van, tudomásom szerint Győrben is van, Szegeden egészen biztosan van, úgyhogy így ahogy ránézel a térképre és a nagyvárosokban, igen.
3: Hát nagyon szépen köszönöm, Emese, hogy beavattál minket egy-két titokba is, meg hogy kedvet csináltál a városi sétákhoz. Köszönöm, hogy itt voltál.
4: Hát igazán nincs, hogy én köszönöm szépen a meghívást.
3: Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom. Ma Káldi Emese, az Imagine Budapest alapító ügyvezetője volt a vendégem, aki a Magyar Sétaszövetség Egyesülés igazgatósági tagja. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Aki esetleg lemaradt a mai műsor egy részéről, az meghallgathatja holnap 3 órától az ismétlést, korábbi műsoraimat pedig az Egy Életem Spotify csatornámon tudjátok visszahallgatni. Szép napot kívánok, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.

0: Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megfékeznék a képernyő függőséget, még október elejéig közlekedik az Adria City. Érdemes kihasználni a nyárias időt. Demeter Dia vagyok. Az alkohol, a drog, a játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
3: Ha valaki érzi vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
2: Október első hétvégéjéig még vonattal is elérhető a horvát tengerpart Budapestről. Az Adria Intercity szeptemberben és október elején, keddenként és péntekenként indul Splitbe, visszafelé pedig szerdán és vasárnap közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az éjszakai járat idén is népszerű. Eddig több mint 8600 utazást regisztráltak Budapest és Split között. Az Országos Vérellátó Szolgálat is csatlakozik a kutatók éjszakájához. Budapest mellett Vácon, Kaposváron, Debrecenben, Pécsett és Szekszárdon is várják az érdeklődőket. Exkluzív tárlatvezetéseken lehet bepillantani a Vérellátó Központ kulisszái mögé. Bárki megismerheti a vérútját, az őssejt donáció világát, a donorvizsgálati módszereket, de víratásra is lehetőség lesz. A programokra regisztrálni a kutatókészakája.hu oldalon lehet. Rajzfilm segít megismerni a méhek világát. A Méh mesék című sorozat játékos és közérthető formában mutatja be a méhek életét és a méhészetet. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján elérhető kisfilmek elsősorban óvodásoknak és iskolásoknak szólnak, de mindenkinek ajánlják, akik közelebbről megismernék ezeket az élőlényeket. Az esti éjszakai órákban csak kevés felhő lesz majd felettünk az égen, és holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep az ország nagy részén. A délutáni esti óráktól viszont nyugat felől egyre több helyen növekszik, vastagszik majd meg a gomoly felhőzet, és az esti órákban már kisebb esők, záporok is kialakulhatnak. Hajnalban 9-16, holnap napközben 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőtől már sok lesz felettünk a felhő, kisebb esők, záporok is lehetnek, 19-23 fok várható majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
5: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Lehet-e egy mai háztartásban valóban hulladék nélkül élni? Hol húzódik a határ a környezettudatosság és a teljesíthetetlen tökéletesség között? És hogyan válhat egy 3 gyermekes édesanya saját otthonában elkezdett kísérletéből hivatás, könyv, több tízezres közösség és egy új szakmai élet? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Tóth Andi, Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó, a háztartásom hulladék nélkül közösség alapítója. Szia, Andi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
6: Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
5: Előzetesen annyit a hallgatóknak, hogy eredetileg közgazdászként végeztél, és úgy közel 10 éve, 2016-ban határoztad el, hogy a lehető legkisebbre szeretnéd csökkenteni az otthonotokban a hulladék mennyiségét, és hát sokan ugye már ismernek is, és tudják, hogy te gyakorlatilag a családoddal hulladék nélkül élsz, de kezdjük rögtön azzal a kérdéssel, hogy lehet-e egyáltalán egy mai magyar háztartásban valóban hulladék nélkül működni?
6: lehet, hogy most néhány aktív környezetvédőt kifogok, hát ha nem is kiakasztani, de mindenképpen ki kell ábrándítanom, mert nem lehet hulladéknél, teljes hulladékmentesen a mai rendszerben, a mai társadalomban nem kivitelezhető a teljes hulladékmentesség, de azt gondolom, hogy ez nem is kell, hogy célunk legyen. A célunk inkább azt kellene, hogy legyen, vagy az a jó, hogyha az a célunk, hogy egy irányba haladunk, hogy törekedjünk a minimalista hulladéktermelésre, minimális hulladéktermelésre. Ennek leginkább az a legfőbb oka, hogy olyan eszközöket használunk, olyan tárgyakkal vagyunk körülvéve, amit ha nagyon-nagyon környezetudatosan is állunk hozzá, akkor sem fogjuk tudni kikerülni a jelen világban.
5: És ugye a Zero Waste elnevezés az egy elég beszédes dolog, viszont nem teremt eleve egy teljesíthetetlen elvárást?
6: Én azt gondolom, hogy azért nem teremt, ugye a Zero Waste szó szerinti fordításban nulla hulladékot
5: jelent. Lehetne lóvészt,
6: igen,
5: ugye?
6: Lehetne lóvészt, és sokan használják a lóvészt kifejezést. Én azért maradtam a Zero Waste kifejezésnél, mert én szeretek egy célt kitűzni magam elé, még akkor is, hogyha tudom azt, hogy az nem feltétlenül megvalósítható, de maga az irány, az mindenképpen a zéró kellene, hogy legyen. A lóvésztre nagyon könnyű rámondani, hogy jó, hát ma nem vettem PET palackot, de majd holnap, vagy ma megvettem, holnap nem veszem meg. A Zero Waste az sokkal, sokkal konkrétabb célkitűzést jelent számomra legalábbis.
5: És mondtad, hogy azért tökéletesen, teljesen 100%-osan nem lehet te, mondjuk akkor nézzük a kommunális hulladékot és a szelektív hulladékot, és még csak a százalékokat, aztán majd beszélünk a gyakorlatról, milyen szinten tudtátok csökkenteni?
6: Százalékos formában nem nagyon tudom megadni, viszont azt el tudom mondani, hogy még mielőtt így éltünk, akkor ugye mi öten vagyunk egy háztartásban, öt főre a kommunális 120 literes átlagos ilyen családi házas szeméttárolónk, amit általában kiszoktunk rakni, igen, ez hetente megtelt, és a szelektívből is egy ugyanekkora mennyiség. Ez volt régen, 2016 előtt, és jelenleg ott tartunk, hogy a kommunálist az olyan 10-12 havonta telne meg, és azért mondom, hogy telne, mert főleg ilyen nagyon melegben nem hagyom, hogy álljon benne a kommunális
5: tehát
6: hulladék.
5: Tehát ugyanúgy kiteszed a kukát, de lehet, hogy csak egy kis zacskó
6: van. Hogy csak havonta rakom ki, ilyenkor nyáron van, hogy két hetente kirakom, de egy időben számoltam, hogy mekkora az a mennyiség, ami összegyűlik, és körülbelül 10-12 hónap alatt telne meg ez a mennyiség kommunálisból a korábbi heti egy helyett.
5: Hát azért ez egy nagyon komoly igen. változás. Mi az, ami 10 év után sem kerülhető el, mert hogy azt mondtad, hogy azért 100% nincsen a mai világunkban?
6: Nagyon, nagyon olyan egyszerű hétköznapi eszközökre, tárgyainkra kell gondolni, mint mondjuk egy mobiltelefon. Tehát bármilyen okos vagy buta mobiltelefont is használunk, és bármennyire tudatosak vagyunk a használatát illetően, és nagyon vigyázunk rá, és nagyon sokáig használjuk, mondjuk 10 évig is akár, ilyen egyébként nem létezik, szerintem,
5: most már
6: 10 évig, igen, de egy idő után ebből komoly hulladék keletkezik, amit valahogy kezelni kell. Egy részét ugye újra tudják hasznosítani többnyire, de egy nagyobb részét viszont nem feltétlenül. És ez azért egy olyan szemét, és nevezzük szemétnek, ami csak gyűlik. Hát ez csak egy apróság. Vagy mondjuk a textil hulladékok körében, hiába vagyunk nagyon tudatosak textil, vagy a ruháinkat illetően, mondjuk egy polár pulóver az előbb-utóbb nagyon komoly környezeti károkat fog okozni. Még akkor is, hogyha mondjuk 5-10 évig használjuk.
5: Amikor 2016-ban belevágtál, vagy belevágtatok, akkor én úgy tudom, hogy te drasztikusan és gyorsan kezdtél el változtatni. De ma is ezt javasolnád, vagy most inkább már a fokozatosság az, amiben hiszel?
6: Én azt gondolom, hogy ez nagyon embertípus függő. Van, aki szereti már tegnapra megvalósítani a dolgait, én ebbe a körbe tartozok, főleg amiről úgy látom, hogy viszonylag egyszerűen kivitelezhető, azt azonnal szeretném megcsinálni, de nagyon sok mindenben a fokozatosság az sokkal hatékonyabb és sokkal hosszabb távon fenntartható, tehát sokkal jobban rá tudunk állni agyban is, meg pszichésen is, hogy így éljünk, emiatt a fokozatosság mindenképpen egy célra vezetőbb módszer.
5: És éppen volt olyan, hogy mondjuk túlságosan szigorú voltál, és főleg itt az elejére vagyok kíváncsi, önmagaddal vagy a családoddal szemben?
6: A családommal szemben nem, mert azért meghagyom nekik mindig a kompromisszumos lehetőségeket, meg a döntési lehetőségeket, hogy ők választanak az adott felkínált ötletek közül. Magammal szemben viszont voltam már olyan, hogy hát, ha szabad ezt a kifejezést használni, túltoltam, és a férjem közölte, hogy ha ez így marad, akkor ő ezt nem vállalja.
5: Köszöni szépen ezt.
6: Igen, ez egy fürdőruha volt, amit már egyébként is átörököltem egy barátnőmtől, és már igen, csak régi volt, és már sem a stílusban, sem az állapotában nem volt olyan, amit
7: mondjuk az embereknek a 99%-a el tudna fogadni, és hát a férjem is ebbe a 99%-ba tartott, azt mondta, hogy ő így nem jön le velem a strandra, hogyha ez
5: van. Van olyan, amit ki kell dobni.
7: Igen, de hát el kell, hogy jussunk, el kell fogadnunk azokat az állapotokat, vagy azokat a szinteket, amikor már tényleg nem nagyon van értelme tovább húzni.
5: Egyébként hol húzódik a határ, erre vagyok kíváncsi, a tudatosság és a között, hogy mondjuk a hulladék elkerülése már elkezd irányítani az életünket, mert hogy ez a veszély is fent áll, hogy e körül forog az agyunk, és már esetleg akár konfliktusba is kerülünk a családtagjainkkal.
7: Ebben picit szélsőségesen gondolkodok, mert én azt gondolom, hogy igenis konfliktusba kell, hogy kerüljünk magunkkal.
5: Tehát nem megy másként?
7: Igen. Én azt gondolom, tehát el kell érnünk azt a komfortzónánk határát, amikor azt mondjuk, hogy de igen, ezen picit túl kell lépnünk azért, annak érdekében, hogy valódi változásokat érjünk el. Tehát most már nem elég azt mondani, hogy jól van, akkor majd mondjuk kevesebb PET palackos innivalót iszok. Nem, tehát egyszerűen nem. Most már meg kell húznunk azt a határt, hogy azt nem kellene egyáltalán megvenni.
5: És mondjuk ki, hogy miért, mert ugye a miértekről eddig még egyetlen szó sem esett.
7: Igen, hát a miért az nagyon-nagyon összetett a miért, hogyha maradunk a PET palacnál, és csak tényleg néhány szempontot említek, a gyártásától kezdve a maga a tároláson át, ahogy a mikroműanyagok és különböző károsanyagok beleivódnak, főleg ilyen nagyon nagy melegbe a benne lévő italba, ez mind-mind káros, az egészségünkre káros, a környezetünkre káros, gyakorlatilag mindenhol csak károkat okoz folyamatosan, és aztán nem beszélve az ártalmatlanítás szakaszról, amikor meg elméletben ugye bedobjuk a szelektív gyűjtőbe, elméletben feldolgozzák, gyakorlatilag egy PET palacknak az újrahasznosítási hatékonysága borzasztóan alacsony. És akkor még arról nem beszéltünk, hogy mondjuk egy liter PET palackos vízhez 3 liternyi víz felhasználása szükséges, hogy magát a palackot előállítsa.
5: Tehát a legyártás igen, is
7: tehát nagyon,
5: nagyon széles környezeti lábbal.
7: Nagyon széles körű problémákkal jár. Igen.
5: És akkor még csak a PET palackról
7: beszéltünk. És akkor még csak a PET palack,
5: és hát ott vannak a fast fashion, és sorolhatjuk.
7: Igen, és az összes egyszer használatos, eldobható, egyutas csomagolási rendszer, ez mind ebbe a körbe tartozik.
5: Igen, mert téged úgy ismertelek meg, hogy mindig fémkulaccsal szoktál érkezni, vagy üveg. A másik verzió, de mindenképpen valami, amit egy-két év múlva
7: tartós.
5: Nem kell kidobni, hogy ezeket így helyre tegyük. Felmerül azért bennem a kérdés, hogy nem válhat-e a hulladékmentesség, nem feltétlenül mindenkinél, de a veszélye megvan, egyfajta vagy újfajta fogyasztássá, hogy na most akkor kidobjuk a régi tárgyainkat, és akkor lecseréljük a divatos meg a zöld megoldások.
7: Igen, sajnos nem csak a hulladékmentesség, hanem maga a környezettudatos életmód, vagy környezettudatosság, inkább így fogalmazok, az utóbbi időben, utóbbi években nagyon felkapott divat, trendivé vált, igen. Így van. Erre természetesen rá is ugrottak a piacgazdaságnak a gazdasági szereplői, és mindent, ami mondjuk úgy tűnik, hogy az nagyon, nagyon öko megoldás, az inkább csak ilyen látványzöld, és ugye ezeket nevezzük greenwashingnak, amikor szándékosan megtévesztik a fogyasztókat.
5: Bizonyos
7: azért.
5: Termékeket zöldebbként hirdetnek, vagy igen. Adják el.
7: Igen, igen, és ez nagyon-nagyon félre tud menni, nagyon félre tud vezetni, illetve hát magában az egyéneknek a gondolkodás módjában is, hogyha mondjuk el tud határolni a greenwashing kategóriától, de ő megveszi nagyon tudatosan a kulacsot, de egy hónap múlva mondjuk megvesz egy másikat, mert éppen új szín van, na az megint csak nem fér bele a hulladékmentes életmódba, és a környezettudatos életmódba sem.
5: Ezért fontos, hogy ezekről mind beszéljünk, de álljunk meg itt egy kicsit, egy kis szünetet tartunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést Tóth Anni Zero Waste mentorral, hulladékcsökkentési tanácsadóval. Maradjatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Tóth Andi, Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó, akiről már tudjuk, hogy egy személyes kísérletből indult, és ma már az élete részévé vált 10 év alatt a hulladékcsökkentés, és beszélünk majd arról is részletesebben, hogy

0: én már mosható pelenkát használtam a harmadik gyerekemmel, tehát ott már én valahol ismerkedtem és kapcsolódtam ehhez a fajta életstílushoz, de csak kizárólag a pelenkák terén, és az nem érdekelt, vagy nem láttam problémának, hogy egyébként tele van a szemetesünk, az viszont problémásnak éreztem, hogy egy veszélyesnek minősülő hulladékot ne dobálja ki, úgyhogy így jött a mosható pelenka, és aztán 2016-ban az interneten láttam egy cikket, belefutottam Bea Johnsonnak egy interjújába. Bea Johnson egyébként talán tudják a hallgatók, egy amerikai hölgy, aki hát nálam sokkal-sokkal korábban kezdte, talán 2000-es évek elején kezdte a hulladékmentes életmódot, és gyakorlatilag ő volt az, aki átültette a háztartási megoldásokat a gyakorlatban. És vele olvastam egy cikket, és ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy nem elég a mosható pelenka, hanem sokkal drasztikusabb változásokra.
1: És mi volt az, ami ennyire erősen hatott rád abban a cikkben?
0: Igazából az, hogy olyan hétköznapi és mondjuk ki nagyon-nagyon egyszerű gyakorlati megoldásokat mutatott, amire azt mondtam, hogy hát ez annyira egyszerű, hát miért áltatom magam azzal, hogy mondjuk bioélelmiszert veszek, meg ökotisztítószert veszek, de közben annyi szemetem van, hogy nem férünk be a kukába.
1: Tehát, hogy ne verjük át saját magunkat.
0: Nem szabad.
1: És mivel kezdted?
0: A legelső nálunk a PET palack volt, azért is szoktam ilyen sokszor a PET palackot emlékezni, mert nálunk ez egy komoly becsípődés volt. Nem ittunk soha üdítőitalokat, vagy ilyesmit, de az ásványvíz, a szénsvas is, meg a mentes is, az mindig ott volt, ott figyelt. És amikor ezt a cikket elolvastam, akkor másnap közöltem a családdal, hogy jó gyerekek, itt van a csap, abból folyik a víz, mostantól nem veszünk PET palackot. És akkor így meghúzták a vállukat, hogy hát jó. És körülbelül ennyi volt. Nagyon könnyen indult, és ez volt az érzés, amikor azt mondtam, hogy hát ez könnyen fog menni. És talán ezért is alakult úgy, hogy nagyon gyorsan akartam változtatni, mert nagyon hirtelen pozitív visszajelzéseket kaptam családon belül.
1: Mekkorák voltak ekkor a gyerekek? Mert ugye az életkor is nagyon fontos, igen, hogy mennyire befogadó a család.
0: A legnagyobb volt akkor 14-15 éves kiskamasz, a kisebbik volt 9 év körül, a legkisebb pedig akkor volt pici óvis.
1: A gyerekeid ugye különböző életkorban találkoztak ezekkel az új szokásokkal, mennyire reagáltak eltérően, és esetleg mi volt-e olyan, amiben neked kellett kompromisszumot kötnöd az első jó visszajelzések után?
0: Természetesen volt olyan, ami nem ment át, és a többség viszont nagyon könnyen átment, annak ellenére, hogy a legnagyobb gyerekem akkor a kamaszkorát élte. Szerencsésnek mondhatom magam, mert az én gyerekeim azóta sem és akkor sem voltak azok a fajta nagyon trendkövető kamaszok, tehát ilyen szempontból én könnyen tudtam őket, hát ha nem is befolyásolni, de olyan választási lehetőségeket mutatni nekik, ami ebbe az életmódba belefért, és ez nekik így elfogadható volt.
1: Tehát nem volt ez a ma bőnadrága divat, holnap meg
0: Nem volt jellemző, szerintem még most is ugyan felvennék azt a ruhát, amit én kiraknék nekik felnőtt fejjel, hogyha éppen úgy alakulna, tehát ők nem ezek a típusúak, és ez egy nagyon nagy segítség volt ebben az életmódban. Viszont azért óhatatlanul voltak olyan változtatási igényeim, amiket ha bár kipróbáltak, de aztán köszönték szépen, és nem kértek belőle a továbbiakban. Nagyon jó példa volt erre a fokrém. A fokrém az egy kritikus pontja.
1: Tehát,
0: a mai napig
1: készítetted?
0: Én is készítettem, próbáltam is készíteni. Volt, amikor nem sikerült, volt, amikor sikerült. Aztán megállapodtam egy összetételnél, ami jól működött, és vegyész is ellenőrizte, tehát minden rendben volt vele, ilyen szempontból, tehát egészségi oldalról is rendben volt, viszont hát azért közel sem adta vissza azt a habzást, azt az ízt, azt az állagot, amit megszoktak, és mondták, hogy ők ezt nem hajlandóak. A kislányom az egyszer még pont egy tévéfelvétel volt, amikor így utólag megkérdezte, ugye anya nem látták, hogy öklendezek, tehát ennyire nem szerették a fokrémet, és ezt el kellett engednem. Tehát azzal mai napig úgy vagyunk, hogy én használom az alternatív fokrémeket, de azóta már ugye nagyon sok fajtát lehet kapni is, tehát például fogszappant vagy tégelyes fokrémeket. Nekem nincsen vele problémám, úgyhogy én azt használom, de a család többi tagja megmaradt a hagyományos fokrémnél. Ott azért arra figyelek, hogy próbálok például olyat választani, aminek nincsen külön papír csomagolása, csak ilyen csupasz. Itt ne legyen benne olyan összetevő, ami káros az egészségünkre, például ezek az SLS származékok. Tehát azért próbálok egy tudatosabban választani fokrémet nekik, ha már a csomagolt verzió marad.
1: Ha még a ti történeteknél maradunk, akkor voltak esetleg nehezebb pillanatok, vagy emlékezetes pillanatok, amik
0: volt bizony.
1: Végigkísérnek a mai.
0: Volt bizony, szerintem ez óhatatlan minden kisgyerekes családnál előfordulnak. Utólag már vicces pillanatok. Nálunk hát autós utazás során szerintem majdnem mindenkinél előfordult, hogy persze akkor lesz rosszul a gyerek, akkor kap el valami betegséget, vagy egyszerűen csak túleszi magát és hánynia

0: és hát egy hulladékmentes háztartásban mi nincs az autóba, természetesen nejlonzacskó, jobb híján textil szatyorba végezte a legkisebb gyerek a dolgát, amit aztán a nagyobbiknak kellett kidobnia egy kukába, és utálta a helyzetet, és azt mondta, hogy ilyet soha többi nem merjek neki feladatoként kiadni, mert ő azt mondta, hogy ezt nem vállalja.
1: Tehát voltak azért nehéz pillanatok, voltak. De összességében akkor azért sikerült rá beszélni, vagy rászoktatni a gyerekeket, illetve igen, ha jól értem, a férjedet is erre a fajta gondolkodásmódra.
0: Igen, és tudod, az az érdekes az egészben, hogy eltelt több mint 10 év, és azóta a kiskamaszból felnőtt lett, a kicsi óvodásból nagy kamasz lett, és a két nagyobbik gyerekünk már gyakorlatilag külön él tőlünk, legalábbis most éppen változik a helyzet, de többnyire külön vannak, és innentől kezdve nincsen ráhatásom, hogy ők hogy élnek. És csak reméltem korábban, hogyha majd egyszer kirepülnek és elköltöznek, akkor majd vajon mennyi marad meg azokból a tapasztalatokból, gyakorlatokból, amiket én átadtam nekik, és meglepő módon nagyon sok visszajött. Az elején ugye kiélték magukat, jó, akkor most akkor jegesteát veszek, halomba, petpalackba, de azért újra és újra visszajönnek azok az emlékek, például a tisztítószereknél, takarításnál nagyon jellemző, élelmiszervásárlásnál nagyon jellemző, hogy igen, megmarad bennük az, amit tőlem tanultak.
1: Tehát, hogy milyen csomagolásba veszik így meg van, az élelmiszert, igen. Esetleg felkészülünk-e, visszünk-e magunkkal.
0: A maga az alaptudatossági szint az azért megmaradt és visszajön, és ez egy nagyon büszkeséggel tölt, és nagyon jó érzés.
1: És hát még csak felvillantottunk egy-két apróságot, hogy mi mindent lehet csinálni, mert beszéltünk a fogkrémről, beszéltünk arról, hogy kevesebb szemetet termeljünk, de mondjuk említetted a tisztítószereket, illetve hát arról még nem beszéltünk, de ott a mosás, ami egy kritikus pont lehet, főleg egy háziasszony életében. Tehát ezekre most már elég jó alternatívák vannak, ez 10 évvel ezelőtt is ennyire könnyű volt?
0: Egyáltalán nem volt könnyű, 10 évvel ezelőtt szinte mindent magamnak kellett legyártani, megkeresni azokat az alapanyagokat, amik környezetbarát megoldások, egészségbarát megoldások, és ebből összerakni egy vegyészbarátnőm segítségével azokat a recepteket, amik jól használhatóak, és működőképes alternatívát tudnak mutatni, vagy adni egy háztartás során. Azóta a 10 évvel alatt rengeteg hazai kisvállalkozó, gyártó is elindult ezen az úton, és nagyon jó minőségű termékeket készítenek, úgyhogy én mostanában már nem is nagyon készítek magamnak semmit, mert szinte mindent megkapok nagyon jó minőségben hazai gyártóktól.
1: Folytassuk, innen egy rövid szünet következik, továbbra is Tóth Andi Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó a vendégem itt a Woman Power-ben. Adunk szerintem jó tanácsokat is, mert ha már itt tartunk, akkor beszéljünk a gyakorlati lehetőségekről. Tartsatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
0: ho! Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Tóth Andi Zero Waste Mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó, akiről ma már tudjuk, hogy a személyes kísérletéből idővel blog, közösség, előadások, tanácsadói munka, majd egy könyv is született. Beszéljünk arról, hogy ugye elkezdted 10 évvel ezelőtt, és azt mondtad, hogy ma már sokkal könnyebb. De van olyan, amit ma már egészen másképp gondolsz, mint 2016-ban?
2: Igen, mindenképpen úgy, ahogy a piac is változott, és sokkal könnyedebbé vált ezt az életmódot betartani, vagy tartani magunkat hozzá, úgy az én gondolkodásmódom is sokat finomult, és az extrém UFO kategóriából átkerültem, azt gondolom, egy olyan szintre, amikor nem a végleteket szeretném elérni, hanem azt, hogy minél többen legalább elinduljanak ebbe az irányba, mert az sokkal fontosabb, hogy sokan legyünk, akik valamit tesznek, mint hogy van egy-két nagyon-nagyon extrém gondolkodású ember, aki a maximálisra törekszik.
1: Én arra lennék kíváncsi, hogy mi az, ami belefér neked, és mi az, ami már nem. Hogyha ilyen a gyakorlati mindennapi dolgokat nézzük, tehát nem tudom én, hajfestés.
2: Igen, nem festek hajat, most már 5-6 éve arról leszoktam, de például az utóbbi időben a körmemet például megcsináltatom, amihez ragaszkodtam sok éven keresztül, hogy azt nem, na azt biztos, hogy nem, és mostanában viszont elkezdtem a körmet manikűrössel megcsináltatni. Az az igazság, hogy romlik a szemem, és egyfajta kényszer lett az, hogy manikűröshöz járjak, mert nem tudom magamnak olyan szépen elkészíteni, és ő meg rábeszélt arra, hogy na próbáljuk már ki, mert jó lesz, szép lesz, milyen klassz lesz, milyen, hogy jól fogom magam érezni magam, és az igazság, hogy a nőiességemet megpiszkálta, és tényleg jól érzem meg benne magam, tehát ezt most már így elfogadom, habár tudom, hogy ez nem egészséges, nem annyira...
1: Környezetbarát.
2: Igen, nem annyira környezetbarát, úgyhogy ezt így el tudtam engedni. Az sem okoz most már olyan nagy problémát, hogyha mondjuk jönnek a fiaimnak a barátai, vagy a lányomnak a barátnői, és hoznak nem tudom hány zacskó chipset, és akkor azt teszik meg ott, amíg ők ott partiznak, vagy buliznak. Már ezen sem akadok ki. Az elején azért mindig mondtam nekik, hogy szóljál nekik előre, hogy ne hozzanak ilyesmit, mert nem szeretem, és akkor hát nem működik ez így.
1: Tehát ilyen egy formában picit rugalmasabbnak kell lenni.
2: Igen, mindenképpen.
1: Volt olyan, ami egyébként egyfajta tévedés volt, amit később rájöttél, hogy ezt nem is érdemes csinálni?
2: Hát talán az, hogy inkább nem is konkrét gyakorlati oldalról, mert azt gondolom, hogy bármilyen hulladékcsökkentés gyakorlat az csak jó lehet, tehát az nem tud félre menni. Inkább az a komplex gondolkodás módonban történt inkább nagyobb változás ilyen szempontból, mert régen én azt gondoltam, amikor ezt az egész zero waste életmódot megismertem úgy alaposabban, akkor azt gondoltam, hogy ez az alapja mindennek, és hogyha ezt nem csinálja senki, akkor itt a világ vége. És azóta már nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy ennél sokkal-sokkal komolyabb részei is vannak a környezet és természetvédelemnek, a hulladékcsökkentés egy pici szelete. A hulladékcsökkentés viszont abban nagyon erős tud lenni, hogy nagyon könnyedén tud hatni az egyénekre, mert nagyon egyszerű megoldásokat tud mutatni. És aki már egyszer elindult, változtatott egy icipicit a hétköznapjain, ott már nála már nagyon könnyű egy sokkal szélesebb körű környezettudatossági szintet elérni, mint például, hogy kevesebb autót fog használni, és inkább a tömegközlekedésre voksol, vagy spórol a vízzel. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik sokkal-sokkal fontosabbak, sokkal előrevalóbbak, sokkal nagyobb hatásuk van a globális klímaválságnak a kezelésében, de a hulladékcsökkentés az még mindig egy olyan fontos, bár vékony szelete ennek az egésznek, amit nagyon egyszerűen át lehet vinni az egyéneknél.
1: Gondolkoztál azon, hogy 10 év alatt körülbelül hány emberhez juthattál el? Tehát hány embert sikerült esetleg meggyőznöd, vagy a szemléletét formálnod?
2: Azt, hogy meggyőzni mennyit sikerült, ezt nem nagyon tudom felmérni, mert rengetegen voltak előadásaimon, és akik ott voltak, és hatott rájuk, azok valamilyen szinten biztos, hogy elindultak, de erre nincsen visszajelzésem. Azt viszont tudom, hogy több 10 000 emberrel találkoztam az elmúlt 10 év során, akiknek el kellett mondanom, hogy mi ez az életmód, és kíváncsiak voltak rá.
1: És hát gondolom, mindenkit más fog meg. Van, akit a költséghatékonyság, van, akit a környezetvédelem.
2: Igen, nagyon-nagyon változóak a motiváló tényezők. Tényleg, ahogy mondod, a költség az például egy komoly szempont tud lenni, de nagyon sokan például a gyerekeik miatt változtatnak.
1: Tehát más a hívószó.
2: Más a hívószó, mindenkinél más, és mindenkinél nagyon egyéni tud lenni, és igazából egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál. mindenkinek a saját élethelyzetéhez kapcsolódóan van olyan motiváló tényező, ami el tudja indítani ebbe az irányba.
1: De most szerintem sokunkban felmerül az a kérdés, hogy mikor mondhatja valaki jó lelkiismerettel azt, hogy eleget tesz?
2: Szerintem ilyen nincs.
1: Nincsen?
2: Szerintem ilyen nincsen. Olyan van, hogy igen, megteszem, ami tőlem telik.
1: Többet teszek, mint eddig,
2: megteszem, ami tőlem telik, de hogyha nagyon bele akarnánk gondolni, akkor én is lehetnék még szigorúbb, visszatérhetnék a nagyon extrém életmódomhoz, ami mondjuk 8-10 évvel ezelőtt volt, de hogy nagyon-nagyon szembe megy a fő irányokkal ez az extrém gondolkodásmód, és nem feltétlenül célra vezető, mert hogy nagyon drasztikus változásokat akarnék akkor elérni, és az az emberek többségének pedig egy rögtön egy stop táblát mutat.
1: Több tízezer, vagy legalább 10 000 emberrel találkoztál, azt mondtad. Vannak kérdések? Vannak kétségek? Egy-egy ilyen előadáson találkozol ilyennel?
2: Persze, ez mindig van. Mindig van, aki hitetlenkedik, mindig van, aki azt mondja, hogy ezt nem kivitelezhető, és ezzel egyetértek. Lehet, hogy az ő élethelyzetében sokkal több szemét fog keletkezni, vagy akármit is csinál akkor is, mert egy olyan körülmények között él. Mondjuk nagyon egyszerű példa, hogyha mondjuk valaki olyan betegségben szenved, mondjuk egy cukorbetegség, vagy egy gluténérzékenység, őnál sokkal-sokkal nehezebb megoldani azt, hogy mondjuk csomagolásmentesen élelmiszer beszerezzen. És ez abból a szempontból rendben is van, hogy a különböző élethelyzeteket különbözően kell kezelni. És pontosan ezért alakult egyébként ez az úgynevezett tanácsadás szolgáltatás, mert hogy megpróbálok egyéni szintre úgy lemenni, hogy az ő élethelyzetébe belelátva próbáljuk meg közösen kihozni a lehető legjobbat.
1: Tehát mondjuk egy gluténérzékenynél működhet az, hogy ne PET palackos vizet igyon, de fontos, hogy csomagolt élelmiszer legyen.
2: Mindenképpen, hiszen az egészségünk az mindenképpen fontosabb, de amellett, hogy mondjuk lecseréli a PET palackot és a gluténmentes élelmiszereket megcsomagolva vásárolja, emellett dönthet úgy, hogy akkor mostantól biciklivel jár.
1: Az, hogy közgazdász végzettséged van, számít valamennyit ebben a szemléletformáló munkában?
2: Egy kicsit számít, abból a szempontból igen, hogy én mindig úgy közelítem meg a piacot, hogy annak ez egyensúlyba fog kerülni. És hogyha nekem az az igényem, hogy nem akarok mondjuk PET palackot vagy nejlonzacskót használni, és egyre többen nem akarunk a piacon, a kereslet oldalon PET palackot vagy nejlonzacskót használni, akkor a kínálat oldalnak erre reagálnia kell, és reagál is rá, és ennek megfelelően fognak változni azok a termékek, amiket megvásárolhatunk a boltban. És ezt nagyon szépen lehet látni például a nejlonzacskóknál. És itt most nem a törvényi előírásokra gondolok, vagy a jogszabályokra gondolok, hanem arra, hogy 10 évvel ezelőtt mindenki nagyon furán nézett rám, amikor mondjuk a pékárút vagy az almát azt beraktam egy textilzsákba, aztán eltelt néhány év, és már az összes multinál ott vannak kirakva a textilzsákok. Igen. Tehát, hogy látszik az, hogy az igényre reagálnak a vállalkozások, reagál a piacgazdaság, csak éppen nem elég gyorsan.
1: Folytassuk innen, egy kis zene következik, utána Tóth Andi Zero Waste mentorral beszélgetünk tovább itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Tóth Andi Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy közgazdász végzettséged van, és egyébként teljesen más életet élnél ma, ha nem jött volna az a pont, az a cikk, amikor úgy döntöttél, hogy hulladékmentesen szeretnél élni otthon a családoddal. Egyébként mi lettél volna, hogyha nem hulladékcsökkentési tanácsadó?
2: Szóval nagyon nem állt távol a kettő egymástól, mert ami lettem volna, az a HR vonal, tehát a humán erőforrás vonal, mert az egyetemen sem szerettem a nagyon, nagyon reál tantárgyakat, hanem ott is már a humán terület volt az, ami nekem sokkal jobban tetszett, hogy emberekkel kapcsolódjak, emberekkel találkozzak, embereknek adjak át információkat, tehát ez már akkor is megvolt bennem, és valahol szerintem ezt ki tudtam teljesíteni a jelenlegi életemben.
1: Közgazdász végzettséged van, de most már blogot írsz, tanácsot adsz, előadásokat tartasz. Milyen sorrendben jöttek? Mert ugye indult ez egy kicsi otthoni közegből, amiből egyszerűen egy karrier nőtte ki magát 10 év alatt.
2: Igen, ezt nem gondoltam volna annak idején én sem. Blogot kezdtem írni, életemben nem írtam előtte, tehát maximum az iskolai dolgozatokat, de hogy így nem. És elkezdtem egy blogot írni, aminek az volt a célja, hogy megmutassam, hogy haladok. Ugye akkor találkoztam a cikkkel, és akkor másnap elhatároztam, hogy nincsen PET palack, és így napról napra vezettem, hogy mi történik.
1: A saját tapasztalataidat osztottad meg.
2: Az egyik barátnőm javasolta, hogy csináljak ebből egy Facebook csoportot is, mert hogy ott lehet, hogy könnyebben rátalálnak ezekre a gyors információkra, mint a blogon keresztül, úgyhogy párhuzamosan egy pár nap csúszással el is indult a csoport is, háztartásom hulladék nélkül még mindig működik, közel 30 ezer tag van benne, nagyon-nagyon gyorsan futott föl. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy lesz az érdeklődés egy ilyen életmód iránt. Akkor rendkívül extrémnek számított azért ez a fajta gondolkodásmód, hogy dobjunk ki, vagy ne használjunk műanyag csomagolásokat, ne használjunk eldobható eszközöket, és meglepődtem, hogy mennyire gyorsan fejlődött ez a közösség. És aztán a közösségből jött a könyv, mert olvasták a csoportot, a sok-sok ember olvasták ugyanúgy párhuzamosan a blogot, csak egy idő után, egy-két év után annyira nagyon-nagyon sok volt már az információ szinte ömlesztve egy nagy kosárban, hogy kezdtem mindenki elveszteni a feladat, igen, hogy mit hogy lehet ezt megvalósítani, úgyhogy muszáj volt rendszerezni, és akkor elkezdtem rendszerezni, és akkor jött az ötlet, hogy akkor ezt csináljuk úgy, hogy könyvformában, és így lett a könyv.
1: És egyébként mikor változott meg a te önmagadról kialakított gondolatod, vagy a szerepet, hogy mikor lettél a tapasztalatait megosztó édesanyjából egy olyan ember, aki már szakmai válaszokat ad, akitől szakmai válaszokat várnak?
2: Ez egy folyamat volt, én azt gondolom, nem tudom konkrét időponthoz kötni. Elkezdődött azzal, hogy a könyv után elkezdtek rendszeresen hívni, előadásokat tartani, elsősorban könyvbemutatókkal indult, hogy mégis miről szól ez a könyv. Könyvtáraknak, önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek az volt az első nagy menet.
1: Hát edukációs cél.
2: Igen, igen. És aztán jártam olyan csoportokba, ahol ilyen baráti társaságokba, ahol kezdett kinyílni úgy a gondolkodásmódom, hogy nem csak a hulladék létezik, hogyha a klímaválságról beszélünk, hanem sok minden. Ugye abban az időben volt, amikor Greta Thunberg is elindult a minden péntek két tüntetéseivel, és akkor kezdett úgy a gondolkodásmódom, meg a fókuszom így jobban szétterülni, és akkor megnézni, hogy oké, mi van a hulladék körül még, ami problémás, amiben lehet változtatni. És aztán jött a humán ökológia tanfolyam, amire hosszú várólista van, és azt hiszem én is talán másfél évet vártam, hogy bejussak az ELTE-nek a humán ökológia tanfolyamára. Na, az volt az igazán olyan nagy pont, amikor már kezdtem tényleg szakmai oldalról közelíteni ezeket a dolgokat.
1: Tehát a gyakorlati tapasztalatok mellé, mögé oda tenni a szakmai tudást?
2: Így van, igen. Igen, mert önmagában az, hogy mit hogy csinálok, az egy jó dolog volt, de meg kellett mutatni a mögöttes lévő hátteret is, hogy ez miért jó.
1: Egyébként ezt gondolom kifejezetten érdekelt, és ahogy az ember elkezd valamivel foglalkozni, egyre mélyebbre és mélyebbre ás, meg lehet ebben állni valaha?
2: Inkább azt gondolom, hogy nem megállni lehet, hanem egy területre ráfókuszálni. Tehát minden területen nem tudunk ott lenni úgy teljes mélységükben, de nem is kell. Én annak ellenére, hogy így jobban most már rálátok arra, hogy a klímaválságot hogyan lenne jó minél inkább kezelni, mégis megmaradtam a hulladékcsökkentés fókuszánál, mert még mindig azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerűen egyénekhez átvihető módszertan, amit azért tartok fontosnak, mert ezzel már legalább el tudnak indulni akkor. Tehát van valami a kezükben, egy konkrét dolog, hogy oké, akkor ezzel el tudok indulni egy környezetudatosabb életmód vagy szint felé, és aztán lehet még ezt bővítgetni mindenféle módon.
1: Gyakorlatilag akkor azt csinálod, amit szeretsz, meg amiben hiszel, el tudod képzelni most már ennek fényében, az elmúlt 10 év fényében, hogy más karrierutat válasz? Mással foglalkoz?
2: Most már így nem, úgy utólag nem, és nagyon örülök is neki, hogy ebbe az irányba léptem, hogyha valami miatt úgy alakul, hogy nem találkozok azzal a bizonyos cikkkel, akkor valószínűleg akkor is nagy eséllyel valamilyen környezetvédelmi irányba terelődök, mert a gyerekeim miatt a bioélelmiszerek, az ökotisztítószerek, és ugye a mosható pelenk, amiket említettem, ez már abba az irányba terelt óhatatlanul. Tehát azt gondolom, hogy valahol ez nekem lehet, hogy egy kijelölt út volt, hogy az emberekkel és környezetvédelemmel kell, hogy kapcsolódjak.
1: Voltak egyébként kritikák, amik értek?
2: Természetesen.
1: Ezen az úton?
2: Természetesen.
1: És hogyan élted ezt meg?
2: Van, amiben teljesen igazuk van, például az, hogy nekem nincsen szakmai végzettségem környezetvédelem területen.
1: Tehát nem vagy környezetvédelmi mérnök.
2: Nem, sem környezetvédelmi mérnök, semmilyen hasonló végzettségem nincsen. Hát amit tudok, az tényleg az csak
1: a magánúton. Van egy nagy adag tapasztalatod.
2: Nagy adag tapasztalatom van, a humánökológia hátterem hozzá, de nincsen egyéb végzettségem hozzá. Ez egy komoly kritika, és én ezt el is fogadom, és ennek megfelelően kezelem a helyzetet. Én nem érzem most, tehát nem érzem azt, hogy belebírnék vágni egy újabb szakma komoly kitanulásába 4-5-6 éven keresztül. Annál már én idősebbnek érzem magam jelenleg.
1: Egyébként mit adott személyesen neked az, hogy egyre többen figyeltek rád, és nyilván ez azzal is jár, hogy egyre többen bíznak, vagy bíztak benned?
2: Szerintem nekem van egy olyan lelki problémám, hogy soha nem érzem azt, hogy elég jó vagyok, és ezzel az irányjal, amikor meg tudtam mutatni, hogy mit csinálok, és erre én pozitív reakciókat kaptam, hogy ezek tényleg jó dolgok, meg megjelent a könyv, és rengeteg példányban elfogyott csak úgy szinte magától, ezek mindig megerősítettek engem lelkileg, hogy igen, jó az, amit csinálok. Kb. Ennyi.
1: Az, hogy rádióinterjút adsz, az, hogy emberekkel ott beszélsz, ez mennyire állt távol tőled korábban?
2: Igazából nem. Korábban sose csináltam ilyet, de soha nem volt nekem probléma, hogyha ki kellett állnom mondjuk egy versmondó versenyen és elmondani a verset. Tehát így nem éreztem soha problémásnak azt, hogy emberek előtt beszéljek.
1: Hogyha jól értem, akkor itt a közösség növekedésével újabb és újabb feladatokat tűztél ki magadnak, és még beszéljünk erről, hogy mi minden történt itt az elmúlt években. A zene és a hírek után folytatjuk a beszélgetést Tóth Andi Zero Waste mentorral, hulladékcsökkentési tanácsadóval. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
3: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
3: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
4: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
5: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
3: A man is a suit, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
6: This is a substance of the way of the samurai.
7: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
8: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: November végéig megérkezik az iskola kezdési utalvány, indul a millió lépés őszi kihívása, még holnap is sokat süt a nap. Demeter Tia vagyok. November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás második fele. A 100 000 forintos segítség első részletét még augusztus végén kiküldték. Az újabb 50 000 forintot már utalvány formájában kapja meg a mintegy 400 000 rászoruló gyermek családja, és március 15-ig használhatják fel ezeket, írják a kormány.hu oldalon. A támogatásból az iskolai felszereléseken, papír, írószereken kívül akár ruhákat, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket, egyes digitális és műszaki cikkeket vagy fejlesztőjátékokat is vásárolhatnak az érintettek. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A mottó ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiunknak Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
10: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt, hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, és ezzel a mozgással egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
9: 3 hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés, a parlament jövő héten hétfőn is kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új rendel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik. Az eddigi 1 óra helyett 1,5 óra áll majd rendelkezésre. Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten 3 táv közül választatnak a résztvevők. Az eseményt 2009 óta rendezik meg, a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenús emlékére. Kolonics György maga is rendszeresen futott, több alkalommal vett részt a Bécs-Budapest ultramaratonon. Az esti éjszakai órákban csak kevés felhő lesz majd felettünk az égen, és holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep az ország nagy részén. A délutáni esti óráktól viszont nyugat felől egyre több helyen növekszik, vastagszik majd meg a gomoly felhőzet, és az esti órákban már kisebb esők, záporok is kialakulhatnak. Hajnalban 9-16, holnap napközben 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőtől már sok lesz felettünk a felhő, kisebb esők, záporok is lehetnek, 19-23 fok várható majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem továbbra is Tóth Andi Zero Waste Mentor, hulladék csökkentési tanácsadó, aki egyébként közgazdász végzettséggel rendelkezik. Ugye beszéltünk róla, hogy 3 gyermekes édesanyja, aki a saját családi hulladék csökkentésével indult, és ebből igazából egy karriert épített fel akarva, akaratlanul az elmúlt 10 évben. Egyébként mikor érezted először azt szívügyként, hogy a munkád és a család mellett ez egy valódi hivatás már számodra?
2: Én a kezdetek kezdetén én hát természetesen dolgoztam, és ez egy hobbi mellékág volt, hogy én a környezetvédelemmel elkezdtem foglalkozni.
1: Tehát ez egy személyes szívügy volt.
2: Így
1: akkor.
2: Van, így van. És aztán a könyv megjelenése után egy 2 éven belül annyira felfutott ez az egész téma. Talán abban az időben kezdtek, ugye 2020-as évek elején kezdtek nagyon a cégek is ráállni arra, hogy megpróbáljanak minél jobban megfelelni a vásárlói igényeknek ilyen szempontból is. És az volt az az időszak, amikor annyira nagyon sok megbízásom volt, hogy gyakorlatilag nem bírtam a munka mellett
1: tehát
2: ezt
1: napi,
2: végezni.
1: Úgy képzeljük, hogy napi 8-10 órát akár dolgoztál, és mondjuk volt jó pár előadás, amit tartottál.
2: A jó pár előadás azt jelentette, hogy hetente 6-8 előadás, és tehát volt olyan, sok, hogy délelőtt Nyíregyházán voltam, délután Kecskeméten. Tehát és emellett még dolgoznom kellett, szerencsére home office-ban dolgoztam teljes, majdnem mondjuk ilyen 90%-osan, de hogy egyszerűen fizikailag nem fért bele a kettő, egymás mellett nem fért el, és akkor megbeszéltük a családdal, hogy nem, hát anyát nem látják soha otthon, úgyhogy ez így nem működhet, és akkor annyira úgy gondoltuk, hogy ez egy jó irány lesz, hogy a másik munkahelyen azt ott hagytam.
1: Tehát a két élet nem volt fenntartható.
2: Nem, egyáltalán nem, hogyha én családdal is szerettem volna lenni, akkor az semmiképpen nem. És aztán így maradt a környezetvédelmi vonal.
1: Egyébként volt kockázat ebben a döntésben?
2: Akkor azt gondoltam, hogy nincs kockázat, mert olyan szépen indult minden, de ez 2019 novemberében volt, hogy ezt a döntést meghoztuk, 2020 januártól nem dolgoztam, 2020 márciusában egy hét alatt az összes első fél éves előadásont, megbízásont, mindent lemondtak, bejött a Covid.
1: Igen, tehát úgy, akkor hogy, azért ott volt egy úgy, kis ott félelem.
2: Bejött a kockázati tényező, igencsak. Szerencsére, ahogy lefutott a járvány, utána egészen jól helyreállt, és jelenleg most ott tartok, hogy most egy nagyon komfortos, de a mindennapjaimat kitevő, vagy kitöltő tevékenységé vált.
1: Egy kiszámítható tevékenységé vált. Egyébként ez a pályaváltás, mert ez egy pályaváltás volt, felszabadított, vagy eleinte még inkább több munkát és bizonytalanságot hozott?
2: Nem éreztem bizonytalannak, mert én már előtte is gyakorlatilag így váltogattam a pályákat, hogyha szabad ezt mondani, mert én kezdtem fejvadászként, munkaerőközvetítőként a közgáz egyetem után, aztán ugyanezt csináltam vállalkozói formában, tehát ez egy nagy váltás volt, utána jöttek a gyerekek ugye sorba-sorban viszonylag nagy korkülönbséggel, de amikor egy mondhatni, hogy újabb gyerek született, akkor mindig valami újba kezdtem bele, és a legutolsó volt a mosható pelenka, abban annyira szerelmes lettem, hogy akkor egy webáruházat indítottam, tehát az életem tele volt ilyen nagyon nagy váltásokkal, úgyhogy így, ha innen nézem, akkor nem éreztem ezt olyan dramatikusnak.
1: Egyébként akkor nézzük ezt a vállalkozói lábat, hogy mit kellett vállalkozóként megtanulnod, és miben segített mondjuk a közgazdász gondolkodásmódod?
2: Hát semmiben nem segített, a magában annyiban segített mindenképpen, hogy a hozzáállásom az megvolt, hogy ne legyen idegen számomra, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik már a vállalkozói lét, mint forma, az teljesen lehetetlennek találták. Nekem ez egyáltalán nem volt idegen, úgy éreztem, hogy ez teljesen rendben lévő dolog, de mindenképpen csak is könyvelővel tudtuk ezt megoldani úgy, hogy ez egy működőképes és fenntartható élet legyen.
1: És egy érdekes dolog, amikor az ember valaki csinál valamit egy szerelem projektként, majd utána vált, és kvázi munkaként folytatja. Amikor váltottál, pénzt kérni ezekért, az előadásokért, például ez egy nehéz helyzet volt?
2: Nagyon, nagyon, rendkívül nehéz volt. Az elején én mindent ingyen csináltam, a könyv bemutatóknak a jó részét is az elején ingyen csináltam.
1: Tehát ez mind a szabadidődben, a ezt munka után, család
2: van,
1: mellett.
2: Így van, igen, és aztán akkor volt az első pofon, amikor kaptam egy olyan kommentet az egyik könyv bemutatós posztom alá, hogy nem értik, mert a könyv az ugye pénzbe került, az nem ingyen volt. Hogy nem értik, hogy ezt is miért nem tudom ingyen adni, hiszen kutya kötelességem lenne nekem a könyvemet ingyen fölrakni az internetre, mert ez egy olyan téma, amit mindenkinek tudnia kell. És akkor így több emberrel beszéltem, mert ez engem így lesokkolt, hogy komolyan nekem, én akkor rossz irányba haladok, tényleg ez úgy kéne, hogy ezt mindenkinek oda kéne adnom. És aztán nagyon sok emberrel beszélgettem, és megerősítettek abban, hogy nem, hiszen nekem, én ebből élek, nekem ez a munka, ez teszi ki a napi 24 órámat, innentől kezdve ezért igenis pénzt kell kérnem.
1: Volt olyan időszak egyébként, amikor megbántad akár ezt a váltást, vagy mondtad, hogy több váltás is volt az életedben, vagy ezeket azért könnyen viseled?
2: Nem, a váltások mindig úgy alakultak, hogy én szerettem volna a váltást, tehát soha nem volt olyan, hogy külső tényező hatására kellett volna változtatnom, tehát nem volt sose kényszer.
1: Nem volt kényszer,
2: hanem mindig én akartam valami újba kipróbálni magam, és ezek általában azért működőképes és jól sikerült ötletek voltak, úgyhogy ezt mindenképpen én jó érzésként, vagy jól kezeltem, és jó volt az egész. De azért azt meg most így sok év, hát szerintem most már több mint 20 éve dolgozok vállalkozóként, ugye az életem során változott a téma, de a vállalkozói forma megmaradt, és nem tudom, hogy mennyire bírnék elviselni, vagy mennyire tudnám magam elképzelni egy olyan helyzetben, amikor mondjuk 8-tól 4-ig egy irodába kell ülnöm, mert azért a vállalkozói formának, ha bár rengeteg, sokkal több munkával jár szerintem, mint egy 8 órás munkaviszony, de azért a szabadság is ott van, hogy ha kell, akkor berakom a mosógépbe a mosást, mert éppen van 10 percem, ezt nem tehetném meg, és ez a fajta szabadság, ez nekem nagyon sokat ad. Ennek ellenére, hogyha úgy hozza a sors, hogy valahol alkalmazottként kellene dolgoznom, mert olyan lehetőséget kapok, akkor biztos nem fogom azt mondani, hogy na hát ezt azért nem.
1: Mert hogy egyébként ez
2: mert,
1: is megvolt az életedben.
2: Mert ez is egyfajta fejlődés, igen, pontosan, tehát dolgoztam én így is.
1: És mikor érezted először azt, hogy valóban sikerült? Ugye említetted, hogy nem könnyen indult, mert 2019 végén hoztál egy döntést, 2020 elején fölmondtál, jött a Covid, jött egy nagy pofon, és aztán később sikerült.
2: Igen, ugye a Covid előtt akkor nagyon futotta a szekér, az nagyon ilyen, körülbelül úgy indult az egész, mint ahogy én elkezdtem a hulladékcsökkentést a háztartásom, ilyen egyik napról a másikra, és az úgy imponált nekem, hogy jó, ez is ilyen gyorsan és milyen könnyedén megy, és aztán persze jöttek ugye a pofonok, és aztán fokozatosan tudtam visszaépíteni az egészet, és amire például nagyon büszke vagyok, hogy voltak olyan megbízásaim, ahol például óvodákhoz kell mennünk egy cégnek a háttér segítségével, támogatásával, de óvodákat látogattunk azzal a céllal, hogy ott közösségi kerti komposztálót és magaságyást építsünk, és a gyerekeknek egy ilyen edukációs programot szerveztünk e köré. Tehát ez például szerintem egy nagyon-nagyon jó feladat volt, ez egy több szakaszos folyamat volt, több óvodába voltunk, és azt gondolom, hogy ez az igazán jó része a munkámnak, amikor akár egészen kicsi gyerekeket is már nekik is meg lehet mutatni, hogy milyen egyszerű ez az élet.
1: És lehet másként csinálni. Igen. Andi, ugye beszéltük arról, hogy már mentorálással, egyéni tanácsadással foglalkozol, sőt vállalkozásoknak is segítesz a családok mellett, viszont itt ugye megjelenik egy érdekes ellentmondás, hogy hogyan lehet a kevesebb fogyasztás gondolatából üzletet építeni egy olyan világban, amely szinte mindent termékként próbál eladni, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz majd erre, de tartsunk előtte egy rövid szünetet, és folytassuk innen a beszélgetést. Tóth Andi, Zero Waste mentora vendégem, folytatjuk a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig Tóth Andi Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó a vendégem itt a Woman Power-ben, és hát ott hagytuk abba, hogy egy nagyon érdekes kérdés az, hogy egy Zero Waste mentor, aki mentorálással, egyéni tanácsadással foglalkozik, családokkal, vállalatokkal, hogyan teheti meg azt, hogy a kevesebb fogyasztás gondolatából épít üzletet egy olyan világban, amely szinte mindent termékként próbál eladni?
2: Ez egy nehéz kérdés, és nehéz is megtalálni benne azt az utat, ami gyakorlatilag kielégítő mind a fogyasztók számára, és mind azok számára, akik értékesítenek, vagy akik gyártanak. Nem is mindig sikerült. Voltak olyan felkéréseim, amiket azért utasítottam vissza például, mert kimondottan az lett volna a céljuk, hogy én valamilyen terméket propagáljak, már pedig ezt én nem fogom megtenni. Vannak termékek, amik mellé oda tudok állni.
1: Tehát vállalsz esetleg egy márka együttműködést?
2: Vállalok márka együttműködést abban az esetben, hogy ha az a márka, az olyan termékeket kínál, amik minden szempontból környezettudatossági szempontoknak megfelelnek.
1: Tehát a te értékrendeddel összeegyeztethető.
2: Így van, tehát például mondjuk egy mosólapka mellé biztos, hogy odaállnék, hogyha ilyen van. Mert az minden szempontból belefér. Hiteles számomra. Persze, abból is van sok fajta, sok márka, hogyha ez egy magyar gyártónak a terméke, akkor maximálisan mellé tudok állni. Hogyha mondjuk egy Ázsiából behozott bambuszfogkefe, akkor biztos, hogy nem.
1: Igen, mert hogy ugye
2: mert
1: azt
2: hogy
1: is
2: vannak
1: tudjuk,
2: egyéb
1: hogy,
2: tényezők, amik számítanak.
1: Hogyha távolabbról érkezik egy termék, akkor annak másfajta ökológiai lábnyoma van. Tehát
2: van,
1: ezt tegyük gyorsan hozzá.
2: Hát amikor egy feladatot meggondolok, hogy elvégzek-e, vagy elvállalom-e, akkor mindig nagyon sok szempontot szoktam végignézni, hogy mi az, ami az én értékrendembe belefér, és csak olyat vállalok el. Emiatt most soktól elestem már egyébként.
1: Viszont fontos az önazonosság. Téged ugye neveztek többször már influencernek, miközben én úgy tudom, hogy azért ettől a fajta bélyektől igyekszel távol tartani magadat. Miért?
2: Igen, az igazság, hogy most elfogadhatnám, hogy influencernek neveznek, de én azt gondolom, hogy az influencer, mint kifejezés, az jelenleg eléggé pejoratívvá vált, mert gyakorlatilag influencernek neveznek bárkit, aki egy terméket vagy egy szolgáltatást reklámozza a közösségi média felületein. Én pontosan amiatt, amit az előbb elmondtam...
1: És kettőnél több ember követi.
2: És kettőnél több ember, igen, így van. Én meg amit pont az előbb mondtam, hogy én nagyon-nagyon megszűröm azt, hogy mi az, ami mögé be tudok állni, mi az, amit hitelesen át tudok adni. Innentől kezdve én inkább csak ezt a szemléletmódot közvetítő személynek tartom magam, és nem pedig egy olyan influencernek, akire általában az influencer szó hallatán gondolnak az emberek többsége.
1: Igen, és itt az a veszély merül fel, hogy mondjuk együttműködsz egy vállalattal, hogy ne maradjon ez az együttműködés egy egyszeri látványos gesztus, vagy egy kommunikációs kampány.
2: Így van. Hogyha egy kommunikációs kampány, akkor azzal sincsen baj, hogyha látok mögötte olyan tevékenységeket a cégnél, annál vállalatnál, vagy annál a gyártónál, ami abba az irányba mutat, hogy igen, ők valóban szeretnének egy környezettudatosabb munkafolyamatot, vagy egy klímabarátabb munkafolyamatot, vagy gyártási folyamatot létrehozni. Volt olyan felkérésem például, és nem is kis helyről, és még csak nem is a profitorientált szekcióból.
1: De jól értem, egy csábító ajánlatnak tűnt.
2: Csábító ajánlatnak tűnt, igen. Azt gondoltam, hogy na, megfogtam az Isten lábát, és akkor így volt egy rossz érzésem, és megkérdeztem, hogy ez az egész egy éves kampány lett volna, hogy ez az egész kampány, ez egyébként arról szól, hogy maga a munkafolyamatokat valóban változtatni fogjuk? Nem, ez csak arról, és teljesen ott megmondták a szemembe, hogy nem, ez csak arról szól, hogy kicsit reklámozzák.
1: Tehát a greenwashing.
2: És akkor ott lett vége a beszélgetésünknek.
1: Tehát akkor volt olyan cég, aki a saját zöld hitelességedet akarta felhasználni üzleti haszonszerzés céljából. Akkor ezek szerint vannak olyan kompromisszumok, amiket biztosan nem kötsz meg.
2: Egész biztos.
1: Amire én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye ez 10 év alatt épült fel, ez a karrier, amit csinálsz. Mennyit dolgozol most?
2: Sokat, hát olyan. Nincsen olyan, hogy munkaidő, hogy mondjuk 8-tól 4-ig, ilyen nincs. Általában fél 6-kor kelek, megyek, elindítom a gyerekeket iskolába, munkába, ki hova megy, mindig én készítem nekik össze, még a mai napig én készítem össze nekik a 10 óraiukat, és aztán van, hogy amíg még ők készülődnek, addig én már 6 órakor a számítógép előtt ülök, mert éppen akkor van valamilyen ötletem, amit szeretnék leírni, és akkor abból lehet, hogy egy videó lesz, lehet, hogy egy poszt lesz, lehet, hogy nem lesz belőle semmi sem, de

0: ilyen egyszerű, mert nagyon-nagyon különbözőek vagyunk egyénileg is, és a háztartások is nagyon-nagyon különbözőek. Ahogy már volt arról szó, hogy különböző élethelyzetek lehetnek, ugye gluténmentességet hoztuk fel példának, innentől kezdve nagyon nehéz egy sablonra ráhúzni mindenkit, hogy akkor csináld ezt, és akkor az úgy jó lesz. Mert egyáltalán nem biztos, hogy az ő élethelyzetében az a valami, az kivitelezhető. És olyankor keresünk más alternatívát, és még az is lehet, hogy arra az egy, mondjuk, hogyha maradunk a hulladéknál, az az egy hulladék, amit szeretnénk lecserélni, arra lehet, hogy nincs is megoldás az ő helyzetében.
1: A fenntarthatóság köré ugye beszéltünk már róla, hogy egy hatalmas piac épült. Hogyan lehet megkülönböztetni a valódi megoldásokat a már általad is említett zöldre festett marketingtől?
0: Én itt nagyon őszintén és szívesen ajánlanám a Tudatos Vásárlók Egyesületét, mert ők nagyon sokat foglalkoznak ezzel, hogy a greenwashing az hogy felismerhető. Vannak tipikus jelei, jelzői.
1: Egy-kettő.
0: Például az, hogyha nagyon olyan színű a termék, hogy mondjuk nagyon zöld, vagy nagyon ilyen natur, ilyen nagyon bézs, az már ugyanúgy kell, hogy keltsen. Vagy hogyha nagyon sok ilyen ökoszín...
1: Pecsét van rajta, vagy...
0: Az is, például a különböző ugye a hivatalos ökocímkéknek a koppintásai, mindenféle minősítéseknek feltüntetett kamu címkék. Például nem tudom, hogy a legzöldebb termék, és akkor szerkesztenek valamilyen rajzos szerkesztővel egy ilyen kis címkét, és akkor azt rárakják, és aki nem tudja, az
1: simán elhiszi. Ránézünk a termékre, impulzusvásárlás, ez biztos jó, megvesszük?
0: Így van, az impulzusvásárlás egyébként az egy külön történet, de az az, amit a legjobban meg kéne szüntetni az embereknél. Az volt az egyik legnehezebb dolog mindenhol egyébként. De ami még a greenwashing például, ami nagyon feltűnő tud lenni, hogy nagyon sok ökko szóval szinoním szavakat raknak rá a termékre. Naturál, természetes, bőrbarát, ökko, eko, mindenféle verzióban. Uh-huh. Ezek is nagyon-nagyon gyanúsan már... Igen, ez mindenképpen gyanúra ad okot, és érdemes akkor jobban megnézni, hogy tényleg az-e az a termék, amit gondolunk.
1: És akkor, amiről eddig nem beszéltünk, az összetevőket, azt a kis címkét hátul nézzük
0: meg alaposan. Igen, az incilista, hát az azért problémás, mert egyrészt utána kell nézni. Nekem egyébként van egy ilyen anyagom, amiben a legfontosabb olyan összetevőket összegyűjtöttem, amiben a problémás anyagokat felsoroltam, de az az igazság, hogyha most belegondolsz, leveszel a polcra egy sampont, mondjuk egy 250 ml sampont, hát ember legyen a tarpán, vagy legalábbis mindenképpen sasszemű, aki el tudja olvasni ott helyben azokat az összetevőket. Én ezzel mindig megküzdöttem, lefotózom, kinagyítom, próbálom értelmezni, és igen, ez nagyon hosszú ideig tart, amíg ezt valaki átlátja, de ha már egyszer megtaláltuk azokat a termékeket, amiről biztosan tudjuk, hogy rendben vannak, akkor utána már az impulzus vásárlást is minimalizálni tudjuk, mert úgy megyek be a boltba, hogy tudom azt, hogy harmadik polc, negyedik sor, ott lesz az a termék, amit én keresek, és tuti, hogy csak azt veszem meg, a többit nem is látom.
1: Mert akkor így nem termelünk felesleges hulladékot, ugye ugyanoda jutunk vissza az impulzus vásárlás kapcsán. Egy rövid szünetet tartunk, majd arról beszélgetünk, hogy bár az egyéni döntések nagyon fontosak, de ugye ennek is van valahol egy határa, és hogy hol van az egyéni cselekvés korlátja határa. Tóth Andi Zero Waste mentorral, hulladékcsökkentési tanácsadóval beszélgetünk majd mindenről itt a Woman Powerben. Hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykata Folk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
5: Vendégem a stúdióban továbbra is Tóth Andi, Zero Waste mentor, hulladék csökkentési tanácsadó, és hát Andi, felmerült bennem az a kérdés, és azt gondolom, hogy másokban is, hogy nem helyezünk-e túl nagy terhet az egyénre, amikor azt mondjuk neki, hogy mondjuk a vásárlásaival vagy a háztartási döntéseivel ő maga mentse meg a bolygót.
6: Én azt gondolom, hogy az, hogy megmentsük a bolygót, hogyha te szavaiddal éljek, nem csak egyéni felelősség, hanem a gazdasági és a politikai szereplőknek is a felelőssége. Viszont az egyéni felelősség az legalább ugyanúgy 30% egyharmadában ott van, és fontos, mert hogyha az egyén nem tesz semmit, akkor a gazdaság és a politikai szereplők hiába hoznak bármilyen döntést, hiába készülnek különböző jogszabályok, meg különböző rendeletek, hogyha az egyén nem hajlandó, mert nem, akkor ez csak egy olyan kényszerhelyzetet fog okozni, aminek nem lesz igazán jó és hatékony eredménye. Ellenben, hogyha az egyén is belátja azt, hogy neki is igazán van felelősség ebben, egyébként a háztartási hulladékok az összhulladéknak körülbelül a 20%-át teszik ki, tehát igenis százalékban is mérhető, számokban is mérhető az a mérték, amiben az egyénnek felelőssége van a hulladéktermelés terén.
5: És, hogy de azért ha... ott van a gyártói felelősség, ott a kereskedői és a döntéshozói felelősség is.
6: Természetesen az egyik sem működik a másik nélkül. Itt mindegyik szereplőre szükség van ahhoz, hogy valóban tudjuk a globális ökológiai lábnyomunkat csökkenteni, és egy élhetőbb bolygót hagyni magunk mögött.
5: És egy kicsit ilyen technikai dolgokba is belemenjünk, hogy mit tehet az, aki mondjuk egy olyan településen él, ahol nincs csomagolásmentes bolt, esetleg gyengébb a tömegközlekedés, vagy nem megfelelő a szelektív hulladékgyűjtés, mert még mind a mai napig tudunk ilyeneket.
6: Igen, itt az, amit én a legfontosabbnak tartok, egyrészt, hogy próbáljuk meg megkeresni azokat a nem feltétlenül hulladékcsökkentéssel kapcsolatos lehetőségeket, amik fenntarthatóbbá teszik nem csak a saját életünket, a mikrokörnyezetünket, hanem úgy komplexen hozzájárulunk mondjuk az országnak a fenntarthatóbb életéhez. És itt lehet olyasmire gondolni, hogy mondjuk tömegközlekedést választok, vagy takarékoskodok a vízzel, takarékoskodok az energiával. Ezek mind-mind olyan területek, ahol akkor is tudunk tenni, hogyha mondjuk nincsen egy csomagolásmentes bolt a közelben. Egyébként nálunk Gödöllőn sincsen csomagolásmentes bolt jelenleg, és mégis meg lehet oldani, de ez csak is úgy, hogy mondjuk havonta egyszer elmegyek a szomszédvárosba, és ott bevásárolok.
5: Tehát tervezés, szervezés, tudatosság.
6: Tervezés mindenképpen, és a tudatosság a legfontosabb ebben, és hogyha olyan helyen lakunk, ahol tényleg semmire nincs lehetőség, akkor is van lehetőség, csak nem biztos, hogy a hulladékcsökkentés terén, hanem az egyéb fenntarthatósági feladatok terén.
5: Nem válik-e a fenntartható életmód a jobb anyagi helyzetben lévők kiváltságává? Tehát, hogy drágább-e esetleg környezettudatosan élni?
6: Nem. biztos,
5: akkor
6: hogy nem.
5: Hát eleve,
6: ez egy tévhit, ez maximális egy tévhit. Hát eleve, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk nincsen csomagolásmentes bolt, jó, elfogadom, és akkor rendesen a helyi kisboltban vásárolok, de mondjuk az energiacsökkentéssel hozzájárulok ahhoz, hogy fenntartatóbb legyen az ország működés, vagy akár mehetünk még nagyobbra is az egész bolygónak a működése, akkor már eleve kevesebb költségem lesz, hiszen az energiával spóroltam.
5: És miért fontosabb mondjuk visszautasítanunk, akár itt az impulzus vásárlás kapcsán is beszéltünk erről, és a fogyasztás csökkentését választanunk annál, mint hogy a megvásárolt termék csomagolását szelektíven gyűjtsük?
6: Azért fontosabb, mert a szelektív hulladékgyűjtés az picit, én már sokszor azt mondom, hogy ez már inkább greenwashing kategória, jelenleg legalábbis Magyarországon, mert hogy a szelektív hulladékgyűjtés az jó és fontos, hiszen az így gyűjtött hulladékokból lesznek majd ipari folyamatok során, ugye azok a másodalapanyagok, amiket új termékgyártásnál fognak felhasználni. Tehát ezzel csökkentjük azoknak az nyersanyagoknak a mennyiségét, ami esetleg továbbra is kizsigerelné a bolygót, azok a nyersanyagok, akár ez lehet állati, akár a fosszilis nyersanyagok, bármilyen nyersanyagra gondolunk, egy újra hasznosított, tehát egy már feldolgozott hulladékból készült másodalapanyag alapú termék, az sokkal környezetbarátabb, viszont abból előbb-utóbb úgyis hulladék lesz. Tehát itt azt a példát szoktam felhozni, hogy mondjuk nagyon lelkiismeretesen a PET-palackot, és akkor ugye újra a PET-palack, PET-palackot bedobjuk a szelektív. Így van, innen indultunk. Bedobjuk a szelektív gyűjtőbe, lelkiismeretesek vagyunk, nagyon odafigyelünk, hogy tényleg bekerüljön a gyűjtőbe. Mi lesz a PET palackkal? Ha minden jól megy, akkor bekerül a feldolgozási folyamatba, csak egy nagyon kis hányada kerül egyébként be, mert nagyon rossz a hatékonyság eleve. De tegyük fel, hogy bekerül. Mi lesz belőle? Lesznek kis műanyag granulátumok, amik másod alapanyagként szolgálnak egy új termékre. Ebből sose lesz újra PET palack, tehát a körforgás már megszakadt. Hanem lesz belőle mondjuk egy polár pulóver, vagy egy mosogatószivacs. Mosogatószivacsot megvesszük a boltba, eleve csomagoltan, azt ugye legyártották, de azt a mosogatószivacsot én elkezdem otthon használni, az szépen így esik darabjaira, szórom tele vele a mikroműanyagokkal a környezetemet, és a végén mi marad? Egy szemét, mert a használt mosogatószivacsot, vagy mondjuk egy használt polár pulóvert, vagy egy használt műszálas ruhadarabot, ami mondjuk rá van írva nagybetűkkel, hogy hú, PET palackból készült, azt utána már nem fogják újra hasznosítani, és szemét lesz belőle, ami kerül a lerakóba, vagy a hulladékgyűjtőbe.
5: Nyilván azt tegyük hozzá, hogy még mindig jobb, hogy oda kerül, mint hogy mondjuk a kommunális hulladékba, tehát ezt tegyük hozzá.
6: Ez biztos, tehát ezért is van benne a Zero Waste 5 alapszabályában egyikként az újrahasznosítás, mint alapszabály, mert ez nem elhanyagolható, és nagyon fontos, hogy van, csak nem ez az elsődleges. Tehát nem szabad a sorrendet összecserélni.
5: Vásárolni, és
6: sokkal nagyobb hatása van a hulladékcsökkentésben, hogyha kevesebbet vásárolunk, vagy esetleg nem is veszünk meg olyan dolgokat, amire valójában nincs szükségünk.
5: Szakemberként mit látsz? Az elmúlt 10 évben valóban tudatosabbá váltak a magyar háztartások, vagy inkább csak többet beszélünk a fenntarthatóságról?
6: Mindenképpen többet beszélünk róla, főleg az elmúlt években folyamatosan jönnek azok a klímaválságnak a tünetei, amiket saját bőrünkön is már tényleg megtapasztalunk, ugye a hőhullámokra gondolok, az asszályra gondolok, tehát mindenképpen többet beszélünk a környezettudatosságról. Azt, hogy mennyire érinti meg ezeket valóban, vagy ezek a tények az embereket, nagyon nehéz behatárolnom, vagy elképzelnem, mert én azt gondolom, hogy én egy buborékban élek. Olyan buborékban, ahol a velem hasonló gondolkodású emberek élnek. És ez a buborék, ez szép lassan nő. Tehát egyértelműen nő azoknak a száma, akik hasonlóan gondolkodnak, vagy közelít a gondolkodás mondjuk ahhoz, amit én is teszek, de még mindig nagyon kicsi ez a buborék.
5: Tehát még rengeteget kell dolgozni, és sok embert meggyőzni erről. Most egy rövid szünet következik, majd még egy negyed óráig Tóth Andi Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó lesz a vendégem, a zene után folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a Woman Power-ben Tóth Andi, Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó, aki 2016-ban kezdett bele egy életmódváltásba, eltelt 10 év, megváltozott a piac, megváltozott a közbeszéd, és egyébként a családod, meg bizonyára te magad is nagyon sokat változtál, és ma már talán nem csak azt látod, hogy mi lehetséges, hanem azt is, hogy miben nehéz tartós változást elérni. Ha ma találkoznál azzal a Tóth Andi, valaki 2016 elején elolvasta azt a cikket, meg egyébként kiborította a szemetesét, és megnézte, hogy mi van benne, és utána egy drasztikus változást tapasztalt a saját életében, akkor mit mondanál most neki?
2: Ugyanígy csinálnám. Nem változtatnék. Azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon erős és jó irány volt, hogy megnéztem, hogy mi van a szemetesünkben, és elmondtam másoknak is, és sok embernek elmondtam, hogy nézzék meg ők is, hogy mi van a szemetesünkben.
1: Mert hogy mi a jó megoldás, mivel lehet esetleg így látványosan bemutatni, hogy másképp is lehetne csinálni, mesélj erről.
2: Azt gondolom, hogy a általánosan megnevezett jó megoldás nincs. Sok jó irány van, amit mindenképpen érdemes valamelyik irányt kiválasztanunk.
1: De és mondjuk az első lépés a szembesülés, nem?
2: Első lépés mindenképpen a szembesülés. Tehát meg kell ismerni egyrészt a szemét típusunkat, a mennyiséget, mi van benne, mit dobunk ki, és aztán meg kell ismerni magunkat. A kettő nagyon szorosan összekapcsolódik, mert azzal, hogy mi van a szemetesemben, azzal rájövök arra, hogy na hát, hogy milyen rutinokat szoktam én mindennapokban elvégezni.
1: És te is így kiborítottad egy papírra?
2: Pontosan, igen, és nem csak én, hanem ahol a családoknál, ahol voltam, óvodákban, iskolákban, ahol voltam, mindenhol megtettük ezt, és kiborítottuk a szemetest, mert abból látszott igazán, hogy hát igen, minden nap megiszok egy energiaitalt például. És szükségem van rá? Hát tulajdonképpen nincs, csak megszoktam. Tehát ezek azok az apró rutinok, amik befolyásolják nagyon erősen az életmódunkat, a mindennapjainkat, és innentől kezdve hatással vannak a hulladéktermelésünkre.
1: Volt olyan időszak, amikor picit ugye elfáradtál, vagy mondjuk elveszítetted esetleg a hitedet abban, hogy ezt tényleg érdemes csinálni?
2: Persze, nagyon sokszor. Az egyik ilyen időszak volt, ami ilyen nagyon megmaradt bennem, az a pandémia időszaka, amikor azt gondoltam, hogy nincs is erre az embereknek szüksége, mert el van foglalva mindenki a pandémiával. Volt bennem egy olyan remény azért, hogy hát ha most ez egy olyan pofon a társadalomnak,
1: az emberiségnek.
2: Igen, amire azt mondják, hogy na akkor változtatnunk kell, de nem, tehát ugyanoda vissza, sőt még talán rosszabb is lett utána, mint előtte volt, mert mindenki csak ezzel foglalkozott, és azt kell, hogy mondjam, hogy a cégek is, akikkel előtte kapcsolatban voltam, ugyanúgy eltűntek, tehát ugyanúgy nem, és az volt az érzésem, hogy ez azért történt, mert ez nem egy fontos dolog, és az olyan rosszul esett, hogy nem azért, hogy most éppen nem kerestem belőle, ez fel sem merült bennem, hanem inkább az, hogy erre nincs szükség. Ez volt az egyik ilyen.
1: És akkor ez azért szépen lassan elkezdett visszaépülni?
2: Igen, igen, mert hát azért rájöttem arra, hogy pontosabban nem is rájöttem, hanem rá kellett, hogy jöjjek arra a megkeresésekből, hogy de hát itt vagyunk, kellünk, hogy elmondd az embereknek, tehát azért ez visszaépül természetesen, csak akkor volt egy olyan nagyon rossz érzésem, hogy nem számít, hogy mit csinálunk, mert nem érdekli az embereket, tehát ez így volt, úgyhogy ez nehéz így.
1: Tehát ez az út megélni. Nem mindig volt könnyű.
2: Nem, egyáltalán nem, mindig vannak mélypontok, amikor azt mondom, hogy hát ez nincs értelme.
1: És mi lendít tovább?
2: Nem tudom. Talán az, hogy én nekem ez már annyira alap, hogy így élek, hogy óhatatlanul is, hogyha bárkivel találkozok, akkor szóba kerül az, hogy én nem iszok PET palackot, vagy hát kérsz-e valamit inni, és akkor csapvizet, és hát hogy csapvizet, és akkor elkezdődnek ezek a beszélgetések, és ilyenkor mindig rájövök, hogy nagyon sokan vannak, akik nem is tudják, hogy így lehet.
1: Tehát még egy csomó szemet fel lehet nyitni, ezt érzed,
2: van,
1: és akkor
2: van,
1: újra
2: igen, belelendülsz. Igen, és nem azt érzem, hogy milyen sok ember nem tudja, hogy hogyan éljen környezettudatosan, hanem nagyon sokan vannak, akik nyitottak lennének rá, és keresnék a módot, csak nem tudják a hogyant.
1: És mit adott neked ez az életforma a hulladékcsökkentésen túl? És esetleg mit vett el?
2: Nagyon-nagyon sokat abból a szempontból, hogy minden szempontból, tehát az élet minden területén próbálok nagyon mértékletes és környezettudatos lenni. Persze van, ami nem úgy működik, ahogy szeretném, mint például a körmöm, vagy ahogy eredetileg elképzeltem, de az, hogy az autóm mondjuk 7 éves, ha jól emlékszem, és van benne 30 ezer kilométer, és így megkérdezték, hogy valamit tekertünk-e rajta a szervizbe, vagy valamit csináltunk vele, és nem. Mert egyszerűen nem használom.
1: Tehát nem használod annyit, nem ha használom, lehet, akkor...
2: Ha lehet, akkor tömegközlekedek, ott helyben, a városban bicajozni nagyon szeretek, a vizet gyűjtjük, esőkertünk van, komposztánk, tehát egy csomó olyan dolog van, ami viszont nagyon jó érzést csinálni, és ezt szeretem.
1: Megváltozott eközben az, hogy mit tekintesz sikernek?
2: Igen, igen, hogyha csak a saját magánéletemre gondolok, mi éltünk úgy mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amikor én is nagyon jó jövedelemmel tudtam dolgozni, a férjem is, és gyakorlatilag bármit megtehettünk, amit csak akartunk, tehát tényleg. És aztán jött egy munkai válság, amikor minden összeomlott, és akkor kattant az első a fejemben, hogy ez így nem jó, tehát hogy nem jó, amit csináltunk, az nagyon nem jó, amit csináltunk. És akkor jött a következő, amikor hogy tudom máshogy csinálni, uh-huh. És akkor jött a zero waste. Tehát a mértékletesség az nagyon-nagyon erősen beépült a gondolkodásmódunkba.
1: És hogy a kis siker is siker? Valahogy ezt veszem ki a szavaidból. Minden kis siker siker?
2: Minden siker siker, és nem feltétlenül az a siker, hogy most meg tudok venni egy újabb cipőt. Hanem például az a siker, hogy nem veszem meg azt a cipőt. Uh-huh. Mert milyen jó, meg tudom állni, hogy ne vegyem meg, mert tulajdonképpen van otthon még. És akkor miért vegyem meg? És ez siker. Én ezt sikernek érzem.
1: És mi volt az elmúlt 10 évednek mondjuk a legnagyobb személyes eredménye, ha így visszatekintesz?
2: Hogyha konkrétan tárgyasítva nézzük az életünket, akkor az amennyi szemetet meg tudtam menteni. Tehát amennyit nem dobtam ki. Uh-huh. Hogy ugye a heti egy kukától, vagy heti egy szemétgyűjtőtől eljutottunk oda, hogy évi egy. Hát ez egy nagyon nagy ugrás volt.
1: Ugrás, igen.
2: És persze nem mindig van így, nem minden év sikerül így, de az átlag az ilyen.
1: Van még olyan szakmai álmod vagy célod, amelyet eddig még nem valósítottál meg?
2: Inkább csak a vállalkozásomban a finomítás szót használnám, mert szeretném egy kicsit abba az irányba elvinni, hogy nem szigorúan a hulladékcsökkentés legyen a fókuszban, és nem is feltétlenül a környezettudatosság, az mindig minden szempontból, akármit is csinálok, az egy alap lesz, tehát arra épül mindig minden, hanem próbálnám picit belassítani az embereket, és az a kicsit nyugodtabb, lassabb életmód felé vinni, mindezt úgy, hogy természetesen környezettudatos alapokra helyezzük, és a Zero Waste az egy központi eleme.
1: És hát sok mindenről beszélgettünk ma, de hogyha egyetlen gondolatot adhatnál tovább azoknak, akik szeretnének fenntarthatóban élni, de úgy érzik, hogy képtelenek mindent jól csinálni, akkor mi lenne az?
2: Nekem már a könyvem megjelenésekor is ez volt a mottom, és ezt a mai napig nagyon szívesen használom, és nagyon-nagyon önazonosnak érzem azt, hogy hiszem, hogy minden lépés számít, és ezt meg is kell ragadni, ezeket az apró lépéseket.
1: Érdekes, mert pont az a kérdés merült fel bennem, hogy van-e még ereje a személyes jó példának?
2: Van. Itt látsz. Biztos, hogy van. Ha más nem, a gyerekeim felé. Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál, és remélem, hogy sokaknak elindítottunk egy pici gondolatot a fejében, hogy lehet ezt másképp. Tóth Andi Zero Waste Mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó, a Háztartásom Hulladék Nélkül Közösség alapítója volt ma a Woman Power vendége. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a meghívást.
1: És akkor ez volt már a Woman Power, találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlés. Hallottátok.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádió Café 98.hu-n. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: Szegedi Rózaház, Irodalmi és Bormúzeum, Badacsony. Ez a badacsonyi villa nem csupán stílusában hordozza a romantikát, hanem történetében is. Művészettörténeti szempontból a parasztbarokk jelleg, az irodalmároknak Kisfaludy Károly romantikus költészete, míg gasztronómiai szempontból a badacsonyi borok lehetnek számottevőek ezen a birtokon. Az impozáns házat Kisfaludy Sándor költő ajándékozta feleségének, Szegedi Rózának. Házasságuk fontos helyszíneként szolgált. A népi barokk vonásokat mutató, három részből álló épületegyüttes, valamint a hozzátartozó szőlőbirtok tökéletesen passzol a badacsonyi idill hangulatába, amely nem véletlenül megannyi művész ikletének forrása. Jelenleg irodalmi és bormúzeumként is látogatható, ahol az incsiklandó nedűk fogyasztása közben Kisfaludyn túl más költők munkásságát is megismerhetjük.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Ritkán látogatható épületek is megnyílnak hétvégén. Kígyófajt neveztek el a Guns N' Roses gitárosáról. Holnap még egész nyárias idő lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vége lehet a sok megalapozatlan zöld ígéretnek, szeptember végétől szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, mit állíthatnak termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások. Az uniós szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd több olyan állítás és jelölés is, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
7: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezeket tartására.
6: Templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak nyílnak meg a látogatók előtt a hétvégén. A kulturális örökség napjaira országszerte mintegy 500 programmal készültek. Számos ritkán látogatható épület is fogad vendégeket. Megnézhetjük például Budapesten a Sándor palotát vagy a Központi Statisztikai Hivatalt, vidéken pedig az Acsai Prónai kastélyt vagy a Nagycenki Széchenyi kastélyt. Történelmi dráma, road movie, zombis vígjáték, összesen 24 vetítéssel várja a közönséget jövő péntektől a Koreai Filmfesztivál Budapesten. A programsorozat október 2-ig tart, a közönség idén is szavazhat majd kedvenc filmjére. Kígyófajt neveztek el Slash-ről, a Guns N' Roses legendás gitárosáról. A vöröses-barna is nagyjából 70 centi hosszú állat egyik példányát még 20 éve találták meg Új-Guineában, de csak később sikerült új fajként azonosítani. A névválasztás mögött személyes történet áll, az érintett tudós ugyanis rajong az együttesért, Slash-t pedig régóta érdeklik a hüllők, állatkerteket, múzeumokat is támogat, írta az Origo. Holnap napos száraz időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel. Később észak-északnyugat felől fokozatosan hízni kezdenek a felhők. A szél néhol megélénkül, 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon, északkeleten lesz a legnagyobb esély. 19-24 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb szól és funky zenéivel.
8: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
0: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
9: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
10: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
11: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
12: My name is Gene Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
0: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
12: You're listening to Soul Session.
0: Bogyó Tamás vezetésével indul Magyarország első számú soul zenei műsora.
12: Enjoy.
0: A 20. évadát ünneplő Soul Session.
13: The Soul Session.
14: Így van, 20. évad, és végre az elmúlt héthez képest egy picit a gumizenénk is más. Még egy picit halkabb is, mint szokott lenni, még nekem is furcsa, de a legfontosabb, hogy a mai nap nem egyedül a stúdióba Dósa Szelinát köszöntöm. Örülök, hogy itt vagy.
15: Én is nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagyok. Nagyon izgalmas ez az egész, és nagyon lelkes vagyok.
14: Na hát, ahogy mondtam is neked műsor előtt, hallgatók jól tudják, 2 óra zenehallgatás teljesen kötetlenül. Mindenkit most mi közösen invitálunk a Soul Session képzeletbeli nappaliába, hogy megmutogassuk, hogy erre a hétre miket válogattunk össze. 20. évad, egy nagyon különleges évad a Soul Sessionnek, úgyhogy hétről hétre rengeteg különlegességgel készülünk. A mai alkalommal azzal, hogy te vagy itt a műsorvezető társ és a vendég, és ahogy írtam neked üzenetbe, a legfontosabb számomra, hogy a végén úgy állj föl, hogy inspirálódtál, valamit te is szeretnél ebből elénekelni, vagy majd meglátjuk, hogy épp mit hoz ki belőled a következő 2 óra zeneileg.
15: Biztos vagyok benne, hogy erre a pontra el fogok érkezni, sőt, már most is szemezgetek itt a dalokkal. Nagyon-nagyon elképesztően már most inspirálódtam az,
14: na,
15: az
14: hát
15: igazság
14: akkor
15: itt az elején.
14: Egy nagy kedvenccel indulunk, Phyllis Hyman, hölgyek, urak, warm-up jelleggel, Looking for Love az 1978-as csodás LP-ről egyik nagy-nagy kedvencünk. Soul Session Magyarország első számú szólműsora. Köszöntünk mindenkit nagyon nagy szeretettel. A születésnapos rovatunkban Frida Payne csodájával jövünk majd nem sokára, a 20. évadja a Soul Sessionnek.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: És Tósa Szelina, köszöntünk mindenkit szeretettel. Phyllis Hyman-nal indult a műsor. Hogy tetszik Phyllis Hyman?
2: Ó, hát nagyon tetszik Phyllis Hyman. Elképesztően tetszik ez a dekoratív öltözet is. Nem tudom, hogy jó felemutatom-e a képeket, de egy ilyen szári stílust visel a borítón. És hát ez a Looking for Love című dal szerintem most nagyon sok, legalábbis akikkel én találkozom, nőkkel, most nagyon sokan vannak ebben az energiában, vagy ebben a vibe-ban, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknak segítene, úgyhogy nagyon ajánlom, hogy hallgassák meg Looking
1: for Love. Mikor volt utoljára, hogy úgy hallgattál zenét, hogy közben vinil volt a kezedben?
2: Nem olyan régen, de most pont szeretnék venni egy újat, úgyhogy majd erről beszélgessünk, hogy mit ajánlasz. Lemezjátszót
1: szeretnél venni?
2: Igen.
1: De jó. És mit hallgattál utoljára?
2: Utoljára?
1: Várjunk, ez otthon, most, otthon rutin, hogy feltettél valamit?
2: Igen, volt ilyen, és most jut eszembe, hogy most legutóbb a barátnőméknél voltam, Jeges Barbieknál, és Stinget hallgattunk. Legutóbb Stinget, igen.
1: De nagyok vagytok. Hát ez óriási. Két úriemberrel megyünk tovább, és lemezgyűjtő berkeken vagy, akik szeretik a szózanét, egy nagyon klasszikus kérdés, hogy ki a jobb énekes, Rocky Robbins vagy Peebo Bryson. Tegyünk mi is egy próbát, egy-egy dal a két úriembertől, aztán születésnapos rovat. Először Rocky Robbins, My Old Friend, aztán Peebo Bryson, Paradise, egy-egy csodás férfi vokalistával megyünk tovább itt a Soul Sessionben. Tósa Szelina, Bogyó Tomi. Rocky Robbins, My Old Friend.

0: www.soulsession.hu, ha valakit érdekel a tracklista, kövessétek oldalainkat. Tósa, Szelina, Bogyó, Tomi, Soul Session. Sláger nincs, azt mit csinálunk? Hangulat az van. Rocky Robbins. 1981, ha jól emlékszem.
1: Hello, this is Bill Champlin, and I want to let you know you're listening to Soul Session from Budapest. Have a ball.
0: People Prizen!

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Na itt vagyunk, és ahogy már emlegettem nektek a Facebook Live-val, itt voltatok velünk a műsor előtt, mert hogy ez is egy újítás ebben a 20. évadban, hogy az első konfig Facebook Live-ozunk innen a stúdióból. Ha kíváncsiak vagytok különböző kulisszatitkokra, és ez lesz a végén is, hogyha szeretnétek esetleg még majd itt maradni velünk, akkor nézzétek a Facebookon a live-unkat, meg kövessétek az oldalainkat. Köszönjük a rengeteg követést, hozzászólást, lájkot a videókra, és ahogy lenni szokott, ott ilyen technikai dolog már egyszer történt velünk, hogy a vonalasról hívom Freda Paint, akkor a hangpostára kapcsol, ha a mobilról, akkor kicsöng, de a mobilt nem tudom átkapcsolni a keverőre, úgyhogy mindenki bekeéri azzal, hogy innen nagyon-nagyon boldog születést kívánunk Freda Paintnek, és majd felhívjuk a nevetekben külön a mobilomról a műsor után, mert hogy nem tudom megoldani, de hogyha a Robiék hallják kintről, hát ha ők segítenek, nem tudom, hogy erre van-e valami megoldás. Lényeg a lényeg, természetesen mi felköszöntjük így a műsoron keresztül, mert a műsort úgy is elküldjük, úgyhogy hallani fogja, hogy játszottuk a dalát, hallani fogja, hogy beszéltünk róla igaz magyarul.
2: Így van.
1: Úgyhogy ennél többet most ebben nem tehetünk. Rocky Robbins, Peebo Bryson. A Peebo Bryson-t azért nem adtam a kezedbe, mert otthon hagytam. Van néha ilyen,
2: baj,
1: hogy válogattam a lemezeket, és egy otthon maradt. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy a másik telefonálást meg tudjuk ejteni. Uh-huh. Szóval Freda Payne, és utána, ha már itt vagy, mert azért jó pár női vokalistát hoztam, de...
2: De szívesen beszélek a férfi vokalistákról is.
1: Mindenképpen szerettem volna, hogy beszél róluk.
2: Csak annyit akartam elmondani egyébként, hogy pont mostanában beszélgettük az énekes barátnőimmel ezt a folyamatos kompetitivitást, ami így van a világban, a zenében, és hát az énekesek között is, és hogy ezt mennyire le akarjuk építeni. És most is úgy hallgattam ezt, ahogy így mondtad az elején, mielőtt meghallgattuk először a Rocky Robbinsnak a My Old Friend című dalát, hogy... Már eleve úgy fogtam neki a zenehallgatásnak, hogy úgyse lesz olyan, hogy jobb, mert mindenki abban a legjobb, amit csinál. Most akár mekkora közhely ez, akkor is így van. És Rocky Robbins dala nekem tele volt ugye, főleg már a vége fele hajlításokkal, amik elképesztően hát nyilván lenyűgözőek voltak, és volt benne egy ilyen elegancia ebben a dalban, és gondolom az egész I Believe in Love lemezben is.
1: De az összes dalában nagyon elegáns az úriember.
2: Igen, igen, biztos vagyok benne.
1: Ezt a kompetitivitást, ezt hogy érted, vagy hol érzed? A mai világban az énekesek között? Vagy úgy egyáltalán most ezt mire hoztad föl itt az elején? Csak azért, mert hogy különben erre az időszakra, meg abszolút az jellemző, hogy az egyik lemezén a másik a háttérvokalista, az egyik basszusgitáros, a másikon így működik közre. Tehát egy olyan család volt, és hiába óriási biznisz, és akkoriban elképesztő sok zenész, rengeteg helyen összeérnek a szálak. Legalábbis abban az időben ez így volt.
2: Igen, és ez annyira szép. Onnan szedtem, hogy volt egy olyan mondatot, hogy sokan vitatkoznak arról, hogy ki a jobb énekes.
1: Ja, igen, erre mondtad, igen.
2: Igen, igen, és hogy hát mind a kettő eszméletlenül jó. Persze. Nyilvánvalóan ez a válasz. És
1: kinek melyik tetszik jobban? Lehet, hogy hát így kellett volna mondanom. Megyünk tovább, akkor a születésnapusunk van. Freda Paynek kívánunk nagyon boldog születésnapot, pedig képzétek, írtam neki egy pár sort, úgyhogy ezt majd külön fel fogjuk olvasni. Utána pedig Take Me With You, Aretha Franklin csodája, a 80-as LP-ről, úgyhogy két hölgyel megyünk tovább.
0: Boldog szülinapot!

0: Soul Session. Kizárólag eredeti vinilekről.
1: Már ha tehetjük, akkor mindenképp eredeti vinilekről. Dósa Szelinával hallgatjuk a mai dalokat és veletek közösen. Mennyire jellemző rád, hogyha tetszik egy előadó, akkor utána beleásod a munkásságába annyira magad, hogy meghallgatsz minél több lemez tőle, vagy hogy ne forduljon elő, mint például nagyon sok emberrel találkoztam, aki nagyon szereti Aretha Franklint, de tudnék mutatni 30 olyan dalt, amit még sose hallott.
2: Hát persze, nagyon nagy a munkássága Aretha Franklinnek, tehát itt van a legnagyobb válasz erre talán. Egyébként olyan vagyok, igen, tehát hogyha valakinek a lemeze nagyon megtetszik, képes vagyok fél éven keresztül csak azt hallgatni, és így bezárok, és nagyon jó, hogy ide eljöttem, mert most pont egy Selassie lemezzel így voltam, de biztos vagyok benne, hogy ezt a Take Me With You-t én el szeretném énekelni. Meg hát, hogyha valaki elénekli ezt így, akkor ki ne vinné magával? Ez jutott eszembe.
1: 1980 az LP. Nagyon nehéz róla dalt választani, meg így voltam Phyllis Hyman-nel is, mert az ő 78-as LP, bár a többi is fantasztikus dalok vannak rajta, de ez talán az egyik legjobb nagy lemeze. A 80 meg a 82-s Jump It Up szerintem, úgyhogy ezeket kimondottan tudjuk ajánlani. Na hát van egy Ian Wettis nevű barátom, aki elsőként volt Angliába az a perverz lemezgyűjtő, aki kitalálta, hogy ha már gyűjt lemezeket, akkor megpróbálja felvenni a kapcsolatot azokkal az előadókkal, akik még élnek, vagy akiknek a lemezeit épp gyűjti, vagy beszerezte, és hát ha ezeknek az előadóknak van olyan dala, amit még nem adtak ki, vagy van rá mód valahogy, hogy kiadásra kerüljön. Erre megalapította az Epsilon Recordsot Londonban, és a mai napig, ez már jó 10 éve volt, olyan 4-5 kislemez szokott kiadni évente, de azon ritka kiadók közé tartozik, akinek elképesztő ízlése van, és ha ő rátalál valamire, az 1000%-kal top 100-as. Úgyhogy nagy-nagy örömünkre, mondhatom minden lemezgyűjtő nevében, felvette a kapcsolatot egy Jonas Ellis nevű úriemberrel, akinek természetesen volt két ki nem adott dala 1978-ból, Moonlighting Party Maker, Epsilon Records. Ezt fogjuk nektek most lejátszani elsőként, aztán O.C. Smith és Lou Rose két csodával megint, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire jön át nektek. Elképesztő California feeling. A dátum 1978.

0: Rátonyi Róbert vagyok, és szeretettel köszöntök mindenkit. Rádió Café 98 Soul Session.
1: Mennyire szeretjük? Johnny Bristol-dal, remélem sokan tudjátok, az sem akármilyen verzió, de ezt is imádjuk. Ossie Smith.

0: Soul Session Magyarország első számú soul műsora. A 20. évad Dósa Szelinával, meg jó sok jó zenével.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon is 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
4: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
5: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
0: Miket
1: ez
0: csinálunk?
1: Magyarország első számú szózenei műsora, a Soul Session.
6: László írta,
1: Bogyó Tamással a Rádiókafén.
0: Bocsánat. Miket nyomunk?
6: Mindent is, és annyira jól írta László, hogy megérkeztél, életérzés van teljes mértékben.
0: Azt nagyon örülök, hogy ezt írjátok. Egy picit most másképp élem meg 340-es pulzussal, mert a normál vonalon nem csön ki. Ha nézitek a YouTube-ot, látjátok, hogyha éppen most is hív a WhatsAppon Jennifer Madsen, szóval egy picit nehéz a helyzetünk. Az előbb próbáltam felhívni, nem is értem, hogy ez hogy történhet meg, de hát itt a Soul Sessionben ilyenek előfordulnak. Akkor én elmondom a rövid történetet, aztán hát, ha be tudjuk őt kapcsolni egy picit később. Szóval a lényeg, egy amerikai gyűjtő barátom körülbelül egy évvel ezelőtt hívta fel a figyelmemet, én nem ismertem, egy fantasztikus jazz énekes nő, 83-ban, mai napig aktív, csinált egy elképesztő lemezt, mindjárt halljátok, milyen hangszerelés, olyan küzdre működők, hogy elájultok. Szóval egy nagyon-nagyon ritka lemezt, kevesebb mint 50 tudott kópia létezik a világon, és nagy-nagy örömére a hölgy, amikor interjút készítettem vele, egy hosszabb félórás beszélgetés, ami már rögzítve van, csak le kéne fordítani, elmesélte, hogy a legnagyobb japán kiadó, a P-Wine Records szerződést kötött vele, és mivel rendelkezik a mesterszalaggal, elküldték Japánba, és most október 21-én a lemez 1000 példányban megjelenik, nem tudom, elővételben már mennyi elkelt, irtózatosan kedvesen a saját eredeti kópiáját elküldi nekem, amellett, hogy remélhetőleg lesz majd a Japánból is, és hát annyira kedves volt, hogy már két dalt, a digitális verzió természetesen elküldte nekünk, úgyhogy engedelmetekkel, és nyugodtan írjatok, kíváncsi vagyok, mit szóltok. Elsőként What I Do Now, és aztán Falling in Love, ezt a két dalt választottam a lemezről, közben egyfolytában hív WhatsAppon, elég abszurd a helyzet, de hát ez már csak így marad, mert legalább lesz nem fogadott hívásom Jennifer Madsen-től.
6: Elég extra.
0: Na hallgassátok. Fantasztikus, elképesztő hangszerelés, gyönyörű dalok, Jennifer Madsen. Total K.O.

B oldal. 11 dal van a lemezen, nem volt könnyű választani. Falling in Love, a másik dal. Október 21, P-Wine Records, Jennifer Madsen. Háttérvokál Patty Austin. Jennifer Madsen.

Szóval P-Vine, október 21, Japán, Jennifer Madsen. Csak érdekesség kedvéért, az utolsó kópia az eredeti nyomásból 1370 dollár volt az eBay-n,

0: Kaprában majd egy újabb premier, egy újabb dalpremier. Kinky Fox. Két japán előadó lesz lassú. Dusa Szelinával köszöntünk a mai nap mindenkit nagy-nagy szeretettel itt a Soul Sessionben. Örülünk, hogy itt vagytok. Mindjárt folytatjuk.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: November végéig megérkeznek az iskolakezdési utalványok. Hétfőn indul a Millió lépés az iskoládért kihívás, lehűlés jön a hét elején. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. November végéig postázzák az iskolakezdési támogatás második felét. A 100 000 forintos segítség első részletét még augusztus végén küldték. Az újabb 50 000 forintot már utalvány formájában kapja meg a mintegy 400 000 rászoruló gyermek családja, és március 15-éig költheti el. A támogatásból az iskolai felszerelésen papírírószeren kívül például ruhákat, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket, bizonyos digitális és műszaki cikkeket fejlesztő játékokat is vehetnek az érintettek. Rendszeres mozgásra ösztönöz a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
9: Azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
8: Merényletet tervezett volt gimnáziuma ellen egy francia tinédzser. A 15 éves szélsőjobboldali meggyőződésű fiú Lyonban hajtotta volna végre a támadást. Azt még nem döntötte el, mikor, de a szükséges eszközöket már begyűjtötte. Otthonában a házkutatáskor egy késekkel és katonai öltözékkel teli táskát, valamint egy láncot találtak, ezzel az iskola kapuját akarta lezárni. Jönnek a latin-amerikai filmnapok. Jövő szerdától egy héten keresztül 7 ország 12 filmje látható a budapesti Urániában. A művek a térség változatos tájaira kalauzolják a nézőket. Holnap is szépen süthet a nap a néhány felhő mellett. Késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon, északkeleten lesz a legnagyobb esély. Hajnalban 11-18, délután 19-24 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
0: Rob Temperton, Dósa Szelina, Soul Session.

Az egyetemes zene egyik legnagyobb zsenie, Rod Temperton, micsoda dalok fűződnek a nevéhez, George Benson, Michael Jackson, sorolhatnánk, Keep Me The Night, Thriller, és még mennyi minden, Rod Temperton, saját zenekara, Heatwave, Big Guns.

0: második óra végén majd mondanod kell egy dalt, ami szerinted a hét dala neked a műsorból.
1: Jó, rendben. Meg lesz.
0: De ti is nyugodtan írjatok, hogy melyik volt a hét dala nektek. A YouTube csatornánk chat

Ha jól emlékszem, akkor egy afroamerikai tag benne, a többi fehér, szakállas angolok, Rod Temperton. Micsoda fazon. Sajnos már nincs közöttünk.

0: soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Szóval Heatwave és Big Gun, ez volt a nyitódalunk, a csodás instrumentál zenénk, és természetesen tovább Dósa Szelinával hallgatjuk a dalokat. Most azzal kell tovább mennünk, hogyha valaki téged szeretne hallani, mikor, hova kell menjen, mire készülsz, mi történik most körülötted, mesélj.
2: De kedves vagy, hogy megkérdezed, először is szeretném elmondani, hogy nagyon jó itt lenni egyébként Bogyó Tomiéknál, aki esetleg látja, hogy itt mi mekkorát bulizunk, akkor az éli ezt a vibe-ot. Én most pont tegnap volt egy elképesztően jó jazz koncert a Nem Csak Jazz Klubban Sziget-Szent Miklóson, ezt csak azért mondom el, mert elképesztően élveztem ezt a koncertet. Aztán a saját zenekarom majd november 13-án leszek Szolnokon, és ami teljesen ide tartozik, ezt mindenképp szeretném elmondani, hogy egy neo-soul dalon dolgozom éppen Szabó Kristóf harkájjal, és azt is majd valahogy novemberre akarom időzíteni.
1: És az akkor lesz itt lesz a bemutatója?
2: Hát én nagyon örülnék neki.
1: Hát nagy, most le van foglalva.
2: Neo-soul, ez inkább tényleg ez a szelászús vonal, nem feltétlenül ez a fajta funky, és kicsit ilyen elmúlós vibe-ja is lesz neki, remélem majd ide be fog illeni, az lesz a címe, hogy Mortal.
1: Oké, angol nyelvű dal?
2: Igen. Igen.
1: És ki írta a szöveget?
2: A szöveget azt most még nem árulhatom el, hogy okay. Kivel dolgozom együtt rajta, amikor már teljesen készen leszünk vele, majd akkor.
1: Jó, meg akkor, ha lesz dalbemutató, akkor legyen itt, és akkor a stáb fontos szereplőit hozd el, és
2: az
1: akkor csináljuk
2: isteni
1: úgy.
2: Lenne. Jó, hát ezt köszi szépen, nagyon-nagyon élném
1: jó,
2: ezt.
1: Úgyhogy ezt légy szíves, le van foglalva a naptáradba.
2: Yeah.
1: Én is mutatok egy 2026-os vadonatúj megjelenést, egy amerikai és egy londoni hölgy, ugye Patrick Bickerstaff-val közösen csináljuk és próbálgatunk mi is kiadni, elég jól sikerülnek kiadványok az Easy Fosso Records-al, aki Julia Jonával és Marva King-gel közösen a legújabb dalukat, a Just Like That-et is megjelentette kislemezen Patricknek köszönhetően, úgyhogy elsőként ez, aztán olyan sok, ha kapok kéréseket, majdnem mindig Dinah Shore-t kéritek a Second Chance-t, mert hogy pláne vinilen iszonyúan ritka a lemez, bár titeket mindig elmondom, teljesen mindegy, nem érdekel, hogy miről játsszuk, nekem fontos, hogy vinilről legyen. Szóval két modern dal, 2026 augusztusi megjelenés, illetve Dinah Shore, ami a 2000-es évek 2017-18 volt, azt hiszem valami ilyesmi, ez a dátum itt nem jó mellette pedig, de lehet, hogy pont odaillik. Szóval két csodás, de modern dallal megyünk, kicsit ugrottunk az időbe, ehhez mit szóltok? Még nincs is vinilen nálam, valahol a postán, a Dajerolt hölgynél, Erika, azt hiszem úgy hívják a gödi postásunkat, tőle szoktam átvenni, meg sem merik mozdítani a dobozt, ha látnak egy kis lemezt, mert tudják, hogy az enyém. Julia

0: Marva King, Julian Jonah. Vadonatúj szerzemények. És akkor, mert sokan kértétek, hihetetlen feeling. Diane Show, Second Chance.
1: Hey, this is Cornell C.C. Carter.

először hallottam, két napig nem aludtam. Giant Show! Micsoda feeling! Még mindig ráz a hideg.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Ezt a dalt annyira el tudom neked képzelni, ez most te voltál.
2: Hát ezt neked, ezt
1: gyorsan énekeld már el. Vagy.
2: Pont azt akartam, hogy mennyire jó volt ez a rész, amikor az a Now You're Gonna Happy, Now You're Gonna Happy, volt valami ilyen része neki, és így úristen,
1: de rögzítjük is, ne csinálj semmit. Yes, élő, unplugged van, a kapella. Na hát, megyünk tovább, ez volt a modern rovat, bár már nem szoktunk modernezni, mert nem minden héten hozok új zenéket, de ezek jók voltak, és akkor ugrunk nagy kedvencetekre, sok hallgató kedvencére, mert hogy nem tudom mennyire vagy jártos, japán előadókat hozok mindig. Szózene, japánul is van, hogy angolul, ez is változó, ki melyiket szereti, kinek mi furcsa. A hangzásvilág 81 és 82 a két lemez, amit ma hallgatunk. Először Eri Ohno, aztán meg Keiko Mizukoshi. Ez lesz a két hölgyünk, mutatom majd a lemezeket. Neked...
2: Nagyon kíváncsi vagyok.
1: Elképesztő hangzásvilág, meg ugye Bercivel csináltunk két fantasztikus japán estet, csak japán előadókból voltak, vagy volt a Soul Session, és hát mivel nagyon sokan szeretik, kérik is, így úgy döntöttem, hogy ebben a jubileumi 20. évadban, ha valaki nem tudná, legyen egy olyan rovat, hogy minden héten van japán dal, és a mai este, amikor hallgatgattam, hogy melyik legyen a kettőből, mert ebbe a blogba két dal lesz, nem tudtam dönteni, hogy mind a kettőt lejátszuk engedelmeddel. Eri Oknóval indulunk. So Tonight 1981, a háttérzenészek, a zenekar tagjai, a vokalisták, mindenki csupa-csupa amerikai.
0: A japán szól zene ritkaságai.
1: Eri Oknó.

0: Soul Session. Kizárólag eredeti vinilekről.
1: Na, yeah. mit szólsz a
2: japán dologhoz? Hát ez nekem nagyon tetszett, ez nagyon betegszik most, ilyen nagy kedvenc, ez a Mizukoshi. Hát ez annyira érdekes, hogy japánul énekel, és abszolút nem lóg ki a szól zenéből.
1: Tehát az elején gyűjtőként annyira nem tetszett, és annyira ideges voltam egy csomószor, mert elképesztő volt a zene, maga a hangszerelés, meg a, és engem zavart a japán.
2: Zavart?
1: Az elején, és kellett egy, nem tudom, fél év, egy év, amikor meg elkezdtem, nem tudom, valahogy másképp hallani a dalokat, azóta már egyáltalán nem.
2: Nekem, tehát, hogy első hallomásra sem volt idegen, egyáltalán nem. Sőt, olyan érdekes, hogy hallod, hogy ugyanúgy képzi a hangot, minthogyha angolul énekelne, és szerintem itt van a kulcs. A másik pedig, az Eri Okno, ő pedig elég fúziós megoldások is voltak abban a dalban, ott meg azt tetszett a legjobban nekem.
1: Igen, egy kicsit bátor voltam, tehát nem a legkönnyebben emészhető japánokat hoztam, de

0: már hozzászoktak a kedves hallgatók, hogy ez így szokott lenni. Rád zenészként ki volt a legnagyobb hatással, ha egy nevet kell mondani?
1: A szól zenében? Egy nevet
0: nem,
1: mondjak?
0: Nem, most csak így általában. Nem, nem kell a szó. De mondjuk kezdjük a szól zenével.
1: Jó, egyébként Aretha Franklin az nagyon, tehát hogy ez a dal, ez a Take Me With You, ez biztos, hogy a kedvencek között van ma, de egyébként már Selassie-t ugye említettem, nekem tehát, hogy a legközelebb amúgy is a szól neo szól áll hozzám, tehát tőleges legközelebb. Na most itt lehet, hogy most nem térnék ki az ilyen rock zenére, ha már is szól műsor sessionben vagyunk.
0: Én kíváncsi vagyok, igen? Mert rock zene tekintetében ki?
1: Richie Kotzen nekem. Aha. Nekem ő az, akit imádok, és már többször láttam élőben is, de egyébként szólba abszolút belefér Tori Kelly, őt is láttam már élőben, akkor Yeba, ugye ő most a neo szólban abszolút virít, akkor ezek a mostani újak is, ezek a Maeta.
0: És nem is szoktam követni, ezek az előadók a lemezeiket vinilen is kiadják, vagy csak CD-n?
1: Igen, vagy a Selassie például abszolút, úgyhogy ha majd megveszem most már hamarosan ezt a lemezjátszót, akkor majd biztos, hogy fogok rendelni vinilt az új lemezéből is, tuti.
0: Nagyon nagy vagy. Na, megyünk tovább akkor a hét dalával, és hogyha már emlegettük Ian Wettis barátomat az első órában a csodás kaliforniai zenéjével, akkor van egy Russell Payne nevű úriember ugyancsak Londonba, akinek hasonlóképpen ez a második nagy hobbija a lemezgyűjtés mellett. Róla azt kell tudni, elképesztő figura, csak kis lemezeket gyűjt. Mindegy, hogy milyen jó dal, ha LP-n van, és nem 7-incses vinilen, ő nem veszi meg, csak kis lemezeket gyűjt a csávó.
1: De mi a magyarázat erre?
0: Nem tudom. Azt mondja, hogy nem tudom, hogy ez benne hogy alakult ki. Lényeg a lényeg, ugyanúgy a kapcsolatrendszereinek, meg az elképesztő zeneszeretetének köszönhetően fantasztikus dalokat talál, olyan dalokat, olyan előadókat, akinek ilyen-olyan okból a 70-es években nem sikerült kiadót találni, nem volt olyan a menedzsment, nem volt elég tőke ahhoz, hogy abból dal legyen, nem tudtak stúdiót bérelni, csak a garázsba tették össze a dalt. Nagy klasszikus amerikai történetek a 70-es évek második feléből. Lényeg a lényeg, tavaly ősszel, vagy mikor jött Kinky Fox, és itt van a lemez, odaadom neked közben, mert hogy ez a promókópia ugye még nem a végleges labellel, amiből mindig kevesebbet csinálnak, és ezért megy az igazi verekedés gyűjtőberkekbe, mert ez fog érni a legtöbbet egy idő múlva. Amúgy sincsen sok különben a Kinky Foxból. A lényeg, hogy angol szójárás az, hogy classic double-sider, ami azt jelenti, hogy mind a két oldalán elképesztő jó dal van. Mind a kettő 20-26-ig nem kiadott, abszolút unreleased, és Russell Payne barátomnak köszönhetően került a köztudatba. A Kinky Fox is, különben a Super Disco Edits a label, és az oldalukon van egy elég komoly, hosszú leírás a zenekarról, hogy mi történt, a dalok miért nem lettek kiadva, és azért is érdemes elolvasni, mert elképesztő közismert és nagy nevek vannak a sztoriba említve, tehát közel voltak a tűzhöz, mégis úgy alakult, hogy egész 20-26-ig kellett várni meg Russell Payne-re, meg aztán most ránk, hogy meghallgassátok. Kinky Fox, A Lovely Night, aztán Barry White ritkán, de 81-ben csinált egy lemezt az akkori feleségével, Glodin White-tal. Arról választottam egy dalt, meg egy sík, mert hogy Nile Rodgersnek is a születésnapja most volt a napokban, úgyhogy gondoltam, játszunk egy ilyen bokot, de írjatok, bárhol is vagytok, mit gondoltok Kinky Foxról.
2: Nekünk ez a hét dala.
0: Nekem. 1981. Lovely Night. Fehér hang, de őrület. Kenny Loggins csókoltatjuk.

0: Sik és a Sometimes You. Mi jövünk vissza rögtön egy nagy meglepetéssel.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Catafalk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással. Soul Session. Kizárólag eredeti vinilekről.
0: Halló, halló, itt vagyunk újra, és ha minden igaz, akkor itt van velünk Frida Payne a vonalba. Hey Frida, can you hear us? Hello, hello? Nem. Pedig itt volt. Can you hear me, Frida? Nem. Akkor még lesz egy megszólalásunk, oda megpróbáljuk betenni a hölgyet, pedig itt volt a vonalba.
4: Már csak kicsi múlott.
0: Nagyon kicsi, én már hallottam, ti nem hallottátok. Nekem már jó. Úgyhogy akkor zenélünk. Chuck Chisel csodája és Ashford & Simpson Crazy két dal. Aztán meglátjuk, mit varázsolunk ki belőle. Vagy ha elérem, akkor rögtön bekapcsoljuk, úgyhogy levesszük a dalt.
5: Hey, this is Chuck Chisel, and you're listening to Don't Tell Me You're Sorry, here in the Soul Sessions.

A hölgy a mai napig egy fantasztikus szórakozó helyet vezet New Yorkban. Állítólag rengeteg zenész jár oda hétről hétre. Úgyhogy hála Istennek még aktív Valerie Simpson. Csak úgy, mint Freda Payne.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Ahol nem adtuk föl, ennek köszönhetően csak elértük Freda Paint és kívánhattunk boldog születésnapot Jennifer Madsen még meg sem jelent, nagyon-nagyon ritka 1983-as lemezéről játszottunk két dalt, bemutattunk egy vadonatúj megjelenést, meg két olyan kislemezt, ami a 70-es, 80-es évek dalait tartalmazza, de csak most jelentek meg a Super Disco Edits és az Epsilon Records jó voltából. A legfontosabb, hogy Dósa Szelina itt van velem a mai alkalommal. Megbeszéltük, hogy akkor a dalpremiért idehozod.
2: Jaj, de jó!
1: És képzeld, hogy mondtad, hogy pont lemezjátszót keresel, én meg hoztam neked ajándékba egy 1981-es bontatlan Natalie Cole lemez, amin
2: Úristen,
1: van
2: két... Hát ez tényleg hatalmas meglepetés, köszönöm szépen!
1: És képzeld, ennél van egy nagyobb, és nem mondhatom el. Ennél egy nagyobb meglepetésem is van.
2: Jaj,
1: de azt nem mondhatom el, majd az arra még, és nem is én fogom elmondani.
2: Hű, jó, oké, nagyon jó, hát kíváncsi vagyok.
1: Ennyi a felcsigázásról.
2: Elképesztő.
1: Úgyhogy, hölgyek, urak, meg köszöntjük a Facebook nézőket, mert hogy ahogy az lenni szokott ebben a fantasztikus 20. évadunkban, amiben megpróbálunk hétről hétre minél több ritka pillanatot, vagy meg nem ismételhető pillanatot szerezni, és szerintem az, hogy ma két ilyen fantasztikus énekesnő itt volt velünk élőben, abszolút az, de jövő héten is így teszünk, amikor is meglepetés, hogy ki lesz a vendég, én már tudom, de nem áruljuk el. Lehet, hogy a Facebook live-ba elmondom, azt pedig mutatja Szelina.
2: Bizony,
1: hogy azt a,
2: ezt kaptam.
1: Abban még kaliforniai levegő szokták mondani, mert hogy bontatlan sealed copy.
2: És ez lesz az első.
1: És majd tudod, így a farmer nadrágodon kell így sikálni az élét, akkor tudod levenni, kibontani a nejlont, az úgy történik. Szóval egy elképesztően csodálatos 1985-ös, azt hiszem a kislemez, Ralph Ravenscroft-tal megyünk majd a műsor végén. Maxine, ez a dalnak a címe, ennek a szaxofon művésznek, amit csinált csak 7-incses vinilen, úgyhogy ezzel búcsúzunk. Nagyon örülök, hogy jöttél.
2: Én is nagyon-nagyon örülök, hogy jöttem. Hihetetlenül jól éreztem magam, és nekem is azok lettek a kedvenceim, akiket a kedves közönség is írt, ha még ezt van idő esetleg gyorsan elmondani.
1: Mindenképpen.
2: Hogy tehát azt már említettem, az Aretha Franklint, akkor nagyon sok van itt a kezemben, ez a Mizukoshi, igen, okay. Ő volt még a kedvencem, a Second Chance is nagyon-nagyon tetszett, és természetesen a Kinky Fox.
1: Kinky Fox tetszett.
2: Igen.
1: Sok minden történt benne.
2: Bizony, nagyon. Hát azt beszéltük a Tomival, hogy volt vagy 8 rész abban a dalban, ami ismétlődött. Tehát fantasztikus volt.
1: Elképesztő. Na szóval ezzel a csodás gyertyafénnyel búcsúzunk a mai estére. Ez volt a Soul Session Dósa Szelinával és Bogyó Tomival. Jövő héten újra jövünk, addig is hallgassatok sok-sok Soul Sessiont, nézzetek, hogyha lehet olyan filmeket, ami eredeti, hogy mondják, megtörtént eseményeken alapszik, azokat nagyon szeretjük, meg tartsatok velünk jövő héten, kövessétek oldalainkat, weboldalt, Facebookot, YouTube-ot, köszi mindenkinek, Robinak, Gabinak a másik szobából a melót, Rassú dallal megyünk, és a Facebookon még vagyunk, ha van kérdés, akkor majd gyertek oda.
2: Sziasztok!
0: Gyertyafény a Soul Sessionben.
3: Ez is ajándék. Ja, most ezt megkapom?
1: Nem, ezt most játsszuk, de ha szeretnél, akkor hozzok belőle egy kópiát neked, imádlak.
3: Ezt is megkapom!
1: Az összeset, ami az asztalomban hazavihetett. Ralph Ravenscroft, Maxine. Mennem kell, mert Szelina elviszi a lemezeimet. Ciao. Elejét figyeljétek!

0: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést, jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Zene, borok, fesztivál hangulat. Hiperforma, Intim Torna Illegál, Budai House Club, Sterbinski és még sokan mások. Szeptember 24-25-26. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál. Infók ócsaműfász.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Szeptember végén érkezik a dízel támogatás első részlete, kampány indul különböző függőségek megfékezésére, nyárias időre számíthatunk a hétvégén. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Négy részletben érkezik majd az üzemanyag támogatás a dízelautók után. A részletszabályok megjelentek a magyar közlönyben. A legfeljebb 150 lóerős kocsit használó magánszemélyek összesen 20 ezer forintra számíthatnak idén. Az államkincstár szeptember és október 30-án, november 13-án, illetve december 7-én utal majd. Egy érintett legfeljebb egy jármű után kaphat támogatást, akkor is, ha több is van a nevén. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámlaszámát, pénzt postán küldi el. Tart az autómentes hétvége a fővárosban, emiatt lezárásokra, korlátozásokra is számítani kell Budapesten. Az eseménysorozaton egyebek mellett járműbemutatókkal, városi sétákkal, családi programokkal népszerűsítik a közösségi közlekedést. Az Európai Mobilitási Hét keretében jövő keddig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon. Kedden az autómentes napon pedig 999 forintért korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon. Alkohol, drog, játék, képernyő. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Erről is szól a Média Unió új kampánya. Tudtuk meg Kardos Ferenc ügyvezetőtől.
7: Ha valaki érzi vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyő függőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
6: Megkezdődött az Oktoberfest Münchenben. Mától október 4-éig mintegy 6 millió vendéget várnak a világ egyik legnagyobb népünnepéjére. A sörfesztiválra a rendőrség szigorú biztonsági intézkedésekkel készült, a mentőszolgálat frissítő sátrakat állított fel. Holnap napos száraz időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel. Később észak-észak-nyugat felől fokozatosan hízni kezdenek a felhők. A szél néhol megélénkül, 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon északkeleten lesz a legnagyobb esély. 19-24 fok várható.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
3: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
3: Olvasnak.
8: Sziasztok, jó estét kívánunk mindenkinek, hogyha péntek este 9 óra, akkor a 100 Hold jelentkezik, én Weiser Alinda vagyok, tudjátok, ez az a műsor, amiben gyerek és ifjúság irodalommal foglalkozunk, egészen egyszerűen azért, mert azt gondoljuk, hogy az nagyon jó, kiváltképp a kortárs gyerekirodalom. A mai vendégem egy olyan szerző lesz, akit szerintem rengeteg könyvtől ismerhettek, Kertész Erzsi.
3: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk.
8: És ahogy mondtam, Kertész Erzsi velem szemben, szia!
9: Szia, és köszöntöm a hallgatókat is.
8: Most így nem is soroltam fel, hogy mi mindenről ismerhetnek téged a hallgatók, de azért sem, mert mi ma a Pantera univerzumra fogunk fókuszálni. Ugye a Pantera egy olyan kötet, ami szerintem egy egykötetes műnek indult, ehhez képest 6 van belőle. Tehát nem 60, 6 darab van belőle, és jön a hetedik. Mesélsz arról egy kicsit, hogy amikor elkezdted 10 éve, pont 10 éve jelent meg az első Pantera, akkor gondoltad el, hogy ennek lesz ilyen folytatása, vagy tényleg egy regényről, vagy egy csapat gyerekről akartál írni, akik hegyet másznak, konfrontálódnak, gonoszokkal találkoznak, és így tovább.
9: Tényleg hosszú ez a történet, és olyannyira nem volt a fejemben ez a lehetséges kimenete, hogy hétkötetessé válik, hogy tulajdonképpen én nem is terveztem ezt a könyvet megírni, hanem 10 évvel ezelőtt, tehát így 2016 tájékán Kovács Eszter, a Pagony főszerkesztője, akivel már készítettünk akkor közösen könyvet, kérdezte tőlem, hogy nincs esetleg kedvem egy kalandregényt írni, ugyanis abban az időszakban még kevés volt a kiskamasz kalandregény, tehát a kortárs.
8: Ugye ez hiszem 9 pluszos egyébként, úgy
9: 9
8: emlék.
9: Pluszos, néha 8 pluszosok is elolvassák, és akkor néha mondják a szülők, hogy lehet, hogy kicsit korai volt, de úgy gondolom,
8: kötet, szerintem
9: igen,
8: amúgy.
9: Lehet, hogy ezen is múlik. Viszont én akkor azt mondtam az Eszternek, hogy hát nagyon megtisztelő, és köszönöm szépen, viszont így a kalandregényes hagyományokra visszanyúlva, hát nem is volt nagyon támpontom, illetve hát gyerekkoromból még lehetett, de valóban akkor így körbenézve nem igen voltak kalandregények. És hát ez már sokat változott ez a helyzet, és akkor így azon gondolkodtam, hogy oké, az egyik pillére az lesz, hogy kiskamaszok szerepelnek benne, de a másik része az, hogy kaland, és hogy mi lehetne elég jó kaland, elég izgalmas, illetve olyan keret, amihez én is értek. És nem sokkal azelőtt olvastam egy nagyon izgalmas újságcikket valamilyen természetjáró magazinban, amit egyébként nem is tudom, hogy került a kezembe, egy expedícióról.
8: Szóval nem járatod?
9: Nem járatom. Sőt, hegyet sem mászok.
8: Ez az érdekes, és mégis hegyet másznak a gyerekek.
9: Életemből körülbelül 20 méteres szikla, és ott is azt hiszem, hogy egy hajtincsemet bekapta ez a karabiner, és akkor ott átéltem a nem is tudom mit a szikla, de hogy ettől függetlenül egyébként vonz ez a, talán inkább ennek a szépsége, a veszélyessége.
8: De mi volt az újságban?
9: És az újságban, igen, bocsánat, tehát tehát hogy az volt, hogy egy hatfős expedíció indult el egy több ezer méteres valahol Ázsiában hegycsúcs megmászására, és fotókkal dokumentálva írták le nagyon hosszan az élményeiket. Az expedíció egyébként nem sikerült, tehát nem jutottak fel a legtetejéig, bár úgy tudom, hogy nem mindig ez a fokmérője, hogy akkor tényleg sikerül-e teljesen, hanem már egyébként is nagy teljesítmény, hogyha valameddig eljutnak. De nekem, mint pszichológusnak, a legizgalmasabb az a része volt, amikor azt taglalták, hogy túl a veszélyeken, meg a fizikai megerőltetésen az összezártság mit tesz a csapattal.
8: Aha! Szóval tényleg az összezártság kezdett el foglalkozni.
9: Igen, azt hiszem, hogy ez volt a legizgalmasabb része, és az a kihívás, mert ott is hat különböző személyiség volt, három férfi, három nő. Nem volt egy nagyon hosszú cikk, de egy picit azért bepillanthattunk abba, hogy erre nem is gondolunk mi laikusként, hogy mi történhet a hegyen akkor, hogyha amikor egymásra van bízva az életük, valamiféle konfliktus robban ki közöttük. Vagy nem egyértelmű, hogy kinél van a vezetés, vagy a döntés. És úgy éreztem, hogy na, ebben annyi emberi tényező van, hogy ezzel már bátran tudok dolgozni.
8: És ugye nálad is három fiú és három lány kerül ebbe a szituációba. Kismuk, aki a naplószerző, a dokumentátor tulajdonképpen, aki elmeséli a történetet. Az ő személye végigvonul egyébként az összes köteten. Gekko, aki egy nagyon menő csávó, nagyon jól tud hegyet mászni, vagy hát neki van a legtöbb rutinja. Vince, aki egy duci kisfiú, és aztán később más szerepe lesz a regényben, de ő is elkezd mászni, csak ő hamar kificamítja a bokáját az első kötetben. Ott van Noémi, aki nem jut be a hegyre, mert ő kint reked. Ott van a lányok között Virág, aki azt gondolja, hogy ő semmilyen, aztán kiderül, hogy nagyon is valamilyen. És ott van a hatodik lány, Helga, aki meg egy ilyen kis mindentudó pedáns lány, és ezért cukkolják. Tehát azt érezni, hogy mondjuk egy osztályközösségben, mert ugye ezek egy osztályközösség tagjai, szóval ezek egy elég tipikus figurái egy osztályközösségnek.
9: Így van, kicsit talán először azt is éreztem, hogy azért nem akarom így a sablont lehozni, hogy most akkor a hat nagyon markáns karaktert, de úgy éreztem, hogy azért az erős jelleget mindenkinél ki kell emelnem, és azt is éreztem, hogy arra jó egy ilyen regény, hogy a változásokat bemutassa, vagy az apró elmozdulásokat akár a személyiségben, vagy a gondolkodásmódban, illetve az egymás közti kapcsolatokban. Mert azt fontosnak tartom kiemelni, hogy ezek a gyerekek nincsenek jobba a regény elején, és úgy kell elindulniuk egy több ezer méteres hegycsúcs meghódítására, hogy nincsenek leosztva tisztán a szerepek, két ember is nagyon szeretne vezető lenni, itt a súlyos
8: ugye
9: önbizalom.
8: Helga és Gekko, tehát van. Egy fiú és egy lány.
9: Egy fiú és egy lány ráadásul, és vannak itt önbizalom problémák, és egyéb olyan szorongások, amikkel egy-egy embernek meg kell küzdenie, és akkor úgy éreztem, hogy na, ez már egy izgalmas koktél. Ahhoz, hogy elindítsam őket a hegyre.
8: Jó, de figyelj, pszichológus is vagy, meg ugye mondtad, hogy olvastál ilyen természetjárás, de hogy a hegy önmagában egy borzasztó erős szimbólum. Tehát túl magyarázom, ha azt
9: nem,
8: gondolom,
9: egyáltalán
8: hogy...
9: nem magyarázott túl, hát több ilyen pszichológiai irányzatban, például az ilyen imaginatív irányzatokban a hegy akár rajzban, vagy ilyen hipnotikus, vagy imaginatív állapotban, akár a teljesítménynek a megjelenése, és egy hegyet megmászni, vagy akár álomban, egy megmászhatatlan hegy.
8: Akadály, egy nagy akadály, amit le kell küzdeni.
9: Le kell győzni, egy nagy teljesítmény, hogyha felérsz a tetejére, egy új nézőpont, hogyha meg tudtad mászni, és onnan másként látod a világot, tehát úgy éreztem, hogy a hegy egyébként egy nagyon erős szimbólum. Úgyhogy azt nem is bánom, hogy végül is a hegy nevére építettük fel a sorozatot, mert lehetett volna, abból is kiindulhatunk volna, hogy ezek most gyerekek, meg kiskamasz, meg ilyesmi, de végül is a természeti képből indultunk, és szerintem ez egy jó közelítés volt ahhoz, hogy később ilyen fantasy irányokba is el lehessen vinni a történetet.
8: És mi volt neked ebben fontos, hogy te tudtad-e, hogy a végén mi lesz ezekkel a gyerekekkel, ki hogyan változik, hogy alakul az ő csoport dinamikájuk. Egyébként ők még arról is beszélnek az első kötetben, hogy csoportos terápiára kell járniuk az élmény után, tehát hogy itt is megvillan a pszichológia azért.
9: Igen, azt tudtam, hogy nem akarok mindenkit följuttatni a hegy tetejére, mert az rám nagyon nagy hatást tett például ebből a cikkből, hogy a sikertelenséget is sokféle módon lehet kezelni, illetve nem feltétlenül muszáj sikertelenségként megélni, legfeljebb egy újabb motivációt lehet ráépíteni, de hát kicsit ilyen mesei fordulattal nyilván az, hogy egyetlen szereplő tudja megmászni a hegyet, és nem feltétlenül az, akire az elején gondolnánk, ezt azért egy ilyen kis beépített tanúságként beletettem, talán azért is, mert közel áll hozzám az a szereplő, és azt éreztem, hogy ez így mindenféle szempontból jó csavar lenne a végére, hogyha neki sikerülne.
8: A visszajelzések azok voltak ettől a korosztálytól, amit vártál? Tehát ők elkezdték feldolgozni, hogy megérteni, hogy itt kudarcokról, sikerekről, csoportdinamikáról, csoportvezetőkről, hatalomról, kiszolgáltatottságról, bullyingról, egy csomó mindenről lehet beszélni ezzel kapcsolatban.
9: Igen, úgy érzem, hogy nagyon erősen behúzta őket ez a kicsi közösség, de nagyon érdekes, hogy mindenkit más módon, és mindenkit valahogy a karakter húzott be először. Tehát körülbelül a harmadik résznél elkezdtem azt érezni, hogy a levelekben, amiket az olvasóktól kapok, és szerencsére szoktam, sokszor az ő kedvencüket hiányolják, túl keveset szerepelt Gekko a harmadik részben.
8: Hát tehát, igen, mert elengedted egy kicsit a kezüket. Erről egyébként akartam veled beszélni, ugye 6 karaktert szültél, meg Rozi nénit, aki egy cuki portás néni, és akkor még van egy hegyen lakó Mihály, ezek végigvonulnak aztán a részeken, de a 6 szereplőből nem mindenki vonul végig utána a 6 epizódon, tehát Gekko azért elvész a dologból, és kivész még elvárja, Vince, nem, Vince jelen van, valaki még kiesett, mindegy, mindjárt eszembe.
9: Nem teljesen esnek ki, tehát valamilyen szinten ott vannak,
8: de azért főszereplőként,
9: háttérszereplőként.
8: Tehát ott ki kellett tulajdonképpen ki kellett tenned két karaktert.
9: Teljesen praktikus oka van. Egy idő után rájöttem, hogyha világot építesz és bővítesz, ugye erről beszéltem az előbb, hogy nem terveztem a bővítést, de a bővítésnek olyan jellege lett, hogy muszáj volt új szereplőket behoznom.
8: Ugyanis a bővítés, ennyit elárulhatunk, tehát ennyit spoilerezhetünk. A bővítés az, hogy mégsem minden spoilerezek el, szóval ez a Pantera nevű hegy.
9: Nem lakatlan.
8: Ez nem lakatlan, igen. Tehát, hogy onnantól már a sorozat következő epizódjai, azok már nagyon arra fókuszálnak, akik megjelennek, mint élővilág ezen a Pantera nevű hegyen.
9: Igen, és talán mondhatjuk, hogy itt nem is egy helyiséget vagy várost hozok be a képbe, hanem többet is, és hogyha már bemutatok úgy új népeket, akkor ott ki kell emelnem a szereplőket és az ő közvetlen környezetüket. Itt kezd egy kicsit ilyen fantasy-s irányba váltani a történet. Egyébként ez egy nagy kockázat is volt, mert gondolhattam volna azt, hogy aki nem annyira rajong a fantasy-ért, annak már sok lesz ez, de abba kapaszkodtam, hogy az első részben is vannak olyan fantázia elemek, amik miatt aki nagyon idegenkedik ettől, az már rég elengedte, és majd azok jönnek, akik nyitottak. De visszatérve a kérdésedre, az új szereplőgárda megjelenésével egyszerűen azt éreztem, hogy partalanná válna, ha mindenkinek rengeteg szerepe lenne, és muszáj voltam válogatni. És ráadásul a nem tudom hanyadik részeknél már úgy válogatok, hogyha mondjuk a harmadik részben ennek a 3 gyereknek volt nagyobb szerepe, akkor lehet, hogy a negyedikben meg egy kicsit előtérbe tolok valaki mást. Az biztos, hogy általában Kismuk és Noémi, tehát őnáluk érzem a legjobban, hogy bennük van az, hogy végtelen mennyiségű epizódban tudnának. Egyrészt mind a ketten megjelenítenek egy erős típust, ami nem azt mondom, hogy szélsőség, de valami olyan jellemzőjük van, ami miatt lehet, hogy a problémáik sok furcsa vagy különös helyzetet teremtenek, és sok olyan írói lehetőséget ad, amit én így ki tudok bontani Kismuknál, például ilyen az önbizalom hiány, vagy hogy ő mondjuk egy gyengességből kell, hogy erőssé fölküzdje magát. Tehát
8: ugye nem értem, hogy Kismukka beceneve, mert ő kicsi, és nem is tudom, hanyadik részben derül, hogy Gergőnek hívják.
9: És a Kismuk arra is utal, hogy meg sem ukkan, mert hogy egyébként pedig dadog, tehát ezzel is jól kitoltam magammal az első részben, ahogy elkezdtem bepontozni a szövegét, és most a 7. még ugyanúgy figyelnem kell, mert a fejemben sokszor sokkal gyorsabban zajlik a történet, és akkor veszem észre esetleg a szöveg végén, hogy hú, már nem tudom, 50 oldal ezelőtt is elfejtettem őt így beszéltetni. Igen. Úgyhogy erre oda kell figyelni, de egyébként egyébként meg az ő grafomániája, tehát az, hogy ezek a könyvek az ő naplói, ez részben abból adódik, hogy ő beszélni nem szeret, de nagyon szeretne megszabadulni írásban az élményt.
8: És Noémi miért ilyen jó karakter?
9: Noéminél pedig azt érzem, ő az elején nagyon óckodik a sportos szabadidő eltöltéstől, és inkább ez a álmodozom, nem állok két lábbal a valóság talaján, és azt se tudom, hogy a többiek épp miben vannak benne, mire gondolnak, mit csinálnak, és ő kerül abban a helyzetben, hogy meg kell mentenie őket, amihez nagyon össze kell szedni a gyakorlati érzékét, ami neki alapból nincs, és így kénytelen voltam mellé tenni egy mindenhája megkent portás nénit, akivel együtt már egy ilyen ütőképes kis kommandót alkotnak, de hogy Noéminek ez minden részben újra és újra előjön az ő esetleg túlérzelmessége, az, hogy mindig érzelmileg reagálja le a helyzeteket, esetleg túl hamar ítéletet is alkot, és akkor utána mindig valahogy egyensúlyoznia kell.
8: Mit fejlődnek ők egyébként? Tehát, hogyha most visszagondolsz, hogy teremtetted meg őket 10 éve, és most a 7. részben milyenek, átmennek egy jelentős személyiségfejlődésen?
9: Nem, éppen ezen gondolkodtam, hogy olyan nagyon sarkalatos változásaik nincsenek. Valahanyadik résznél a két ős ellenség, a vezető fiú és a lány elkezdenek vonzódni egymáshoz. Ez ugye egy újabb, hát ki az úr a háznál helyzeteket teremt. De olyan nagyon megváltozni nem változnak, viszont amin éppen elgondolkodtam mostanában is, mert akkor befejeztem a 7. részt, hogy még sosem bontottam meg belülről a csapatot. És hogy ami stabil és állandó, az a felszíni ellentétek ellenére az ő közösséghez tartozásuk, tehát az, hogyha kitalálnak valamit, vagy megbeszélnek valamit, akkor tartják magukat hozzá, és soha nem húzzák ki egymás alól a szőnyeget, és azon gondolkodtam, hogy megmerném-e például ugrani ezt.
8: Ez nagyon jó, hogy mit mer az ember megugrani, meg mit nem mer, ezzel fogjuk folytatni, mert szerintem az is rizikós, hogy mennyi veszély fér bele, meghalhat-e valaki, vagy szóval, hogy ezek a morális kérdések, de mindjárt ezzel folytatjuk Kertész Erzsivel egy kis szünet után.
3: És korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Aki bújt, aki nem, megyünk. Szász Hold, Vejszer Alindával.
1: Kertész Erzsi a vendégem, akivel most a Pantera Univerzumról beszélgetünk, és ott tartottunk éppen a beszélgetésben, hogy mi az, amit megtehet az író, és mi az, amit nem. És azért kérdezem ezt tőled, mert ebben a stúdióban, mikrofonon kívül, nagyon sokan említették, hogy például dühösek a Harry Potterre, hogy Cedric Diggory halála olyan értelmetlen, hogy egy jó karakter hal meg, hogy nem biztos, hogy ez etikus ifjúsági irodalomban megölni egy olyan szereplőt, akinek még csak bűne sincs, nem tudom. Én csak azt mondom, hogy sokszor felmerül ez a dilemma, hogy meg lehet-e ölni egy szereplőt. És ezzel kapcsolatban ugye a te szereplőid állandó veszélyekbe kerülnek. Mennyi veszélyt bír el a kötet? Hol a kevés, hol a sok, hol a határeset? Mi az, amit nem lehet megtenni kamasz szereplőkkel? Mert itt azért szóval kerülnek mindenféle veszélyes helyzetbe a Panterán is, de már az első kötetben is, tehát már ott is egy ember, egy felnőtt férfi zsarolja őket, kiszolgáltatja őket, és így tovább. Tehát, hogy mennyit bírnak el szerinted ezek a történetek?
2: Szerintem az író személyiségén is múlik, hogy ő mennyit enged át. Én inkább az óvatosabb változatot képviselem, mert főleg azért, mint ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy 8 plusz vagy 9 plusz van a könyvekre írva. Tehát úgy érzem, hogy én várnék egy ideig, amíg mondjuk szeretett szereplőket így elteszek láb alól a könyveimben. Noha úgy nem ítélem meg azt sem, hogyha valaki másként gondolkodik, de nekem ez esik jól, hogy én olyan nagyon valós élet talán helyzetbe, talán még nem hoztam őket, bár valószínűleg tényleg ez a veszély
1: mindig ott van egy olyan pillanat az egyik kötetben, hogy Murok megijed, ő egy panterán lakó, talán a Murok.
2: Szabotőr, igen.
1: De aki... nem, akkor nem rá gondolok. Mindegy, aki nem szabotőr, hanem
2: Inspirátor,
1: és megy hazafelé, hogy értesítse az inspirátorokat a veszély érkezésre, és elesik, beüti a fejét, mert azt hiszi, hogy egy lidércet lát, de egy ember... összecseréltem a neveket. És akkor ő ott elesik, és egy pillanatra az olvasó azt érzi, hogy ez akár nagyba is lehet, tehát meg is halhat, de gyorsan feloldott, hogy nem halt meg, csak van ott egy pillanat, ami eljátszik ezzel.
2: Igen, de azért figyeled, hogy nem a hat gyerek egyike esik el ennyire, igen, tehát, hanem egy őket nem. Ő, Márkus abban a részben fontos szereplő, de valóban inkább egy háttérszereplő, illetve képzeld el, hogy nekem ez annyira sarkalatos kérdés, hogy most is van egy olyan szereplő, akinek egyetlen fél mondatban arra utalok, hogy nemrég haltak meg a szülei a hosszú vándorlás miatt a hóban, és hasonló körülmények miatt, és ezen is hosszan gondolkodtam, hogy betegyem-e, mert tudom, hogy tényleg a 8 évesek is olvassák, miközben nagyon érdekes, hogy valahány évet azért öregedtek a szereplőim a kezdetek óta, tehát már nem feltétlen kiskamaszoknak írom a regényt. És ezzel kapcsolatban, hogyha egy pici anekdotát ide tehetek, tavaly a könyvhéten jött oda hozzám egy kész fiatal hölgy, egy panterával, és azt mondta nekem, és akkor döbbentem rá, hogy úristen, eltelt 10 év, hogy én a Panterán nőttem fel, már egyetemre járok, de még mindig várom a következő részt, hogy igen, azok a gyerekek, akikkel én elkezdtem, és lehet, hogy még mindig ők vannak a fejemben, és még mindig egy picit nekik próbálom így finomítani, puhítani a történetet, de közben meg látom, hogy azért idősebbek is olvassák, tehát valamilyen módon azért hozzájuk is kell alkalmazkodni.
1: Egyébként szerintem bonyolódik, tehát hogy hosszabbodik is, egyébként kötetről kötetre, de bonyolódik is, mert már a második kötetben, most itt kimondtunk ilyen szavakat, hogy inspirátorok, meg szabotőrök, tehát hogy már kijön, hogy tulajdonképpen ez meg filozófia, ez nem pszichológia. Tehát, hogy két olyan törzsel egymással szemben, ahol az egyik csapat a világ fejlődéséért dolgozik, a másik csapat pedig azért, hogy szabotálja azt. És ezen sokat gondolkodtam, hogy gonoszok-e a szabotőrök, vagy nem, de valójában a világ egyensúlyáról beszélünk, nem? Hogy mennyi az egészséges fejlődés, és mennyi a sok.
2: Így van, hogy el tud-e szabadulni az egyik irány, vagy kell a dinamika és az ellentét ahhoz, hogy mindig legyen egy fékező rendszere. Ugyanakkor maguk a szereplők, nekik nagyon nagy létkérdés, hogy, és ezért beleteszek fontos inspirátort is, és fontos szabotört is, hogy megmutassam, hogy mind a kettőnek a saját célja az húsba vágó kérdés. Tehát nekik ez fontos, hogy sikerre vigyék vagy a szabotálást, vagy a fejlődést, vagy fejlesztést, viszont valóban egy tágabb nézőpontból ennek a kettőnek egy dinamikus egyensúlyt kell mutatnia.
1: De ez egy társadalomkritika a részedről?
2: Lehet, hogy néha érzem, amikor például viccesen olyan találmányokra célozgatok, amik már ilyen teljesen agyament módon kicsit kifigurázzák azt a túlzott fejlődési rohanást, vagy nem tudom ezt, hogy fogalmazzam meg, ami esetleg már az emberek számára kontraproduktív. Tehát, hogy nem állok mindenben a mértéktelen haladás mellett, ez talán érezhető ebből a kettősségből.
1: Szerintem ez egyre fontosabb kérdés egyébként, tehát, hogy noha évekkel ezelőtt találtad meg ezt a két népcsoportot, de szerintem például a mesterséges intelligencia kapcsán egy csomót beszélünk arról, hogy még a szabályozása sincs meg, még nincsenek etikai normáink a használatával kapcsolatban, de boldog-boldogtalan használja, akár rosszra is. És hát nem véletlenül szólnak mostában a nagy művek, az Odüsszeia megfilmesítése arról, hogy tönkretesszük a saját civilizációnkat, és bizonyos értelemben te megelőzted ezeket az alkotókat.
2: Köszönöm szépen, és képzeld el, hogy most a hetedik részben talán ennyit spoilerezhetek belőle, mert ez pont ide jön. Rozika néni feltalálja a természetes intelligenciát, tehát ő a kora okán is, meg azért is, mert ő ezt a józan paraszti eszet képviseli a történetekben. Ő ezt így ki is mondja, mert pont néhány fejezetben történik célzás erre a fejlődésre is.
1: De van arra válaszod, hogy mondjuk hogy van az egyensúly, vagy hol az egyensúly? Tehát, hogy három inspirátor megmozdulásra hány sikeres szabotázs juthat?
2: Nincs, és azért sincs, mert közben meg azt is tudom, hogy én a következő generációnak írom a könyveket, tehát nagyon furcsa lenne, hogyha én vissza akarnám őket vinni az időben, tehát valamilyen módon azt érzem, hogy mégiscsak az inspirátoroknak szurkolunk, és lehet, hogy azért is van ez, mert az inspirátor főszereplőm az egy icipicivel azért szimpatikusabb karakter, mint a szabotőr főszereplőm, akiről egyébként nagyon sokan mondják, hogy ő a kedvencük, nagyon érdekes, pedig ő egy kifejezetten, hát úgy mondom, hogy negatív karakter, hogy neki a szabotálás, a dolgok meghiúsítása a célja, és nagyon fölfangosan aurára, és ugye alattomosan viszi végbe a terveit.
1: De az is feltűnő, hogy ők ketten például, ugye a szabotőr meg az inspirátor főszereplők körülbelül egyidősek, az egyikük fiú, a másikuk lány, és amikor mondjuk egy sikeres szabotázs akciót hajt végre a szabotőr, akkor ők elismerik egymást. Tehát, hogy azt mondják egymásnak, hogy oké, jó, figyelj, ez a dolgod, jól csináltad, profi voltál benne, tehát a keretrendszerekben, és ez azért érdekes, mert nem azt mondják, hogy jó vagy rossz vagy, hogy nem fekete meg fehér, hanem azt mondják, hogy a te keretrendszeredben te most tökéleteset alkottál. Ez nem fedi az én keretrendszeremet.
2: Így van, el tudják ismerni egymást, és ez is egy elgondolkodható rész volt számomra, hogy tehetem-e én őket barátokká, mert hogy mivel sok akcióban együtt dolgoznak, óhatatlanul is megismerik egymást, és olyan is van, hogy közösen kerülnek kátyúba, és ott akkor éreztem egy ilyen kis erkölcsi dilemmát, hogy ha én most így nagyon összehozom ezt a két embert, akkor elveszem tőlük a céljaikat, úgyhogy ezt úgy kellett megoldanom, hogy a kapcsolatuk él, de benne van az, hogy a céljaik viszont a sajátjaik maradtak.
1: De közben mégis valami távoli elismerés van egymás
2: felé. Van köztük, sőt, egy állandó kapcsolat is.
1: De szerintem ez pont azért fontos, hogy nem feketén meg fehéren lehet gondolni más emberek cselekedeteire, és egyébként meg a hatalmi kérdéseket feszegeted folyamatosan, ki a jó vezető, ki a rossz vezető, sőt, még azt is, hogy birka-e a nép, tehát, hogy mindenképpen megy-e egy vezető után, vagy tudja azt mondani, mondjuk akár a főhősöt, hogy én ennek a népnek a tagja vagyok, és büszke vagyok erre a népre, de nem értek egyet ezzel a vezetői stílussal. Tehát, mintha, és nem tudom, hogy ez direkt, vagy tervszerűen csinálod el, de hogy nagyon-nagyon itt vannak ezek a kérdések körülöttünk, amik benne vannak a panterában.
2: Igen, nem tervszerű abban az értelemben, hogy nem ilyen közéleti előképeket próbálok így valahogy belesűríteni a könyveimbe, hanem inkább szerintem ez a pszichológiai érdeklődésemből fakad, hogy azt nagyon fontosnak érzem, hogy minden szereplőnek legyen bizonyos autonómiája, ami azt jelenti, hogy lehessenek a többiektől független saját gondolatai. És néha erre oldalakat szánok is, és ezen is szoktam gondolkodni, hogy jó-e, hogyha kismuk három oldalon át morfondírozik azon, hogy ő most jobbra-e vagy balra menjen, mert ekkor ennek kedvez, ekkor annak kedvez, vagy ki a barátja, vagy ki nem, és hogy megjelenítem, ki is kerülhetném ezeket, hogy ő most tipródik és töpreng, és emiatt rosszul érzi magát, és van egy rossz napja, de nem kerülöm ki, és valahogy azt érzem, hogy nagyon hálás vagyok az olvasóimnak, hogy ezt nem teszik szóvá, mert sokszor a azt lehet hallani, hogy a mai gyerekek csak a pörgős minden oldalon három akció történjen, és én időnként megállítom a filmet, és ott valaki megáll, és csak az ő belső világával találkozunk.
1: De szerintem ez is fejlődik kötetről kötetre. Tehát én ezt az első kötetről még nem feltétlenül mondtam volna el. Uh-huh. És aztán, hogy megyünk előre a történetbe, én is arra lettem figyelmes, hogy egyre többször hosszabban fejti ki, hogy mit gondol, az érzéseiről hosszabban beszél, akár egy tájleírás hosszabban, meg egy nem jóka is hosszúságban, de hogy az a kötet konkrétan. De hogy hosszabban, tehát hogy mered használni az olvasóid fantáziáját és türelmét.
2: Így van, rizikós. Ez egy bizalom bennük, azért merem, mert én azt tapasztalom, és nagyon sok íróolvasót tartottam szerte az országban az elmúlt években, és a legtöbb kérdés a Panterával kapcsolatban érkezett, és én azt éreztem, hogy ők ezt bírják, és hogy talán, tehát nem szabad lenézni őket azzal, hogy akkor most azt gondoljuk, hogy akkor mindent pörgetni kell, nem, én ezt a rizikót bevállom, azért, mert én fontosnak tartom, és lehet, hogy ők is valamilyen szinten a saját azonosulásukban erre építenek, hogy tudják, hogy mit gondol XY vagy Z szereplő. Úgyhogy én ezt szeretném benne tartani, de az első kötetben azért nincs benne, mert ott tényleg még annyira kalandregény műfajára koncentráltam, igen, hogy ott eszembe se jutott, hogy nagyon megállítsam őket.
1: Most felírtam magamnak, hogy nehogy elfelejtsem megkérdezni tőled, hogy, hogy gondolkodtál-e előre azon, hogy a szülőknek mi lesz a szerepe, mert azért ezek kiskorú gyerekek, és a szüleik nagyon periférián vannak benne az életükben. Vagy csak nem azt vágott ki belőle, persze.
2: Igen, képzeld el, hogy ez melyik problémát okoz nekem, hogy az első kötet végén rájöttem, hogy ott muszáj legalább a szülők hangjának megjelenni, hogy ők aggódtak, és hova tüntetek három napig, és ez folyamatosan egy szerzői kihívás, hogyha ők eltűnnek három napra, vagy akár csak egy napra is, mert hogy valamilyen helyszínen, igen, akciózniuk kell, akkor ezt valahogy a külvileg fej kommunikálni kell, hogy hiteles legyen, hiszen egyébként ez nem igen történhetne meg, hogy ennyire elengedjük a szülői felügyeletet. Erre egy pici egérút nekem a Rozika néni száll, mert hogyha
1: mert ő
2: valamiben benne van, és akkor mindig azt próbálom gondolni, vagy sugalmazni, hogy majd ő megnyugtatja a szülőket, vagy ő a felnőtt világhoz kapcsolja ezt az egészet, de nekem nem hiányoznak a szülők. Valamiért ez az egyel további generáció valahogy jobban illet nekem ebbe az egészbe.
1: Ami tök érdekes, mert én pont azt fogalmaztam meg magamnak, hogy Rozika néni azért bizonyos szempontból nagyon hozza a régi női sztereotípiákat. Ugye ő még ilyen neki varrott terítők vannak a falon a konyhában, amiben ilyenek vannak, hogy a, most nem pont ez a szöveg, de hogy a férfi agyához a hasán át vezet az út, meg szóval ilyen régi nagy népi bölcsességek, és ezt egy kicsit vallja is. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy itt felveted, miközben két ember akar vezető lenni a csoportnak, az egyik fiú, a másik lány. Tehát ott van, hogy a lehetőségeink megváltoztak, de Rozika néni a maga nagymama korával tökre hozza a régi sztereotíp női szerepeket, még akkor is, ha viccesen kezeli.
2: Ez így van, és tulajdonképpen ez folyamatos nevetés tárgya a gyerekek körében, ők szeretnek ezen élcelődni, nem rossz indulatúan, de hogy ezt a generációs szakadékot, ezt azért folyamatosan benne tartja ez a történetben, de azt semmiképp nem kerültem ki, hogy nem egy és nem két helyzetben Rozika néni húzza ki a maga régi értékrendjével, gondolkodásával, vagy akár csak azzal, hogy egyszerűbben látja a dolgokat, vagy így nagyon a lényegét ragadja meg egy helyzetnek, hogy ő húzza ki a csávából őket, vagy mondjuk ő old meg egy helyzetet.
1: De mi ennek az üzenete részedről?
2: Igazából nincs is üzenete, hanem szerintem itt azt a sztereotípiát akartam lerombolni, hogyha mondjuk skatujázzuk az időseket, akkor miért gondoljuk, hogy attól, hogy van egy ilyen hímzett fali terítőjük, amúgy nem veri kenterbe, akár a gondolkodásával, vagy a kreativitásával mindazokat, akik ott körülötte nyüzsögnek.
1: Jó, de érdekes a döntés, hogy nem szülőkorú felnőttet hoztál be a történetbe, hanem nagy szülőkorú felnőtteket.
2: Igen, ez szerintem részben a humornak a behozatala miatt volt, hogy minél nagyobb a távolság, annál több furcsa kontrasztot tudok építeni a között, hogy hogy él egy mai gyerek, és hogy élt, nem tudom, vagy hogy él most egy idősebb ember, és a gondoskodásnak is egy kicsit ilyen eltúlzott változatait tudom hozni, ami meg ilyen poénforrás a történetben.
1: Még egy dolog, ugye a szülőkről is eszembe jutott, hogy a technológiát mennyire akartad be, azért mobilokat?
2: Ez is egy nehéz, mert eleinte egyáltalán nem akartam behozni, és utána egy idő után rájöttem, hogy teljesen nem tudom kikerülni, de még mindig nagyon kevés van belőle, viszont volt egy olyan kötet, ahol egyszerűen csak úgy tudtam megoldani a két helyszínen zajló akciót, hogy műholdas telefont adtam az egyik csapat kezébe, és így tudták az egyébként teljesen ilyen természetközeli panteránról tartani a kapcsolatot a külvilággal, mert talán ezt érdemes megemlíteni, hogy mindig a realitás és egy nagyon távoli, misztikus helyszín között zajlik két szálon vagy több szálon a cselekmény.
1: De most úgy beszéltél róla, mintha ki akarnád kerülni a technológiát, csak nem tudod.
2: Amikor 10 évvel ezelőtt elkezdtem, akkor még én is olyan kisgyerekes szülő voltam, aki azt remélte, hogy minél később kerül majd ez a gyerekei kezébe, és akkor még szerintem egy ilyen érzelmi tiltakozás is volt bennem, ami az évek során így rájöttem, hogy egyszerűen valami kikerülhetett lennel állunk szemben, tehát jobb, hogyha nem tartok ellen tovább, viszont soha nem építek főcselekményszállat technológiai dolgokra, ez inkább csak így eszközként jelenik meg, és inkább csak muszájból jelenik.
1: De ez átgondolt, ha jól érzem.
2: Ez átgondolt.
1: Tehát, hogy direkt nem építesz
2: igen.
1: technológiára.
2: Nem is értek hozzá, nem is érdekel annyira, tehát, hogy szerintem ez is benne van, hogyha lehet, hogyha nagyon rajongója lennék a technikai eszközöknek, vagy kütyüknek, akkor jobban behoznám, de így megengedem magamnak azt a szabadságot, illetve a fantasy műfaj, az nekem megadja azt a lehetőséget, hogy akkor inkább ezt a természetközeli világot ábrázolja.
1: De van ebben a pszichológus is, hogy hát tudod, tehát azért ezt mondjuk, hogy mit csinál az agyunkkal, meg a gyerekek agyával
2: igen.
1: technológia.
2: Én úgy érzem, hogy emiatt veszélyben vannak a fiatalok, tehát én azt érzem, hogy és nagyon érdekes, hogy pár éve fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy kezd egy kicsit ilyen retróvá válni a Pantera abban az értelemben, hogy a szövegeimben még mindig nincs jelen annyira egy kütyű, mint ahogy azt egy kortárs regénytől elvárható lenne. Ugyanakkor, ahogy szondázom mondjuk az érdeklődést, nem csökkent amiatt az olvasók érdeklődése, mert nem találnak benne kütyüt.
1: Amúgy ez érdekes dolog, mert nekem nem hiányzott belőle, pedig én is egy kütyüzős felnőtt vagyok, de hogy ezzel együtt, csak mit tudom én, valamikor egy ponton megfogalmaztam, hogy milyen kevés kütyű szerepel ebben, és végül is nem, tehát visz magával. Nyilván az, hogy van egy fiktív pantera, fiktív törzsekkel, onnantól kezdve simán ki tudom venni belőle, hogy mobiltelefonozzanak a
2: havonjárók. Igen, én is azt remélem, hogy a történet elviszi a fókuszt erről, és ad annyit helyette, hogy ne hiányozzon, és akkor már elértem valamiféle célt.
1: 10 évvel ezelőtt írtál egy kötetet, most megírtad a 7-et, tulajdonképpen váratlanul, vagy nem tudom, tehát, hogy így ellépkedtél idáig, de hogy ez azt is jelenti, hogy az emberrel ott van ez a világ?
2: Ott van, képzeld el annyira, hogy például amikor benne vagyok egy szövegben, akkor úgy érzem, hogy egy bármilyen helyzetet, bármelyik szereplő tudna a fejemben kommentálni, az elsősorban Rozika néni, aki gyakorlatilag parttalanul
1: tud beszélni. Imádod Rozika nénit, azért
2: én
1: azt látszik a szövegből,
2: igen,
1: hogy imádod.
2: Imádom, és azt hiszem, hogy ő volt a legnagyobb meglepetés abban az értelemben, hogy képzeld el, hogy ő egy abszolút mellékszereplőnek terveztem meg az első részben, és ekkor értettem meg, amiről korábban már olvastam íróknál, hogy nem mindig te döntöd el tudatosan, hogy ki lesz a főszereplőd, mert ez a nő így telebeszélte a fejemet az első részben, és jött velem végig, és úgy éreztem, ekkor éreztem először azt, hogy nem, itt nem én írom a szabályokat, mert hogyha jön egy karakter a semmiből, vagy valahogyan megjelenik, akkor lehet, hogy ő valamilyen módon mégis él, vagy működik.
1: Tehát Rozika néni van veled.
2: Igen. Ő a leginkább, de bárki nevében meg tudok így nyilvánulni bármikor. Tehát azt hiszem, hogy olyanok ők nekem, mint egy kis család körülöttem. És akkor ki tudok belőlük kapcsolni, mert jól esik mondjuk egy 400 oldalas könyv megírása után, hogyha hónapokig nem kell rájuk gondolnom, és mindig azt szoktam mondani, hogy na jó, ez volt az utolsó, mert iszonyú koncentrált élmény megírni egy ilyen könyvet. Viszont akkor elkezdenek csorogni az olvasói levelek, és még soha nem azért kezdtem el egy következő részt, mert én úgy éreztem, hogy nem tudok enélkül élni, hanem azt éreztem, hogy szeretik és várják.
1: És aztán megmész vele,
2: és megyek, igen.
1: Hát, kedves hallgatóink, nagyon ajánljuk nektek a Pantera univerzumot, és ezt olvasó felnőttből ajánlom, hogy gyakorlatilag nem lehet, ez az, amit nem tudsz letenni vagy félbehagyni, mert így visszasztori, és én egy csomószor akartam lerakni, de aztán jó, még ezt még elolvasom, és akkor az lett, hogy együttőhelyemből olvastam el köteteket, úgyhogy mindannyiatoknak elmegy, egyébként én a felnőtteknek is ajánlom, mert tök jó történet lehet vele menni, egy jó mese. tulajdonképpen. Úgyhogy Kertész Erzsivel erről beszélgettünk, de nem menjetek még sehova, mert ahogy ez lenni szokott, ajánlunk mindjárt nektek kötetet.
0: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
1: És itt vagyunk a műsor utolsó epizódjánál, ahol is ugye a szerzőink, illetve a vendégeink szoktak ajánlani olyan köteteket, amiket ők fontosnak tartanak. Kertész Erzsi velem szemben, te mit hoztál?
2: Én egy olyan kötetet hoztam, ez egy nagyon különleges könyv, egy különleges alkalomra készült, mégpedig biztos sokan tudják, hogy 25 éves lett a Pagony kiadó, és egy nagyon érdekes szerkezetű könyvet találtak ki erre az alkalomra. 25 szerzőt és 25 illusztrátort kértek fel arra, hogy 1-től 25-ig egy-egy szám köré egy-egy történetet építsenek fel, és hogyha ez még nem lenne elég, akkor Rét Viki szerkesztő vezetésével sorsolták egymáshoz a párokat, tehát...
1: Neked ki lett a párod?
2: Nekem Kálmán Anna lett a párom.
1: És a számod?
2: És a számom a 6-os lett.
1: Az nagyon jó szám.
2: Azt szereted a 6-ost?
1: Nagyon szeretem a 6-ost.
2: Én sokáig töprengtem, hogy mit építhetnék fel köré, de nem tudom, spoilerezzünk-e, inkább majd nézzék meg a kedves hallgatók a könyvben, ez mostantól már elérhető lesz a boltokban.
1: És akkor én még hozzáteszek annyit, hogy ez a bizonyos 25. szülinap, szeptember 20-án vasárnap lesz egy pagonyfest a Dürer kertben, ahol ott lesznek a pagonyos szerzők, illusztrátorok, ez egy egésznapos program, és jegyet pedig lehet venni a pagony.hu oldalán. Kertész Erzsi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és ilyen szenvedélyesen tudtunk beszélgetni a Pantera univerzumról. Az olvasókat biztatjuk, hogy olvassák, és aztán akkor ők is ilyen szenvedélyesen beszélgessenek róla. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Nektek pedig köszönjük a figyelmet, és ahogy tudjátok, egy hét múlva újra jelentkezünk, addig pedig mindenkinek jó olvasást és jó pihenést kívánok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Szemlőhegyen, az FM 98-as frekvencián. Százholdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádió Café és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi.
3: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
4: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Nem lehet majd csak úgy zöldnek nevezni egy terméket. Ritkán látogatható épületek is megnyílnak a hétvégén. Holnap még nyárias időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vége lehet a sok megalapozatlan zöld ígéretnek. Szeptember végétől szigorú szabályok vonatkoznak arra, mit állíthatnak termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások. Az uniós szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd több olyan állítás és jelölés is, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
11: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, amelyet az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezeket tartására.
10: Templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak nyílnak meg a látogatók előtt a hétvégén. A kulturális örökség napjaira országszerte mintegy 500 programmal készültek. Számos ritkán látogatható épület is fogad vendégeket. Megnézhetjük például Budapesten a Sándor Palotát vagy a Központi Statisztikai Hivatalt, vidéken pedig az Acsai Prónai Kastélyt vagy a Nagycenki Széchenyi Kastélyt. Történelmi dráma, road movie, zombis vígjáték, összesen 24 vetítéssel várja a közönséget jövő péntektől a Koreai Filmfesztivál Budapesten. A programsorozat október 2-ig tart, a közönség idén is szavazhat majd kedvenc filmjére. Kígyófajt neveztek el Slash-ről, a Guns N' Roses legendás gitárosáról. A vöröses barna is nagyjából 70 centi hosszú állat egyik példányát még 20 éve találták meg Új-Guineában, de csak később sikerült új fajként azonosítani. A névválasztás mögött személyes történet áll, az érintett tudós ugyanis rajong az együttesért, Slash-t pedig régóta érdeklik a hüllők, állatkerteket, múzeumokat is támogat, írta az Origo. Holnap is szépen süthet a nap a néhány felhő mellett. Késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon északkeleten lesz a legnagyobb esély. Hajnalban 11-18, délután 19-24 fok várható.
9: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádió Cafén.
12: A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai vendégeim Molnos Zsejke és Donát Attila, az Ökopszichológiai Intézet alapítói. Sziasztok!
2: Sziasztok! Üdvözöljük a hallgatókat!
1: Hát kezdeném azzal, hogy szerintem nem nagyon tudják az emberek, hogy mi az ökopszichológia. Én se tudtam, amikor először beszélgettünk, teljesen más irányba indultam el. A szakirodalom szerint ez egy amerikai történész szociológus alkotta meg ezt a fogalmat, mint ökopszichológia 1990-ben. Ugyanakkor van egy másik dokumentum is, pápának is van egy ilyen enciklikája, ami erről szól, és Laudato Si, elnézést a latin akcentusomért, ez Ferenc pápa 2015-ben bocsátotta ki. Nekem rendkívül meglepő volt a hasonlóság azzal, amit mondjuk rosszak, vagy a ti honlapotokon lehet olvasni. Hát ebből arra következtetésre jutottam, hogy ez valóban olyan téma, ami mindenkit érint. Itt teljesen mindegy, hogy az ember vallási oldalról foglalja, hozza, vagy mondjuk nem vallási oldalról. Ti mit gondoltok erről egyébként? Magáról az ökopszichológiáról.
3: Először is ez a pszichológiához kapcsolódó terület, majd lehet, hogy erről kicsit bővebben beszélek, de olyan szempontból abszolút érzékelek én is hasonlóságot, hogy itt az ember és a több mint emberi világ viszonyának az újragondolását tűzte ki célul, akár ez a nem tudom, teremtésvédelemhez való viszonyulás, akár az ökopszichológiának a megközelítés módja, és egyébként számos más terület is. Amiben talán különbség van, az, hogy mi a pszichológia oldaláról közelítünk ehhez, tehát ember és úgynevezett természet, azért nem szeretem ezt a szót használni, mert akkor már is leválasztottuk magunkat, hiszen itt pont az az alapvetés, hogy az élő rendszerek részei vagyunk mi is. Tehát talán ezért jobb ez a több mint emberi világ, a David Abram kifejezése. Tehát, hogy a kettőnk viszonylatának a pszichológiai vonatkozásaival foglalkozik. Mondok egy egyszerű példát. Akár az, hogy ez most csak egy példa, tehát nem csak ezzel foglalkozik az ökopszichológia, de mondjuk akár a pszichológiai munkában is azt az adott témát, amivel mondjuk egy kliens érkezik, azt nem szűken ebbe a társas vagy intrapszichés buborékban dolgozzuk meg, hanem egy kicsit kitágítva, tehát hogy hogyan helyezkedik el ez a téma ezekben a nagyobb rendszerekben, amiknek alapvetően a részei vagyunk. Anyagi szinten vagyunk bekötve az élő rendszerekben, minden lélegzetvétellel, minden falatétellel. És hogy ez az összekapcsoltság, ez alapvetően létezik, csak a tudati leválasztottság, szétválasztottság, elidegenedés az, amiből az ökopszichológia eszközei, technikái megpróbálnak visszahozni minket ebbe a rendszerbe ágyazott tudati állapotba.
1: Nekem az a kérdésem, hogy most ez a természethez kapcsolódás segíti elő, vagy az egyén problémáit oldja meg? Tehát ugye a pszichológia klasszikus értelemben azt jelenti, hogy szorongás, pszichológiai problémák megoldása, vagy pedig ez a természet és az ember kapcsolatát erősítő, fejlesztő program, aminek van egy olyan hatása, hogy az ember pszichológiai gondjai javulnak, vagy megoldódnak.
3: Alapvetően pont az a paradigmaváltás, hogy ez nem két különböző dolog. Ugye amiből kiindult ez az egész terület sok másikkal együtt, ugye a zöld mozgalom az ökológiai válság volt. Azért mondom, hogy ez egy paradigmaváltó megközelítés, mert nem külön kezeli az úgynevezett egyéni mindennapi problémáinkat, belső témáinkat, meg a külvilágnak a dolgait, hanem gyakorlatilag ezek közötti kapcsolatot keresi. Most már egyre több kutatási eredményünk van, hogy az, hogy több időt töltünk kint, minőségi időt, nem átrohanó, pörgős időt, hanem valóban jelenlétet is magába foglaló időt mondjuk zöld környezetben, az nekünk egyrészt jót tesz, tehát van egy ilyen rekreációs hatása, de közben, és szerintem ez a nagyon izgalmas, hogy a kutatások másik része meg azt mutatta ki, hogy az, hogyha töltünk időt, és erősítjük ezzel együtt azt a természet kapcsolatot, az gyakorlatilag a környezettudatos viselkedésünket is növeli. Tehát gyakorlatilag egyszerre két dolgot kapcsol össze, mind a kettő nagyon-nagyon aktuális probléma, ugye ez a globális környezeti válság, a másik meg a népegészség állapota itt a civilizált társadalmakban.
1: Hát az, hogy a zöldben jó lenni, meg a zöldben jó... hát mondjam, bármit is csinálni, ugye ezt azon kívül, hogy mindenki tudja a saját gyakorlatából, tehát hogyha kimegyünk egy parkba akár, akkor már tudjuk, hogy jól érezzük, de hát a tudomány is ugye egy ilyen, van erre a figyelemhelyreállítási elméletként beszélt erről, van egy stressz csökkentő elmélet, meg még van egy zöld testmozgás elmélet, hogy minden sport, minden mozgás a természetben sokkal jobb. Tehát ez egy adottság. Ám most hallottam éppen idefele a rádióban egy kutatásról, hogy 16%-kal nőtt az utóbbi egy hónapban azok aránya, akik szerint a legfontosabb kérdések egyike a környezeti állapot. Tehát ez nagyon-nagyon elkezdte érdekelni az embereket, nyilván nem véletlen. Tehát most olyan nyarunk volt, ami rámutatott arra, hogy nem minden úgy van, ahogy mi elképzeltük. Igen ám, de az ilyen romló természet, vagy romló természeti környezet, ugye azt a szakirodalom ezt szolasztalgiának hívja, amikor így lát egy pusztuló világot, egy pusztuló természeti környezetet, hogy így lehet-e segíteni. Tehát ez pont a szomorúságot növeli, nem? A pusztuló természet. Én sokat járok például a Martonvásári Kastélyparkba, nagyon szomorú a kiégett fű, az egyre szűkülő tó, vízfelület, nem sok mindent jót látunk, tehát még így is jó ez a kapcsolat? Még így is hasznos?
2: Én visszatérnék az eredeti kérdésedre, az egyén és a tágabb viszony, az ember és a természet. Kitágítanám úgy, és úgy értelmezem ezt a kérdést, hogy egyáltalán tudunk-e rendszerekben gondolkozni? Tehát a rendszer szintű megközelítés az egymásba ágyazottságot határozza meg, és a rendszernek bármelyik eleme bármilyen módon sérül, az a rendszerre gyakorlatilag visszahat. Tehát itt nem az az kérdés, az egyénnel mi történik, nem az a kérdés, hogy a rendszereknek a többi szintje mi történik, hanem az a kérdés, hogy ebben az egymásba ágyazottságnak mindig van következménye. Akár pozitív, akár negatív következménye. Ha innen vizsgáljuk, akkor nem elsődlegesen annak a kérdését érdemes végig gondolni, hogy honnan fogalmazzuk meg a kiindulási pontot, hanem az, hogy értjük-e egyáltalán, hogy ez egy rendszer, aminek minden eleme összefügg. Tehát az, hogy most nagyon nagy meleg van, az is valaminek a következménye, ezt elég sokféleképpen levezetik. Az, hogy ebben hogy sérül a talaj, hogy sérül az egyén, hogy sérül a katicabogár, ez mind összefüggésekről szól. És az alapkérdés, amire utalt a Zselyke is, hogy azt a paradigmát hajlandóak vagyunk-e újra gondolni, hogy mi szét vagyunk választva. Tehát az a fajta felsőbbségi tudat, hogy mi az emberek mindenek felettiek vagyunk, mindent meg tudunk oldani, ezt újra kell gondolni. És ennek az újragondolásának a kiindulási pontja, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy összességében egymás bágyazottságban rendszerbe gondolkozzunk azokról a kérdésekről, amik minden nap minket érintenek.
1: Mit jelent ez az újragondolás? Mert mivel jár, oké, újra tudjuk gondolni. Meg hogy nekem egyénként rendszerbe kell-e gondolkodnom, mikor élem az életemet. Mit jelent a gyakorlatban az, hogy újra gondolom, mert szerintem nem gondolják az emberek, vagy nem lehet elvárni azt, hogy az én PET palackom használatának milyen ökológiai lábnyoma van az autómnak, tehát az életemnek egyáltalán milyen ökológiai lábnyoma van. Az emberek akkor fordulnak pszichológushoz, mert azt mondják, hogy hát jobban érez, tehát hogy van egy ilyen, hogy érezzem magam jobban, legyek boldog, de A rendszerben való gondolkodás az nagyon nehezen megfogható. Illetve szerintem van egy megoldása, de előbb a ti véleményetekre vagyok kíváncsi.
2: Szerintünk nagyon egyszerűen megfogható. Tehát, hogy az, hogy mibe gondolkozik az egyen, azon múlik, hogy milyen neveltetés, milyen oktatást kap. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy honnan indítjuk el ezt a újra kapcsolódásnak, újra gondolkodásnak az ismeretét. Honnan kezdjük el igazán a nevelést, akár a felnőtteknek a nevelését, akik most akarnak erre valamilyen kapcsolatot, akár a gyerekeknek. Tehát annak a kérdése, hogy alapvetően és a legegyszerűbb, legtriviálisabb dolog, amit elég sokféleképpen hallunk most egyre több helyen, annak a kiindulási pontja, hogy akkor, amikor én lehúzom a vizet a WC-be, akkor én van-e nekem tudásom arról, hogy ott mit csinálok?
1: Hát meg a fölkapcsolom a villanyt.
2: Vagy a fölkapom a villanyt.
1: Tehát az vagy egy elektromos autót használjuk.
2: Például.
1: A legprovokatívabb.
2: Így van, így van. És azért kezdjük mindig ennek a kiindulási pontjával, hogyha lehúzom a WC-t, akkor tudom-e, hogy mi történik? Tudom-e azt, hogy az édesvíz, ami hihetetlen nagy kincs, az gyakorlatilag mire használom? És hajlandó vagyok azon gondolkozni, hogy mit tegyek annak érdekében, hogy ne ezt az édesvizet, ezt a drága kincset használjam, hanem bármi, ami ezen keresztül eszembe jutott. Például, amikor mosogatok, akkor annak a vizét. Tehát valamilyen módon egy használt vizet. De ez nem egy bonyolult dolog. Ez annak a kérdése, hogy egyszer újra gondolom azt, hogy mi történik. De elismerem egyáltalán, hogy amit ott én csinálok, annak milyen összefüggései vannak.
1: Ez mondanám így, hogy városi probléma, mert egész biztos vagyok benne, és olvasmányaiból tudom, hogy a vidéki életben, mondjuk így a paraszti életben, ott lehet tudni, minden hasznosult. A állati bőrtől elkezdve a fagyökér, pontosabban a fakéregig, tehát hogy ez ebben azért olyan nagy újdonság nincsen, mert igenis képesek vagyunk tudni, hogy minden mindennel összefügg, és minden mindenre használható. Azt hiszem, ez nem egy, csak egy városi probléma.
3: Visszatérve picit, egyrészt igen, ma már nem ez történik, tehát 30 évvel ezelőtt igen, én is emlékszem a nagyszüleimnél, hogy ott gyakorlatilag nem termelődött szemét. Tehát
1: igen.
3: Nem gyűjtöttek szemetet, mert nem volt. Egy-két konzerves dobozt felhasználtak, kiürült konzerves dobozt, abba tartották a szegeket, vagy valami hasonlót, de egyébként nem. Visszatérve egy picit arra a kérdésedre, hogy mi az, ami, nem is tudom már, hogy kérdezted, az a válaszom, hogy gyakorlatilag a krízisek azok, amik rá kényszerítenek gyakorlatilag bennünket arra, hogy valamit változtatni kell. Tehát nagyon kényelmes az a fajta élet, amire berendezkedtünk. Azt tolják körülöttünk, hogy így kell élni, vagy sőt, még így ebből kell élni. És akkor vannak ezek a típusú aszályos nyarak, mint például az idei, ahol egyszerűen olyan problémák merülnek fel, amikről addig csak a tévében hallottunk, vagy olvastunk, de mindenképpen térben, időben távol
1: volt. Messzi tájak problémája.
3: És akkor megjelenik a közvetlen tapasztalaton keresztül, amikor tényleg az arcunkba tolja a valóság, hogy ez van. És akkor ez az a pont, ahol lehet még egy darabig hárítani, persze, tehát akár éveken keresztül lehet ezt még tovább hárítani, mert nem baj, majd meglocsolom a gyepet, meg nem tudom. De az a nagyszerű ezekben a válsághelyzetekben, hogy amilyen kihívást jelentenek, ugyanakkor olyan lehetőséget is jelentenek egy olyan változásra, amivel valószínűleg jól járunk, hogyha megtesszük. Az, hogy mi ez a változás pontosan, erről rengeteg ötlet van, és rengeteg vélemény. Én nem is ezt tartom a legfontosabb kérdésnek, hogy mire kellene váltani, hanem egyáltalán az, hogy elinduljon egy keresés, elinduljon egy megkérdőjelezése annak, hogy biztos, hogy lehet ezt így tovább csinálni? És ha már itt tartunk, az már nagyon jó.
1: Közben arra gondoltam, hogy ez önmagában lehet ellentmondás, hogy ökopszichológia, hogy újra egyesítsük a embert és a természetet, mondjuk így integráljuk, mert ha kimegyünk oda a természetbe, és egy terápiás eljárást végzünk, az nem használat a természetnek?
3: Többféleképpen lehet ezt csinálni, abszolút van arra lehetőség, hogy használat alapúan.
1: A használati szemlélet az megmarad, mert hogy én erre használom a természetet. Arra használom, hogy regenerálódjak, rekreálódjak. Fogyasztóként állunk a természethez is.
3: Abszolút ott van ennek a lehetősége, így van. A Linda Bazelnek, egy kaliforniai ökopszichológusnak van egy olyan modellje, ami két szintet különböztet meg, az egyest és a kettest, és ezt egy ilyen kontinuum mentén képzeli el. Az egyes az, amikor tényleg úgy használom azt a parkot, azt az állatot, azt a növényt, azt a tájat, hogy az nekem a saját céljaimat szolgálja. A kettes pedig, amikor ebben megjelenik valami fajta kölcsönösség. És ebben megjelenik egy szemléletformálás is. Tehát nem biztos, hogy itt most a kölcsönösség csak az ott és akkorra vonatkozik, az is lehet, hogy közben összeszedem a szemetet. Az egy ilyen nagyon gyors viszont kapcsolat, de lehet ezt hosszabb időtávlatban is értelmezni, hogy elindul bennem egy olyan szemléletváltás, amitől aztán olyan döntéseket hozok. És nem is biztos, hogy csak a konkrét helyre vonatkozóan. Nagyon sokféleképpen lehet ezt a szemléletet és ezeket a módszereket lefordítani. Tehát az egyik valóban a pszichológiai munka, amit most mondtál, környezeti nevelési módszertanokra is le lehet fordítani. Ezzel foglalkozunk mi elsősorban, illetve más területekre, erről Attila tudna egy kicsit beszélni.
1: Picit még hadd vessek közben. Tehát most végig arról beszélgettünk, hogy akkor a természetet így, meg úgy, meg segíts, és magunk. Ha ez pszichológia, akkor ránk is kell, hogy vonatkozzon. Nekünk kell, most a szemléletváltástól eltekintve, mert persze arra szükség van, ez nem kétség. Na de nekem mit hoz? Azon kívül, hogy másképp nézek rá, és mondjuk meggondoltan használom a rendelkezésemre álló erőforrásokat. De egyébként boldogabb leszek?
3: Igen.
1: Sikeresebb? Jobb?
2: Igen. Egyszer a kérdésed, igen.
1: Köszönöm Rövid szépen, válasz. Hogy eljöttetek.
2: Azért mondom, jó volt a víz is, tökéletes.
1: Igen.
2: Hogyan lehet lefordítani? És azért egy izgalmas kérdés, hogy van-e hasznom ebből? Mert ez a kérdésednek a lényege. És hogyha az egészet...
1: Hát ez egy rosszul hangzik, de tényleg ez a hasz.
2: Ez a kérdés. Ha innen nézzük, akkor már is arról szól, hogy haszonelvűen viszonyulunk, ami nem jó vagy rossz, egyfajta megközelítés. De van-e másfajta megközelítés?
1: Mégpedig.
2: A kölcsönösség. És mit is jelent a kölcsönösség? Most mindegy, hogy hol élek, egyáltalán az elsődleges létállapotom arról gondolkodik, hogy mi az én hasznom. Ha így viszonyulok, akkor ha nekem hasznom van, akkor lehet, hogy neked abból valami kevésbé hasznos, vagy tudok-e úgy gondolkodni haszonról, hogy az kölcsönös haszon, és akkor már is más fogalmat kell használni. És hogyha csak ezt a kérdést gondoljuk végig az ökoszilőn keresztül, akkor már is

0: Megint egy gyakorlati rész, amiről az előbb már beszéltünk, a vízhasznosítás. Tehát, hogyha én a napi 120 liter vizemet, amit ürítésre használom, tehát a mosdónak az ürítésére, azt én elkezdem végig gondolni, hogy én hogy tudok ebben valamit változtatni, akkor már is megjelenik áttételen keresztül a kölcsönösség, és lehet, hogy sokkal többet fogok tudni azon magamban gondolni arról, hogy én aznap mit tettem, ami haszon, vagy más megközelítésben a kölcsönösség szempontjából tettem valamit a környezetemért.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Sziasztok! Kerekes József vagyok, én is a Rádió Cafét hallgatom.
1: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rosszkor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégeim Molnos Zsejke és Donát Attila, az Ökopszichológiai Intézet alapítói.
2: Van egy jó pár olyan ökopszichológiai gondolkodó, aki azt mondja, hogy gyakorlatilag az a típusú társadalom, amit mi itt felépítettünk a nyugati világban, ami ugye a fogyasztásra épül, az gyakorlatilag egy olyan típusú hiányra adott válasz, konkrétan ez a természettől való elidegenedés egy olyan más élőlényektől, vagy élőrendszerektől való elidegenedés egy olyan hiányt generált, amit ezzel a fogyasztással próbálunk pótolni. Sőt, konkrétan arról beszélnek, hogy ez ilyen addiktív fogyasztás.
3: Tehát ez a shopping terapi sokan
2: igen,
3: használják.
2: De nem arra adjuk a választ, tehát nem adekvát a válasz, tehát ami hiányzik, az valami egész más. És ezekkel a több mint emberi világhoz közelítő módszerekkel gyakorlatilag tényleg azt a hiányt célozzuk meg. Tehát például abszolút szükségünk van kapcsolatokra, szükségünk van társas kapcsolatokra, szükségünk van arra, hogy önmagunkkal egy viszonylag jó kapcsolatot ápoljunk, de ez nem elég. Emellett szükségünk van arra is, hogy más élőlényekkel, társ élőlényekkel is legyenek mindennapi kapcsolataink. Erről valószínűleg nem tud a legtöbb ember. Mondjuk a családok fele valóban kutyát tart, ez például egy ilyen remek válasz erre. De nagyon-nagyon-nagyon sok olyan lehetőség van, amiről mondjuk lehet, hogy egész életünkben nem szerzünk tudomást, nem szerzünk ilyen tapasztalatot, hogy milyen lehet interakcióba lépni egy rovarral, milyen lehet interakcióba lépni egy növénnyel. Nyilván teljesen más, hogyan történik ez, hiszen emberként beszélünk, és ez jelenti a kapcsolódást, hogy beszélgetünk egymással. De ezek olyan élmények, amikre szintén szükségünk van. Egy teljesebb életet tudunk nyerni ezzel. Hogyha elkezdünk finom hangolni, lassulni, az élet ritmusára hangolni magunkat, és egy kicsit megpróbálni más nézőpontokat felvenni, mint amivel rendelkezünk.
4: Még konkrétabban erre, hogy mi is az, amivel meg lehet ezt fogni, ezt a Balogh Péter nagyon tisztán igazán bemutatja, tehát ő hogy gazdálkodik, miért tartja fontosnak az ártéri gazdálkodás, vagy egyáltalán hogyan szemléli eznek a kölcsönösséget, akkor az ő megközelítésével egyértelmű, hogy mit is jelent az a fajta paradigmaváltást, ami ő ajánl. Tehát nem arról szól a dolog, hogy nincs valami, vagy van, hanem az, hogy viszonyulunk egyáltalán ehhez a megközelítéshez, a hiányhoz, vagy a bőséghez. És azért egy izgalmas kérdés, mert hogy nagyon praktikus az a kérdésed, és azt gondolom, hogy innen lehet megközelíteni, és innen lehet igazán értelmezni, meg érvelni, hogyha paradigmaváltásba kezdünk el gondolkozni. Hát, és ez aztán nyilván jó pár olyan kérdése is az ad lehetőséget, hogy milyen jellegű vállalkozásokra van szükség a következő időszakban.
3: Hát ez messzire vezet, nekem rögtön két kérdésem. Az első inkább egy általánosabb. A természetbe kapcsolódunk. Oké. De a természet logikája az szintiszta logika. Magyarul az hiányzik belőle, ami viszont az emberi társadalom szerves része, a szolidaritás. Tehát a természetben nincs szolidaritás. A természetben az erőforrások kér, van verseny, erdő, mező, állatvilág, tök mindegy. Tehát innen nézve a természet kegyetlen a mi oldalunkról. Lehet ekkor tanulni valamit a természettől erre a célra törésről, hogy ez mennyire, hogy mondjam, hasznos az ember számára, vagy építő. Inkább úgy mondom, hogy nem hasznos, hanem akkor nem fog vezessük be ezt a fogalmat, hogy épít. Több leszek-e tőle.
2: Én ezt egy kicsit száfolnám biológusként. Nagyon, nagyon sok együttműködés van a természetben. magának az evolúciónak is nem csupán a versengés a hajtóereje, mint ahogyan ezt így egyébként az iskolában is tanultuk, hanem egyre inkább kezdjük elismerni azt, hogy igenis az együttműködés nagyon-nagyon ott van ebben a fejlődési folyamatban is. Az, hogy csak versengés lenne, vagy nem tudom, előnyök kihasználása, ez valahogy megint annak a nézőpontnak a része. Itt tulajdonképpen a körül forgunk, amit Attila is említett, ez az emberközpontú szemlélet, hogy ehhez gyártottunk olyan sok ideológiát és olyan sok érvet, ami ezt alá tudja támasztani, hogy miért zsákmányolhatunk ki más fajokat, miért tekintjük alsóbbrendűnek őket, miért használhatjuk eszközként, miért pusztíthatjuk el élőhelyeket, élőlényeket, stb. És hogy talán ez is ennek a része, mert hogy azért, amikor elindult ez a folyamat, akkor itt ezt valahogyan meg kellett magyarázni magunknak, és ezeket az érveket elkezdtük gyűjteni. Ez a versengésre alapuló logika is talán ehhez tartozik, azt gondolom.
3: Hát a természetben nem inkább csak, nem vagyok biológus, elnézést, de hogy nem inkább csak egymásra épülő rendszerek vannak, mint együttműködés?
2: Egyedek szinte.
3: És inkább szolidaritás is. Tehát lehet látni olyan videók, mondjuk az elefántok, a sérültek csordatagot támogatják, meg nem hagyják, de van, amelyik videóban ez nincs meg, tehát itt inkább az együttműködés az fontos, hogy az ember is csinálja, de a szolidaritás, hogy lemondok más javára valami olyanról, ami nekem jó, és nem csak pusztán csak abból, ami a legkönnyebb, hogy a nagyon sokból egy kicsit adok, hanem valóban hozok, mondjuk így, egy áldozatot, én kevesebbe teszem, abszolút, kevesebb időt fordítok, tehát másnak adok valamit, tehát lemondok valamire.
2: Rengeteg példa van erre az altruizmusra, tehát igen, gondoljunk, gondoljunk csak az államalkotó rovarokra, tehát amikor a kaptárt védi az élete árán egy szúrás, és ő abba belehal.
3: Meg a hangyáknál.
2: Rengeteg ilyen van. Aztán persze ezeket is megpróbáljuk megmagyarázni azzal, hogy ez genetikailag a rokonsággal összefüggésben neki méréri meg mégis. Tehát hogyan tud ez mégis önzésként lefordítódni, de ezzel a logikával a saját önzetlenségünket is hasonlóképpen meg tudnánk magyarázni. Én pont azt gondolom egyébként, hogy mindaz, amivel próbálunk éles vonalat húzni önmagunk, mint ember és a többi faj közé, akiket ráadásul mondjuk berakunk egy ilyen fogalom mögé, hogy ember és állat, ugye hát az állatvilágnak az egyik faja az ember, és a több millió egyéb faj beraktunk egy ilyen csomagba, egy ilyen dobozba. Szóval az összes olyan próbálkozás, ahol éles vonalat próbálunk húzni, az pont az, ami eltávolít. Miközben arra van szükségünk, hogy visszataláljunk ebbe a rendszerbe. Ez nem azt jelenti, hogy egyformák vagyunk, ez azt jelenti, hogy sokfélék vagyunk, különbözőek vagyunk, de nagyon-nagyon lényeges lenne visszatalálni oda, hogy értsük, és meg is éljük tapasztalati szinten, hogy mennyire jó ennek a rendszernek a része lenni.
3: Most úgy érzem viszont, hogy most egy kicsit elkezdünk a ló másik oldalára esni, tehát nem teszünk meg olyan dolgot, amit egyébként meg kéne tenni. Nem fetisizáljuk-e ezzel a szemlélettel? Nincs-e tévút veszély, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy ne maradjon el valami, ne essünk a ló másik oldalára, hogy tulajdonképpen egy ilyen leborulók és ilyen természetfetisista leszek.
4: Az ökopszerűi felsőbbrendűségi tudat az ugyanúgy hasraesés, vagy elesés, vagy tehát leborulás, átesés. Aha. A másik oldalra. Tehát az a fajta egészséges önreflektivitás, ami egy szakmában benne kell legyen, az folyamatosan ezt a kérdést újra és újra föl kell tegye. Tehát az egyensúly érdekében meg kell mindig kérdőjelezni azokat a folyamatokat, amiben dolgozunk. És ez azért lényeges, mert hogy az, amit feszegetünk, hogy általán hogy lehet az egyensúlyt megtartani, az, hogy mindig föltesszük az alapkérdést, hogy amit teszünk, az hogyan jelenik meg. Mit is teszünk, tudjuk-e?
3: És ti így éltek?
4: Szerintem így gondolkodtok? Nem. Szerintem nem, de egyrészt igyekszünk, másrészt bizonyos dolgokban igen. Úgyhogy erre vannak kérdések, mert egészen biztos, hogy nem, valami egészen biztos, hogy igen.
2: Nem vagyunk készen, ha ez a kérdés.
3: És ezt honnan tudjátok, hogy nem vagytok készen, vagy miből, tehát van olyan, hogy készen vagytok?
4: Szerintem én biztos, hogy nem leszek soha készen.
2: Nem, pont ez a lényeg. próbálunk közelíteni önmagunkhoz, meg ahhoz, ami a közvetlen tapasztalat, talán csak ennyi. Tehát nem lehet készen lenni. Erről szól az életünk, hogy
3: és még fejlődünk. Az egy kicsit közvetve derült ki, nagyon érdekel, hogy amit csináltok, ugye néhány ilyen alapprojektetek van, nem jó szó a természet séta, de lehet, hogy azt így is
2: részvételi séta.
3: Részvételi séta, ez tulajdonképpen a városi séták, hogy kimegyünk a természetbe és körülnézünk, bár egy riport szerint ugye nem szóltak semmit, csak csendesen mentek, meg megfigyeltek. Van a mondjuk így a playback,
4: közösségi színház.
3: Közösségi színház, tehát hogy ezek mit adnak, és milyen gondokra adnak egyáltalán megoldást? Tehát én nagyon szorongok. Ugye most egyébként a gyerekek körében szerintem mérhetetlenül elszaporodott már a fiatalok körében a klímaszorongás. Tehát szerintem ezzel nem számol senki, de nagyon súlyos következményei vannak. Szorongok. Akkor oda megyek hozzátok, hogy tudtok segíteni? Mert ugye majd leülök egy pszichológussal, hogy hát szorongok, és akkor megjön a feltárás, meg ilyesmi. Szóval ez így működik nálatok?
2: Így is működik, tehát pszichológusként is dolgozom ezekkel a témákkal, de nem olyan módon, itt nem az a lényeg, hogy ezt a szorongást kisimogassuk a kliensből.
3: Aha, hanem?
2: Hanem az a lényeg, ez egy nagyon, nagyon reális válsághelyzetre, veszélyhelyzetre, krízisre adott válasz, egy adekvát válasz a szorongás ebben az esetben. Nem a földön kívüliek megszállásától félnek, hanem valamitől, ami tényleg alátámasztott, leírt, és megtapasztalt egyéni szinten is. És a cél pedig akkor az, hogy hogyan tud cselekvővé válni, mert ez a szorongás, ez eluralkodhat és bénító lehet, tehát lehet borzasztóan szorongani, meg borzasztóan átélni akár az ökológiai gyászt, és közben tehetetlennek lenni, és élni tovább ugyanúgy, de nem ez a cél, az a cél, hogy gyakorlatilag átfordítsuk cselekvésbe, olyan cselekvésbe, ami az ő hatókörébe tartozik, tehát nem feltétlenül az esőerdőket fogja megvédeni, az, aki itt Magyarországon él, bár akár olyan is kikerülhet közülük, aki majd ezt teszi, de alapvetően nem ez a cél, hanem az, hogy elinduljon ez az energia, egy cselekvésbe legyen átfordítva. És akkor már jók vagyunk igaziból.
3: Tehát ez a színház is, a playback színház?
4: Igen, igen. Kicsit másvonal közelítem meg. Ugye a Playback, a visszajátszó volt majd közösségi színháznak, ez a formáció arról szól, hogy mindig a saját történeteinket mondjuk el, és ez a
3: ökopszor nekem ez egy ilyen, nem tudom, van ez a milyen állítás, családállításra emlékeztet egy kicsit, de nyilván
4: most
3: nincs köze hozzá.
4: Válasszuk szét.
3: Igen.
4: Ezt a két dolgot. Ez, hogyha ilyen műfaj szempontjából nézzük, ez gyakorlatilag azokhoz a műfajokhoz kapcsolódnak, amikben a maga az esemény, a történés nincs leírva. Tehát nem írott szövegkönyvvel dolgozunk, hanem az egyénnek a saját története. Az egyénnek az a története, ami ő számára megjelenik. Ő elmondja ezt a történetét, és a színészek arra reagálnak, azt rögtönzik, azt játsszák vissza. Az, ami ott elhangzott. És hogyha olyan téma, és ebből a szempontból fókuszált az ökopszai szemléletű színházunk, ami ebből a szempontból ezt a témát hozzuk be, tehát gyakorlatilag azokkal a témákkal foglalkozunk, amiket említettél. És hogy ezeket közösségi szinten is lehet használni, tehát amikor nem az egyének mesélik el, hanem egy szervezetnek ezeket a kérdéseit nézzük meg, és akkor az így beépítésre kerülnek igazán a szervezet fejlesztésekbe, vagy a közösségeknek a témájáról kapcsolódik. Tehát egy olyan közösség, ahol nagyon erősen megjelenik a vízhiány, annak a saját egyéni élménye, érzése, ha megjelenik, hát ott én elmondom először, és azt megjelenem, hogy meghallgatnak, majd utána látom, hogy reagálnak, akkor kapcsolunk vissza arról, mert a Zsejke beszélt, hogy a statikus, beszorult állapotból egy kapcsolódásra, egy egymásra reagáló cselekvési állapotba kerülünk.
3: Egyáltalán képesek vagyunk mi megdönteni a természetet? Tehát azért gondoljunk bele, tehát hogyha jártunk mondjuk repülővel, de ritkán, de mondjuk hajóval, viharban, én nem hiszem, hogy bárkinek is van olyan érzése, hogy ura a természetnek. Vagy mondjuk ezt a szörnyű nepáli katasztrófát nézzük, vagy egy földrengést. Tehát honnan van ez a, ez a gondolat, mert aki átéli a természet erejét, az szerintem nem gondolkodik abban, hogy, hogy lehetne. Tehát ha csak a repülőgépen megyünk is, egy ilyen erőteljesebb légáramlat, ami normális.
2: Azt gondolom, hogy nagyon nagy pusztításokat tudtunk csinálni. Ez az egyik része.
3: Az biztos. Tehát én nem tagadom.
2: A másik része, hogy amit folyamatos, amivel alapvetően dolgozunk itt a képzésekben, hogy azt a lineáris gondolkodást kicsit bozdítsuk ki abból az embereket. Nagyon-nagyon nehezen tudunk ettől eltérően gondolkodni, nem csak ilyen
3: okozati
2: összefüggésekben. Hát, hogy van egy ok és van egy összefüggés, és kettő között Igen. van egy vonal, egy irányú nyíllal. Ennél sokkal-sokkal összetettebb és komplexebb, erről szerintem Attila tudna sokkal többet mondani, de csak azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy mivel komplex rendszerekről beszélünk, hát a társadalmunk is az, vagy az időjárás, de alapvetően a természet egy nagyon-nagyon összetett rendszer. Ezek nem lineáris módon működő rendszerek, hanem nagyon apró, pici kis impulzusok tudnak akár nagy hatásokat kiváltani és fordítva.
3: Most mindenki arról beszél, hogy állítsuk meg a klímaváltozást, meg fordítsuk vissza, meg hasonló. Mi van akkor, hogyha ez a klímaváltozás, ez folyamat, tehát valamiből következik, nyilván az emberi tevékenységből is, és nem biztos, hogy meg kell, meg tudjuk állítani, és nem csak azért, mert nem lesz több szén-dioxid kibocsátás, hanem ez egy folyamat, ami elindult. Uh-huh. Ugye megszűnt a kis jégkorszak, ugye a föld történeti elméletek szerint, és sokkal inkább azt kéne mondani, hogy de akkor az új helyzetben mit csinálunk? Tehát lehet, hogy most kiszáradt a fű, hát akkor nem fű lesz. Vagy szóval inkább az alkalmazkodás felé mozduljunk el, vagy pedig egy statikus korábbi állapot visszaállítására, amire valószínűleg már nem nagyon lesz mód.
2: Is, azt gondolom.
3: Tehát ilyen, egy ilyen rugalmasabb megközelítést.
2: Mindkettőre szükség van, azt gondolom. Tehát a mitigáció és adaptáció, ugye ez a két szakkifejezés, hogy megküzdeni, vagy ellentartani ennek a változásnak, és alkalmazkodni hozzá. Szerintem ezek nem vagylagos, nem az egyik nem helyettesíti a másikat, mindkettőre szerintem egyformán szükség van. Azzal, hogy közelebb kerülünk másokhoz, társ lényekhez, élőhelyekhez, élőrendszerekhez, az nem azt jelenti valójában, hogy akkor igaziból megpróbálunk, nem tudom, légneművé válni, és többet sem, nem részt venni ebben a dologban. Tehát ez valóban azt is jelenti, hogy ezzel a rengeteg fájdalommal, veszteségélménnyel is találkozunk közelebbről. Mert addig, amíg a 10. emeleten üldögélek, addig nem fogom közelről látni, hogy hogyan vergődik egy kiszárodó pataknak a medrében az a néhány, nem tudom, tegzes lárva, vagy egyéb rovarlárva, ami ott van. Ez igaz. Pont ez az, amit szintén meg kell fejlődni, hogy hogyan tudjuk ezt a veszteséget megtartani, elviselni, és ennek tudatában élni tovább az életünket, és haladni a saját változási folyamatunkon. Tehát ez a része ennek a csomagnak.
3: Molnár Zsejke és Donát Attila, köszönöm, hogy eljöttetek, és azt kívánom, hogy ez a párbeszéd, ez ne szűnjön meg, sőt, szökkenjen szárba, mert azzal egyet tudok érteni maximálisan, hogyha nem beszélünk róla, nem lesz változás. És valószínűleg az is igaz, hogy nem beszélünk eleget róla, bár látszólag eleget beszélünk, de szerintem nem beszélünk eleget róla. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek.
4: Köszönjük a lehetőséget.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeim Molnár Zsejke és Donát Attila az Ökopszichológiai Intézet alapítói voltak. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc YouTube és Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: November végéig küldik az iskolakezdési utalványokat. Felszereléseket loptak egy tűzoltóautóból Budakeszin. Hétfőtől már nem nyaralnak a vénasszonyok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. November végéig postázzák az iskolakezdési támogatás második felét. A 100 000 forintos segítség első részletét még augusztus végén küldték. Az újabb 50 000 forintot már utalvány formájában kapja meg a mintegy 400 000 rászoruló gyermek családja, és március 15-éig költheti el, írták a kormány.hu-n. A támogatásból az iskolai felszerelésen papírírószeren kívül például ruhákat, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket, bizonyos digitális és műszaki cikkeket, fejlesztőjátékokat is vehetnek az érintettek. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosi igazgatója.
7: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért küzdtük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért. Egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
6: Tűzoltóautót törtek fel a héten Budakeszin. Ismeretlenek csaknem 700 000 forintnyi felszerelést loptak el a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület utcán parkoló járművéből. Eltűnt például két tűzoltólámpa, két láncfűrész, egy mászóöv és egy tűzoltókesztyű is. Ezekre az eszközökre akár életmentéshez is szükség lehet. Az Egyesület közösségi oldalán jelezte, hogy az ügyben feljelentést tett. Jönnek a latin-amerikai filmnapok. Jövő szerdától egy héten keresztül 7 ország 12 filmje látható a budapesti Urániában. Az alkotásokat eredeti nyelven magyar felirattal, többségüket egyetlen alkalommal vetítik. Holnap napos száraz időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel. Később észak-északnyugat felől fokozatosan hízni kezdenek a felhők. A szél néhol megélénkül, 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon, északkeleten lesz a legnagyobb esély. 19-24 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az amerikai angyalok városa, azaz Los Angeles nem csupán a filmipar és a nyugati parti garázs rockot játszó zenekarok otthona, hanem itt alakult a Delinquent Habits amerikai hip-hop együttes is. A csapat dalainak különleges hangzást ad, hogy angolul, spanyolul és a két nyelv keverékét képező Spanglish nyelven is megszólalnak. 1996-os első lemezük Delinquent Habits címmel került a piacra, és világszerte több mint 1 millió példányban kelt el. 98-as második albumukon, a Here Come the Horns-on a latin hip-hop legendás alakjai is közreműködtek, többek közt Big Pun, Sandog a Cypress Hill-ből és a Beatnuts. Harmadik albumuk a 2000-ben kiadott Merry Go Round. Slágereik például a Tres Delinquentes rendkívül széles körben ismertek és elismertek. A csapat olyan nevekkel együtt turnézott a világ minden táján, mint a Fugees, a Metal, The Korn és Beck.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Sex Pistols alapító tagját Paul Cook dobost formálta meg Danny Boyle Pistol című 22-es mini sorozatában Jacob Slater. A színészettel kacérkodó brit zenész a való életben ekkor már nem játszott punkot, hiszen a Dead Pretties-t 2017-ben feloszlatta. Mindig is szerettem Neil Youngot, Johnny Mitchellt és Bob Dylant, és csendesebb dalokhoz nem ez volt a megfelelő együttes. Ha még mindig ugyanazokról a dolgokról ugyanúgy írsz, mint 16-17 évesen, akkor valami baj van veled. Kivéve ha te vagy a Ramones. Indokolta a punk banda felbomlását Cook. 2020-ban megalapította nyugisabb projektjét, a Wanderhorst. 24-es Midas nagylemezük címadó dala ugyanakkor nem túl csendes, sőt, kifejezetten dühös szerzemény a zeneipar fejeseiről. Hiába, punk's not dead.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Deva, Takács Dorina szóló projektje. A fiatal előadó életében mindig is óriási szerepet töltött be a zene. Színházi darabok, kórusok, zenekarok után úgy érezte, hogy itt az ideje elindítania saját szóló karrierjét. Számait ő írja, producereli és énekli, sőt, a lemezborítót is ő készíti. Nevében a D, mint Dorina, az előadót jelképezi. Eva nem más, mint az első nő a Földön. Dalait leginkább népdalok és az elektronikus zenék inspirálják.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az osztrák Electroswing Cowboy Parov Stellar

Jegyek budapestpark.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Café.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Péter Fibori 2000 óta tagja a Schilling Árpád vezette Krétakör Színháznak. Korábban az Arvisúra Színházi Társaságban, Pintér Béla Társulatában és filmekben is játszott. Mindezek mellett a rock'n'roll épp oly fontos része életének, mint a színház. Péter Fibori és kísérete, az Amorf Ördögök ex-tagjaiból verbuvált Love Band tagjai sűrű és energikus anyagot készítenek, amelyen felszabadultan játszanak a rockzene történetének kliséivel. A Love Band tagjai csuklóból erőlködés nélkül játszanak diszkót, ős beat zenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A tagok határozott állítása szerint a Franz Ferdinand rock együttes nevének köze van az 1914 nyarán a boszniai Szarajevóban meggyilkolt Ferenc Ferdinand főherceghez, aki az osztrák-magyar monarchia trónörököse volt, és halála volt az a szikra, amely az első világháborút kirobbantotta. A két gyerekkori barát, Alex Capranos énekes és Bob Hardy basszusgitáros a skóciai Glasgow-ban 2001-ben kiment egy lóversenyre, ahol láttak egy főherceg nevű lovat. Így került szóba Ferenc Ferdinánd neve, amelyet először csupán hangzása miatt választottak, ugyanakkor azzal is tisztában voltak, hogy a főherceg halálával az egész világ megváltozott, és ők is valami maradandót akartak alkotni. A csapat később kiegészült Paul Thompson dobossal és Nick McCarthy gitárossal, így megalkotva a Franz Ferdinand végső felállását. 2002-ben léptek fel először, mint egy 80 ember előtt. Volt olyan, hogy egy elhagyott bírósági tárgyalóteremben és fegyházban próbáltak. 2004-ben fejezték be első nagylemezük felvételeit, amelyből csak az Egyesült Államokban több mint 1 millió példányt adtak el abban az évben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Dolby Surround 1979-ben jelent meg a mozikban, 1982-ben pedig már az otthonokba is betört. A Surround erősítők a két csatornás sztereó jelet szétbontják jobb, bal és hátsó csatornákra. Ez a rendszer már egész jó térhatást kelt, de a hátsó sugárzók még csak monóban szólnak. Továbbfejlesztése a Dolby Digital 5.1 1992-ben készült el.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Pincér, pincér.
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádiókafé gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
6: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
6: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
7: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a Rádiókaféra.
8: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
9: This is a substance of the way of the samurai.
4: A mai mixet Cyborg Templár készítette.

0: Ah, ça, c'est complètement fou. Ce type est un génie.
1: It's amazing.
2: A mai DJ Cyborg Templar volt.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
4: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
5: Alright, DJ, put the needle on the record.
4: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Nappal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Net Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

Én Budapesten a Bolha piacon kezdődik, de a belvárosi röpít az esti szél. Vigyél magaddal, ha hol mesztelen rövetkőzik, vigyél, még ez a dal véget nem ér.

Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.

Megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

gondolos, hamarabb tanulnak, folyamatosan olvasnak. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írások olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb, van egy pont már más hangon jelen. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írásnak, meg a számolási folyamban megy. Miért? Eiler megmondta.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Hi everybody, this is Colin McCullough from The Walking Dead, and you're listening to Radio Café.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Anya, mi az az a sej? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: Szevasztok, Zimó vagyok, a Dockerman and the Turking Fellasból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
1: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. Akkor kiestem a világból, fekete köd lett a valóságból.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Mini Starsky és Hutchess Club a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.